0: uzak.
1: Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Tojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiba Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

napszélzel a kopta írásod. Olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb,

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: Rádió Café. Kispesten, az FM 98-as frekvencián.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Rádió Café. Újlipótvárosban az FM 98-as frekvencián.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Egyelőre nem került bele a magyar jogrendbe az uniós bértranszparencia irányelve. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij már a tervezett budapesti találkozóját, erősödik az ebola járvány. Napos, száraz, meleg idő lesz, ma 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap járt le a határideje annak, hogy a magyar jogrendbe is bekerüljön az Európai Uniós bértranszparencia irányelve. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén-nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és munkavállalói, valamint munkaadói érdekképviseleti szervekkel is egyeztetnek a kérdésben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij hétfő estére tervezett budapesti találkozóját. A HVG azt írja, a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között nem született végleges megállapodást, ezért döntöttek a későbbre halasztás mellett. De a külügyminisztérium szerint továbbra is zajlanak az egyeztetések. A megbeszélés középpontjában a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése állt volna. A múlt héten történt némi előrelépés, Budapest vállalta, hogy nem akadályozza Ukrajna Európai Uniós integrációját, míg Kijev garanciát ad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartására. Speciális fogászati székkel támogatta a Heimpál Gyermekkórházat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. A különleges szerkezet lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, illetve hogy a kezelések akár altatásban történhetnek. Nagy Anikót, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatóját hallják.
3: Évente ebben a centrumban több mint 1700 esetet látnak el, 1700 altatásos beavatkozás történik. Ezek a gyerekek többnyire fogyatékkal élők, vagy valamilyen speciális ellátást igénylő gyerekek, akiknek különleges kezelést igényelnek. Ezért is fontos az, hogy olyan technikai feltételek, olyan fogászati szék álljon rendelkezésre, amelyben altatni is lehet a gyerekeket.
2: Erősödik az ebola járvány, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában 488-ra emelkedett a megerősített esetek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 86-ot. Az Egyesült Államok közben jelezte, Kenyába küldeni az ebolás betegeit. Az ország középső részén egy légibázis közelében alakítanak. Ki karantént az ebolával érintett amerikai állampolgárok számára. A terv ellen nagy a tiltakozás, Kenyára ugyanis eddig még nem terjedt át a járvány, és nem is szeretnék, hogy ez megtörténjen.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután pedig 29 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Könyv.
4: Krasznahorkai Út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a Könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archív fotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A cél, hogy minél többen megismerjék a Nobel-díjas író életét, mondta Varuska László, a kiadvány főszerkesztője. Hozzátette, hogy a könyv érdekes és fontos információkat kínál arról, mit is gondol Krasznahorkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tar Bélával való kapcsolatáról. A könyvben vannak esszék, klasszikus újságírói alkotások, ehhez társul a vizualitás. Polgárdi Ákos művészeti vezető elmondta, hogy többek között az izgalmas képanyaggal törekedtek az életmű vizuális motívumainak bemutatására, emellett olyan kincsekbe is betekintést nyer az olvasó, mint például Spíró György, neki írógépen írt hosszú levele, vagy Eszterházy Péter vicces képeslapja. A könyv négy részre tagolódik, az első egyfajta általános áttekintést ad az életműről, a második az 1985-ben megjelent és meghatározó regényt, a Sátán tangót állítja a középpontba, a harmadik a fordítók szemén keresztül a külvilág által kialakított krasznahorkai képet mutatja be, a záró rész pedig a Nobel-díjra is annak következményeire fókuszál. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. A Krasznahorkai Út a Nobel-díjig című kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakó Sára, Szekeres Dóra és Bárány Tibor.
0: Koncert.
2: Queen Symphony és Concert Show lesz június 13-án este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A látványos Concert Show a Queen ikonikus dalait mutatja be, szimfonikus köntösben, Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Szemenyei János mesél a koncert részleteiről.
5: Azt kell tudni, hogy a Queen az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, és nagyon remélem, hogy másnak is. A szíve csücske, ugye Freddie Mercury ikonikus dalai csendülnek fel, hárman fogjuk énekelni, Serbán Attila, Baksa András és Jó Magam ezeket a dalokat. Reméljük, hogy egy tartalmas élményt fogunk adni a nézőknek. Arról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szimfonikus zenekar kiegészülve rock szekcióval várja a kedves nézőket, méghozzá a Dohnányi, budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ugye a Queen, ők egy rock szekció volt, és most ez van kibővülve Szűcs Apor újraértelmezésével és áthangszerelésével. Természetesen el fog hangozni a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, úgyhogy egy hatalmas élvezet vezényelni ezt a koncertet. Volt már ennek egy előzménye, méghozzá Tokajban, tehát ezt mi nyáron már egyszer elénekeltük, csak akkor Serbán Attilával, most Baksa Andrással kiegészülve hárma fogjuk előadni ezeket a nem túl könnyű dalokat.
0: Fotó.
4: Analóg fotográfiák számára nyílik kiállító tér Budapesten. A 6x7 elnevezésű galéria az első kerületben található. A fotóműterem és kiállító tér egy hibrid megoldás, a stúdió néhány mozdulattal ugyanis átalakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. Somorjai Balázs fotográfus végzettségű vállalkozó eredetileg csak egy saját alkotóműhelyt szeretett volna, ám végül egy olyan utcai bejáratos önkormányzati helyiségre bukkant, amely lehetőséget teremtett az ötlet továbbfejlesztésére, egy saját stúdió és egy művészeti galéria beindítására. Az idő legnagyobb részében alkotómunka zajlik majd ezen a kevesebb mint 500 négyzetméteren. Az itt időről időre bemutatott felvételek egy része megvásárolható, de csak is közvetlenül a művészektől, az azokból befolyó minden forint pedig őket illeti. A galéria és kiállító tér egy különleges anyaggal nyílik meg, a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósoké is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható.
0: Koncert.
4: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Paplászló Budapest Sport Arénában. A szervező közleménye szerint Szent István éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. A Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert, és nem is klasszikus előadás. Inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csak nem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Szutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péterfi Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Mónika kórus vezető közreműködésével. Minden jegyvásárlónak külön kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent István éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kán. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A fehér, rózsaszín és piros árnyalatok mellett érdemes megfigyelni a ritkaságnak számító kék viráglabdákat is. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Váczlátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A romantikus hidak, tavak és kanyargó ösvények miatt könnyű hosszabb időre is elveszni a kertben. A Váczlátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedmagad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket. A látogatás során érdemes betérni az Illatmúzeumba is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
7: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsek Dániel vagyok, és ebben a részben arról beszélgetünk vendégemmel, hogy miről ismerhető fel már akár az első prezentáción, hogy melyik lesz végül a valóban hasznos innováció. A témánk az, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos és haszontalan innovációt, nem elfelejtve, hogy ennek a legfontosabb értéke az egyszerűség, a másik pedig a jövőállóság. Egyik sem jön könnyen. Szóba kerül az is, hogy miért a bankkártya és miért nem a holdra szállás lett az emberiség legfőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. Gaunder Milán 2 évtizeddel ezelőtt egy 3000 fős, viszonylag kicsi vállalathoz csatlakozott, 17 évvel később pedig a világ egyik legmeghatározóbb globális pénzügyi szolgáltatójától lépett ki, a Mastercardtól. Csúcsmenedzserként globális történeteken keresztül tapasztalhatta meg az innováció valódi természetét. világunkat és főleg a technológiai részét rendkívüli mértékben uralják a hype-ok, imádjuk a buzzwordöket, és folyamatos, meg nem szűnő ilyen civilizációs csodavárásban vagyunk. Évtizedek óta biztosan, de talán nem túlzás, hogy évezredek óta. A csodák jönnek is, de vajon akkor és ott azok a csodák változtatják-e meg a világot, amire mindenki várt? Erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig Gauder Milán, aki 17 évig dolgozott a Mastercardnál, és körülbelül egy tucat különböző vezető és tanácsadói pozícióban. Ugye messze nem egy startupban, nem úgy gondolunk a Mastercardra, mint egy feltaláló cégre, mégis, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor jelentősen megváltoztatták a mindennapjainkat. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az enyémet az biztosan. Hát először csak egy olyan pénztárcát vettem, amiben nem volt helye az aprónak, most pedig már évek óta nem is hordok magammal a pénztárcát, csak a mobilommal, vagy akár mondjuk így a strandra suppal bevezve is tudok magamnak venni egy sört az órámmal. Nézzük meg, hogy évtizedes távlatban vajon miért nem gondoltam volna, hogy ez egy jelentős innováció lesz.
8: Hello, üdvözlöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy meghívtatok. Miért értelmezzük félre a jövőt? Szerintem, és nyilván erről inkább egy pszichológust kéne megkérdezned, mint egy közgazdász, de ugye azok a dolgok, amik közvetlenül érintenek minket, amiket sokat hallunk, azoknak a vélt hatását felerősíti az agyunk. És úgy gondoljuk, hogy azért, mert ezen a héten már háromszor hallottuk azt, hogy, és akkor most behelyettesítheted éppen az aktuális divatot, legyen az közgazdasági divatról, vagy életviteli divatról, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, azt követnünk kell, és az fogja megváltoztatni a jövőt, és utána ezt felülértékeljük. És hát ez abszolút nem feltétlenül van így, hogy amiről sokat beszélünk egy adott héten, inkább azért beszélünk, inkább ezek a FOMO hatások, hogy mindenki akkor arról kezd beszélni, amit ő is hallott, és akkor, hogyha ezen a héten ChatGPT-ről kell beszélni, akkor én is úgy teszek, mint hogyha tudnám mi az, és akkor úgy teszek, mint hogyha már kipróbáltam volna, és hogyha én mondom, akkor te még inkább kisebbségi komplexusba érzed magad, és akkor te is utána olvasod, és te is arról beszélsz. És akkor ilyen buborékokat hozunk létre, és az ember fejébe az van, hogy akkor ezek befolyásolják majd a jövőt. Korán sem biztos. Az, hogy mi befolyásolja a jövőt, erre ugye nagyon sok mondást, meg nagy idézetet lehet citálni, és ugye az egyik az a híres, hogy 2 éves távlatban mindig túlbecsüljük a változásokat, 10 éves távlatban meg alulbecsüljük. Ugye erre az én megfejtésem ugye az, hogy 2 éves távlatban azért becsüljük túl, mert pont emiatt a buborék hatás miatt, amit az előbb leírtam, az ember azt hiszi, hogy azért, mert sokat hall valamiről, az akkor hirtelen el fogja önteni a világot, és megváltoztatja. És ezért az evolutív változásokat, hogy valami, ami már itt van, az milyen gyorsan terjed el, ezt mindig túl becsüljük. És nem olyan gyorsan terjed el semmi, még a digitális korban sem, mint ahogy azt gondolnánk. Míg 10 éves távlatban olyan dolgok változtatják meg a világot, vagy főleg hosszú távon, most helyettesítsük be a 10 évben a hosszú távon, amelynek még a csiráit se látjuk ma. Ezeket nevezem én ugye forradalmi változásoknak. Ezeknek nem látjuk a csiráját, ezért nem is gondolunk rá, hogy azok fogják megváltoztatni, hisz nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. De 10-20-100 éves távlatban biztos, hogy lesz valami forradalmi változás, legyen az történelmileg értendő forradalmi, vagy üzleti értelembe vett forradalmi változás, és azok elsöprik a meglévő szereplőket, a meglévő államokat, a meglévő cégeket, és ismerjük azokat is, hogy a S&P vagy a Dow Jones-nak a hány százaléka cserélődik le 10-20 év alatt, pont azért van, mert azok a szereplők, azok idejét múltá válnak, és akik 20 év múlva vannak, vagy lesznek a Dow Jones Indexben, az S&P-ben vagy akárhol, azoknak a nagy része az még nem is létezik ma.
7: Igen, és ott valószínűleg könnyebb úgy megérteni, hogyha így retrospektív visszanézünk, és van is neked egy szuper jó gyűjtésed, amit 1969-ről szedtél össze, ugye azok a hírek, amik akkor uralták a sajtót, ami most valószínűleg nekünk a ChatGPT és hasonlók lennének, és azok a mára már triviális világ megváltó dolgok, amik tényleg fontosak voltak, hogy ezek közül említesz néhányat.
8: Szeretem a 68-69-es korszakot sok szempontból, de egy kitűnő példája annak is, hogy mennyire túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat. És ugye 69-ben, hogyha bármelyik hallgató rákeres most a telefonján, hogy Google-be, hogy milyen nagy dolgok történtek 1969-ben, akkor valószínűleg első helyen azt fogja kidobni, a Google, hogy a holdra szállás, illetve az emberi holdra lépés akkor történt. És még ha mi a kommunizmusban éltünk is annak idején, még nálunk is ez egy ilyen világegyesítő nagy aha moment volt, egy ilyen rácsodálkozás, hogy Úristen, azt, amit csak évmilliókig vagy évszázadokig csak innét néztünk, hogy a távolból ott van valami, arra oda tudtunk menni és lelépni. Na, ez tényleg valami olyan felemelő világegyesítő érzés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor határa csillagos ég, tehát akkor 10-20 éven belül benépesítjük majd a Holdat, aztán a Marsot, a Vénuszt, és globális felmelegedés, meg ilyen apróságok nem fognak az utunkba állni, hisz mindent meg tudunk oldani technológiailag. Hisz összeszedték akkoriban, nyilván ez kellett egy versenyhelyzet, erre majd visszatérhetünk, a Szovjetunió, vagy a keleti blokk és a nyugat között, hogy Kennedy úgy döntsön, hogy a GDP-je 5%-át Amerikának arra áldozza, hogy egy ember kiléphessen a Holdra, amely utólag, és most nyilván egy csúnya és erős értékítéletet mondok, öncélú, egy lárpurlár innovációnak is tekinthetjük, hisz kilépett az ember a Holdra, és akkor utána még 13 férfi kilépett a Holdra, na bum, ugye 50 évvel később nincsenek települések se a Marson, se a Holdon, se sehol, nem népesítettük be. Mellékágon persze sok kellemes mellékterméke történt ennek a innovációnak, de ahhoz képest, hogy 400 ezer zseni, 400 ezer a kor legnagyobb talentumait állítottuk hadirendbe azért, hogy kifejlesszék azt a űrrepülőgépet, amivel leszudnak szállni a Holdra, és tényleg a hatalmas pénz és energia ment erre rá, azért ahhoz képest nem változtatta meg a világot. És hát ugyanebben az évben készült el a Concorde is, illetve tette meg első szuperszonikus útját, amely szintén olyan műszaki csoda számba ment akkoriban, hogy mindenki azt hihette, szintén 400 ezer ember dolgozott rajta csak ezen a kontinensen, mindenki azt hihette, hogy ez itt évek alatt romba dönti a hagyományos légiközlekedést, és teljesen más lesz az utazási szokásunk, a vasútnak befellegzett, autóknak befellegzett, nemzetközi hajóutaknak befellegzett, és zsígy-zsúgy, majd átlépjük a 2-3-szoros hangsebességet, és így úgy fogunk repkedni, hogy Budapesten reggelizünk, aztán Sydneybe ebédelünk, és utána hazafelé még Japánban megállunk egy kávéra. De nem ez történt, hanem épült 14 darab ilyen gép, megélték a maguk kis 25 évét, és aztán egy szerencsétlen tragédia után még megpróbált talpra állni, de soha nem állt talpra, és az igazi forradalmat a légiközlekedésben nem az új hardware, nem a gyorsabb repülőgépek hozták el, hanem a jobban szervezett légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air és a többiek, akik ugyanazokkal a géptestekkel utaztak, mint a hagyományos versenytársaik, csak egy más üzleti modellel. És a sor megy tovább tulajdonképpen a Woodstock és a 68-as Love and Peace forradalmakig, akik szintén azzal az ígérettel jöttek, hogy a társadalmat megreformálják, és lám a felnőtt Woodstocki generáció, Vladimir Putyintól Donald Trumpig, és Joe Bidenig, és Xi Jinpingig mind hatalmon vannak ma, így vagy úgy, de nem a Love and Peace and Rock and Roll, tehát a Rock and Roll-t még csak-csak képviselik, és ugyanígy lista még folytatható lenne, hogy azok a dolgok, amik akkor hatalmas dolgoknak tűntek, és mai napig a Google azt köpi ki, hogy ezek voltak a legkorszakalkotóbb, fenomenális, és a mérnöki munka, vagy a társadalmi innováció csimborazói, azok valójában 10-20-30 éves távlatban valahol szertefoszlottak, és nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben történt sok más dolog, de én kettőt emelnék ki 69-ben, amiről nem írtak az újságok akkor, vagy legfeljebb valami kis helyi egyetemi lapok, és nem dolgozott rajtuk 400 ezer ember, és nem hozták össze a legnagyobb mérnöki tudást mögötte, és nem nyomták bele az állami pénzeket. De mégis ma, hát nem csak kettőnknek, de szerte országba sok millió ember és a világon sok milliárd ember használja ezeknek a végtermékeit. És ez a két dolog, amit citálni szoktam példaként, az egyik az ARPANET nevű projekt, amiben persze volt amerikai állami pénz, egy ARPANET nevű projekt, amely 4 nyugati parti egyetemet kötött össze 69-ben, és a UCLA-ről megpróbáltak a nem tudom, Nevadai Egyetemre elküldeni egy ötbetűs üzenetet, az, hogy login, és amely üzenetből végül is csak a UCLA hatalmas termet betöltő számítógépéről csak az L és az O betű ment át végül, de ezt a két betűnek a átküldését az egyik egyetem számítógépéről a másik egyetem számítógépére tekinthetjük a világ első e-mailjének, és az, hogy ezt a négy egyetem számítógépét összekötötték az internet csírájának, és ez a dolog, ami aztán még 10-20 évbe telt, mire aztán többet bekötöttek, és utána eljutott a fogyasztókig, de ez az, amely ma sokkal, de sokkal jobban befolyásolja a mindennapjainkat, mint az előző három dolog, amit leírtam, amiben pedig hatalmas pénz, paripa, fegyver és emberi munkát és tudást nem kímélve ömlött bele a pénz és hangzatos innováció volt. A másik példa pedig a Mastercard-nak az őse, a Master Charge, amely 69-ben nyerte el ezt a nevet, és kötötte össze a nyugati és keleti parti bankokat, majd később az európai bankokat, amely megint csak a kor klasszikus értelmezésében nem tekinthető innovációnak, hisz technológiailag nem volt semmi trüvája abban, hogy egy műanyag lapocskára dombornyomással számokat nyomtatunk, és ráteszünk két karikát, amely szimbolizálja ezen bankoknak a összefogását, hanem egy üzleti modell volt, és mégis ma mindkettőnk zsebébe, és még másik 3 milliárdjében van ilyen kis lapocska, és ezzel fizetünk napi sokszor, vagy már ezzel sem, hanem ahogy mondtad a karóráddal.
7: Felmerült bennem az, hogyha ezek a nagyon túlhypolt innovációk és témák, ezek nem hordozzák magukban ugye ezt az óriási átütő sikert, mint amit várnak tőle, akkor van-e egyáltalán értelme ennek a túlhypolt mindent kipróbálunk, és amikor tényleg egy témára mondjuk ilyenkor akár a startup világ így rázuhan, és mindenki próbálkozik, ennek hol a helye szerinted?
8: Ötletből általában nincs hiány. Fenntartható üzleti modellből sokkal inkább van. A legtöbb startup, a legtöbb ilyen innováció, az lenyűgöző tud lenni, amikor bemutatják egy prototípusba, egy zárt terembe, egy különleges környezetbe, és ezért általában én ilyeneket látok, nem is a terméket kezdem el kérdezgetni, hogy működik, mert abba ment bele az összes tudás, tapasztalat, és a zsenie az alkotóknak, vagy az alapítóknak, hanem az üzleti modell az izgalmas, mert az az, ami tulajdonképpen 30 év múlva is túl kell, hogy éljen. A termék, a technológia az el fog avulni. A csapat az egy picit túléli, de az meg le fog cserélődni. Az üzleti modell, ki fizet kinek és hogy skálázzuk fel, tulajdonképpen az kell, hogy túlélje a Concordot és a Holdra szállást és az első rövid 25 évet. És ezért, amikor a vállalatokban akár belső viták vannak, hogy mire költsük a vállalati pénzt, akkor ugye nagyon könnyű, tulajdonképpen mint egy ilyen bullshit bingo, ugye te is dolgoztál ilyen nagy cégeknél, amikor milyen szavakat használnak az emberek bizonyos döntések indoklásaként. És amikor túl sokat hallod azt, hogy ezt azért kell megcsinálni, mert ez stratégiailag fontos, vagy azért, mert a vezető, a vezérigazgató ezt nagyon szereti, vagy mert a versenytársunk is ezt csinálja, azt hallottuk valahol. Na, ezek azok az indoklások, amik értelmetlenek, amik akkor jönnek elő, amikor nincs valódi logika azért, hogy miért is csináljuk meg. De ezek jó hangzanak. Míg hogyha valaki az egy olyan dolgot hoz, ami pofon egyszerű, hiába nagyon sok meló volt mögötte, de a végtermék pofon egyszerű, logikus, intuitív, könnyen használható, akkor ezt sokszor lebecsüljük, mert hogy annyira egyszerű, hogy hát ezt én is meg tudnám, vagy ne? De valójában a hosszú távú sikernek sokkal fontosabb attribútuma az, hogy valami könnyen használható, fenntartható üzleti modell, intuitív legyen, józan paraszt észre megérthető, mint hogy valami rohadt komplikált legyen, sok szakzsargonnal, nagyon sok digitális és nem tudom milyen szavak ráaggatásával, AI-jal megtámogatva, és a versenytárs is ezt csinálja, és mi is, és ez stratégiailag fontos beruházás, azok általában el fognak hullani.
7: Most egy kis rövid szünet következik, de ne menjetek el, már is visszajövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Vajon mi múlik, hogy egy alaposan beharangozott, óriási támogatással létrehozott, túlhypolt fejlesztés nem lesz átütő siker, de egy apró ötlet, amire senki nem figyel, mint például a bankkártya, időtálló, sőt lényegében nélkülözhetetlen innovációvá válik. Gauder Milán a vendégem, akivel a hasznos és a haszontalan innovációról beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy mi minden jelzi előre, hogy egy adott ötlet a létrehozott termék hamar eltűnik, vagy valóban fenntartható üzleti modell lesz belőle, és akár még 25 év múlva is használjuk. Kiderül, hogy az egyszerűség az egyik kulcsszó. Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, azonnal folytatjuk a beszélgetést Milánnal.
5: Említetted, hogy azért van egy erős nyomás, meg valószínűleg az emberekben, főleg nagyvállalatokban van mondjuk megfelelési kényszer, vagy egyszerűen a mozgástere szűk. Az elég sokáig voltál szerintem sikeresen egy ilyen nagy szervezetben, hogy hogyan lehet képviselni ezt az intuitív, egyszerű, logikus ötletet, mert ahogy mondtad, ez mindenki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, vagy ez túl egyszerű, vagy ezt én is tudom, de hogy mégis, hogy ahogy elmondtad, az ilyen iteratív innovációknál azért ez nagyon sokáig tart, amíg a radar alatt megy, és utána kezdi el kimozogni magát, hogyha szervezeten belül vagy, és dolgozol egy ilyenem, vagy van egy ilyened, vagy csapatod ezzel, akkor mi a jó módszer, vagy séma arra, hogy ezt életben tartsd?
6: Ha valaki bejön, és te nem érted meg 5 perc alatt, hogy ugye miről beszél, akkor az nem jó. Ha nem tudja elmagyarázni a saját nagymamájának, vagy a saját 5 éves gyerekének, akkor az túl komplikált. Tehát addig kell csiszolni egy ötletet, és itt kell, hogy elhújjanak a lárpudlár innovációk, addig kell csiszolni egy ötletet, amíg olyan egyszerűen elmondható, és olyan kézzelfekvő, most persze B2C termékekről beszélek, vagy retail termékekről, tehát a nagy közönségnek szánt termékekről beszélek, mert nyilván vállalatok között nem kell, hogy minden pofon egyszerű és megérthető legyen. De hogy addig kell csiszolni egy terméket, egy szolgáltatást, egy ötletet, amíg olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy ez miért jó, vagy ez hogy fog működni, hogy azt a 8 éves lányom is megértse, vagy a szüleim, vagy kinek a nagyszülei generáció.
5: Biztos, hogy ez csak a B2C-ben igaz, mert ha mondjuk egy vállalatban tényleg sok stakeholder van, és sok embert kell meggyőzni, ezért valószínűleg akkor is jól jön, hogyha el tudod könnyen magyarázni, és van ez a klasszikus, hogy a takarítót megkérdezte az amerikai elnök a képkeneverrel, hogy mit csinál, és akkor űrhajót küldünk az űrbe, ott is valószínűleg akkor van egy ugrás, hát ő is el tudta mondani az egyszerű feladatát, hogy viszonyul ehhez, de hogy szerintem az vállalati környezetben is azért egy tényező, nem?
6: Abszolút, tehát igen, a kis kitérőm, vagy a kis feltételrendszerem csak arra vonatkozott, hogy hogy ott nem feltétlenül olyan értelme kell a 8 éves gyerekednek tudni elmagyarázni a végterméket, de egyszerűen elmondani a kollégáknak az mindenhol alapkövetelmény. És szerintem ez minden embernek a problémája, valamiféle kisebbségi komplexusból fakad, mikor bekerül egy nagy szervezetbe, frissen kijöve az egyetemről, iskolából, bárhonnét, hogy azt hiszi, hogy minél több szakzsargont, rövidítés, főleg a angolszász vállalatoknál nyilván rövidítésekkel dobálózik, annál okosabb ő.
5: De innovációnak nevezhetjük ettől függetlenül azt is, hogyha mondjuk tényleg nem űrhajót küldünk az űrbe, hanem mondjuk nem tudom, 3 millió ember ügyfélkiszolgáló rendszerét építjük, és azt is szolgatjuk, és azokat a folyamatokat tesszük egyszerűbbé, mert valószínűleg azok, akik ezt készítik, nekik nehezebben tűnik úgy, hogy valami óriási dolgot csinálnak éppen.
6: Innováció nyilván tágan értelmezhető fogalom, és az, hogyha valamit ma egy picit jobban csinálunk, mint tegnap csináltuk, az nevezhetjük fejlődésnek, azt a gondolatot, amivel ide eljutottunk, nevezhetjük innovációnak. Az innovációt egy ideig a verseny hajtja, vagy inkább a verseny jutalmazza, mert ha te innovatívabb vagy, és kicsit jobban csinálod ezt a podcastot, vagy kicsit jobb itt az ergonómia, vagy a beltér, vagy valami, akkor egy picit előrébb jutsz, és az összecsapás, mikor eljön a piacon, akkor te vagy hatékonyabb vagy, vagy jobb, vagy szexibb, vagy izgalmasabb, vagy valami, és ezért megéri innoválni, megéri jobban a saját kényelmed érdekében, vagy a piaci verseny miatt valamit jobban csinálni. Ez hajtja meg az emberi elme, ami vágyik arra, hogy egy picit jobban csináljuk ma, mint ahogy tegnap csináltunk. Ez persze a modern társadalom egy fétis is lett, és ezért nyilván a minden cég az ászlójára tűzi ezt, hogy fejlődni kell, de még mindig az a jó, hogyha azt tűzi az ászlójára, hogy fejlődni kell, és nem az, hogy növekedni kell, mert a fejlődést azt értelmezhetjük sokkal tágabban, mint az, hogy növekedni kell. Hogyha nem növekszik a bevételünk, de fejlődünk egyénileg, cégesen, az már egy tök jó dolog.
5: Látsz különbséget abban, hogy mondjuk én angolszász kultúrában, vagy mondjuk a magyarországi vállalati kultúrában ezt hogyan kezelik az emberek?
6: Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy fétis, amikor azt mondtam, hogy maga az innováció, ez most egy előretolt dolog, akkor nyilván kérdés az, hogy milyen jellegű innováció van az emberek homlokterében, mi az, ami szembe jön, kik azok a role modellek, akiket másolni akarnak az emberek. És hogyha a holdra szállás volt nyomva az amerikaiaknak, hogy arra vagyunk a legbüszkébbek, mondjuk a 70-es években, akkor nyilván mindenki űrhajós akar lenni. Hogyha egy vállalkozó, aki a semmiből valamit hozott létre, van az újságok címlapján, és ő tart a egyetemen, nem tudom, diplomosztó beszédet, akkor a diákok olyanokká akarnak válni, mint ő. Hogyha egy nem egy nullából valamit létrehozó vállalkozó, hanem egy cégvezető a role model, akkor az emberek inkább alkalmazottnak elmennek egy nagy céghez, és hogy cégvezetők legyenek.
5: Úgy említetted azért, hogy a generációk különbség, és hogy a generációk alatt nem csak az életkort értjük, mert azt gondolom, hogy a fiatalokban a változás iránti igény az mindig magas, és ahogy öregszünk, ugye az egyre csökken, ennek valószínűleg vannak ilyen evolúciós, szociális okai, de hogyha úgy nézzük a generációkat, mint ugye az XY, Z, alfa generáció, aminek különböző ilyen életélményei vannak, akkor ha a mostani fiatalabb generációt nézzük, akik ugye nagyon gyorsan megkapnak, nagyon készen rengeteg dolgot, és a digitális világban a hozzáférés típusú dolog az most egy óriási sztár dolog, mint korábban mondjuk a hosszú kitartó gyűjtögetés, vagy mondjuk egyéb ilyen minták voltak jellemzőek, akkor ilyen szempontból érezhetjük esetleg veszélybe mondjuk a következő utáni generációnak az innovációs vágyait, vagy ez egy ciklikus mozgás, és majd előbb-utóbb visszalendül egy inga.
6: kérdésedbe cselesen elrejtetted a sugalmazott választ is, így próbálok annak ellen mondani, vagy attól eltérni. Ugye ami hatalmasat változott nyilván a gyűjtögető korszaktól egész a mai napig, hogy ugye az innováció híre és felhasználása sokkal gyorsabban tud tova terjedni, mert egyszerűen az információ a termékáramlás sokkal gyorsabb. Amikor a papírpénzt feltalálták a kínaiak, utána a Marco Polónak el kellett oda menni, rácsodálkozni, hogy jé, nem az aranyt hordozzák a egyik helyről a másikra, vissza kellett jönni, és akkor bevezettük Európába is a papírpénzt. Tehát sok száz év lemaradás volt az innováció terjedésébe. Ma ez sokkal gyorsabban, lányaimhoz nyilván percek alatt eljutnak a kínai innovációk, még ha ilyen flashekben is a TikTokon vagy bármin keresztül. Tehát az ötlet, tehát ezek a ciklusok, amíg valami felfut, az lerövidül, de hát ugyanúgy ugye a 15 perc hírnév, az lerövidült valószínűleg 15 másodperc hírnévre, mert valami nagyon felfut, és utána jön a következő, és jön a következő, és jön a következő. Tehát fennmaradni hosszú távon ilyen értelemben nehezebb, de felfutni is könnyebb. Ilyen értelemben van gyorsulás, ahogy az emberek figyelme is lerövidül, mennyi ideig tudnak koncentrálni, és mennyi ideig tud valami fennmaradni. Ez más agyi berendezkedést és tanulási képességet igényel, mint mi tőlünk vén emberektől, és hát főleg a gyűjtögető társadalmaktól, ahol nem kellett ennyire gyorsan figyelni, hogy a szomszédod milyen ekével szántja fel a cuccot, mert ráértem azt a 80 generációval később is észrevenni, akkor sem maradtam le nagyon.
5: Igen, még kicsit talán arra gondolok, hogy ugye nem unatkozunk, azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és hogyha nem unatkozunk, akkor nem biztos, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit változtassunk, és hogyha mindent már valaki kitalált, akkor lehet, hogy ez a vágy, ez egy picit lapos, de mondjuk úgy látszik, hogy tényleg azért záporoznak az ötletek, de hogy ez is talán csak egy percepció, hiszen azért gondoljuk ilyen soknak az új ötletek számát, mert viszonylag gyorsan eljut hozzánk.
6: Igen, az a nem unatkozunk részre, igen, a nem bambulunk, az biztos, hogy ez egy hiány, és ez teljesen másfajta innovációkat fog létrehozni, mert a bambulás, unatkozás, bambulás, az ugye kell ahhoz, hogy leülepedjenek a dolgok, amiket látunk, és ami hihetetlen információ jön, és az összeálljon valamivé. És ugye nem feltétlenül ugyanazt a kaput döngetjük, vagy ugyanazt a megoldást próbáljuk csiszolgatni folyamatosan, és nem lépünk ki, úgy nehezebb a fejlődés.
5: Jó, hát akkor mindenkit arra biztatunk, hogy közben próbálkozzon néha egy kicsit pihenni, meg hátradőlni, de akkor ugye annak ellenére, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, ugye a jövő az nem megjósolható, hogyha mondjuk most a mostani tudásoddal felvértezve indulnál útnak, akkor mire figyelnél oda?
6: Az biztos, hogy sokkal többre értékelem, visszatekintve is akár, vagy a környezetembe a vállalkozókat, mint ahogy annak idején ezt hittem, láttam, vagy bátorságom volt, hogy belevágjak. Én ugye alkalmazott lettem, szerencsére egy akkora vállalatban lettem alkalmazott, ami hát bár startupnak nem volt nevezhető a korát tekintve, de méretét tekintve azért valahol ott volt, egy 3000 fős céghez csatlakoztam 26-7 évesen, amely egy pici cég volt, tőkeellátottság, meg létszám, meg sok tekintet, de ma már ez egy hatalmas cég, és a világ egyik legnagyobb brandje, és stb. Tehát azokat, akik még ennél is kisebb céget alapítottak, vagy kisebb céghez csatlakoztak, azt mind visszamenőleg, mind előre tekintve hatalmas megbecsülés kell, hogy övezze, és ők azok, akik valóban megpróbálják megváltoztatni a világot, azokat a forradalmakat, amiről beszéltem, azok belőlük fognak kinőni. Ha valaki mer első lenni, ha úttörő lenni, és egy termékkel kijönni, vagy bármilyen értelemben forradalmat csinálni, azokat nagyon nagyra tisztelem, és ha lenne bátorságom, ha újra kezdhetném, akkor valószínűleg sokkal inkább megpróbálnám, hogy valamit nulláról létrehozni, de hát minél korábbi fázisba csatlakozni valami új kezdeményezéshez, mert az izgalmas, az világ megváltó, az egy emberöltő alatt biztos, hogy megvan benne a remény, a potenciál, hogy valami úttörő dolgot hozzon létre. Tehát én arra sarkallok mindenkit, aki most kezdi az életpályáját, hogy mikor, ha nem ebben a fázisban kell megpróbálni valami őrültséget, valami különlegest, valami nagy dobást, mert alkalmazottnak elvenni egy nagy vállalathoz, azt mindig lehet.
4: Köszönöm, ez egy remek végszó. Az Epic Stories mai vendége Gauder Milán, aki a Mastercard globális felső vezetője volt, manapság pedig befektetőként és tanácsadóként vissza tovább a megszerzett tapasztalatait. Mi is tovább megyünk, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla?

0: Olá Andrea a könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Egyelőre nem került bele a magyar jogrendbe az uniós bértranszparencia irányelve. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij már a tervezett budapesti találkozóját, erősödik az ebola járvány. Napos, száraz, meleg idő lesz, ma 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap járt le a határideje annak, hogy a magyar jogrendbe is bekerüljön az Európai Uniós bértranszparencia irányelve. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén-nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és munkavállalói, valamint munkaadói érdekképviseleti szervekkel is egyeztetnek a kérdésben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij hétfő estére tervezett budapesti találkozóját. A HVG azt írja, a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között nem született végleges megállapodást, ezért döntöttek a későbbre halasztás mellett. De a külügyminisztérium szerint továbbra is zajlanak az egyeztetések. A megbeszélés középpontjában a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése állt volna. A múlt héten történt némi előrelépés, Budapest vállalta, hogy nem akadályozza Ukrajna Európai Uniós integrációját, míg Kijev garanciát ad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartására. Speciális fogászati székkel támogatta a Heimpál Gyermekkórházat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom. A különleges szerkezet lehetővé teszi a biztonságosabb és hatékonyabb ellátást, illetve hogy a kezelések akár altatásban történhetnek. Nagy Anikót, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatóját hallják.
3: Évente ebben a centrumban több mint 1700 esetet látnak el, 1700 altatásos beavatkozás történik. Ezek a gyerekek többnyire fogyatékkal élők, vagy valamilyen speciális ellátást igénylő gyerekek, akiknek különleges kezelést igényelnek. Ezért is fontos az, hogy olyan technikai feltételek, olyan fogászati szék álljon rendelkezésre, amelyben altatni is lehet a gyerekeket.
8: Erősödik az ebola járvány, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában 488-ra emelkedett a megerősített esetek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 86-ot. Az Egyesült Államok közben jelezte, Kenyába küldeni az ebolás betegeit. Az ország középső részén egy légibázis közelében alakítanak. Ki karantént az ebolával érintett amerikai állampolgárok számára. A terv ellen nagy a tiltakozás, Kenyára ugyanis eddig még nem terjedt át a járvány, és nem is szeretnék, hogy ez megtörténjen.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután pedig 29 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
9: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Tanult kollégám felhívta rá a figyelmet a zene előtt, hogy hát érdekes folyamatok zajlanak a lakáspiacon az elmúlt egy évben.
11: Úgyhogy a finanszírozási oldalt a vizsgáljuk, akkor érdekes jelenségek tárulnak elénk.
10: Szakértői segítséget kértünk Sándorfi Balázst, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjét. Szervusz Balázs, jó
11: szia,
10: reggelt!
11: Szia, jó reggelt! Nincs hangja Balázsnak.
10: Hát ez hogy a viharban?
11: Hát lehet, hogy kiesett. Na, várjál,
10: most van.
11: Itt
10: ugye? Na, oké, okay, meg vagyunk.
12: Oké, remélem, hogy hallottam.
10: Igen, most szólott, már minden oké. Én nyomtam meg, illetve én nem nyomtam meg egy gombot, bocsánat. Na, szóval drámai átalakulás a lakáspiacon. Egy jegyzetet írtál ezzel kapcsolatban. Financiális oldalon vannak gondok, ami azért lehet meglepő, hiszen itt van az Otthon Start 3%-os hitelprogram. Hát mi kell még, emberek?
12: Hát igen. Én azt gondolom, hogy a furcsa jelenségeket azért így vizualitás nélkül nehéz összefoglalni, de megpróbálom, hogy nem alkalmazhatok grafikont. A következő a helyzet, hogy van egy fellendülés tavaly ősszel, de ez a fellendülés már borzasztóan erősen pénzügyileg vezérelt. Közvetett statisztikákból némi számítással össze lehet tenni, hogy hogyan áll össze az az összeg, amit kifizetett a lakosság az adásvételi tranzakciókban. És azt látjuk, hogy 2026 első negyedévében csökkenő tranzakciószám mellett, ez 17%-kal kevesebb adásvétel, kevesebb összértéket fizetnek ki az ingatlanok után a vevők, mint 2025 első negyedévében.
10: Uh-huh.
12: Mindez történik úgy egyébként, hogy van egy áremelkedés, a számok nem mondanak ellent, az átlagára az emelkedik, de egyébként a kereslet az tolódik el az olcsóbb ingatlanok irányába, nagyvárosokból megy kijebb a kereslet, kevésbé modern lakások, stb. És a finanszírozás teljes összetételén belül az önerő az hatalmas mértékben csökken. Egyharmaddal kevesebb saját pénzt tettek a vásárlók az idei első negyedévben az ingatlan vásárlásba, és több mint duplázódott az igénybe vett hitel. Tehát összességében nagyon rövid idő alatt, 12 hónap leforgása alatt strukturálisan borzasztóan megváltozott az, hogy miből veszünk ingatlant. És komoly feszültségekre utal a piacon.
10: Na, ezeket a feszültségeket vegyük azért végig. Nem lehet az, hogy olyanok is, mivel hogy túl szép, hogy igaz legyen kategória az Otthon Start programnak a 3%-a, hogy akiknek egyébként lenne önereje, az igen, is azt mondja, hogy inkább hitelt veszek fel, mert hogy
11: pont
10: ha berakom, akkor
11: mondani,
10: lehet, hogy...
11: Ott van egy 3%, mondjuk reálbérben egy 5-6%-os növekedés, gyönyörűen tudom inflálni ezt a felvett hitelt, úgyhogy teljesen kézenfekvő, hogy ezt tegyem. Ráadásul, amit nem teszek bele önerőbe, még az állampapírpiacon is kapok rá 6,5-7 körül hozamot.
12: Igen, van ilyen, látunk ilyet, viszont ez a kisebbség.
10: Aha.
12: Tehát azt kell látni, hogy a hitel lehetőségek kimaxolása a vevők érdemi részénél elengedhetetlen ahhoz, hogy le tudja zárni a tranzakciót. Tehát nem jönne létre ennélkül az adásvétel. És a kereslet minőségében változott meg. Maga az abszolút ingatlan árszint teszi problémássá a piacot. Hmm. Mielőtt bevezették volna az otthonstartot, egyébként egy stagnáló, bizonyos pontokon korrigáló ingatlan piacon voltunk tavaly májusban. És egyértelműen a finanszírozási lehetőség lökte meg az árakat. Hogyha belegondolunk abba, hogy jön egy új kedvezményes hitel, és aki pénzügyileg erős, az rögtön az elején igénybe szeretné venni. Szerintem volt a hullámnak az első oldala, tavaly szeptember, október, november, amikor azok, akik kényelmesen és jól tudtak, jó anyagi helyzettel rendelkeztek, igénybe vették a lehetőségeket, mára 2026 elejére és 2026 közepére azok maradtak a piacon, akik nagyon apró dolgokból teszik össze a finanszírozási oldalt, és nekik kényszer az, hogy elmenjenek 70-80 vagy 80% fölötti hitelarányra.
10: Uh-huh.
12: Ezt mutatják a számok.
10: Oké. És ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kinézek mondjuk egy ingatlant, és mivel kicsi az önerőm, a lehető legnagyobb részét hitelből, tehát kimaxolom a hitelt, és amit hozzá tudok tenni, abba a kategóriában nézek lakást.
11: Akkor ugye az jól azt jelenti, hogy a magas jövedelműek vannak jelen ezen a piacon, nem a magas vagyoni helyzettel rendelkezők, de a magas jövedelműek, tehát egy relatíve szűk rétegnek jó ez.
12: Ugye jövedelem oldalról van talán a kisebb feszültség. Tehát az MNB hozott statisztikákat elsősorban most a stabilitási jelentésben. Uh-huh. Nekem az a problémám, hogy a szeptember-februári időszakot egybe vizsgálta, és gyökeresen különbözik a szeptember, mondjuk azt, hogy a 2025-ös otthonstart felvétel a 2026-ostól. Hm. Tehát én azt gondolom, hogy a jövedelmi pozíciókban is gyengültek. Akik erősebbek voltak, azok a lehetőség elején éltek vele, mert mindenkit fenyegetett az ingatlan áremelkedés, tehát aki gyorsabban lépett, az kedvezőbben tudott vásárolni. Ez befolyásolta a piacot. Tehát önmagában én azt gondolom, hogy a jövedelem oldali feszítettség az nagyjából 2026-ban elkezd uh-huh. bekanyarodni az utcába hozzánk.
10: Azt is megírtátok még korábban, hogy nem nagyon van piaci hitelezés, hanem így gyakorlatilag mindent letarolt a támogatott hitel, amit otthonstartra kereszteltek. Ez sem biztos, hogy egészséges, ugye?
12: Hát ugye, igen, ma úgy néz ki a lakáshitel felvétel a hivatalos statisztikák szerint az összes felvett lakáshitel 81% a támogatott hitel, ebből 70% pont otthonstart, 11% pont csok plusz, és egyébként az a durva, hogy a fennmaradó 19%-ból mi megnéztük a saját statisztikánkat, annak az egynegyedét olyan piaci hitelek viszik el, amiket kiegészítésként vesznek fel támogatott hitelhez. Összességében tehát a teljes hitelezésnek a 14%-a idézőjel önálló lábon álló piaci hitel, ami gyakorlatilag kerekítési hiba, tehát ez a hitelezés, lakáshitelezési piac ma nem igazán létezik támogatott konstrukciók nélkül, és ez hoz egy borzasztó nagy kérdőjelet, hogy hogyan lehet ebből fenntartható vizekre vezetni.
10: Uh-huh. Kell aggódni? Túl
11: igen,
10: van hitelezve
11: tehát milyen
10: lakosság?
11: Válaszok vannak a igen. kérdőjel után, tehát milyen folytatás jöhet?
12: Én azt gondolom, hogy abból a szempontból aggódni nem szükséges, hogy nincsen olyan típusú hitelválság, semmilyen hitelválság nincs az országban abból a szempontból, hogy túlzott lenne az eladósodottság, vagy attól kellene félni, hogy összeomlik a hitel visszafizetési képesség. Nagyon alacsony a magyar lakosság eladósodottsága. A problémát az jelenti, hogy az ingatlanárak túl magas szinten vannak, egészen egyszerűen szerintem a finanszírozási oldalról új ötletekkel hagyni kellene a piacot egy kicsit lenyugodni, mert mindig az árlökéseket, az ingatlan árlökéseket konkrétan a pénzügyi külső körülmények hozták, támogatások, támogatott igen. hitelek, plusz a kifutó infláció követő állampapírnak a nagy kamattartalma, ha egy kicsit kiszámíthatóbb lenne a pénzügyi oldal, és nem lögdösné a vásárlóerőt egy külső tényező, akkor kialakulhatna az a piac, hogy konszolidálódunk egy kicsit, ami azt jelenti, hogy a jövedelmek dinamikája alatti mértékben nő az ingatlan piac, egy ilyen relatív átárazódás bekövetkezik, és így kisimulhatnak ezek a történetek. Hitel oldalról pedig, hogyha fennmarad az euró konvergenciós hit és pálya, és a kamatcsökkenés az folytatódhat, akkor 2027 vége felé szerintem 5% alatti kamatszinteket elérhet a piaci lakáshitel, ami bőven adhat majd teret arra, hogy ez a borzasztónak támogatott túlsúly az csökkenjen és normalizálódjon. Ez lenne a fenntartható pálya.
10: Oké. Mi a helyzet a lakáspiaccal? Ugye befagyott, több olyan újságcikket is olvastam, hogy hát gyakorlatilag ki vannak feszítve a vevők, nagyon új vevők nem nagyon jelennek meg a piacon. Lesz lakáspiaci árcsökkenés? Ez magával hozhatja ez a helyzet? Azt is?
12: Ugye gyakorlatilag erről tabu beszélni, úgyhogy most csak így szűk körben.
10: Akkor fogalmazzuk
12: mondom.
10: Úgy, ja, hogy az alkupozíciók javulnak.
11: Nem adjuk tovább.
12: Oké, nem adjátok tovább. Tehát én azt érzékelem, hogy egyrészt a legtúlfeszítettebb pontokon, és például nagyon frekventált panel Budapesten, mint például Gazdagréten, mi azonosítottunk árcsökkenést. 4,5%-ot tavaly őszhöz képest. De ezzel együtt is globálisan a teljes lakóingatlan piacon nem lehet arra számítani, hogy érdemi árcsökkenés bekövetkezzen, mert nem így működik az eladói oldal pszichológiája, ők nem fogják a legnagyobb vagyontárgyukat érdemben átértékelni. Inkább az eladási ár kitartása várható, tehát sokkal inkább mindebből én az összpiacra vonatkozóan inkább stagnáló árszintet várok, és nagyon, nagyon felforrósodott pontokon pár százalékos mérséklődést. Ez az, ami egyébként a korábbi példák alapján realitás lehet. Én érdemi árcsökkenésre nem látok nagy teret.
11: Ahhoz kéne ilyen likvidálási nyomás valami miatt, ugye, mint amikor voltak hitelválságok, vagy valami, ami kényszereladásokat szül. Aha. Oké. Nagyon szépen köszönjük. Ez egy nagyon izgalmas aspektusa volt ennek a piacnak. Köszönjük, hogy rávilágítottál és beszélgettünk. Szép napot, jó munkát kívánunk.
12: Köszönöm, sziasztok.
11: Sándorfi Balázssal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni.
4: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
11: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 6 óra 30 perc van, pontosan kezdjük a hetet itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án Kántor Endre van velem szemben.
13: És Mihálovics András pedig velem szemben, a kedves hallgatók Ajaj. Pedig minden csatornán, ahol találkoznak velünk. Például, mi történt? Kihúztad a drótot, és nem megy a monitor vége. Ennyi.
12: Kiesett.
13: Visszatetted a drótot?
12: A drót. És kontakthibás.
13: Csak azért fontos ez, mert András látja, és ő irányítja azokat az üzeneteket, amelyek a 0636 98 098 0-ra jönnek. Ez lehet WhatsApp, Viber és SMS, de hát érkezik a Messengeren is hozzánk, persze, meg e-mailben az info@millasreggeli.hu-ra.
12: Valaki azon vekenk, hogy mikor szabad monogrammal megnevezni egy jogerősen elítélt személyt. Hol K. Endre, hol Kónya Endre. Ha a nyilvános körözési listákon nagy nézettségi médiában megjelenik, a rendőrség keresi Adda Adalbertet bűnügy miatt, a fotóját is közzeteszik, mert ha elfogják, már A. Adalbertként lehet csak megnevezni. Mennyire következetes ez a szabály?
13: Igen. Hát nem túl következetes.
12: Köszönjük
13: szépen. Mi is ezen fogunk gondolkodni, filozofálgatni. Ez a kínzó kérdések rovatunk volt.
12: Igen. Aztán a gyorsforgalmi befele a második kőhídon műszaki hibás bömbi, alakul a sor szépen. Tehát a gyorsforgalmi befele a második kőhídon műszaki hibás autó vesztegel. Aztán itt van Gézu utolsó pillanatban küldött üzenete, épp hogy 6:30-kor belefér. Egyfajta művész az is, ha úgy késed le a repülőgépedet, hogy egyébként ott vagy. Épp csak belemerültél a parfümök és a szivarok válogatásába. Saját tapasztalat, netán? Soha nem vettem se szivart, se parfümöt reptéren. Jó reggelt számíthatunk idén a nyár slágerére? Ez szerintem...
13: Természetesen igen. Majd nem a meteorológiai nyár kezdetekor, mert még...
12: belustultál, nem, már nem érdekel nem, ez a
13: tök
12: téma.
13: Tök őszintén az van, hogy még reménykedem, hogy becsúszik egy-két versenyző, de nehéz és magas a léc, úgyhogy van most 3 versenyző, abból szerintem 2 nem annyira erős, ezért aztán még reménykedem egy picit. De szerintem jövő héttől már szólni fog a nyárslágerem.
12: Kapolcsra ti is jöttök? Én nekem annyi, de annyi dolgom van a nyáron, hogy én nem hiszem. Te?
13: Én szívesen mennék, de már sajnos tavaly se tudtam, meg tavaly előtt sem, úgyhogy ez pont
12: ahogy... 50% esélye van, hogy megyünk, mert vagy a Gede, vagy az Ács
13: esetben. Lesz, igen, lesz Szájbi. De igen. Ő lesz egyébként csütörtökön a Millás esten is, úgyhogy tessék ezt keresni. Ott leszünk a Business Fest-ten, ahogy ezt tudjátok, csütörtökön 17 óra 45-től lehet érkezni, vagy 17:30, valahogy így. Szájbi játszik egy jó kis szettet, és utána pedig a megszokott Millás est.
12: Ha nincs alkotmány, mert alaptörvény van, akkor hogy lehet alkotmánybíróság és alkotmányvédelmi hivatal? Fiúk, lányok,
13: túl erősen asszonyok,
12: legények, a jó égágyat, mi ez a vitriolos, mi ez a tudás szomj, mi ez a, nem tudom, váratlan lendület itt hétfőn reggel. Na mindegy, egy biztos, hogy 2026. június 8-a van, az óceánok világnapja. Nem könnyű nekik sem, ezért van világnapjuk, gondoljunk arra, nem tudom én, Manhattan méretű, vagy mihez mérik azt a szemétszigetet, ami ja, a csendes igen, óceánon igen, csendben igen. úszik áll.
13: Van olyan.
12: És ha már az óceánok világa, szenvedélyesen szerettem a különböző túlélő expertek áll dokumentum filmjeit. Új kedvencem Bear Grylls-et lecseréltem Ed Staffordra.
13: Ja,
12: és kérlek szépen, Ed Stafford arra építi a túlélési stratégiáját bármi tengerparttal rendelkező környezetben, hogy az az első dolga, hogy kimegy a tengerpartra, mert a tengerparton mindig lehet találni olyan szemetet, ami jól jön a túléléshez. Halálhálót, használt papucsot, műanyag flakont, stb. WC ajtót, a múltkor abból csinált valami fekhelyet, hungarocell darabokat belevar valami.
13: Ezt nem csak a tengerparton csinálja, de ebben tök igazad van. Viszont hát, hogy sajnálatos, hogy...
12: És ez azért mélyen elgondolkodható, és nagyon-nagyon szomorú.
13: Az nagyon. És az is elgondolkodtató, hogy savasodik.
12: A tender?
13: Az óceán, és melegszik. Úgyhogy hát sok kihívás van előttünk az óceánok világnapján is.
12: Drága barátaim, medárd napja vagyon ma.
13: Dehogy is. Nézzék ki.
12: Hát, de attól még van.
13: Van, de hát ez valami más. Ez olyan, mint a száraz november. Van.
12: Akkor, ja, hogy az is csak papírról létezik, ugye? A néphagyomány szerint, ha ezen a napon esik, csapadékos, ha nem esik, száraz nyár következik. Hát,
13: akkor lehet fogadni
12: azon a portálon, melynek nevét számra nem veszem.
13: Miért?
12: A Polymarket-e, jó, na, tessék. Ha felszólítottál, akkor muszáj. Lehet ott fogadni, de szerintem nagyon kicsi az ott arra, hogy mostantól egy csomó száz napig esik az eső. De Szent Medárd egy frank püspök volt a gabonaaratásának és a szüreti munkának is a védőszentje. Kérdem én, hogy miért, mikor még a gabonát messze, a szüret meg még messzebb. Fogfájáskor az ő közbenjárását kell kérni. Ó, Szent Medárd, úgy fáj a fogam, értem.
13: Hozz egy kis szőlőt, bort, és igen, búzát.
12: Egyébként Szüke Pátriádban autózva meg kellett állapítanom, hogy az Árpád lassan alatni lehet, úgyhogy na, szerintem az aratással nem várnak megint Szent Pál napjáig, úgyhogy szerintem hamarosan elindulnak a gombájnok. Na, nézzük a születésnaposokat, miután a névnaposokat megköszöntöttük. 1099-ben elkezdődött Jeruzsálem ostroma az első keresztes háborúban ezen a napon, június 8-án. De arra kíváncsi lennék, hogy ugye azt szokták mondani, hogy mikor dördült el az első lövés a háborúban. Ilyenkor a kereszteseknél az első mi? Mi történt?
13: Az első
12: nyílvesszőt kieresztette útjára Jeruzsálem ostromának.
13: Igen, amikor megérkeztek szerintem, és azt mondták, hogy na, akkor itt vagyunk, és megkezdjük az ostromot.
12: De az nem ostrom. Nyílvesszővel nem lehet várat ostromolni. Az első trebusé lövedék.
13: Jó, de nem, szerintem a nyílvesszőtől kell. Tehát az első...
12: De hát azzal nem tudsz várat. Az ostrom, a csata kezdetét egy első nyílvessző jelentette.
13: Az első háborús cselekedet.
12: Na, oké, de az ostrom első mi? Amikor 6,5 hét után összeácsoltak egy ilyen trebusét.
13: Tehát szerintem, amikor megérkeztek. Abban a pillanatban megérkeztek, és írnok, tessék, írd le, megérkeztünk Jeruzsálem falai elé. Megkezdjük az ostromot. Számít. Megkezdjük az ostromot. Így.
12: Értem.
13: Ennyi.
12: Jó. Kedves gyerekek, tudjátok mi a trebusé?
13: Na tessék, az a híres francia színész,
12: igen,
13: nem?
12: Igen, az. Jó. Az, aki mindig dohányzott.
13: Ja, igen, én is arra gondoltam, ilyen jó hangú ember.
12: Na, aztán 1867-ben röppenjünk át, a kiegyezés folyamatát befejező aktusként megkoronázzák első Ferenc József királyt. Mennyire vágyott rá 1849 óta, vagy mikor koronáznak már meg ezek a hülye magyarok, de tényleg mit kell még várnom? Hát 1867, július 8-áig vár.
13: Igen, ne legyek már én a vaskalapos király, igen, tényleg.
12: Cserébe 1892-ben...
13: Ez egy történelem igen, egy alternatív. Dolgozatban.
12: Gyerekek, nagyon...
13: Első József a vaskalapos király.
12: Tényleg még a szóbelik hátra vannak. Ne a Millás reggeli történelem értelmezéséből inspirálódjunk az érettségén. Tehát hálából, miután megkoronázták ugyanazon a napon, csak 1892-ben Székes főváros rangra emelte a fent nevezett első Ferenc József Budapestet. Véletlen, hogy nem. Ugyanazon a napon?
13: Nem volt nem, véletlen. Persze. Ugyanezen a napon 4 évvel később a milleniumi ünnepségek csúcspontján a már kész parlament épületében ünnepélyes együttesülést tartott a főrendi ház és a képviselőház.
12: Na, hát...
13: Aki már járt a parlament épületében ünnepélyesen körbe lett vezetve, az tudhatja, hogy természetesen 2 ülésterem található benne.
12: Igen. No, aztán 1903-ban, hogy mit szólt első Ferenc József ahhoz, hogy Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként menetrend szerinti autóbuszjárat indul, azt fel nem foghatom. Viszont azt már nem érhette meg, hogy 1924-ben a Monteveresten eltűnt 2 brit alpinista, George Mallory és Andrew Irvine, máig nem tudni, hogy felmásztak, vagy nem másztak fel. Keresik a fényképezőgépet, mert állítólag, ha az megvan, ott vannak bizonyítékok arra, hogyha feljutottak, és akkor nem Edmund Hillary az első, hanem George Mallory. és jóval előbb 1924-ben.
13: És nagyon sokat idézett mű 1949 megjelent George Orwell disztópikus regénye, az 1984, tehát 1949-ben ezen a napon. Születésnaposok közül érdemes megemlékeznünk első Rákóczi György erdélyi fejedelemre, 1593-ban született ezen a napon, illetve Giovanni Domenico Cassini. Olasz származású francia csillagász volt ő, 1625, a Cassini űrszonda viseli nevét, amely elképesztő sikeres küldetést teljesít, vagy teljesített. Úgyhogy...
12: Szél Kálmánnak egy tér jutott Budapesten, bizony. Politikus miniszterelnök volt, 1843-ban született. Francis Crickről is meg kell emlékeznünk, mert Nobel-díjas angol biokémikusról van szó. Ő fedezte fel, hogy a DNS az kettő spirálból áll. Nem egyedül, volt egy társ felfedezője is.
13: Aztán itt van Gárdos Péter, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, 1948-ban született, és a Velsziek rockmamája, Bonnie Tyler.
12: A Velszi Tina Turner.
13: A Velszi Tina Turner, így van, vagy pedig egyes rossz nyelvek szerint akkoriban ő valójában Rod Stewart egyik alter egója volt Bonnie Tyler, de valljuk be őszintén, hogy nagyon hasonló hanggal áldotta meg őket a sors.
12: A trebusi egy betűtípus. Köszönjük a foglalkozás elérte a célját.
13: Abszolút, köszönjük, igen. Így van.
12: Azt mondja, most kapcsoljuk az okos telefon trebusát.
13: Így van.
12: Igen.
13: Szóval Tim Berners-Lee, angol informatikus is ezen a napon született 1955-ben. Ő az, aki a mai formájának, a világhálónak, a World Wide Webnek a kifejlesztője.
12: Aztán
13: Tim Berners-Lee.
12: Én például már attól rosszul vagyok, hogy nézem a trükkeit. Bessenyei Péter magyar műrepülő versenyző, repülőoktató.
13: Ne legyél rosszul, hát most kinyitott egy pezsgőt is egyeken, azt nem láttad?
12: Repcsivel?
13: Igen, a szárnyával. Jó nézett ki nagyon.
12: A csibész.
13: A csibész.
12: 1956-ban született a jeles műrepülő versenyző. Aztán a szülinapját ünnepli nem sokára Budapesten Nick Rhodes, a Duran Duran billentyűse. Lesz koncertmész?
13: Nem megyek, de
12: én sem, nem
13: ismerek,
12: itthon.
13: Vagy csomó mindenkit,
12: én
13: aki
12: is,
13: megy.
12: Igen, igen. Aztán...
13: Na, ki a Kánya?
12: Az.
13: 1977.
12: Kanye West, 21-szeres.
13: Aki elinflálta a Grammy-díjakat a is. Szememben. 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer, rapper, egy a bolondok, a nagy bolondok egyike, szerény véleményem szerint, de hát ez kit érdekel.
12: És Závada Péter, magyar költő, zenész, is ma ünnepli a születésnapját, sok boldogságot kívánunk neki. Jó reggelt! Ezt a medárnapot sose értettem, ha csak Gödön esik, akkor 40 napig Gödön fog esni? Így van. Hát,
13: igen, ez nehéz. Ne lepődjünk
12: meg ezeken a dolgokon. Jó reggel, D-napi csata, András, please, írja Zsolt. Nem tudok D-napot, mert annyira bonyolult és annyira összetett, hogy egyszer már egy történelem óra és egy történelem érettségi is ráment erre, ásítoztak az érettségi bizottságba, és mondták, hogy jó, András, köszönjük, ötös, de mondom, de hát én még el se indultok, még nem, a partraszállásra, még csak a hadosztályok felállását, igen, ismertettem az angol félszigeten.
13: Még a Ryan közlegénynél nem is tartok.
12: Igen.
13: Őt meg kell menteni még. Tessék már összekapni magukat, kedves bizottság. Igen. Na jó, zenélünk egyet, és utána jövünk vissza lapszemlével.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Hát nincsen béke a Közel-Keleten. Katonai célpontokat támadott meg Irán ma reggel, vagy korán hajnalban nyugati és középső részén Izrael, tehát Irán nyugati és középső részén Izrael tette ezt néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. Ugye annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök állítólag Benjamin Netanyahu Izrael miniszterelnököt arra kérte, hogy tartózkodjon a további támadásoktól, korábban pedig kijelentette, hogy a Izrael és Irán újabb támadásai nem befolyásolják az amerikai kormány Teheránnal folytatott béketárgyalásait. Amihez annyit hozzátett Netanyahuról, nem ő hozza a döntéseket. Én hozom a döntéseket, én hozom az összes döntést, mondta Donald Trump.
3: Remek, mert így legalább a felelőst is tudjuk, hogy ezt nem tudom, hogy ő megint végig gondolta-e, vagy nem.
2: Nem, ez, tehát én hozom az összes döntést.
3: Igen.
2: Ennyi.
3: A világon? Ez megéheztem. Szerintem Donald, mit tegyek reggelire, dönts már el.
2: Donald Trumpi gondolkodásmódnak a quintesszenciája hangzott el ebben a mondatban. Ezt lehetett sok minden portálon olvasni. Én most a 444-ről szemléztem ezt. Egyébként már korábban is nyomást próbált gyakorolni Izrael Trump, hogy állítsák le a libanoni támadásokat, és legyen megállapodás, ami ugye véget vetne a háborúnak. De közben pedig annyira összeveszett Benjamin Netanyahu-val a múlt héten, hogy nem is tudom elmondani rádióban, hogy minek nevezte, mert ki kéne sípolni végig, de talán úgy lehetne valahogy átfordítani, hogy ki cseszett, őrültnek nevezte Donald Trump Netanyahu-t, miközben üvöltözött vele. Tehát itt tart a világ diplomáciája és külpolitikája.
3: No, hát kérem szépen, egy kicsit visszanyúlnék az időben, mert hogy a Fitch hitelminősítő nem módosította Magyarország besorolását a választás után, a Moody's és az S&P után a harmadik nagy hitelminősítő sem változtatott, megadta bizalmat az új magyar kormánynak, amire majd rá kell szolgálni természetesen. Aztán
2: inkább beszéljünk már arról a jó kis sztoriról, ami robbant a hétvégén, a luxizás egy újabb szála. A Népszava is megírta, közpénzből szállt meg 5 csillagos hotelekben Nagy Márton. Alkalmanként 1 millió forintot fizetett egyetlen napért. Ő ezeket a szállodákat preferálja, Nagy Márton, mint kiderült.
3: Okay.
2: Akkor bedobtak egy 700 ezer forintos szállodai szobát egy éjszakára, az meg sem rebbent. Meg sem rebbent a szeme. Hát ugye ehhez jöttek még a magánrepülőgép költségei. Párizsba például 14, a világgazdasági fórumra 30 millió forintért utazott a nemzetgazdasági miniszter, vagy a ex-nemzetgazdasági miniszter.
3: A MOL NRT június 16-ig megkapta az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalat, a Naftra Industrias Rijevel, írja az MTI a Magyar Olajtársaság szombat esti közlése alapján. A NIS többségi részesedésének megvételéről szólnak ugye ezek a tárgyalások, a Gazprom nyeft és a MOL között. Ez is egy érdekes információ, mert ezek szerint nem sikerült nyérbe ütni a bizniszt a határidőre.
2: Én továbbra is a Népszavánál maradtam, itt lapozgatom, hogy miket írnak. Elégtelent kapott a magyarországi oktatás, az Európai Bizottság szerint az egész egyelőre csak arra jó, hogy növelje a már meglévő egyenlőtlenségeket. Tehát ezt az Európai Bizottság friss országjelentésében lehet olvasni, ezt a verdiktet, és hát ezt részletezi a cikk.
3: Aztán Christian Eriksen, igen, ő az a futballista, aki egyszer már rosszul lett, most megint rosszul lett, és összeesett a pályán, olvasom. Hát én nem tudom, nem találtak ott, vagy mindent rendben találtak, de hát valami akkor még sincs rendben, ha már másodszor történik ez vele, és
2: baromi nehéz,
3: ő nem gondolkodik

0: pénzt költ kamat kiadásokra. Ez egy olyan terület, ahol komoly spórolásra van lehetőség. Ez a spórolás az idei évben megkezdődhet a hozamok csökkenésének és a forint erősödésének köszönhetően. A portfólió úgy számol, hogy a kamaton és a tőke törlesztésen akár 100 milliárdos nagyságrendben takaríthat meg a büdzsé 2026-ban, és ez még csak a kezdet. A következő években a fokozódós átárazódással még nagyobb tétel szabadulhat fel, ha kitart a piac bizalma. Úgyhogy nagyon kell figyelni erre a piacra és erre a bizalomra.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: A Budapest érték tőzsde enyhe pluszban zárt. 133.670 pontig ment fel, ez 0,6%, úgyhogy nem olyan acélos erősödés. A MOL Richter páros tudott erősödni, nehogyis, az OTP Richter páros tudott erősödni. Az OTP 0,17%-kal 40.770 forintig, a Richter 0,34%-kal 11.920 forintig. A MOL csökkengetett 0,2%-ot 3.908 forintig. A Telekom egy nagyobbat esett, 1% fölötti mínusz hozott össze a hét utolsó kereskedési napján, 2634 forintig csusszant vissza, és hát kivételesen az Opus volt az ötödik legforgalmasabb részvény, nem a Forage, viszont az esett 1,1%-ot. Az euró-forint keresztárfolyam jelen pillanatban 355 forint 90 fillér környékén jár, az EU, a dollár-forint pedig 308 forint 60 fillér környékén.
2: Hát az Egyesült Államokban ami nagyon érdekes volt, hogy a chip szektor az rendesen meghúzta a mínuszba a Nasdaq-et, 4,2% lett a vége a Nasdaq-nek a pénteki kereskedésben, és nem enyhül ez a nyomás, mert hogyha az ázsiai tőzsdét megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a leginkább érintett tőzsdék, például a Kospi, a dél-koreai index 5,3%-os mínuszban van, ott a Samsung húzza lefelé a piacot, és a Nikkei is, most a 5,3%, a Nikkei is majdnem 4%-os mínuszban, úgyhogy nem áll jól a szénája, tehát az ázsiai piac, ha ezt nézzük. Szóval Európában egyedül a FTSE tudta tartani magát, ott is csak 0,7%-os plusz jött össze, alapvetően ilyen 0,5% körüli mínuszokban zártak az európai tőzsdék, Amerikában pedig, mint mondtam, a Nasdaq vezette a 4,2%-os mínusszal a lejtmenetet, a Russell 2000 sem járt jól, 3,5%-os mínusz, az S&P 500-as 2,6%-os mínuszban, a Dow 1,3%-os mínuszban zárt, és hát ilyeneket lehetett látni, hogy a Broadcom majdnem 7%-os mínusz, a Marvel Technology 12,5%-os, a Micron 11,7%-os mínusz, az Intel 10%-os mínusz, az AMD majdnem 10%-os mínusz, az Nvidia 5,5%-os mínuszban fejezte be a kereskedést pénteken, úgyhogy innen kell valahogy följönni. Igen, látta, a Nokia is 13,5%, tehát rendesen megütötték ezt a szektort, és hát lényegében alig lehet pozitívumot találni. Egyedüli legényként az American Airlines Group a 1,5%-os pluszával a 30 legnagyobb volumenben kereskedett papír közül, és ott pedig azt nyilatkozta a vezérigazgató, hogy alapvetően optimistán tekintenek az utazási szezon kezdetére, úgy látják, hogy megjött az utazási kedv, és van pénz is, a kerozin árak pedig nem fogják vissza majd ezt az egész növekedést, úgyhogy ők optimisták, ez látszott a részvény árfolyamán is.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Megjött Szoller Andi.
3: Hello.
2: Kezében a legfrissebb, legropogósabb hírek, és ezeket természetesen el is mondja. Hogy vagy, Andi?
3: Remekül.
2: Ilyen volt a
3: igazi
2: hétvége.
3: Jó nyári hétvége volt. Gyalogoltunk 8 kilométert Budapesten, a vártól a rakparton át, a mindenhol. Olyan szép idő volt, nem ez a zűrült meleg.
2: Igen.
3: Gyönyörű napsütés, nagyon jó.
2: Nagyon
3: volt.
2: Jó.
3: Tele van a város
2: külföldiekkel.
3: Hát jó, igen.
2: Nagyon jó, oké. A várban elcsodálkoztatok azokon a monstrumokon, amikkel nem lehet mit kezdeni.
3: Nem, odáig nem mentünk fel, csak a Várkert
2: nem bazárba, is szabad, mert ott rögtön izét kapsz.
3: Várkertfest volt, koncertekkel, meg épületbejárásokkal, ilyen vezetett túra volt, az nagyon

0: volt.
1: Így van,
0: úgy,
1: így van.
0: Klassz volt.
1: Szuper. Na, tehát a legfrissebb hírek érkeznek, hamarosan mi pedig folytatjuk a Millás reggelit majd Budapest rovatunkkal, utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy lejárt ugye az Európai Unió bértranszparencia irányelvének átültetésére való határidő. Tehát annak a határideje, hogy ezt mindenki meghonosítsa, és transzparensen
2: akkor
1: lehessen
2: tudjuk,
1: látni.
2: Akkor tudjuk, mennyit keres Ács Gábor?
1: Pontosan nem fogod tudni.
2: Nyilvánosságra hozzam?
1: Hát az ügyvezetőt kell megkérdezni.
2: Ezért kérdezem.
1: Pontosan nem fogod megtudni, hanem mint ahogy majd kiderül a riportunkból, és erről egyébként készítettünk egy szuper jó videós sorozatot a Millás reggeli YouTube csatornájára. Ugye ilyen sávok vannak, tehát nagyjából lehet tudni, hogy melyik, ki melyik sávba tartozik, de ezért szerintem itt még nagyon nagy hiányosságok vannak, úgyhogy majd ezt fogjuk a szakértővel megbeszélni.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő Uzsonna Kamat Meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynök KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő Uzsonna Kamat Meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
5: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
0: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben lezárták a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni-György utca közötti szakaszon szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra lehet majd készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siring Zsolt, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Egyelőre nem került bele a magyar jogrendbe az uniós bértranszparencia irányelve. Eddig 2 milliárd 300 millió forintba került a lélegeztető gépek raktározása. Irán este rakétatámadást indított Izrael ellen. Napos, száraz, meleg idő lesz ma, 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap járt le a határideje annak, hogy a magyar jogrendbe is bekerüljön az Európai Uniós bértranszparencia irányelve. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén-nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseleti szervekkel is egyeztetnek a kérdésben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer elérhetőségét. Facebook bejegyzésükben közölték, a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. Eddig 2 milliárd 300 millió forintba került az Orbán kormány által vásárolt lélegeztető gépek raktározása, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 2020-ban mintegy 17 ezer készüléket szerzett be a kormány nagyjából 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll, de a beszerzésükben közreműködő cégek az üzlettel nagyot szakítottak. Irán este rakétatámadást indított Izrael ellen. A ballisztikus rakétákat sikeresen elfogta a légvédelem, de gyülekezési tilalmat rendeltek el. Az esti támadásokra válaszul Izrael több iráni város ellen hajtott végre légicsapásokat ma hajnalban, írja a Guardian. A támadások miatt Irán lezárta a teheráni nemzetközi repülőteret. Korábban vasárnap az izraeli légierő Beirutban támadta a Hezbollah infrastruktúráját. Ezek a légitámadások az elsők azóta, hogy áprilisban tűzszünetet kötött Irán az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel. Csődöt jelentett a brit European Cargo. A légitársaság tavasszal még új útvonalakat indított, de most kénytelen volt leállni, és megvált 178 dolgozójától is, olvasható az Economics oldalán. A légitársaság nem bírta tartani a lépést a növekvő üzemanyagárakkal és a csökkenő forgalommal, számolt be a Brit Express portál. Más légitársaságok is nehéz helyzetben vannak az üzemanyagárak rohamos drágulása miatt. A Wizz Air tulajdonosa pár napja úgy nyilatkozott, hogy Ázsiában kerozinválság van, Európában viszont nincsen, és semmilyen jel nem mutat arra, hogy itt bármilyen probléma kialakulna. Több földrengés is volt a hétvégén Görögországban, de sérültekről nem érkezett hír. Évia szigeténél tegnap 5,2-es erősségű földmozgást is mértek, és a rengéseket Athénban is érezni lehetett.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
8: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 12 percig zenélt Kántor Endre. Én meg addig mi mama, egyedem-begyedem, ezzel szórakoztattam magam, de most végre beszélhetek itt a Millás reggeliben, ha nem röhög.
6: Nem. Igazából csak próbálom túlélni ezt a elkövetkezendő órát, és Mihálovics Andrással, aki nem tudom, megint megtaláltad a koffeines cukorkát?
5: Igen, amit eldugtatok, megtaláltam. Szóval itt a Rádió Café 98.0-án szólnak ezek a szavak, mondatok, kifejezések, és van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez 0630-as 698-0980. Van ilyen üzenet. A Trump által összegrundolt béketanács eredményessége a béka fenekéhez képest hol tart?
6: Igen.
5: Hát ezt akkor minősítsük bizony költői kérdésnek, hiszen mindenki tudja a választ rá. Aztán miköze az USA-nak egy magyar és egy szerb vállalat tárgyalásaihoz? Ezt is költői kérdésnek minősítem, hiszen ezt is mindenki tudja szerintem. És akkor mi van még itt? Csak az ács fizetése érdekel? Gede és nyúl fizújas mafu.
6: Pontosan.
5: Így
6: sőt,
5: van.
6: Sőt, az, hogy a nemek közötti bérkülönbség mekkora, arról például a német rádióban is reggel óriási beszélgetés volt, mert hogy ez a bértranszparencia irányelv, ez erre is kiválóan rámutat.
5: Na, menjünk rá Budapest rovatra, mert ha már a bértranszparencia szóba került, akkor ne álljunk a téma és a hallgatók között túl sokáig.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Strandtoplista a fővárosban és környékén, kérem szépen. Ezzel lepett meg bennünket az egyik sajtó orgánum, és akkor erről tallóznánk most, csak az összes leiratkozás, egyetértés és elfogadás után következik ez, hogy hozzáférünk a forráshoz. Azt mondja, hogy mit kínálnak a legjobb, első és legjobb strandok, a BVSC úszoda és strand, sportolás és feltöltődés, a másik a Csillaghegyi Árpád fürdő, hatalmas park ősfákkal, illetve a harmadik a Dagály gyógyfürdő, strandfürdő és úszoda, modern strandélmény a Duna közelében. És akkor van itt, hogy délegyházi tavak, domonyvölgyi strand, dunabogdányi szabad strand, dunakeszi szabad strand, gödi homoksziget, gödi szabad strandok, gyömrői tófürdő, horányi szabad strand, és a többi, és a többi. De befért a Kisoroszi szigetcsúcs is szerencsére, meg a Lupa, meg a Palatinus, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sokat felsorol.
6: De ezt hogy, tehát, hogy kerül?
5: Nem
6: igen,
5: tudom, ex-has.
6: Azért rohadt nagy különbség van mondjuk, mit tudom én, a Palatinus, az Árpád, vagy a gödi homokszigetek között.
5: Igen. Hát azt mondja, hogy összegyűjtötték Pest megye és Budapest környéke legjobb strandjait és fürdőhelyeit, hogy könnyebb legyen kiválasztani, ahol a legfolóbb nyáron napokon is felfrissülhetünk. Akár aktív kikapcsolódásra, akár családi programra, akár egy csendes pihenésre vágysz, összeállításunkban biztos találsz olyan helyet. Szóval ez nem rangsor akkor.
6: Aha.
5: csak összegyűjtötték.
6: Jó, köszönjük szépen a fáradozást. Újabb nagy fordulatot hozott a kormányváltás a fővárosban, de még nem lehet hátradőlni, írja az Economics, mert hogy kezdetét vette péntek este az idei Budapest Pride közösségi fesztivál, amely a szervezők szerint a politikai gyűlöletkeltéssel szembeni védekezés helyett most már a szabadságot ünnepelheti, és azt mondják, hogy még nem lehet hátradőlni, mert hogy hiába lett mesztelen a király, így fogalmaztak, a rendszerváltás nem történt meg. Úgyhogy egyébként az elmúlt években politikai üldözés alá vett LMBTQ felvonulás június 27-én lesz. A Pride közösségi fesztivál az egy teljesen más sztori. Itt három héten át több mint 90 programmal, színházi és történelmi előadásokkal, filmvetítésekkel, beszélgetésekkel, workshopokkal, de kirándulások, sportprogramok is vannak, játékestek és városi séták is, és ezzel várják az érdeklődőket, és ezt a Szivárvány Misszió Alapítvány szervezi. Angeli Andrea, a szervező, azt mondta, hogy 16 éven át gyűlöletkeltésre használta politikai eszközként ezt az egészet. Magyar ellen úszított, a Pride betiltása pedig ennek volt az utolsó nagy darabja. Minden esetre azt mondják, hogy sok mindent kell még tenni, bár a nehezén túl vannak.
5: No, hát videóra vették, hogy egy egész a vaddisznó család vágtázik át egy budai utcán.
6: Több a vaddisznó már itt, mint a Gemencben,
5: a Mindszenty tér környékén történt. A Hegyvidék Facebook csoportjában osztották meg néhány másodperc alatt, hogy több állat egymás követve szalad át az úton, majd eltűnnek a zöldben. És egy hozzászóló szerint a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területen. Micsoda véletlen. És hát az hagyjam.
6: Hát ahol jók de... a körülmények.
5: Igen, nem
6: azért
5: zavarják
6: ritkán,
5: őket.
6: Ritkán látni olyan budapesti kerületekben vaddisznókat, ahol nem olyan jók a körülmények. De a budai kerületekben, ahol sok a zöld, kellemes az atmoszféra, ott sok a vaddisznó.
5: Pénteken délután 2-kor egy róka is betekintett a teraszunkon.
6: Nem arancsakál volt?
5: Nem.
6: Mert képzeld, az is most már sok van.
5: Azonosítottam a rókát, támadólag léptem fel.
6: Már felnőtt ellene, róka
5: nem
6: volt?
5: Nem vett komolyan.
6: Nem.
5: Nem.
6: Teljesen meglehet őket.
5: Elfutott 5 méterre, leült és nézett, hogy te meg
6: nézett.
5: Mit.
6: Így van. Nem, úgy
5: akkor még
6: semmit.
5: Agresszívebben léptem fel, és akkor hajlandó volt távozni.
6: Ebből a szempontból tényleg olyanok, mint a macskák. A rókák más szempontból meg olyanok, mint a kutyák.
5: Felhívnám a figyelmet arra, hogy a róka számtalan emberre is veszélyes kórokozót ürít, úgyhogy azokkal, akik úgy kezelik, mint egy cicát, mert úgy viselkedik, mint egy cica, azok nagy hibát követnek el, csak szóltam előre.
6: Egyébként profik, nyilván profik kezében ez máshogy néz ki ez a dolog. Biztos követed Facebookon te is a rókamentő embert.
5: Nem követem.
6: Nem követted?
5: Nem követem. Vegyes érzéseim vannak.
6: Mert inkább kotorékoznál?
5: Hát, ha most rám akarsz hozni néhány halálos fenyegetést, akkor erre fogok válaszolni.
6: De akkor nem kell
5: egészen
6: válaszolni.
5: Elképesztő dolgok nem vannak, kell. Ugyanis én a róka mentőket és a róka vadászok Facebook csoportját is követem.
6: Ebből egy olyan
5: ijesztő valóság kezd körvonalazódni a fejemben, amiről nem akarok tudomást venni.
6: Ezt majd egyszer megbeszéljük.
5: Tehát emberek ez halálosan fenyegetik egymást ilyen dolgok miatt, az szerintem
6: kemény,
5: nem fér
6: bele. Kemény ügy. Én szombaton egy egész szarvas rudlit láttam.
5: Annak milyen finom pörköltje van.
6: Annak is, de hát nem sikerült elkapni, mert biciklivel voltam, és nem tudtam megközelíteni.
5: De miért nem szólt? Ilyenkor szóljál, hogy olyan helyre mész.
6: Ja. Na jó, ez volt Budapest és környéke.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hát ahogy elmondtuk, lejárt mégpedig tegnap az Európai Unió bértranszparencia irányelvének átültetésére rendelkezésre álló határidő. Ugye ez egy uniós irányelv, és a hazai jogrendbe való átültetés folyamata az átmeneti időszak miatt, ugye a választások és az ezt követő időszak miatt egy időlenesen megrekedt, és 2026. június 7-i implementációs határidő nem született meg a végleges magyar szabályozás, ami azt jelenti, hogy hát most akkor egyáltalán ez a bértranszparenciáról szóló irányelv, ez mikor kerül majd átültetésre, vagy mit tartalmaz? És hogy
3: tavasszal.
2: Majd ezt megkérdezzük a szakértőt.
3: Nem tudom, hogy a jogszabályoknál is irányadóak-e a kertészeti elvek, de majd megkérdezzük Szűcs Andreától, a KPMG magánszemélyek adózása csoportjának vezetőjétől. Jó reggelt,
2: jó
3: kívánok!
2: Jó reggelt, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Indulhatunk nagyon messziről? Mi a logika emögött, hogy egyik ember tudja a másik fizetését?
4: Hát ez nagyon egyszerű. Az Európai Uniós vezetők ránéztek arra a statisztikára, hogyha kiszámolják, hogy mennyi egy átlagos európai nőnek és egy átlagos európai férfinak az órabére, azt vették észre, hogy a különbség európai szinten valahol 13%, Magyarországon majdnem 18%, és elkezdtek azon gondolkozni, hogy ennek mi lehet az oka. Az egyik oka valószínűleg az, hogy a jól fizetett állásokban több a férfi munkavállaló, tehát ez azt eredményezi, hogy eleve magasabb a férfiak átlaga, a másik pedig az, hogy arra gondoltak, hogy elképzelhető, hogy azonos értékű munkakörökben lehetséges, hogy a hölgy munkavállalók kevesebbet keresnek, mint a férfi munkavállalók, ami uniós szinten a legtöbb országban jelenleg is tiltott, tehát az egyenlő bánásmód elve az most is alkalmazandó. A bértranszparencia, pont a transzparencia szóval, arra szeretne egy fegyvert adni, és egy tájékoztatást, hogyha én munkavállalóként szeretném látni, hogy az én átlagkeresetem hol áll a velem egyenlő értékű munkát végző kollégákhoz képest, akkor ezt meg tudjam nézni, és már csak egy érzésem legyen arról, hogy engem nem jól fizetnek, engem nem objektív alapon diszkriminálnak esetleg, hanem legyen meg hozzá az eszköztár is, hogy ez miért történik így, mert mondom, nagyon fontos, hogy diszkriminálni eddig sem lehetett. Tehát hiába nem történt meg az implementáció tegnap éjféllel, attól úgy ma sem lehet diszkriminálni a női munkavállalókat, egy egyéb nem objektív szempontok alapján bármelyik munkavállalót.
3: Oké, akkor van-e következménye annak, hogyha nem sikerült ezt átültetni a magyar jogrendben?
4: Igen, először nézzük meg, hogy áll az Európai Unió. Tehát itt azért nem volt teljes a siker. Ha megnézzük a térképet, igazából Szlovákia és Olaszország az, aki teljes egészében átültette az irányelvet a tegnapi nappal, tehát megtörtént a teljes implementáció. Van még néhány ország, ahol történtek lépések, és a tegnapi nappal néhány része életbe lépett, ilyen Litvánia és Málta, illetve részben Lengyelország. És akkor itt a lista lezárult azoknál, ahol valami történt június 7-tel kifejezetten az irányelvből kifolyólag, míg az összes többi Európai Uniós országban jellemzően vagy megkezdődött az előkészítő munka, vagy már társadalmi egyeztetésen van egy tervezett jogszabály. És mi Magyarország, amúgy Horvátországgal együtt vagyunk, az a két uniós tagállam, ahol hivatalosan nem került még kommunikálásra semmiféle tervezett jogszabály szöveg. A magyar helyzetet nézve, és aki nem egy kő alatt volt az elmúlt két hónapban, azért látja, hogy voltak itt változások, tehát ez most jelen pillanatban szerintem viszonylag érthető, hogy itt állunk, és maga a jogi következmények is azért nem eszik azt a kását annyira forrón, tehát az első lépés az lesz, hogy felszólítanak bennünket, hogy kezdjünk ezzel az üggyel valamit, aztán adnak nekünk néhány hónapot, aztán újra felszólítanak, és ha ekkor sem teszünk valamit, a nap végén elindulhat egy kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen, de én nem gondolom, hogy jelen helyzetben erre fele mennénk.
3: Tehát hát úgy vagyunk, mint a gnúk, a csorda megvéd bennünket.
2: Hát lehet, hogy igen, megvéd a csorda, de közben pedig valószínűleg vannak fontosabb problémák, de azért rajta tartja a szigorú tekintetét ezen az Európai Bizottság? Mert maga az egész bértranszparencia irányelv azért egy fontos dolog.
3: Nem lehet, hogy ez egy jelzés, hogy a tagállamok többsége ezt se kiköpni, se lenyelni nem tudja, hogy valami nem jó itt?
4: Én azt gondolom, hogy a legtöbb tagállamban vannak már a bértranszparenciához hasonló intézkedések, tehát ha mondjuk nézzük Belgiumot, Németországot, valami már van, vagy Hollandiát, tehát nekik valamilyen módon a meglévő rendszerükbe kellene ezt beimplementálni, és ez okozhat nehézségeket. A többi országban pedig lehet, hogy egy picit későn kezdtek el ezzel foglalkozni, noha 2023 óta tudjuk, hogy jönni fog. Én azt gondolom, hogy meg lesz ez. Ahogy a magyar nyilatkozatokat nézzük, én bízom benne, hogy ebben az évben ez még meg fog valósulni, illetve az nem teljesen igaz, hogy semmi nem történt Magyarországon, tehát igenis foglalkoztak ezzel a témakörrel, csak valószínűleg az van, hogy sok minden változott, bármi is készült el, mint tervezett, az át kell nézni, hogy megfeleljen a jelenlegi elvárás.
3: Ami ennél érdekesebb, mert ez egy, szerintem, ha most a homlokára üt az új magyar kormány, akkor talán egy viszonylag rövid időn belül be tudná vezetni ezt az uniós irányelvet, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a cégek meg a munkavállalók fel vannak-e készülve erre, van bármiféle információ? És biztos nem hallottad azt a poént, hogy Magyarországon mindenki elégedett a fizetésével, a munkavállalók a főnök fizetésével, a főnök meg a munkavállalóival.
4: Bizony hallottam, az egyik első konferenciánkon ezzel indítottunk, hogy két emberről tudunk, aki elégedett a fizetésével. Amúgy nagyon vegyes a kép, de rengeteg munkavállaló döntött és munkáltató döntött úgy, hogy előre szaladt. Tehát most elég sok olyan magyar cég van, ahol akár az évelejével, akár tavasszal megtörtént ennek az irányelvnek a elvei alapján történő bértranszparencia kimutatás bevezetése, tehát ők vállalták azt, hogyha esetleg a magyar implementációban lesznek speciális elemek, akkor majd hozzáhúzzák a rendszert, de viszonylag sokan állnak ott a nagyobb cégek között, tehát itt a 250 fő felettiekre kell inkább gondolni, akiknek amúgy is lesz majd egy jelentési kötelezettsége is, mindamellett, hogy van egy információ és tájékoztatási kötelezettsége a munkavállalók fele. Sok ügyfelet tudunk, ahol már most be tud lépni a munkavállaló, és meg tudja nézni, hogy mennyi az ő teljes bércsomagja, beleértve minden extra és változó elemet, és hova van ő besorolva, mint egyenlőértékű munkát végző emberek, munkavállalók csoportja, annak mennyi az alja, mennyi a teteje, és hol vannak az átlagok, illetve van olyan munkáltató, aki mutatja a mediánt is. Úgyhogy vannak olyanok, akik már ott állnak, hogy várják, hogy megnyomják a gombot, hogy élesbe állítsák a rendszer, de addig, amíg nincs meg az implementáció, a munkáltató...
3: Hát nincsenek szabályok, amihez lehet alkalmazkodni, így van, gondolom.
4: Vannak ugye nemzetközi példák, illetve az irányelv azért a sarokpontokat leszögezi, tehát tudjuk, hogy mit kell megmutatni. Tudjuk, hogy az egyenlőértékű munkát végző kollégákat kell egy csoportba tenni, tudjuk, hogy milyen objektív elvek alapján kell ezeket a csoportokat képezni, tudjuk, hogy átlagot kell mutatni, tehát csomó minden megvan. Persze vannak ilyen kérdések, hogy mit kell csinálni a gyümölcsnappal, mit kell csinálni a sportnappal, beleszámolom, nem számolhatom vele, ha akarom, beleszámolom. Részletek persze nincsenek tisztázva, de alapvetően van mit jelent.
3: Egy felelős vezető kérdezi, legalábbis így apostrofálja magát, nem egy újabb észszerűtlen nehezítés az európai vállalkozások számára? Többet használ, mint amennyit árt. Korán sem vagyok róla meggyőződve.
2: Többet árt, mint amennyit használ, azt akarta írni, de igen.
3: Igen, de én most felolvastam. Amit ír.
4: Azt gondolom, hogy a transzparencia oldaláról kell felfogni, tehát igen, szoktuk, vagy szokták többen a GDPR-hoz hasonlítani. Talán annyi a legjelentősebb különbség, hogy kevés munkavállaló volt rendkívül felvillanyat, vagy meglássa a rá vonatkozó adatkezelési szabályzatot, míg azt minden munkavállaló szeretné látni, hogy helyese az az érzése, hogy ő megfelelően, megfelelő kategóriában és megfelelő bért kap azért. Ezt valószínűleg ki fogja kényszeríteni a piac, és ki fogják kényszeríteni a munkavállalók, illetve ha belegondolunk, a közalkalmazottaknál már most is így megy, tehát Magyarországon évek óta a közalkalmazottak fizetését elméletileg a betöltött pozíció, az évek és a képzettség alapján ki tudjuk számolni forintra. Tehát ott sem dölt össze a közigazgatás. Kultúraváltás.
3: Igen.
4: Csak azt szerettem volna mondani, hogy kultúra és szemléletváltás, illetve kommunikációt fog igényelni, de nem gondolom, hogy ha belemegyünk, és így is úgy is be fogja vezetni magát. Tehát ha már van egy cég, aki csinálja, a többi is fogja.
3: Néhány kérdés felmerült. Miért ne adhatnék annak a munkavállalónak, aki fontos, magasabb fizetést, mint a piaci átlag? Azaz, amennyit vele hasonló pozícióban dolgozó kolléga keres, ez szerintem nincs kizárva, csak azt indokolni kell, hogy az miért van, nem csak úgy.
4: Igen, illetve nem a piaci átlag, hanem az én átlagomat kell nézni. Tehát ha én alapvetően a piaci átlag felett fizető munkáltató vagyok, akkor az én átlagomat kell nézni, az én egyenlőértékű munkáért besorolt sávban lévő dolgozóimhoz hasonlítok, illetve igen, adhatok többet, csak ott azt valóban objektív módon kell indokolni. Objektív az, hogy milyen a teljesítményértékelése, amit le kell tudnom dokumentálni. Objektív az, hogy neki van olyan speciális képzettsége, ami nincs meg a többieknek, akik ugyanebben a csoportban vannak. Objektív lehet az, hogy mondjuk neki rengeteget kell utaznia, és ez olyan nehézség.
3: Egy nagyon fontos kérdés. Mi az, amit látni fognak a kollégák, kérdezi a hallgató, mert hogy névre szólóan meg lesznek a fizetések, és az adott munkakör átlagát kell közzétenni. Tehát mivel fognak szembesülni? Itt azért nagy az információs gap, ahogy látom, tehát hogy az emberek nagy többsége hallott ugyanerről, de hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, azt szemlátomást még a cégvezetők, vagy nekünk író cégvezetők sem mindegyik tudja.
4: Igen, nagyon fontos, hogy a bértitok az azért megmaradt. Tehát nem úgy van, hogy holnap bemegyünk, ha életbe lépett volna a magyar implementáció, és elkérjük a főnökünk fizetését. Egy dologra van, vagy kettőre lehetőségünk, és lesz lehetőségünk, mert jelen pillanatban ugye még nincsen magyar implementáció. Az, hogy megláthatom, hogy én mennyit keresek, de nem csak az alapbéremet, hanem minden egyebet, amit juttatásnak kezel az én munkáltatom, legyen ez pénzben vagy nem pénzben adott ellátás, akár egy biztosítás, és megláthatom, hogy az a sáv, ahova engem besorolt a munkáltatóm, annak mennyi a teteje, mennyi a belépő szintje, és hol vannak a férfi és a női kollégák átlagai ebben a sávban, és én az átlaghoz tudom hasonlítani magam, illetve ha szeretné, a mediánt is megadhatja a munkáltató, ezt ugye azért adná meg, mert az átlag az egy becsapó statisztikai fogalom, de a mediánt nem kéri az irányás szövege jelen pillanatban.
3: Oké. Hát a puding próbálja az evés, ha implementáljuk, és megvannak a részletszabályok, legalább akkor biztos, hogy fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen az információt.
2: Köszönjük rendben, szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Szép napot, jó munkát. Szűcs Andreával, a KPMG magánszemélyek adózása csoportjának vezetőjével beszélgettünk a bértranszparencia irányelvről és annak hiányzó implementációjáról, azaz nem ültették át a magyar jogrendbe.
2: És ezt az egész témát nagyon jól körbejártuk a Millás reggeli YouTube csatornáján, meg lehet nézni ezt a 4 részes vodcast sorozatot, amelyben a bértranszparenciáról szóló irányelv főbb részleteit megtárgyaltuk a KPMG szakértő, például Szűcs Andreával, és ott részletesen megbeszéltük azt, hogy azokat a kérdéseket, amiket írtatok, erre válaszul, szerintem ott mind megtaláljátok a válaszokat.
0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: mulatós sztár.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: mulatós sztár
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Kifogástalan megjelenés, ami ötvözi a bűnöző barokk és a strici rokokó stílus elemeit, de mindenképpen tartalmaz világos kék tükörbársonyt.
5: 2.
6: Van neki édes aranyhaverja, akinek mindig küld speciálba egy számot.
5: 3.
6: Úgynevezett katedrál visszhangban beszél mindig. Talán akkor is, amikor felmegy a nyírplázába kaszinózni.
5: 4.
6: Kizárólag bömössel vagy bömbölővel közlekedik, de van merci el a vastagabbik trombita rész nyakláncán.
5: 5.
6: Akkor is jó kedvű, ha úgy kell énekelnie egy csárdában, hogy közben mindenki eszik.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
7: Napközi. 15:15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
12: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
13: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
14: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
15: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól.
12: Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Izgalmas adatok jönnek, KSH közzéteszi a májusi inflációs mutatókat, aztán az eurozónában LKB kamatdöntőülés lesz, ami talán piacmozgató hatással bír, az USA-ban pedig a Fed kamatdöntő ülése előtti utolsó inflációs adat sor jön ki. Úgyhogy ezekre a kérdésekre koncentrálunk. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na kezdjük itthon akkor a május inflációs adatokkal. Milyen várakozásaitok vannak?
2: Saját várakozásunk szerint májusban is 2,1% lehetett idehaza az infláció, ez megegyezne egyébként az előző havi értékkel. A piaci várakozás ennél némileg magasabbat, 2,3%-ot vár, ugye ez minimális gyorsulást jelenten az előző hónaphoz képest.
3: De viszont bőven a jegybanki célsáv alatt van. Már ha létezik jegybanki célsáv.
2: Ugye a jegybank inflációs célja az ugye 3%, de ami talán ennél is fontosabb, hogy a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében, amit ugye március végén publikáltak, közé tesz egy rövid távú inflációs várakozást, amiben a májusi hónapra 3%-os inflációt vártak, tehát a jegybank saját várakozásaihoz képest is sokkal alacsonyabban van az infláció. Emiatt arra számítunk, hogy majd júniusban, amikor a kamat döntőüléssel egy időben a frissített inflációs előrejelzés is publikálásra kerül, a frissített inflációs jelentés, akkor majd a jegybank jelentősen csökkenti az idei évre és valószínűleg a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését is. Ennek pedig igen jelentős kihatása lehet a kamatpolitikára, hiszen ugye látjuk azt, hogy ugye a forint tényleg világbajnok volt az idei évben, nagyon sokat erősödött viszonylag rövid idő alatt, és hát erre a túlzott erősödésre már reagálta egy bank, amikor a május 13-ai FX swap tenderen már levágta az FX swapokra fizetett kamatszintet 50 bázisponttal. Ez inkább az ilyen beáramló spekulatív jellegű tőkeáramlásokat próbálták ezzel visszafogni, viszont a legutóbbi májusi kamadöntőülésen, amikor még ugye tartottak, azért egyértelmű jelzéseket küldtek a piac számára, hogy júniusban nagyon nagy valószínűséggel jöhet a kamatvágás. Ugye, hogy beszéltük, az inflációs folyamatok alapvetően rendben vannak, a jegybank várakozásai alatt alakulnak, és nem csak a jegybank várakozásai, hanem a jegybank célja alatt is vannak.
3: Hát szembe mehetünk az egész világgal a jegybanki kamatpolitikát illetően, mert máshol meg kamatemelést remélnek több helyen, de hát ugye a piaci környezet az ilyen, ráadásul most talán ugye a hitelminősítők is megelőlegezték a bizalmat a kormánynak, tehát ez sem nehezíti a helyzetét a jegybanknak.
2: Így van, tehát hogy most pozitív irányba lóghatunk ki a nemzetközi környezetből. Igazából mi egyetlen egy olyan dolgot látunk, ami eltántoríthatja a jegybankot a júniusi kamatvágástól, az pedig az, hogyha addig történne valami olyan esemény, elsősorban itt ugye a hormuzi szorosra gondolunk, ami tényleg katapultálná, tehát nem tudom, 150 dollár fölé lökné hirtelen az olajárakat, ez lehetne egy olyan szituáció, ami eltántoríthatja őket, hiszen annak már olyan másodkörös inflációs hatásai lehetnek, amire már oda kell figyelni. Uh-huh. Viszont azért, ha azt nézzük, hogy mióta folyik ez a tilitoli ugye a hormuzi szorosban, azért nehéz elképzelni, hogy most hirtelen egy-két héten belül valami olyan dolog vagy esemény történik. természetesen nyilván egy háborús helyzetben mindig benne van a pakliba, de hogy azért nehéz elképzelni, hogy valami ilyesmi bekövetkezzen, úgyhogy nagyon nagy a valószínűség, hogy júniusban indul a kamatcsökkentés, és az idei évre még a júniusén kívül további 2, illetve 2027-ben további 3 kamatcsökkentést várunk, viszont azért a jövőbeli pályán nagyon nagy részbe fog függeni attól, hogy ősszel milyen költségvetés, illetve ilyen középtávú makro kitekintést rak le ugye a kormányzat az asztalra, hogy ez mennyire lesz hiteles a piaci szereplők tükrébe, hiszen majd abból lehet arra következtetést levonni, hogy itt tényleg mikor lesz euró.
3: Mikor lesz kamat döntés júniusban?
2: Ez június 22-e talán.
3: Tehát a hónap vége felé valamikor.
2: A hónap vége felé, igen, igen.
3: Oké. Na, nézzük az EKB-t, mert hogy ugye az is EKB kamatdöntő ülés lesz, ott hozzányúlhatnak a kamatokhoz?
2: Igen, itt szinte bizonyos, hogy emelni fog az EKB, ennek ezt már igazából kommunikáció.

0: való igaz, hogy ugye az eurozónában elkezdett emelkedni az infláció, a legutóbbi májusi adat ugye 3,2% volt, ez már érdemben magasabb, mint a jegybank 2%-os célja, viszont azért azt nagyon fontos kiemelni, hogyha az energia nélkül nézett inflációs mutatót nézünk, tehát hogyha kiszedjük ugye itt most a Hormuzi szoros által okozott energiaár emelkedés elsődleges hatását, akkor azt lehet mondani, hogy lényeg, tehát akkor 2,4% volt ez az inflációs mutató májusban, ami lényegében megegyezik a december-januári értékekkel, tehát azt lehet mondani, hogy az eurozónában döntő részben, vagy szinte egészében ugye az energiaár emelkedés tolja fölfele az inflációt, ez azért eltérés egyébként az USA-hoz képest, és tehát az LKB-nak reagálnia kell, nyilván szeretné az elejét venni a másodkörös inflációs hatásnak, amikor ezek beépülnek a várakozásokba, illetve az, hogy ugye a termelési láncokon keresztül ez nagyon erőteljesen begyűrűzön majd a fogyasztói árakba, tehát én értemben kell lépni az LKB-nak, de azért nem kell itt feltétlenül arra számítani, hogy ez egy ilyen komolyabb kamatemelési ciklus lesz, inkább egy ilyen prevenciós jellegű dolog lesz. Már csak azért is, mert azért az eurozónában viszont a növekedési kilátások nem annyira kedvezőek. Ugye itt az elmúlt években nagyon jelentős kettőség volt az euróvezető országokban, ugye ezek az iparvezérelt országok, mint például ugye Németország, ugye lemaradók voltak, és alapvetően a mediterrán régió húzta az egész történetet. Ugye az idei évre mindenki azt várta, hogy ugye ez egy kicsit kibalanszírozódik, hogy ugye a németek majd a fiskális költéssel felpörögnek. Egyébként ennek vannak jele is, hiszen a német GDP Q1-ben 0,3%-os, sőt egész pontosan 0,34-jel nőtt Q-on-Q, amit ha felévesítünk, az 1,4%, azért ilyen számot már nagyon régen láttunk. Viszont azért úgy tűnik, hogy a mediterránok meg kezdenek lelassulni, és ugye, hogyha tényleg itt beüt a kerozin hiány, akkor az negatívan érintheti az eddigi húzóerőnek számító országokat, tehát emiatt azért növekedési oldalról is azért fontos odafigyelni az LKB-nak.
1: Oké, nézzük meg Amerika. Az Egyesült Államokba.
2: Kérem szépen, ott... itt van Kevin Warsh, és előtte áll a nagy döntés, Donald Trump elnök úr.
1: Héja már... vagy galamb, ugye, majd most kiderül.
2: Már nyilatkozott.
1: Viszont Jerome Powell meg benne maradt a korábban általa elnökölt bizottságban, az meg némi ballasztot jelenthet.
0: Igen, hát nem lesz egyszerű dolga majd ugye Kevin Warshnak az első ülésén. Ugye ez az inflációs adat lesz az utolsó lényegében abból az adatszedből, ami ugye a soron következő fedülés előtt még beérkezik. Itt ugye az a piaci várakozás, hogy az USA headline infláció 3,8%-ról 4,2%-ra gyorsul év per év alapon, a maginfláció pedig 2,8-ról 2,9%-ról. Hogyha a hó per hó mutatókat nézzük, akkor mindkét esetben egy 0,1%-pontos lassulásról beszélhetünk. A várakozások szerint, tehát ez a headline esetében azt jelenti, hogy a 0,6%-os hó per hó 0,5-re lassulhat, a maginfláció esetében pedig 0,4-ről 0,3%-ra. Nyilván érezzük, hogy ez a 0,3, ugye, hogyha ezt felévesítjük, ez továbbra is egy 3,5-4%-os inflációt jelent, tehát ez azért messze nincsen ugye összhangban a Fed ilyen 2%-os inflációs céljával, tehát Amerikában azért sokkal rosszabbul néznek ki az inflációs folyamatok. És főleg itt azt fontos mondjuk az eurozónával összevetésbe kiemelni, hogy ugyan itt is nagyon jelentős ugye az energiaár emelkedés hozzájárulása, de itt azért nem csak ez az, ami húzza, tehát a lakhatási költségek, illetve az élelmiszerinfláció is felfele tendál Amerikában, és hogy ezek tipikusan azok a inflációs tételek, amivel ugye úgymond a lakosság nap mint nap, tehát úgymond az ilyen napi megélhetési költséget legerőst teljesebben befolyásolja, és hát ugye emlékezhetünk, hogy ugye az egyik mondás az volt, hogy ugye Donald Trump visszatott tényleg a fehér házba, hogy ugye az előző kormányzat alatt az emberek nagyon elégedetlenek voltak a megélhetési költségek emelkedésével, és hát igazából ugye, tehát most ugyanez a helyzet, hogy ezek nagyon jelentős mértékben emelkednek, úgyhogy ez nem túl sok jót vetít előre Donald Trumpnak a félidős választások előtt, ez pedig azért növelheti rajta egyébként a politikai nyomást, hogy most már valami megállapodásra tényleg jusson a Hormuzi szoros ügyében. Visszatérve még egy utolsó gondolat erejéig, ugye Kevin Warshra, illetve a Fedre, ilyen értelemben egyébként nem lesz könnyű helyzetben Kevin Warsh, hiszen ugye a

0: kettős mandátuma közül, tehát ugye a munkaerőpiac, illetve az inflációs közül, jelen pillanatban mind a kettő abba az irányba mutat, hogy Amerikában nincs tér kamatcsökkentésre, sőt ugye a piac már kamatemeléseket áraz az USA esetében. Ugye pont múlt hét pénteken jött ki a vártnál érdemben erősebb munkaerőpiaci adat, és azt lehet mondani, hogy lényegében 2024. október-november és 2026 eleje között lényegében Amerikában nem volt foglalkoztatás bővülés, és azért az elmúlt három hónapban azért elindult valami javulás, tehát hogy az elmúlt három hónapban folyamatosan ugye 100 ezer fölött volt a havi új, tehát a havi non-farm payroll, úgyhogy a munkaerőpiacon úgy tűnik, hogy elindult valami javulás, és minden mellett pedig ugye az infláció az továbbra is egy kritikus kérdés, egy problematikus helyzet Amerikában, úgyhogy ez nem nagyon teszi lehetővé Kevin Walshnak az, hogy egy ilyen galambabb irányt vigyen az amerikai monetáris politikában.
1: Na hát majd kap is a főnöktől, ha nem úgy táncol, ahogy hát fütyülnek ott a Fehérház környékén, de majd ezt meglátjuk, ezt meg nem tudjuk biztosan.
2: Jó van, Győző, köszönjük szépen az infókat.
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
2: Epich Győző, az OTP elemzési központ elemzője beszélt a magyar inflációs adatokról, LKB kamat döntésről, Fed döntésről, úgyhogy jön Amerikában is inflációs adat.
3: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Izlandról fogunk beszélgetni majd adóvilág rovatunkban, digitális nomádok adózását nézzük Európában, több szempontból is izgalmas.
1: Minek mennél oda? Minek? Hát jó az sötét idő. Van, jó, minden drága.
2: Nem, nincsen ez a kegyetlen szárazság, jó a zene, kedvesek az emberek, sok minden miatt lehet oda menni. Igaz, hogy csak bogyós gyümölcsök vannak, meg mohák, és abból kell bort csinálni, de nem baj. Azért jó lesz.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfitől északirányban, illetve a Margit hídtól délre. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a 6-os főúton az M0-as autóútnál, illetve illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik az átépítés, mától a középső sávot zárták le. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info. Se telefon, se levél,
3: se gondolat, se semmi. Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky mára tervezett budapesti találkozóját. Ismét egymást támadja Izrael és Irán. Napos, száraz, meleg idő lesz, 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Erről beszélt az országgyűlés elnöke hozzátéve, az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, különösen ha kézzel töltik ki, és nem biztosítja a transzparenciát. Forsthofer Ágnes megígérte, hogy a következő 2027. január 31-éig benyújtandó vagyonnyilatkozatokat már egy új rendszer szerint kell majd elkészíteni. A héten kétszer is ülésezik a parlament, az uniós források hazahozatalának technikai részleteit tisztázzák a képviselők, a pénzügyminiszter pedig a hétvégén Luxemburgba utazik az unió soron következő gazdasági és pénzügyi tanácsülésére. Elhalasztották Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky ma estére tervezett budapesti találkozóját. A HVG azt írja, a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között nem született végleges megállapodás, ezért döntöttek a későbbre halasztás mellett, de a külügyminisztérium szerint továbbra is zajlanak az egyeztetések. A megbeszélés középpontjában a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése állt volna. A múlt héten történt némi előrelépés, Budapest vállalta, hogy nem akadályozza Ukrajna Európai Uniós integrációját, míg Kijev garanciát ad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartására. Az izraeli légierő mára virradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén. Néhány órával korábban Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. Mindez újabb eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Az amerikai elnök önmérsékletet kért Izraeltől. Donald Trump közölte, a légicsapás nem segített a béke folyamatban, és reméli, hogy Izrael nem folyamodik megtorláshoz. Úgy fogalmazott, hogy a megállapodást már akár hétfőn, kedden vagy szerdán aláírhatták volna az Egyesült Államok és Irán között, ha a katonai csapásváltás nem következik be. Az eddiginél is élesebben bírálta az Európába irányuló migrációt az amerikai védelmi miniszter. Pete Szeged pusztító invázióról beszélt, és párhuzamot vont a szövetségesek 1944-es normandiai partra szállása a D-nap és a mai migráció között. Sajnos ma különböző európai partokat ostromolnak különféle veszélyes ideológiák. Hajók és emberek kötnek ki Spanyolország, Olaszország, Görögország és Bulgária partjain, fogalmazott D-napi beszédében.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
3: Millás reggeli.

0: When it smells like lemon and it tastes like wine. Yeah.
1: Mert kiszabadítottál fogságomból? Van három kívánságot, kisgazdám.
2: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
1: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: Millás reggeli.
3: Kiengedjük a szellemet a palackból.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, 8 óra 12 perc van. Ez itt a Millás reggeli, a Rádiókafé 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
6: És a stúdióban Kántor Endre.
5: És azt mondja, hogy június 8-a van hétfő. Köszönjük szépen a sok üzenetet eddig is a műsorhoz és a témákhoz. Rengeteg mindenkit érint, vagy megérintett a bértranszparencia
6: például
5: program.
6: Például ilyen üzeneteket szült ez az érintés. Svédországban bárkinek az adó bevallását letölthet ez az adóhivatal honlapjáról. Ismétlem, bárkiét, írja a hallgató. A bruttóból még a nettót se tudjuk kiszámolni, a csok, meg hány gyerek, stb. Úgyhogy nem lesz ennyi értelme ennek a bértranszparenciának. Aztán közepes cégméret felett az azonos funkció területen dolgozókat úgynevezett költséghelyekre soroljuk be. Ennek szabálya, hogy minimum 3 fő felett nyitunk egy ilyen költséghelyet. Egyik praktikus oka pedig, hogy a céges könyveléshez hozzáférő kollégák se tudják egymás bérét kiszasszerolni. A bérszámfejtés és a költségek elszámolása, könyvelése ugyanis összevontan költséghelyenként történik. A teljes egyénre lebontott képet csak a HR látja. A bértranszparenciát tehát a gyakorlatban elég lesz majd költséghelyenként megadni.
5: Ez is kiderül abból a YouTube sorozatból, amit készítettünk a KPMG szakértőivel, Millás reggeli YouTube csatornáján megnézhető 4 részes sorozat, ami a bértranszparenciáról szól. Valóban nem úgy szól a dolog, hogy ha egy Magyarországon egy cégnél névre szólóan megvan adva mindenkinek a fizetése, hanem sávokban van ez megadva.
6: 3 raktáros van, az egyik meglátja, hogy 1000 forinttal az átlag alatt van, azonnal reklamár, akkor csak ugyanannyit keresett, vagy bele kell menni a vitába, hogy ki, miért, mikor, mennyit Igen. kap. Hát bele kell bele. Menni a vitába, bizony.
5: Bele.
6: Az előző rendszerben több non-profit cégnél a munkaszerződésben volt leírva, hogy a fizetés és a juttatások bizalmi kérdésnek számítanak, tilos cégen belül vagy kifelé kommunikálni
5: De
6: azokat.
5: Mint mondtuk, ez egy jogharmonizációs procedúra, és az alapján pedig be kell a költségeket rakni ezekbe a bizonyos sávokba, és mindenki tudhatja, hogy ő milyen kategóriában van. Úgyhogy ez a transzparencia lényege. Na de, teljesen más dolgunk van, mert a digitális nomádok nem szembesülnek ilyen jellegű kérdésekkel.
1: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
5: Digitális nomádok adózását nézzük, és sorba megyünk olyan országokban, ahol Európában izgalmas helyszín lehet. Tehát egy elég jó 6 hónapos digitális nomád vízuma van Izlandnak, de ugye a sötét és hideg tél miatt kevesen vállalják az odaköltözést. Hiába a legbiztonságosabb ország a világon, elég drága szinte minden, úgyhogy vannak pozitív és vannak negatív oldalai ennek, ezt fogjuk megvizsgálni Malina Gábor segítségével. Ő a BDO Magyarország vezető adótanácsadója. Jó reggelt, szervusz!
8: Sziasztok, jó reggelt!
5: Izland.
6: Hát irány Izland!
8: Izland. Digitális nomádok terén túl sokat nem fogunk tudni majd elmondani, mert ahogy ti is mondtatok, annyira sokan azért nem költöznek oda, és egyébként nem is ez a célja az izlandi kormánynak, majd arról beszélünk egy pár szót, hogy hogy állnak ők ezzel az egész turizmus meg nomád témával. Egy elég egzotikus ország, nem a trópusi értelembe véve, hanem inkább ez a sarkköré, ugye ők itt kint az Atlanti óceán közepén nagyjából félúton Európa meg Amerika között helyezkednek el. Egy picivel nagyobb a területük, mint Magyarországnak, viszont csak kb. 450 laknak az országban. Az egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa miatt Európában. Reykjavikban lakik a legtöbb ember, kb. A lakosságnak az egyharmada, meg azt lehet mondani, hogy kb. Az van, mint amit Grönlandnál beszéltünk, hogy a partmenti városokba koncentrálódik a lakosságnak a nagy része, mert a belső, az ország, vagy a sziget belső része az elég zord és lakhatatlan. Ők ugye nem tagjai az EU-nak, még 2009-ben
6: volt egy lendület, igen.
8: Igen. Egyszer nekifuttattak a csatlakozásnak, de aztán 2015-ben vissza is vonták azt a kérelmet, leginkább a lakosságnak a tiltakozása miatt, de ezer szálon kötődnek ugye az EU-hoz, történelmileg meg Dániához, meg még jobban. Azt szerintem nagyjából mindannyian tudjuk, hogy ugye marha sok vulkán meg geotermikus energia van az országban, több mint 100 vulkán található a területükön, ezek közül nagyon sok még ma is aktív, és nagyon, tehát természeti szempontból egy nagyon különleges, nagyon szép ország.
5: Hát igen, tele van ugye gletszer, ahogy mondtad, vulkánok, lávamezők, gejzirek, geotermikus források, vízesések, úgyhogy azért bőven...
6: Rothasztod bálna!
5: Nem, András, nem. Csúnya. Szóval a szép dolgokat mondtuk.
6: Mi az is lehet egy mágnes bizonyos digitális nomádoknak?
8: Igen, de a természeti erőforrások közül az biztos, hogy ami nekik jutott, az egy egészen különleges pozíció. Ők szinte 100%-ban geotermikus energiából nyerik az energia szükségletüket. Áramban például 99,9%-ban megújuló energiaforrásból állítják elő az áramot, tehát nekik nincsenek atomerőműveik, nincsenek hőerőműveik, stb. Ők vízenergiából, meg geotermikus energiából fűtenek, meg kapnak áramot. Nem is lenne ott lehetőség valószínűleg oda kivinni azt a rengeteg nyersanyagot, ami szükséges lenne nekik, hogy működtessék az országot. Ennek ellenére, vagy emiatt éppen egyébként a világ egyik leggazdagabb országa. Tehát náluk az egyfőre jutó GDP az ilyen 80-90 ezer dollár, ami a topok topja közé helyezi az országot, legalábbis az OECD-ben. Nagyon kicsi a gazdaságuk, de viszont ennek ellenére fejlett, meg innovatív, és az életszínvonal az náluk az egyik legmagasabb a világon, és arra nagyon figyelnek, hogy emellett a jövedelmi egyenlőtlenségek azok nagyjából alacsony szinten legyenek, tehát ott Izlandon nagyjából az a skandináv jóléti állami modell az megvalósult azzal együtt, hogy egyébként nem egy szocialista berendezkedési ország, tehát ők abszolút a kapitalista gazdaságot folytatják, csak ezt összekötötték egy olyan újraelosztással államon belül, ami nagyjából egyenlő feltételeket teremt az izlandiaknak. Történelmileg ugye, róluk annyit kell tudni, hogy a norvég vikingek fedezték fel ezt a területet, még 874 körül, akkor alapították Reykjavikot is, és egyébként az első, azt mondják, hogy az első parlamentet is itt alapították még 930-ban. Aztán fokozatosan fejlődött a középkor folyamán az ország, a dánok fennhatósága alá kerültek, ott aztán elkezdtek, vagy legalábbis elkezdtek volna ilyen függetlenségi mozgalmakat erősíteni. Ennek az lett az eredmény, hogy egyre jobban elszakadtak Dániától, és 1918-ban jött létre az izlandi királyság, de még mindig a dán királynak a fennhatósága alatt. És aztán, amikor a II. Világháborúban a németek megszállták Dániát, akkor Izland kihasználta az alkalmat, hogy gyakorlatilag elvették felőle az irányító hatalmat, és gyorsan 44-ben csináltak egy népszavazást, és ki is kiáltották a függetlenségüket. Nem volt, aki ezt megakadályozza, a németek meg odáig nem is jutottak el soha, hogy megszállják az országot. És aztán így jött létre a mai modern izlandi állam. Náluk a gazdaság az alapvetően mindig több pilléren állt, leginkább három pilléren a mostani helyzetben. ez a halászat, meg az energiaipar, meg a turizmus. A halászat tekintetében évszázadokon át ez volt a gazdaságuknak az alapja. Ma már azért nem ennyire erős, de még mindig dominál a halászati szektor az ország életében.
5: Ja, azt néztem is, hogy az exportnak a 40%-át a halászat adja, és az izlandi GDP-nek a 12%-áért felelős, úgyhogy
6: és ebből elég jelenték egyrészt szakít ki a rothasztott
5: bár. Tessék, mi csak visszatérünk ide. De hogyha beszéltél itt az iparágakról, ezt nem tudom, hogy tudjátok, de egyébként teljesen logikus, hogy a hazai iparágak közül mi az erős, ami mondjuk nem az export, az pedig a cementgyártás, mert gyakorlatilag ugye fa nem nagyon van, illetve behozni, ami van, az drága, meg behozni is drága, úgyhogy gyakorlatilag mindent betonból, meg kőből csinálnak, úgyhogy a cementgyártás az egy jelentős iparág.
8: Igen, hát valamiből nekik is pénzt kell csinálni, és igen, amit te is mondtál, más nincs ott, csak a geotermikus energia, meg igen, a cement. Meg a geotermikus energia miatt egyébként az alumínium iparuk is viszonylag jelentős, ugye ahhoz baromi nagy energiaigénye van az alumínium kohászatnak, és emiatt ez történelmileg alakult ki náluk. Egyébként náluk van a halászatban egy speciális dolog, ez a halászati kvóta rendszer, mi azt jelenti, hogy minden évben tudományos becslések alapján meghatározzák, hogy mennyi halat lehet kifogni évente, és ezt szétosztják a halászati vállalatok között, és mindenki annyit halászhat, amennyit biztosítottak neki. Ez egy nagyon érdekes, meg innovatív megoldás, mert egyébként ezzel tudják megakadályozni, hogy ugye túlhalászat legyen. Igen. És emiatt nagyon fenntartható egyébként az ő hallgazdálkodásuk. Ezt nagyon sok ország próbálja is átvenni, ezt a modellt, amit itt az izlandiak kitaláltak. Energiaipar terén, ugye azt már mondtam, hogy a vulkáni aktivitás, meg a geotermikus energia miatt az nagyjából teljesen önállátó és zöld az ő energiaiparuk. Szinte teljesen az áram az teljesen megújuló energiaforrásból táplálkozik, és amit az előbb itt említettünk, hogy az alumíniumipar az olcsó áram miatt épült ki náluk. Itt nagyon sok áram meg energia kell az alumínium kohászathoz, ezért egyébként sok olyan cég is Izlandra települt, akinek ez a fő profilja, és itt valószínűleg olcsóbban tud kohászati tevékenységet végezni, mint máshol, ahol egyébként nem lehetne ezt geotermikus energiával fűteni, vagy ellátni ezt az energiaigényt. És a harmadik lábuk, az meg igazából a turizmus, hát erről igazából annyi, hogy nagyon-nagyon sok turista jön évente az országba, jóval többen, mint ahány izlandi egyébként életvitelszerűen él az országban. Itt a 2010-es évek elején még kb. Olyan 500 000 turista jött évente, most már ez a többszöröse, nem is tudom, talán több mint 1 millió, vagy másfél millió, vagy valami nagyjából egy ilyen számot kell elképzelni. Nyilván ennek több oka van, egyre népszerűbb lett az ország az évek során, a közösségi médiában, ugye mindenki látja azokat a nagyon szép tájakat, nagyon szép gletszereket, a vulkánok, az országimázs építés, és emiatt volt egy boom az elmúlt években a turizmusban. Ezzel együtt azért azt el kell mondani, hogy ez egy nagyon drága ország. Tehát az egyik legdrága. Reykjavikban például a lakhatás az, ha jól emlékszem, rendszeresen az egyik legmagasabb a világon, mármint a lakhatási költségek, és van ennek egy olyan árnyoldala, amit ugye már sokszor máshol is láttunk, hogy ha ennyi turista jön egy ennyire kis országba, akkor az egy idő után átbillenünk a ló túloldalára, ugye a környezeti terhelés, meg a lakhatási problémák a lakosság miatt, ezek mind napi szinten ott vannak terítéken egyébként az izlandi kormánynál is, és most egy olyan irány látszik majd megvalósulni, meg egyébként a digitális nomádok terén is inkább ebbe az irányba mennek el, hogy ne jöjjön már ennyi turista ide, hanem akkor próbáljunk meg a prémium kategóriás turistákra és az alacsonyabb számú turisztikai megoldásukra lőni, ne pedig arra, hogy tömegesen érkezzenek az országba ezek az emberek.
5: Hát és akkor érkeznek velük együtt a digitális nomádok? Vonzó nekik egyáltalán?
6: De minek? Tehát tényleg? Nem jó a kaja?
5: De jó a kaja.
6: Sokáig van sötét, drága a pia. És ez minden igaz. Más is. Tehát, hogy tényleg, tehát ez nem az, amit a digitális nomádok szeretnek, nem. Mondjuk Spanyolország.
5: De honnan tudod, András, most már beindult az a fajta turizmus, hogy kerüljük el például az idei Super El Niño okozta elképesztő forróságot. Spanyolországban minek mész, amikor gyakorlatilag pirosra égsz a napon, és semmit nem tudsz csinálni, egész nap benn kellene egy légkondicionált helyiségbe. Tehát akkor menjünk ilyen helyekre, mint Izland, ahol legalább normális idő van.
8: Mennek is egyébként, de nem olyan számban. Tehát amit ti is mondtok, nem az van, mint amit Portugáliánál, vagy Észtországnál, vagy Thaiföldön, Spanyolországban, nem tudom, Indonéziában látunk, hogy oda mennek a nomádok. Ugye ott ezeken a helyeken alacsonyak a megélhetési költségek, uh-huh. Jó az adózás, meg jó az élet. De Izland ez egy teljesen más modell. Nem jönnek tömegesen a digitális nomádok. Egyrészt, mert kicsit azért zordabbak az életkörülmények, másrészt jóval drágább ország, mint az átlag. Harmadrészt meg a kormányzat az egyébként tudatosan olyan rendszert alakított ki Izlandon, hogy ők inkább a magas jövedelmű, magasan képzett szakembereket célozzák, ezért inkább Izlandra azt lehet mondani, hogy egy ilyen exkluzív, prémium kategóriás digitális nomád desztinációnak tekinthető. Azok jönnek ide, akik egy kiemelkedő életminőséget keresnek, és fontos nekik, hogy ugye legyen egy alacsony bűnözési szint, legyen egy stabil politikai rendszer, legyen egy jó infrastruktúra, mert egyébként Izlandon ez megvan, tehát az internet meglepő módon, egyébként ez nekem is meglepő volt, hogy az internet hozzáférésük az világszínvonalú. Tehát náluk nagyon stabil az internet, annak ellenére, hogy ott kint vannak az Isten háta mögött a tenger közepén. Nagyon jó a lefedettség, még a kisebb településeken is jó a kapcsolat. Ugye ez az egyik legfontosabb a digitális nomádok számára, de ennek ellenére nem az ország, akiről majd úgy fogunk beszélni, hogy ez egy központi desztináció a nomádoknak. Nincs is egyébként nekik, van a digitális nomád vízum, ők is bevezették, mint sokan mások, de nincs náluk olyan speciális adórezsim, amit több más országnál már korábban láttunk, megbeszéltünk róla, hogy kialakítottak egy olyan kedvező adózási környezetet, ami majd oda vonza ezeket az embereket, mert nem is ez a cél, meg nem is akarnak ők ezzel én szerintem olyan nagyon foglalkozni. Ők most próbálják inkább egy egészséges szinten tartani a turistáknak, meg a külföldieknek a beáramlását, és ebbe bele kell érteni a nomádokat is. Nem akarnak abba a hibába esni, én szerintem, mint Lisszabon, Barcelona, Bangkok, hogy több ezer digitális nomád tartózkodjon ott az országban, de az tény, hogy nekik az nagyon jó, hogyha valaki 3-6 hónapot ott tölt, egyébként digitális nomádként, mert nyilván az ott fog lakásbérelni, ott fog fogyasztani, de nem az a cél, hogy valaki több évig ott legyen.
5: Stimmel. Jó, hát most megnézzük, hogy ez változik-e valamilyen szempontból, hogyha Európai Uniós tagország válik Izland, mert úgy tűnik, hogy ez
6: meg
5: most
6: hogy
5: újra...
6: ezt mennyien akarják, igen, ott, és mennyien nem.
5: Újra napirenden van, úgyhogy hát ezeket az infókat köszönjük, ennek tudatában megnézzük a geopolitikai helyzetét is, úgyhogy téged elengedünk, és majd Feledi Botonddal futunk neki a következő körnek. Köszönjük szépen az infókat!
6: Köszönjük!
8: Én is köszönöm, sziasztok, hello!
5: Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója mondta el, vagy helyezte kontextusba nekünk azt, hogy mire számíthatnak az odalátogatók, hogy digitális nomádok Izlandon. Jöjjön most akkor talán az egyik legnagyobb sztár, akit ez a sziget kinevelt. A Thule, már ezt mondták róla ugye az ókori görögök is, akik körbehajózták a szigetet, hogy a legészakibb része a világnak a Thule sziget. Hát az a mitikus sziget...
6: Milyen szigetet? Izlandot körbehajózták a görögök?
5: Bizonyan.
6: Ne őríts
5: már meg. görögök már mindent csináltak. Időszámításunk előtt
6: azok a vikingek 300 voltak.
5: Környékén hajóztak körbe. Mindjárt is mondom a nevét, pedig olvasgattam Izlandról. És,
6: Abrosz Tisztakosz kapitány.
5: Majdnem. Na majd eszembe jut, addig megkeresem neked, hogy ki volt
6: ezt
5: az.
6: Ezt én még soha életemben nem hallottam. Ne kamuzzál már, hogy a görögök körbeöztek Izlandot.
5: Igen,
6: hát hogy kerültek azok oda? És onnan hogy kerültek
5: a görög
6: haza?
5: Püteász említi Izlandot, aki időszámításunkat 330 és 325 között Masszáliából, Marseille-ből indulva körülhajózta a brit szigeteket, járt Orkneyn és Norvégia nyugati partjainál.
6: De hogy Izlandig nem.
5: És Norvégia nyugati partjainál az utazásról készített beszámolójában Püteász említést tesz Thule szigetéről, a mitikus sziget, ami 6 nap hajózásra esik Britanniától északra. Nem járt a szigeten, de az szinte biztos, hogy körbehajózta ezt a szigetet. Úgyhogy már itt tartunk, András. Mit szólsz hozzá? Na innen
6: tagadom.
5: Megyünk. A jég szigetének nevezték sokan, akik oda mentek, azt mondják, brrr, Iceland nem lesz jó. Hát ehhez képest van egy Emiliana Torini nevű hölgy, akinek a neve és se egyáltalán nem izlandi, és az
6: zenéje
5: sem. Az zenéje sem tűnik annak, úgyhogy mondjuk nyilván ez a leghíresebb száma. Annak idején élőben is láttam a Műpában, zseniális előadás volt.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
7: Izland tehát és digitális nomádok. Hát újra nekifuthatnak az EU csatlakozásnak, úgy tűnik, mert hogy kiírták a népszavazást nyár végére az EU csatlakozásról. Korábban volt, hogy kihátráltak belőle, de hát ugye rengeteg minden történik. Itt van például Trump igénye Grönlandra. Ez lehet, hogy...
8: Az Grönlandra, vagy már Izland. Először Grönland, utána Izland.
7: Ott van, figyelj, azért ha meglátja, hogy alumíniumra milyen jó az egész, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy kérem szépen. Úgyhogy átértékelték szerintem a gondolataikat, de ezt majd dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő elmondja. Jó reggelt, szia!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
8: No, hát Izland szeretne uniós tag lenni, ez az A kérdés. A B kérdés, hogy Donald Trump még nem vetett e szemet Izlandra, vagy azt meghagyná Európának, vagy az izlandiaknak?
9: Nagyon jó, hát nézzük akkor az unió felül a dolgokat. Ugye hogyan jön ez az augusztus 29-i népszavazás? A helyzet az, hogy egy hárompárti koalíció van jelenleg Izland élén, ebből az egyik egy szociáldemokrata nagypárt, nekik 15 helyük van a 63-ból, van 11 fővel a liberális párt, és kellett még hozzá behúzni a 10 fős néppártot, aki viszont kifejezetten EU ellenes. Tehát eleve már innen indul a kérdés és izgalma, hogy hogyan tudott egy ilyen koalíció megegyezni abban, hogy kiírják a népszavazást. No, ehhez kellett az okos kompromisszum, tehát ez a népszavazás nem arról szól, hogy akarnak-e tagok lenni, hanem hogy újra akarják-e nyitni a tagsági tárgyalást. És ugye a kis koalíciós partner fenntartja magának a jogot, hogyha ezen egyébként a válasz igen, ez többségében, ő akkor is majd az ellen fog kampányolni. No, hát így szép ugye a koalíciós élet. Úgyhogy tehát erről fognak dönteni, hogy megnyitják-e újra. Egyébként a bővítési biztos Marta Kosz már jelezte, hogy Izland nagyon hamar tudna csatlakozni, hiszen gyakorlatilag most is már alkalmazza a schengeni szabályoktól a dublini rendeleten át nagyon sok uniós előírásnak, törvénynek és minden másnak a hatáját, tehát ebből a szempontból ők nagyon-nagyon készen vannak. Viszont van egy feltörekvő EU-ellenes hangulat, és ennek megfelelően jelenlegi szivahatáron belül mérik az igen és a nem válaszoknak megosztását.
8: Mi táplálja az EU-ellenes hangulatot egy olyan geopolitikai környezetben, ahol a kicsik vagy általában az étlapon szerepelnek? Egy, kettő, hát olyannyira ott csapkod körülöttük a mennykő, hogy hát ugye Grönland állandó geopolitikai téma, nem rettenti ez az izlandiakat? Mert egy csomó országot meg éppen abba az irányba terelt, hogy akkor összefogni hát.
9: De így van, és pont ezért kerülhetett egyáltalán napirendre ez a kérdés, hogy feltegyék-e. Tehát az, hogy a Trump 2-es adminisztráció Grönlanddal kapcsolatban nekiállt a dánokkal veszekedni, és az, hogy az oroszok egyébként milyen módon kezdenek agresszívan viselkedni ezen a bizonyos arktiszi átjárón, ez mind-mind aggasztó. És a harmadik nagyon fontos elem az az, hogy ugye Izland az országoknak nincs hadserege. Tehát a Trump kérdés részben emiatt kapott egy extra csavart, mert hogy 1951-ben kötötték meg azt a védelmi egyezményt, amely alapján elvileg az Egyesült Államok védi meg őket, ha bármi probléma is van. Na de ugye itt jön az, hogyha Trump a NATO-t már úgy nézi, hogy nem is biztos, hogy ezt be akarja tartani, akkor az izlandiakban is felmerült a kérdés, hogy ez vajon mennyire fog
8: nem
9: működni.
8: Betartani, hát befogja ő minden körülmények között, tehát hogyha nincs ellensége, akkor is meg fogja védeni Izlandokat, mondjuk csapatokat oda helyez, hogy nehogy véletlenül valami baj legyen.
9: Na de képzeljétek, hogy helyezhetne, csak hogy ez a bázis be van zárva. Tehát ez ugyanúgy van, mint Grönland, hogy senki nem akadályozza meg az Egyesült Államokat, hogy vigyen oda csapatokat, sőt, mindenki még örülne is neki, hogyha ott lennének csapatok, de ehhez képest ugye zárva van, a orosz atomtenger alattjáró pedig ugye az itteni koridoron, tehát ugye nagyjából a Nagy-Britannia Izland közötti koridoron tudnak átjárni, úgyhogy egyébként itt nyilván hírszerzési egységek gondolom most is vannak, de effektív konvencionális katonai egységek nincsenek olyan nagy számban. Úgyhogy ez a kérdés az, ami el tudta vinni tehát azt a két nagyobb pártot abba, hogy ezt újra napirendre vegyék. Na de mi az a kérdés, ami ugye itt a nemzeti identitásba karcol? Mit tippeltek?
8: Hogy a halászat!
9: Miért ekkora? Hát a halászat, persze. És ugye két ország van a világon, akiknél a halászatnak egy egész speciális fajtája, a bálna vadászat is még a nemzeti identitás része. És ugye innentől kezdve indulnak a problémák. Tehát a halászat olyan szinten nemzeti identitás kérdés, hogy az összes korábbi uniós közeledésnek is ez volt a végső, főleg a koporsójában.
8: De miért? Tehát mi az, amit nem lehet összefésülni Brüsszel és Reykjavik között halászati kérdésekben?
7: Hát de nehogy, miért Brüsszelben nem szeretik a bálna lisztből készült fánkot? Talán, vagy, mert hát, ugye bálna, olaj, bálna, liszt.
8: Vagy a rothasztott bálna.
7: Meg halliszt, ez egy nagy exporttermék egyébként, nem viccből mondom.
9: Nézzétek, itt volt már annak idején plüsfóka osztogatás is az Európai Parlamentén, amikor a fókavadászat és fókabőrtörténetek voltak napirenden, vagy a lengyel tejtermelők is locsolták a parlamentet tejjel. Tehát itt mindent el lehet képzelni. Ettől szép Brüsszel. A probléma az ott van, hogy ugye ilyenkor, ha belépne az Unióba, akkor a halászati kvóták valószínűleg eloszlanak egy picit máshogy, tehát be kell hirtelen engedni másokat is. Ugye a britekkel is ez volt az egyik fajta probléma, tehát a szigetek kapcsán, a szigetek ebből ritkán jönnek ki jobban, mint korábban.
7: Hú, akkor, hogyha jól emlékszem, ez a skótoknak is az egyik problémája, hiszen ott igen, teljesen más a sztori, ők emiatt azért egy kicsit máshogy állnak az Európai Uniós tagsághoz.
9: Tehát ezt azt hiszem nekünk szárazföldi országként kifejezetten nehéz elképzelni, hogy ez az egész halászat hogyan lehet nemzeti identitás része, de hát ahogy nekünk van csoda szarvasunk, úgy itt ugye a csodahalak azok, amik a nemzeti identitás részét képezik, és ez viszont hát a mostani állapotban a geopolitikai kihívások közepette, akkor, amikor egyébként a izlandiak voltak az elsők, akik az orosz követséget bezárták, Oroszországit, mert érzékelik az orosz fenyegetést, sőt, még a kínaiakkal is lecsavarták a nagy barátkozást, ennek ellenére még nincs társadalmi konszenzus ebben a kérdésben, miközben a klímaváltozásban pedig minden európai országot meghaladó, mondhatnám azt is, hogy szinte megszégyenítő konszenzus van. Tehát, hogy működnek ezek a dolgok, lehet építeni pártokon átívelő megegyezést társadalmilag fontos kérdésekben, ebben még nem jött meg az áttörést, de gondolom azért az augusztusban, ha nyernek, akkor a koalíció ugye mennybe megy, és alig, hanem végig tudja vinni ezt a folyamatot, már pedig ehhez úgy tűnik, hogy Donald Trump mindent megtesz. Tehát azért itt fokozzák a veszélyeket, és akkor hogy érezzétek azt, hogy nem Magyarország az egyetlen maga sújtott a terület, ugye ebben a szempontban, vagy ebből a szempontból az az izgalmas, hogy a tagpártjukat a koalícióban, ezt a EU ellenes szkeptikus pártot megtalálta egy oknyomozó újságíró azzal, hogy Skandináviában találkoztak a Charlie Kirk-féle amerikai radikális szervezettel. A Turning Point USA-jel. Tehát most elindult a társadalmi diskurzus, hogy ez az első ilyen nagy instancia az izlandi párttörténetben, hogy külső erők radikálisan megjelentek. Vagy legalábbis ezt vélik.
7: Izlandon jelent meg ez a mozgalom?
8: Hát van olyan mozgalom, ami kapcsolatokat tápol. Igen, a magával.
9: Így van.
8: És a kínaiak?
7: Tudtam. Soha nem tudom megelőzni. Vártam azt, hogy én akarom megkérdezni végre a kínaiakat ebben az adásban, vagy ebből a műsorban, de nem sikerült.
8: Hát
7: még
8: való, nyersanyag, visszahúzódik a jégsapka, stb. Hát ugye ne csak az oroszok meg az amerikaiak motoszkáljanak, ott gondoltam, vannak kínai sárkányhajósok is.
9: Abszolút jól gondoltad, mert hogy ugye két befektetési területen is felcsillant a szemünk a 2010-es évek elején, amikor megkötötték a szabadkereskedelmi megállapodást. Az egyik nem meglepő módon a turizmusba történő beruházás volt, illetve lett volna, a másik pedig az arktiszi kikötői infrastruktúráknak a kínai kézbevétele. Mind a kettőnél végül megszólalt a vércsengő, tehát mind az orosz háború óta, mind az Egyesült Államokkal való kapcsolatban a keresgélés, hogy hogyan lehet közelebb húzni Washingtont, arra intette a Reykjaviki vezetést, hogy lecsavarják ezt a barátkozást, és ez a mai napig így maradt. Tehát alapvetően a kritikus infrastruktúra közelében már nem engedték oda a kínai befektetőket, úgyhogy ez most egy picit így vissza-vissza lépett, alig, hanem az Egyesült Államok nem látható nyomást is helyezett a szigetre, hogy ebben az ügyben ő mit vár el.
8: Az orosz provokációk, mert mondtad egy fél mondattal, hogy az orosz erőszakos fellépés, mit csinálnak az oroszok a sarki vizekben? Hogy kell ezt elképzelni mondjuk izlandi szemszögből?
9: Ugye több fontos művelet zajlik egyszerre, tehát amit említettem, az az orosz atomtengeralattjáróknak ugye a kijárata, tehát hogy hogyan érkeznek meg az Atlanti óceánra, ugye itt a sziget mellett haladnak el, tehát nagyon fontos az itteni mélytengeri felderítés. A másik kérdés az az, hogy az orosz jégtörőhajók és egyéb arktiszi műveletben résztvevő orosz hadihajók, kutatóhajók mennyire láthatók, mérhetők be a szigetről. Nagyon fontos a sziget egyébként a légi előrejelzésben is, tehát az, hogy az itt elhelyezett radarok hogyan tudják a interkontinentális egyéb ballisztikus rakétákat bemérni, de a Földnek ilyen szempontból ez egy Észak-Atlanti Szövetségnek egy nagyon kritikus pontja, és nagyon jó helyszíne, és aztán ugye még jönnek azok a kérdések, amik már voltak Írországnál, és tulajdonképp Nagy-Britanniánál is, hogy a északi részén az Atlanti óceánnak a mélyben haladó internet optikai kábeleket hogyan lehet őrizni. És ugye ez az, amiben Izlandot bevonták az északi NATO tagok által alakított különleges műveletben, tengeri műveletben, amiben már részben ennek az infrastruktúrának a védelmét gyakorolják. Ugye ezt alapvetően az északi áramlat felrobbantása is inspirálta, hogy hogyan lehet mély tengeri infrastruktúrát katonai eszközökkel felügyelni és szükség esetén megvédeni. Tehát tényleg egy kritikus pontja, egy tűfoka ez a Atlanti-óceánnak.
8: Oké, értjük. Köszönjük szépen, Boton. Most már nincs több kérdésünk. Izlanddal kapcsolatban, mert más dolgokkal kapcsolatban még lenne persze. Számtalan,
9: hát, de... gondolom, hogy lenne. Izgalmas időket
8: érünk. Igen, igen.
9: Úgy a magyar külpolitikában, mint a többiben. Na, de akkor arra majd kitérünk máshol.
7: Jó, így lesz. Köszönjük szépen az infókat.
9: Köszönöm szépen, tehát nektek is hallgatottak, és sziasztok.
8: Szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Izlandról.
3: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
2: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: micsoda, csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1955-ben ezen a napon született Tim Berners-Lee, angol informatikus, a világháló mai formájának a kifejlesztője, úgyhogy ha a World Wide Webről hallunk, akkor Tim Berners-Lee nevére mindenképpen emlékezzünk, és egyszer azt mondta, hogy
3: a világháló célja, hogy az emberiséget szolgálja. Most azért építjük, hogy akik később érkeznek, olyan dolgokat hozhassanak létre, amelyeket mi magunk el sem tudunk képzelni.
2: Ez bejött.
3: Bebizony.
2: Ez bejött. A szivárványos, röpködő cicáktól kezdve a különböző trash videók, trash videókig, és természetesen a mindent leuraló pornográf tartalomig szerintem Tim Berners-Lee el sem tudta

0: órában az afrikai sertéspestisről fogunk beszélni.
1: Amely mérföldkőhöz érkezett, legyen elég ennyi. Sajnos.
0: Nem akarunk egy óriási cliffhangert mondani, hogy, hogy nem. Magyarországról van szó?
1: Nem kannibalizáljuk a saját tartalmainkat.
0: Rendben. Jön tehát Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig Mihálovics gazda.
1: És kikapcsolja a klímaberendezést, majd a hírek után
0: visszakapcsolja
1: távozik,
0: a fűtésre.
1: Én visszakapcsolja a fűtésre, és utána jön a Mihálovics gazda. Jó
0: így,
1: lesz.
0: Jó lesz, így van.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: A Grundvíg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grundvíg Színházi Fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
2: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
7: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróban.

0: autópályánál sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain és a Széll-Kálmán tér környékén. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A második kerületben mára lezárták a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 17% a bérszakadék a férfiak és a nők között. Nyáron kerülhet bele a magyar jogrendbe az uniós bértranszparencia irányelve. Roman Abramovics közvetített az ukrán és az orosz elnök között. Napos, száraz, meleg idő lesz, ma 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Óriási a bérszakadék a nők és a férfiak között. Magyarországon átlagosan 17%-kal keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak. Ez havonta mintegy 130 ezer, évente pedig csak nem 1,5 millió forint veszteséget jelent számukra, közölte az Amnesty International. A szervezet sürgeti az uniós bértranszparencia szabályok bevezetését, hogy ezáltal felszámolhassák az azonos vagy azonos értékű pozícióban dolgozó férfi és női munkavállalók bérkülönbségét. A 2023-ban elfogadott, a nemek közötti bérszakadék felszámolására irányuló irányelv célja, hogy a tagállamok a bérezés átláthatóságának megteremtésével lépéseket tegyenek a bérszakadék felszámolására. Az uniós jogszabály magyar jogba történő átültetésének határideje tegnap lejárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és a munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel is egyeztetnek a kérdésben. Roman Abramovics közvetített az ukrán és az orosz elnök között. Volodymyr Zelenszky megerősítette, hogy az orosz milliárdos üzletember elutazott hozzá Kijevbe, hogy Putyinnak szóló üzenetet vegyen át. Szerinte Abramovics azt próbálta megtudni, hogy Ukrajna mire lenne hajlandó a béketárgyalások érdekében. Zelenszky a Sky News-nak azt mondta, egyértelművé tette, hogy a béke ára nem lehet a Donbasz átadása Oroszországnak, de a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak befagyasztására, mert ez a tűzszünet elérésének leggyorsabb módja. Tovább emelte az olaj kitermelési számokat az OPEC Plus. A hét központi tagállam Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazasztán, Oroszország és Omán napi 188 ezer hordóval növeli kitermelési kvótáit, ami megegyezik a júniusi emelés mértékével. Közben az amerikai-iráni háború továbbra is több tagállamot megakadályoz a kitermelés tényleges növelésében. A kvóta emelések a gyakorlatban alig érezhetőek, mivel a szervezet tényleges termelése a Perzsa-öbölbeli tagországok export kiesése miatt áprilisban napi 33 millió hordóra zuhant, a februári majdnem 43 millió hordóról, olvasható a Portfolión. Lövöldözés volt egy fesztiválon az amerikai Ohio-ban. Legalább 12 embert lőttek meg. 10 ember állapota stabil, ketten továbbra is kritikus állapotban vannak, írja a BBC. A rendőrség közölte, feltehetően két ember rántott fegyvert és valószínűleg egymásra lőttek. A gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma is sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot így kívánunk van mindenkinek. 9 óra 8 perc van, ez a Millás reggeli Rádiókafé 98.0 stúdióban. Mihálovics András.
4: És a stúdióban itt van Kántor Endre is, meg a hallgatók, a 0630-as 6-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számra írhatnak azok, akiknek közlési kényszerük van. Néhány érdekes észrevételből tallózunk bemelegítésként. Látszik, hogy Mihálovics gazda azért lobbizik Izland ellen, mert egyedül akar ott lenni, írja Prehuman, van ebbe azért némi igazság. Aztán fontos megérteni, hogy Spanyolországban a tengerparti sávban kellemes a nyár, a szárazföld belsejében van igazán forróság, jelenleg is 10-12 fok a különbség.
3: Teljesen egyetértek.
4: Ezért is van spanyol belföldi turizmus, sok spanyol utazik nyáron délre a forróság elől.
3: Igen, abszolút, ezt csak azért mondtam, és nem Spanyolország ellen lobbizunk, hogy azért, hogyha megnézzük azt az elő revetített hőmérsékleti időszakot, vagy azt a prognózist, amiben a Super El Niño miatt mutatják, hogy mi történik. Európa elég nagy részét, még Magyarországot is érinti, de a turisztikai desztinációkat abszolút. Tehát Spanyolország, Franciaország déli része, Olaszország nagy része, Málta, Görögország, Törökország. Tehát itt azért fel kell készülni, hogy nagyon kemény nyár lesz.
4: Betűzni kellett a portásnak a rendszámomat ideiglenes parkolási cetlért, mondom neki, mint Anna, még jó, hogy átvételkor megnéztem a papírt, amire Hanna betűt írt.
3: Igen, ez előfordul.
4: Írja Gézu életkép.
3: Köszönjük.
4: Aztán jó reggelt a tisztelt műsorvezető uraknak, Good Luck, Have Fun, Don't Die című movie nagyszerűen bemutatja mai internet tartalmát, egy unblock társadalmat, az AI-t, a social media hatását a társadalomra, csak ha már Timothy John Berners-Lee úr szülinapja van, szerintem ő se gondolta, hogy ideig jut a világméretű pókháló.
3: Igen, nagyon jó, köszönjük szépen az információt.
4: Igen.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: Én melőre szóltam, hogy valami mérföldkőhöz értünk itt a afrikai sertéspest is tekintetében, úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélni dr. Nemes Imrével, a Nébih elnökével, országos főállatorvossal. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak.
4: A múltkoriban egy néhány napja jelentették be ezt a bizonyos mérföldkövet, miről is van szó?
6: Gyakorlatilag a járványügyi helyzetben egy nagyon komoly változás történt az afrikai sertéspest is járványhelyzetben. Ugye ez a betegség 2018 óta Magyarországon jelen van a vaddisznó állományban, de házi sertés állományokban eddig még nem került megállapításra, és a múlt héten szerdán egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sertéstelepen állapítottuk meg ezt a betegséget.
4: Azt lehet-e már tudni, hogy mekkora állományt érintett? Ez ilyen néhány sertéses állomány, vagy egy nagy telep?
6: Ez egy közepes méretű telep, 250 tenyészkoca volt a telepen, összességében pedig közel 3000 sertés volt, kismalactól, növendékmalacon át hízókkal bezárólag.
4: Ilyenkor mi a protokoll? Mit kell csinálni? Ja nem, még egyet visszalépni. Hogy derült ez ki, hogy ott afrikai sertéspest is vírus van jelen abban az állományban?
6: Gyakorlatilag a szabályoknak megfelelően, amelyek 2018 óta érvényben vannak, ha egy sertéstelepen sert is hullik el valamilyen okból kifolyólag, akkor azt mindenképpen be kell küldeni a nagy létszámú sertéstelepek esetében laboratóriumi vizsgálatra, és így került be az intézetbe minta hétfői napon, és ebből került megállapításra a betegség.
4: Uh-huh. Hogy kerülhetett a kórokozza a telepre, ezt lehet sejteni, vagy csak találgatni lehet?
6: Gyakorlatilag, amikor a betegség megállapításra kerül, akkor azonnal elindulnak a járványügyi nyomozások, és természetesen a szükséges hatósági intézkedések. Ugye a járványügyi nyomozásnak két fő iránya van, az egyik, hogy a telepről hova kerülhetett el esetleg a vírus, a másik pedig, hogy hogy fertőződött be a telep. Itt azt tudjuk elmondani, azt látjuk már, hogy ugye ez a telep egy olyan térségben működik, ahol 2018 óta ott van az afrikai sertéspestis vírusa a vaddisznóállományban. Ebben az évben is 10 vaddisznóból került megállapításra az afrikai sertéspestis azon a területen, és hát nagy valószínűséggel sajnos a telep járványügyi zártságán valami lyuk keletkezett, és így kerülhetett be a vírus az állatok közé.
4: Egyébként ezt a vírus hogy terjedhet? Tehát milyen úton, mondjuk a levegőben is terjedhet? Tehát a szél is fújhatja, vagy nem tudom, ilyen vadmadarak bevihetik, vagy valahogy egy fertőzött vaddisznó, nem tudom, ilyen ürülékeivel beszennyezett, nem tudom, ilyen lábbelivel? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni? Vagy hogy lehet elképzelni?
6: Nagyon fontos, hogy az afrikai sertéspestis az gyakorlatilag a házi sertések és a vaddisznóknak a betegsége. Más állatfajt nem tud megbetegíteni, és az ember is teljesen védetettől a vírustól, tehát az embernek semmilyen problémája nem lehet, hogyha találkozik ilyen vírussal. Gyakorlatilag, mint mondtam, ez a vírus vaddisznóban a területen ott van, ez azt jelenti, hogy a vaddisznók nyálával, a vaddisznóknak a vérsarával, vizeletével az a terület a szennyeződhet, és leggyakrabban, ahogy szerkesztő úr is említette, gyakorlatilag ilyen kontakt tud bekerülni, azaz valamilyen ragályfogó tárgyal a természetből. Természetesen úgy is tudna fertőzni, hogyha az állatok érintkeznek egymással, de az a telep felépítése és működésében azt láttuk, hogy az kizárt, hogy a vaddisznók közvetlenül érintkezésbe kerülhessenek a házi sertésekkel, így valószínűleg azt a szabály sérült, hogy minden eszközt vagy járművet, ami bekerül a telepre, vagy ember, aki bemegy a telepre, az csak előzetes fertőtlenítés, láb-kézmosás után lehet beengedni. Valószínűleg, hogy itt történt valami a mindennapokban, ami miatt bekerülhetett a vírus.
3: Tehát akkor az nem elképzelhető, hogyha a laikusok is megértsék, hogy valami más állat, bár nem tud megbetegedni tőle, hordozója ennek, és úgy elterjeszti, madár akár, vagy ilyesmi.
6: Nem, és az is nagyon fontos, hogy ugye tavalyi száj- és körömfájás járvány okozó vírussal szemben ezt a vírust a szél, a levegő nem tudja vinni. Ez egy alacsony ragályozó képességű vírus, ezt így nevezik a szakemberek, de mindenképpen vagy állat-állatnak kell egymással érintkezni, vagy valamilyen úton, módon, ahogy az előbb említettem, valamilyen ragályfogó tárgyal, lábbelin, gépjárműnek a kerekén kerülhet be a vírus a telepre, hogyha nem megfelelően módosan jelentek el.
4: Mi történt az állománnyal, és erre miért volt szükség erre a járványügyi intézkedésre?
6: Nagyon fontos, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, és a vaddisznók és a házi sertések, amelyek elkapják ezt a vírust és megbetegednek, azok 90-95%-ban el is hullanak. Jelenleg még nincs hatékony vakcina ezen betegség ellen, tehát az egyetlen módja a terjedés meg akadályozásának a ilyen esetekben a szigorú igazgatási eljárások, amelynek több lépcsője van. Az első és legfontosabb az, hogy az ilyen fertőzött állományokat haladéktalanul fel kell számolni. Ez gyakorlatilag csütörtökön kezdődött, és szombatra be is fejeződött, tehát már nincs fertőzött állomány ezen a régióban, illetve a telep körül egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában gyakorlatilag minden sertésnek a mozgatása, szállítása meg van tiltva, és a kollégák már elvégezték ezeken a körzetekben lévő valamennyi sertésnek, a sertéstelepnek a felkeresését, ott klinikai vizsgálatot végeztek, vérmintákat gyűjtöttek, és ezek a vérminták gyakorlatilag azt mutatták, hogy nincs újabb esetünk, tehát csak ez az egy fertőzött telep találtuk a vírust meg.
4: Ilyenkor, és olvastam a közleményben azt is, hogy felszólítják ott a, általában az egész országban a sertés tartókat, hogy nagyon figyeljenek oda a járványügyi védekezésre. Hogy kell ezt elképzelni? Egy telepre szállítanak be nagyon sok dolgot, be is, meg ki is. Visznek ki élőállatot, visznek ki állati termékeket, bár mondjuk kevés telepen dolgoznak fel sertés, de mondjuk akkor visznek ki élőállatot, visznek be takarmányt, stb. Stb. Járnak be emberek, állatorvos, az ott dolgozók, stb. Stb. Hogy lehet elkerülni azt, hogy nyilván akaratukon kívül bevigyék ezt a kórokozót a telepre? Ezt hogy kell elképzelni egy laikus számára, mit lát egy ilyen járványügyi védekezéskor?
6: Tehát egy ilyen telepi járványügyi védekezés, egy telep járványügyi zártsága, az azt jelenti, hogy ma Magyarországon gyakorlatilag a nagy létszámú telepek, azok minden esetben körbe vannak kerítve, az állattartónak felelőssége, kötelessége, hogy ezt rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerítés megfelelő állapotú legyen. Azokat az állatokat, amelyeket a telepen belül szabadon tartanak, ott meg ráadásul dupla kerítésre van szükség azokon a területeken, ahol a vaddisznóban jelen van az afrikai sertéspest. És emellett, mint hogy korábban is mondtam, minden egyes gépjármű, minden egyes eszköz feltűtleni kell, mielőtt bemegy a telepre. Itt arra is kell gondolni, hogy a élőállatszállító járművet mielőtt beengedik a telepre, hogy az állatokat, a kész állatokat, kész hízókat elszállítsák, azokat is feltétlenül tenni kell, illetve ugyanígy, amikor a személyek, a dolgozók, vagy akár az állatorvos bemegy a telepre, akkor a telep kapujában van egy kézmosás feltétlenítőszerrel, illetve egy lábbelin bel is egy fertőtlenítő szőnyegen kell átmenni, emellett pedig a telepre csak átöltözés után a külön telepi ruhában lehet belmenni az állatok közé, és ott végezni a mindennapi munkákat. Ezek a legfontosabb dolgok.
4: Mit lehet, vagy mire lehet számítani? Ez előfordulhat máshol is, vagy ez csak egy ilyen véletlen eset lehet?
6: Ugye gyakorlatilag, mint mondtam, ez a vírus itt van Magyarországon 2018 óta, és eddig hál' Istennek a sertéstelepeket meg tudtuk őrizni a fertőzéstől. Így remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, de természetesen, ahogy erre a telepre bekerült a környezetből a vírus, ez előfordulhat más esetben is, ezért is hívtuk fel az valamennyi állattartó, kimondottan a sertéstartó figyelmét is, hogy figyeljenek oda, tartsák be a járványügyi szabályokat, sőt, ha lehet, akkor még szigorítsák is.
4: Lehet ennek piaci következménye? Mert azért lehetett hallani, hogyha valahol felütötte a fejét ez a kor, akkor a többi ország, aki mondjuk vásárolt addig arról a területről sertést vagy sertéshúst, az leállította az exportot, mert hogy nem szeretné, ha a kor nála is megjelenne. Erre vannak már jelek, hogy mi is így járunk?
6: Még egyelőre konkrét jelek nincsenek, de várhatóan lesznek a elkövetkező napokban. Ez azt jelenti, hogy azok a úgynevezett harmadik országok, ami nem az Európai Unió tagországai, hanem az azon kívüli kereskedelmi partnerek, gondolunk itt mondjuk Vietnámra, Dél-Koreára vagy Szerbiába, ahol jelentős mennyiségű élősertés vagy sertéshús készítmény ment ki az elmúlt időszakban. Ezek az országok valószínűleg felfüggesztik a Magyarországról importált sertéshús készítményeket. Bízunk benne, hogy ez az egy telep felszámolását követően ezekkel az országokkal a tárgyalások eredményre vezetnek, és meg fogják majd újra nyitni a piacukat. Uh-huh. Fontos az, hogy gyakorlatilag az Európai Unió területén belül ebből a 10 kilométeres megfigyelési zárlatot kivéve, amit említettem, hogy a teleptől kell húzni egy ilyen 10 kilométeres megfigyelési zárlatot, ezen kívül minden sertés és sertéshús készítmény ugyanúgy korlátozás nélkül kerülhet az Európai Unió piacára, mint eddig. Tehát gyakorlatilag csak a harmadik országok piacának a vesztés, piacának a felfüggesztésével számolunk.
4: Uh-huh. Egy utolsó kérdés, afrikai sertéspestisről van szó, meg madárinfluenzáról, meg száj- és körömfájásról a közelmúltban. Ez csak ilyen érzet, hogy egyre gyakoribbak az ilyen állatokat érintő fertőző betegségek, vagy ezt a statisztikák is alátámasztják? És mi lehet ennek az oka, hogy egyre többet hallani erről? Jó az előrejelző rendszer, vagy tényleg gyakoribb az esetszám?
6: Ugye az afrikai sertéspestisről azért lehet gyakran hallani, mert ahogy mondtam, 2018 óta itt van Magyarországon, vaddisznóvadon élő állatokban ez a betegség, és bármikor előfordulhat, ami most történt. A madárinfluenza az szintén a 2010-es évek óta minden ősszel megjelenik, mert a vadmadarakban, Magyarországon élő vadmadarakban is ott van ez a vírus. A száj- és körömfájás az egy kicsit más ezektől a betegségektől, az ugye több mint 50 év után jelent meg Magyarországon. Még ma sem tudjuk, hogy honnan került a vírus ide Magyarországra és Szlovákiába, de bízunk benne, hogy megint 50 évig nem lesz itt. De természetesen az is igaz, hogy a globalizáció, a állatoknak a mozgatása az gyakorlatilag segítheti az ilyen fertőző betegségeknek a terjedését, és hát arról sem szabad megfeledkezni, hogy igen, nagyon sok erőt fordítunk arra, hogy ezeket a betegségeket a lehető legkorábban megtaláljuk, felderítsük, és természetesen erről folyamatosan tájékoztatjuk az állattartókat és a lakosságot is, hogy bízzanak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalban, az Állategészségügyi Hatóságban.
4: És figyeljenek oda maguk is a járvány megelőzésére ezekkel az intézkedésekről, amikről már szó volt. Nagyon szépen köszönjük az információkat, tisztában lát, remélhetjük, hogy az átlag ember is ebben a szakmai kérdésben. Hála önnek. Köszönjük még egyszer.
6: Köszönöm, talán még azt lehet fontos elmondani, hogy minden boltban kapható magyar sertéshús az biztonságos, és fogyasszák nyugodtan a lakosok.
4: Jó, hiszen a kórokozó emberre nem veszélyes, ez többször elhangzott. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm,
4: minden jót
6: szépen,
4: kívánok, viszonthallásra! Dr. Nemes Imrével, a NÉBI elnökével, országos főállatorvossal beszélgettünk a sertéspestis kapcsán, hogy megjelent már házi sertés állományban, eddig csak a vaddisznókban volt jelen.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbedje meg, a minden segít neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kán. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Váczrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A Váczrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedd magad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Varga Zoltán elemző a vonalban, jó reggelt, szervusz, ő.
5: Jó reggelt.
4: Aki figyeli, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén, elkapott minket is a rossz kedv.
5: Nem, meglepő módon egyébként a MOL-nak köszönhető, abszolút. Itt 2,56%-os emelkedés látszik, 4008 forint az árfolyam. Ugye pénteken jött a hír, hogy az Egyesült Államok meghosszabbította az engedélyt a NIS felvásárlásával kapcsolatban június 16-áig, és így nagy valószínűséggel sikeresen le tudják zárni a tárgyalásokat és megkötni a szerződést. Ez egy pozitív hír volt mindenképpen. Illetve az olajár folyama is emelkedik, ugye az iráni eszkaláció miatt 4%-os pluszban van a VTI, ugye a hétvégén Izrael, illetve Irán lőtte egymást rakétákkal, tegnap, illetve ma hajnalban. Úgyhogy egyelőre egyre távolabbra látszik kerülni a megállapodás esélye. Így aktív harcok mellett azért nem nagyon reális, hogy sikerül megállapodni az Egyesült Államoknak és Iránnak, bár most az USA nem vesz részt ebben a harci cselekményben, de hát...
4: Hát nem csak, de kommunikálnak de folyamatosan, hogy sőt, itt meghoztuk a békét, Donald, aztán...
6: Benjamint el is küldtem elegebb
4: étel. A jó büdös francba, de ez akkor még enyhe volt, mert azt azért érdekes, hogy lehet beszélni mostanában politikában, de hát igen.
5: Igen, tőle megszokhattuk ezt, de sőt, ugye tegnap lenyilatkozta, hogy arra kérte ne tenni, úgyhogy ne indítsanak válaszcsapást, hát nem fogadták meg.
4: Hát igen, mindkét fél egyébként oda csapott. És a Richterrel mi a szitu?
5: A Richternél ott 0,34%-os mínusz van, 11.880 forinton. OTP is pluszban van most érdekes módon 0,07%-kal 40.800 forint, illetve a Magyar Telekomnál látunk egy kis mínusz 0,7%, 2.616. Ugye közben a nemzetközi befektetői hangulat azért nem mondható jónak. Ugye Ázsiában is nagy esések voltak, Európában is elég nagy mínuszok látszanak az iráni helyzet miatt. Illetve pénteken ugye volt egy elég nagy profit realizálás az Egyesült Államokban, főleg a technológiai szektorban. Dollár is erősödött, úgyhogy talán megcsapta a részvénypiacot a korrekció előfele, de majd meglátjuk, hogy ez tartós lesz-e.
6: Oké, mi a helyzet a devizapiacon? Ott váratlanul kiszúrt a forint, 357 forint fölé is ment az árfolyam, most hol tart? Utoljára akkor pillantottam rá.
5: Igen, most visszajött egy kicsit, 356.14 az euró árfolyama, tehát nagyjából a kiszúrás előtti árfolyam, egy picit felette vagyunk. Ugye itt most több tényező befolyásolja a forint árfolyamát. Egyrészt ugye az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások, másrészt persze a geopolitikai helyzet, ami most talán nagyobb súlya lehet a következő napokban fókuszban. A dollár forint 309,16-nál jár. Egyébként 11 órakor teszik közé az előző havi költségvetési egyenleget, ami még fontos lehet a forint szempontjából, hogy most rendkívül érzékeny lehet a piac erre.
4: Figyeljük akkor. Köszi szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
5: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
4: Az elmúlt percekben a budapesti értéktőzsdéről és a forint helyzetéről beszélt Varga Zoltán elemző.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Egy nagyon jó sikerről számolunk be, egy jelentős nemzetközi elismerés, amiben dr. Peták István és magyar kutatócsapata részesült. A Szilíciumvölgyben rendeztek meg egy egészségügyi konferenciát, és itt a Genomate technológiát a világ legígéretesebb egészségügyi innovációi közé választották. Az Amerikai Rákkutatók Társasága pedig az áttörő innovációk közé sorolta a tudományos eredményeket, és rangos kitüntetéstel jutalmazta a kutatót, és az azt jelenti, hogy a világ legjobb 5%-ába került a precíziós onkológiai technológia. Úgyhogy dr. Peták István kutatóorvos, az OnCompass és a Genomate vagy Genomate alapítója van itt a vonalban velünk. Jó reggelt kívánunk, szép napot!
3: Jó reggelt kívánok, szép napot kívánok én is.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi ez a technológia, ez a precíziós onkológia technológia, amit most így elég sok rangos elismerést kapott.
3: Igen, tehát ha azt gondolom, azzal kezdeném, hogy ugye most minden a mesterséges intelligenciáról szól, és talán az a legizgalmasabb kérdés ezen belül is, hogy tudunk-e olyan gépeket fejleszteni, amik javítják az orvosok személyre szabott terápiás döntéseit, és tehát, hogy lesznek-e ilyen új típusú orvosi eszközök, amiket tényleg megbízhatóan arra használhatunk, hogy egészen személyre szabott döntéseket hozhassanak az orvosok, és ezen belül a precíziós onkológia talán az a terület, ami lehet egy ilyen pont, ahol az első áttöréseket elérjük, és erről szólt is ez a siker, hogy arra fókuszáltunk az elmúlt 10 évben most már, hogy ezen a területen törjük át azt a határt, hogy bizonyítani tudjuk, hogy lehetséges olyan modellt, technológiát kifejleszteni, ami megbízhatóan, reprodukálható módon képes javítani a személyre szabott terápiás döntéseket, és ennek azért a precíziós onkológia talán a legjobb területe, hiszen egyrészt ugye itt van egy hatalmas társadalmi igény, rengeteg, egyre több beteg ugye ebbe a betegségbe hal meg, és óriási a nyomás rajtunk, hogy minél gyorsabban férjenek hozzá a betegek a legjobb terápiához, rögtön az elsőként a legjobbat kapják. Ugyanakkor nagyon sokat tudunk már a betegségnek a molekuláris okairól, tehát hogy milyen génhibák okozhatnak daganatot, és ezeknek a génhibáknak az ismeretében lehet terápiákat tervezni, és ezek szerencsére eléggé pontos adatok, és az elmúlt 20 évben jutottunk oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk már mondani, hogy konkrétan milyen génhibák vannak jelen a daganatában. A matematikai problémává vált a probléma, tehát eddig adat probléma volt, most döntési problémává vált, hiszen ma már tudjuk, hogy minden daganatban átlagosan 4-5 génhiba van jelen, több millió lehetséges mutációból, több száz gén lehetséges hibájából. Tehát igazából ez egy kombinációs problémává vált, ahol elég exakt, pontos adataink vannak, mint input, és ez adta a lehetőséget arra, hogy olyan számítógépes megoldást fejlesztünk, ami ezt elemzi, és több száz lehetséges terápia közötti választást támogatja, és ezt tudtuk bemutatni, hogy itt sikerült áttörést hoznunk, ami nem csak felgyorsítja a kutatást, hanem skálázhatóvá teszi, demokratizálja a hozzáférést a reményeink szerint az egész világon.
2: Akkor ez a megoldás, ez a Genomate, ugye?
3: Így van, ez a Genomate, ez a barátunk, a társunk, a copilotunk, ugye, ami segít a genom, az emberi genom megfejtésében, abban, hogy sikeresen tudjunk a genomiális információk segítségével személyre szabott terápiás döntéseket hozni.
2: Amikor azt mondta, hogy ez adat probléma volt korábban, akkor az jutott rögtön eszembe, hogy ez az egész az adat kérdés, az még mindig problematikus. Ugye lehet, hogy megfelelő AI módszerek és prediktív módszerek vannak most már, de az, hogy miben tápláljuk, milyen tisztaságú az adat, mennyire jó, az továbbra is vitális ebből a szempontból. Tehát, hogy lehetett ezt megugrani, hogy ne rossz adat kerüljön oda?
3: Igen, abszolút, tehát ez alapfeltétel a megfelelő adat, és ez továbbra is nagyon fontos, csak most már fölhalmozódott annyi adat, hogy már el kell kezdeni vele ezt használni is, tehát erre utaltam, és valójában igen, tehát azért tudott létrejönni sok adat, mert volt egy technológiai áttörés, az előző, az a molekuláris diagnosztika, a molekuláris profilvizsgálatok, ugye a Next Generation Sequencing-gel, amit gyakorlatilag a mi kutatócsoportunk is elsőként kezdett alkalmazni a daganatok molekuláris profiljának a megfejtésében. Ezek a gépek nagyon nagy minőségű és pontosságú adatokat kezdtek el gyűjteni a daganat szövetről. Tehát ugye itt ez egy jól definiálható információ, ugye a négy nukleotidból áll a DNS, ACT, GC, GT, tehát ez egy kód, amit le tudunk olvasni, és a mutációkat úgy kell elképzelni, hogy egy A helyett T van, egy G helyett C van, vagy C helyett T van, és ezt kell lefordítani egy kóddá, és itt maga a szekvencia adat az nagyon jól definiált, sőt még az adat minősége is definiálva van, tehát hozzá van rendelve egy minőségi mutató, hogy az adott szekvenciában mennyire bízhatunk meg, tehát ez az egyik megalapozta, hogy a precíziós onkológia területén hatalmas mennyiségű pontos, megbízható adat alakuljon ki, mint input a kezelésekhez. Ugye, ami nagyobb feladat volt annak a összegyűjtése, hogy a különböző betegek hogyan reagálnak a különböző kezelésekre. Ez egy hatalmas probléma, mert itt van egy dimenzionitási probléma, mert nagyon sok, nem egy gyógyszer hatását kell tudnunk megjósolni, hanem sok közül kell választani. Viszont a jó hír, hogy nagyon sok mindent tudunk az okokozati összefüggésekről, amik a gének és a gyógyszerek hatása között van, és ezért tudtunk egy érvelési rendszert kialakítani, ami ez a kózál-okokozati kapcsolati hálón alapszik, tehát a mi megoldásunk gyakorlatilag egy ilyen háló felépítése volt, amiből generálunk ugye személyre szabott kontextualizált vagy individualizált érvelési modelleket, és így magához a modell létrehozásához nem volt szükségünk nagy adatra, viszont annyi adatunk viszont már most van, hogy validáljuk, viszont hiszen több tízezer betegnek a pontos molekuláris profilja és terápiás válasza már rendelkezésre áll.
2: Nagyon érdekes ez az egész, hogy ez hogy áll össze a különböző részekből. Nyilván kellett hozzá maga az ötlet és maga a megoldás, hogy ezeket az adatokat milyen módon diagnosztizálja, és utána mit csinál vele, mit lehet vele kezdeni. És pont azon gondolkodtam, hogy ilyen, tehát evidensnek tűnik, hogy ebbe az irányba kellene vinni ezeknek az adatoknak a felhasználását, de mégsem annyira evidens, hogyha gyakorlatilag a Genomate volt az egyik olyan technológia, akit meghívtak erre az egész eseményre, amiről beszéltem. Összesen 7 ilyen meghívás született ugye a 130 vagy 140 jelentkezőből.
3: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy nálunk a sikertitka az volt, hogy nagyon jól ismerjük a problémát. Tehát ugye az kell, tehát mindennapokban is tudjuk, hogy promptolni tudni kell, tehát nagyon jól kell tudni föltenni a kérdést, amire a választ várjuk, és ez a több évtizedes kutatási munka, ami megelőzte ezt, hogy pontosan értsük, hogy mit mi is a meg probléma, hogy a megfelelő technológiát válasszuk a probléma megoldására. Ugye nagyon gyakran ez fordítva történik, ugye hogy valójában a technológiát próbálják ráerőltetni egy problémára, ami ugye nagyon rossz, ugye emlékezzünk a fantasztikus Steve Jobs beszédre, hogy ugye hogy azt mondta, hogy a customer-től kellene indulni.
2: Igen.
3: A vevői vélménytől, de itt most én ezt úgy interpretálom, hogy a tudományos problémából kell elindulni, és utána kell hozzá megtalálni a megfelelő technológiát, és ebben voltunk talán mi sikeresek, egy olyan mezőnyben, ahol hatalmas szilícium-völgyi cégek versenyeznek ugyanannak a problémának a megoldásáért.
2: Szóval, hogy ez azt jelenti talán, hogy akkor ez tényleg egy olyan út lehet, hogy akár Magyarországról indulhat el egy európai, hát nem tudom, nevezhetjük startupnak ezt, vagy ez most már...
3: Az már igen, abszolút. Abszolút startup, igen, arra nagyon büszke vagyok. Igen, és ugye pár évvel ezelőtt már Európai Unióban már nagy innovációs díjakat kaptunk. Igen. Egyébként, és akkor a Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egy nagy tech konferencia megnyitóján ki is hangsúlyozta, hogy egy magyar cég hozhatja el a tudományos forradalmat az orvoslásban.
2: Sőt, azt mondta, hogy Európai Uniós unikorn is lehet ez a cég.
3: Van. Abszolút, úgyhogy ez talán érdemes megnézni a YouTube-on bárkinek, mert talán ez tényleg az embernek ilyen libabört okoz, hogy ahogy hangsúlyozza, hogy a Hungarian Company, ami a megoldás hozta egy forradalmi megoldást, tehát ez jó volt tőle hallani minden szempontból, de hát remélünk, hogy ez meg is felelünk ennek az elvárásnak. Ez a mostani eredmény azt mutatja, hogy jó úton járunk.
2: És hogyan tovább? Ugye van egy befektetői háttér a Genomate mögött, de itthon Magyarországon is működik, itthon működik a központ, ugye?
3: Igen, itt is van egy lányvállalatunk, vagy egy társvállalkozásunk, az OnCompass, ahol elindultak a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok 20 évvel ezelőtt, és most mi megalapozták ezt a fejlesztést, és most ez elérhető itt is, de nyilván egyelőre nem rendszer szinten, hanem mint orvosi másodvélemény, tehát onkológiai másodvélemény formájában, akár hazai onkológusoktól, akár az Egyesült Államokból, de nyilván nagyon-nagyon szeretnénk, hogy ez rendszer szinten minden magyar daganatos betegen is segítsen, hogy támogassa a hazai onkológusok döntéseit, tehát ez nyilván ez egy rendszer szintű megoldást igényel.
2: Hát reméljük, hogy így lesz, és akkor figyelemmel kísérjük a következő lépéseket.

0: elismerésben részesült Peták István és magyar kutatócsapata.
1: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
2: Aha.
0: Ennyi volt a Millás reggeli mára. Köszönjük szépen, hogy a hét első napját, bizonyos reggelét velünk töltöttétek, és reméljük, hogy jó témákat hoztunk, amit meg is tesszük holnap is, ugye, Andi?
2: Igen. Igen, már szerveződik egy csomó dolog.
0: Nagyon jó, nagyon jó. András, itt elvesztél leszek. Az üzenetekben?
3: Nem, egy fószer otthoni módszerekkel éppen bronz ágyút önt, és azt néztem.
0: Ja, nagyon, nagyon jó.
2: Te már kicsakoltál, ennyi.
3: Okay. Elnézést, nem de baj. Ha már így rákérdeztél.
0: Ha már Tim Berners-Lee születésnapja van, aki megmondta, hogy majd mikre fogjuk használni az internetet, amit el sem tudunk képzelni, hát kérem szépen Gábor Áron 2026-ban.
3: Igen. No, úgyhogy... hát a dobozlégzést tudom ajánlani, a mikrobiomot és a születés reprodukciós ráta emelését az előttünk álló munkanapra.
0: Ezt arra gondoltál, arra gondoltál András, hogy be kéne vezetni a siestát, és akkor talán...
3: Hát a módszert azt inkább a hallgatókra bíznám, de...
0: De a siesta az jó dolog.
2: Nem
0: lehet reggeli műsor, nem lehet.
3: A múlt hét pénteken elhangzott, hogy 6 millióan lehetünk az évezred közepére, úgyhogy hát akkor oda bevezet, kell figyelni.
0: Akkor ilyen melegbe a siestát be kell vezetni. Tegyük ezt. Sok mindenre jó a siesta. András, a fantáziádra bízom.
3: Én magam bár ritkán élek.
0: Bronzágyút is lehet önteni, de azért vannak más ötleteim is.
3: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés.

0: Vezés, részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál torlódásra készüljenek. Szintén baleset történt a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, itt is lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál, illetve a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: A parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Eddig 2 milliárd 300 millió forintba került a lélegeztető gépek raktározása. Ismét egymást támadja Izrael és Irán, emelkednek az olajárak. Napos, száraz, meleg idő lesz, ma 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A parlament ma felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő jelezte azt is, hogy jelentősen csökkenteni fogják a képviselői fizetést. A 13 órakor kezdődő ülésen szavaznak a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer elérhetőségét. Az előző kormány szakminisztere még 2024. augusztusában szüntette meg az ETDR nyilvános felületét. Eddig 2 milliárd 300 millió forintba került az Orbán kormány által vásárolt lélegeztető gépek raktározása, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 2020-ban mintegy 17 ezer készüléket szerzett be a kormány nagyjából 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sosem használták, legalább 12 ezer most is raktárban áll. De a beszerzésükben közreműködő cégek az üzlettel nagyot szakítottak. Reggel majdnem 5%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Az izraeli légierő mára virradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén. Néhány órával korábban Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen, mindez újabb eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Washington addig nem hajlandó feloldani az Irán elleni szankciókat és nem engedélyezi a befagyasztott iráni eszközök felszabadítását, amíg nem születik megállapodás Teheránnal. Donald Trump az NBC News-nak hangsúlyozta, hogy ezek a lépések kizárólag egy esetleges egyezség megkötése után jöhetnek szóba. Az amerikai elnök hozzátette, hogy egy rövid távú iráni megállapodás feltételeként nem fogja megkövetelni Libanon bevonását a tárgyalásokba. 2400 milliárd forintra nőtt az illegális vép piac Európában. A KPMG legfrissebb felmérése szerint az ízesített folyadékkal működő vép piac 38%-a hamisítvány. Az EU-ban tavaly majdnem 42 milliárd szál illegális cigaretta fogyott, ami a teljes piac 10,3%-át tette ki, és mintegy 6000 milliárd forint adóbevételtől fosztotta meg a tagállamokat. A helyzet annyira súlyos, hogy a növekvő közegészségügyi kockázatok és Európa adóbevételeinek kiesése mellett a legális piaci szereplőkre is jelentős hatást gyakorol, munkahelyeket is veszélybe sodorva.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Napos, igazi nyári idő lesz ma, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a délutáni órákban 29 fokot mérhetünk.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kombó olyan kis együttest jelent, amelynek 3-8 tagja van, amelyet gyakran pontosan megadnak az együttes nevében, például Hot Five vagy Modern Jazz Quartet. Az elnevezést főleg a jazz területén használták, később azonban a tánczenében is elterjedt. Ez is mutatja, hogy a combinationből eredő kombó rövidítés a változatos hangszer összetételekre is utal.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A politikusok egyik ismérve, hogy előszeretettel használnak fel különböző dalokat engedély nélkül, és a zenészek reakciója általában kimerül egy felháborodott, elhatárolódó nyilatkozatban. Azonban amikor Nicolas Sarkozy, akit helyben úgy hívnak Sarko, 2008-ban az Unió egy népi mozgalomért párt rendezvényein és videóiban is egy aktuális világslágert, az MGMT Kidzét alkalmazta zenei aláfestésként, a fagyi visszanyalt. Az amerikai duó jogi úton kívánta rendezni az ügyet az akkori francia elnökkel. Kissé őrült tény, hogy a párt jogosulatlanul használta fel a dalunkat, miközben ezzel egy időben kalózkodás elleni törvényekért kardoskodnak, fogalmazott a formáció egy közleményben. Sarkozy erre felajánlott 1 eurót, ám az MGMT nem fogadta el a nagyvonalú javaslatot. A felek végül 2009 áprilisában peren kívül megegyeztek. A párt 2500 eurót fizetett ki a perköltségekért, és további 30 ezer eurót a jogsértésért a duónak, akik utóbbi összeget teljes egészében eladományozták előadói jogvédő szervezeteknek. Voilà!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai hip-hop producer, DJ és dalszerző fontos szerepet játszott a műfaj fejlődésében. Világszerte sikert aratott Introducing című debütáló albuma, amellyel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Ez az első olyan lemez, amelyet teljes egészében zenékből, illetve tévés és rádiós hangmintákból vágtak össze. Állítólag DJ Shadow rendelkezik a világ legnagyobb magán vinil lemez gyűjteményével is, ami több mint 1 millió felvételt jelent. Szerzeményeiben a funk, a rock, a hip-hop, a jazz és a soul elemeit is használja. Zenéje nehezen kategorizálható, főleg a korai alkotásai nagyon nagy jelentőségűek és fontos mérföldkövei az alternatív hip-hop zenei világ fejlődésének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Frank Sinatra olasz bevándorlók egyetlen gyermekeként született 1915-ben. Tanulmányaival már 16 éves korában felhagyott, csak hogy énekelhessen. Számtalan album őrzi tehetségét, amelyet többször jutalmaztak Grammy és Emmy díjjal is. Legjobb dalért pedig háromszor kapott Oscart. Filmekben is rengetegszer szerepelt. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar díjat a Most és Mindörökké című filmben nyújtott alakításáért ítélték oda neki, de kapott Golden Globe díjat is. A most következő remixet a 90-es évek végi brit Big Beat robbanás egyik fontos szereplője, Neil Claxton és Chris Baker duója a Mint Royal készítette, és az Ocean's 13 című film betétdalaként ismerhette meg a nagy érdemű. And this is remake two.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hullámzóvá teszi a KKV-k életét az árfolyam mozgás, automatikus lesz a nyugdíjas szépkártyák kiküldése, tűz volt hajnalban egy zalakarosi szállodában. Napos, száraz, meleg idő lesz, 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: megfojtja a forint a KKV-kat. A Víg alapkezelő szakértője Telexnek azt mondták, az euróforint árfolyam ingadozása sokszor felzabálja a profitot, és óriási hátrányt jelent az eurozónás cégekkel szemben a multik által kiírt beszállítói pályázatokon. Az árfolyam mozgás hullámzóvá teszi az életet. Egy az alapanyagokat külföldről beszerző, a készáruját exportáló hazai KKV-nak. Gyenge forintnál az eurós beszerzési költség sokkal magasabb, cserébe a külföldi értékesítés haszna nagyobb, erős forintnál a helyzet megfordul. Fontos részletek derültek ki az új nyugdíjas szépkártyával kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy nem kell külön igényelni, annak kiküldése automatikus, a nyugdíj folyósító adatai alapján történik. A juttatást a nyugdíjak összege szerint adnák, a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közöttieknél 100 ezer forint juttatás lenne, 500 ezer forint feletti havi ellátás esetén nem jár a támogatás. Az is eldöntöttnek tekinthető, hogy a nyugdíjas szépkártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani. A választás előtt több 10 milliárd forintért kötött felsőoktatási szerződéseket a Kulturális és Innovációs Minisztérium 7,1 milliárd forint értékben rendeltek meg 100 darab felsőoktatási digitális tananyagot, és bruttó 3 milliárd 580 millióért egy zárt rendszerű, országos lefedettségű e-learning platformot. Eddig semmit sem fizettek a kivitelezőknek, és a projektek pénzügyi technikai ellenőrzése sem zárult le. Az állami ügynökség csak azután tárgyalhat a folytatásról és a program jövőjéről a Tisza kormány frissen kinevezett felsőoktatási államtitkárával, ha ezek az ellenőrzések lezárulnak. Tűz ütött ki hajnalban egy zalakarosi szállodában. Nem sokkal 2:30 után érkezett a jelentés, hogy az alaksori Mosoda helységben törülközők kaptak lángra. Az oltási munkák idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagyni a szállodát. 7,8-as erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket. A rengésben több épület összedőlt vagy megrongálódott. A hivatalos adatok szerint legalább 15-en meghaltak és 129-en megsérültek. A térség több országában cunamiriadót is elrendeltek. Több földrengés volt a hétvégén Görögországban is, de sérültekről nem érkezett hír. Évia szigeténél 5,2-es erősségű földmozgást mértek, de a rengéseket Athénban is érezni lehetett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem dr. Peták István, rákutató orvos, a Genomate és az OnCompass alapítója, akit köszöntök, sziám!
4: Szervusz, szervusz!
3: Időről időre azért figyelemmel kísérjük ennek a nagyon nehéz problémának, betegségnek a területén végzett kutatásokat. Azt pedig, amit ti csináltok, azt meg mindenképp, tavaly egyszer már beszélgettünk róla, az akkori állapotokról. Nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak róla, hogy milyen lehetőségek vannak a rákutatásban, hova tart ez a dolog, és most az elmúlt időszakban két nagyon jelentős esemény is volt, ami befolyásolja szerintem a rólatok alkotott képet, az egyik a kutatás területén, a másik pedig az innováció, a technológia területén, úgyhogy kérlek, hogy avass be.
4: Jaj, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és talán rögtön azzal kezdeném két számmal, ugye az egyik az az, hogy a mai statisztikák szerint minden második ember embernél diagnosztizálnak daganatos betegséget az élete során. Bocsánat, hogy ezzel kezdem, de szerintem fontos ezzel szembesülnünk, hogy ez a mindennapjaink része, tehát ha véletlenünk velünk ilyen történik, vagy szeretteinkre kell, akkor tudjunk róla, hogy ez nem egy különleges dolog sajnos.
3: Hát én azt gondolom, hogy sajnos minden családban van érintettség, most már ott tartunk.
4: Igen. Viszont van egy jó hírem is, ugyanakkor azoknak az aránya, akik meggyógyulnak a diagnózis felállítása után, az viszont drámaian javul, így nő. Tehát az American Cancer Society, tehát az Amerikai Ráktársaság legutolsó jelentése szerint az Egyesült Államokban rákkal diagnosztizált emberek 70%-a meggyógyul. 70. Ami szerintem, azt gondolom, ez is egy meglepő szám, mert ez nem ez a köztudat. Tehát általában inkább az a köztudat, hogy ez egy ritkább másokkal megtörténő dolog, ugyanakkor, ha mégis, akkor ez egy gyógyíthatatlan betegség. Ez nem így van már, szerencsére, az esetek egy nagy arányában. És ugye az elmúlt 30 évben ez a halálozás, az 30%-kal csökkent az Egyesült Államokban, az Európai Unióban 10-15%-kal csökkent, Magyarországon is csökkent, nem ilyen nagy mértékben, de a trend nálunk is megfordult, gyakorlatilag a 90-es évek vége óta platózott, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy az orvostudomány egyre hatékonyabban veszi fel a harcot, és ennek több oka van, hogy nyerésre állunk. Ez viszont fontos tudni. Ez azért fontos tudni, mert használnunk kell a tudomány, orvostudomány eredményeit, mind a megelőzésben, mind a diagnosztikában, mind a terápiában, és az a legnagyobb tragédia, amikor egy beteghez nem jutnak el ezek a lehetőségek, meg ezekről az információ. Most ezért is vagyok most tulajdonképpen itt, hogy ebből egy élő közvetítést adjunk, hogy hol tart ez a csata, ugye az emberiség és között a betegség között, ami egy, azt is fontos tudnunk, hogy ez egy több évszázad, évezrede fennálló harc, sőt azt gondolom, hogy a rák az a, talán a, ugye volt egy könyv is, ami csodál, mindenkinek javaslok, a betegségek betegsége, ez egy amerikai onkológus írt egy olyan könyvet erről, ami nagyon olvasmányos, nagyon izgalmas, mert a Egyiptomtól napjainkig bemutatja a rákutatás történetét, teljesen szakmailag hitelesen, de mégis olvasmányosan, ugye a Emperor of Maladies, tehát a betegségek király, és az, ugye biológiai szempontból azért az, mert alapvetően a földi élet kódjával kapcsolatos, tehát azzal az alapvető titokkal, hogy ugye az egész a földi élet ugyanazt a genetikai kódot használja, amit 1953 óta ismerünk, ugye Watson és Crick, amikor egy rövid közleményben a Nature-ben leközölte a kettős spirál szerkezetét, akkor rögtön le is írta a kódot ugyanabban a cikkben. Ez nagyon érdekes, ez egy A4-es lapon elférő kód.
3: Hát nem kell szaporítani a szót végül, és megvan a lényeg.
4: Ez egy morze, ez egy titkos írás, biztos gyerekkorunkban tanultuk, hogy lehet úgy titkos írni, hogy egy ilyen, kivágunk egy papírból egy három betűből, vagy szóból álló egy frémet, egy lukat, és azt húzzuk egy folyamatos szöveg fent, akkor meg látjuk, hogy hol vannak a szavak elrejtve a folyamatos betűsorban. Itt is arról van szó, hogy a DNS az egy ilyen betűsor, ugye a négy betűnek a sora, ami látszólag értelmetlen, ACTGCCCC, és ebből van 3 milliárd, 2 méter hosszú szövegszalagnak ez a, és, de az a jó, hogy van egy eleje, meg egy vége, és végeszámú betűből álló könyv, amit le kell fordítanunk, és úgy lehet lefordítani, hogy minden 3 betű egy másik, egy aminósavat kódol, és akkor a természet, ugye a messenger RNS, ugye ez most nagyon híres, ugye a hírvivő viszi az információt a sejtmagból a DNS-ről, hogy milyen fehérjét kell gyártani a sejtnek, és az, hogy hogy néz ki ez a fehérje, hogy mik az aminósavak sorrendje, ezt a kódból tudja. És az az érdekes, hogy ugyanaz a 3 betű, ACTGCT, ugyanazt az aminósavat kódolja az emberben és a COVID vírusban. Tehát ez mutatja, hogy a földi élet eredete egyetlen egy pontba visszavezethető, és valójában ugye arról van szó, hogy a DNS, kettős spirál, nukleinsavak folyamatosan próbálják betölteni a rendelkezésre álló teret, ugye az ősóceánoktól kezdve, ugye követve a termodinamika egyes törvényét, az entrópiára való törekvést, ő megpróbálja beterníteni a teret, és közben alkalmazkodik a körülményeihez, folyamatosan változik, azért, hogy kémiailag stabil maradjon különböző hőfokon, különböző kémiai környezetben. Tehát van egy, ezt hívjuk evolúciónak, tehát a DNS evolúciója az tart évmilliárdok óta, 3 milliárd év óta, és valójában amikor létrejöttek a többsejtű szervezetek, akkor nagyon fontossá vált az, hogy ezt a többsejtű szervezeten belül leállítsuk, mert valójában mi egy olyan sejtklón vagyunk, amik, ahol a sejtek egypetéjű ikrei egymásnak, testvérei. Minden sejtünk ugyanazt a genetikai kód információt hordozza, amit igen. örököltünk, és de viszont egész életünk során tovább osztódnak a sejtjeink, ugye hámlik a bőrünk.
3: Hát lecserélődnek azért, ezt nagyon sok mindenről tudjuk, a szempillánk, tényleg
4: a bőrünk. Ki a hajunk, de igen, nő helyette másik. Igen. Ez folyamatosan cserélődnek, ugye a vörös vértesteink, a fehér vérsejtjeink, minden cserélődik, ezért folyamatosan osztódnak a sejtjeink, és ezért folyamatosan le kell másolni ezt a genetikai állományt, ezt a 3 milliárd betűt. És ugye a DNS-nek a vérében van, hogy így fogalmazzak, hogy változni szeretne, de ezt nem szabad. Itt most le kell állítanunk az evolúciót, mert ha létrejön egy olyan klón, aminek a DNS-e kódja már megváltozott, tehát már akkor az már nem identikus a többi sejtel, és akkor annak a sejtnek elindul egy saját önálló evolúciója a szervezetünkön belül. Ő akkor elkezd próbálni túlélni és alkalmazkodni, és amikor áttéteket ad, akkor...
3: És ez a rákos sejt.
4: Ez a rákos sejt.
3: Aki nyilván neki az a lényeg, hogy életben maradjon, hogy zabáljon, és hogy maszkolja magát, ha kell, ugye?
4: Küzd az életért ebben a környezetben, és már nem működik együtt a többi sejttel.
3: Ugye, és a többi sejt miért nem tudja vajon leállítani? Miért nem tudja kijavítani?
4: Próbálkozik, tehát nyilván az evolúció során kialakultak olyan védő mechanizmusok, hogy ez megakadályozza a szervezet ezt a folyamatot. Először is ugye vannak a javító enzimek, a proofreading, tehát amikor megtörténik a sejtosztódása során a DNS-nek a másolata, akkor azt utána enzimek ellenőrzik, hogy tökéletes-e a másolat. És ha nem tökéletes, akkor kijavítják a hibát, hogyha pedig nem tudják kijavítani, akkor szólnak a P53 nevű génnek, ami a genom őre.
3: Mint egy valamilyen galaxis képregény. Igen,
4: és ő a minőségbiztosítási ellenőr. És hogyha nem sikerült tökéletesen a javítás, akkor azt mondja, hogy ez a sejt selejt, és elindítja a sejt önmegsemmisítő programozott sejthalálát, mert biztonságosabb totálkárosnak minősíteni és szétszerelni programozottan, mint kockáztatni, hogy ez az új selejt sejtből rákos sejt lesz. Uh-huh. Ez véd minket. Most nagyon érdekes, hogy az elefántnak 20 P53 génje van. Ugye így védekezik, mert neki 100-szor több sejtje van, és ugyanaddig él, mint mi. Uh-huh. Tehát ő így védekezik. De ugye az embernél egy kópia van, tehát egy pár, és hogyha magában a genom őrben például mutáció lesz, vagy ő maga sérül, az nagy pech, hogy így fogalmazzak, mert kiesik a minőségbiztosítási ellenőr,
3: igen.
4: És szabad utat ad annak, hogy daganatos sejt alakuljon ki, tehát ez az emberi daganatok felében hiányzik, tehát elveszett, és a másik felében pedig a P53 felett vagy alatt ugyanazon a jelátviteli információs útvonalon lévő más génekben van hiba, tehát 100%-ban tudjuk, hogy mindenképpen be kell következnie egy hibának ezen a szabályozási útvonalon, és ezzel párhuzamosan ki kell alakítani egy másik hibának, hogy ez a fék hiba. De ugye van egy berakadt gázpedál hiba is, tehát egy olyan gén, ami a sejtek osztódását fokozó sejtválaszt van vesz részt.
3: Amely ráerősít.
4: Ráerősít, az meg ráerősít. Tehát ugye normálisan is a sejtjeink kapnak üzenetet a szervezettől, hogyha osztódniuk kell, mondjuk megsérülünk, és ott a sebnek be kell gyógyulni, akkor örülünk, hogy ott a sejtek osztódnak.
3: Igen, és meggyógyítják magukat, új felületet képeznek. Igen.
4: Abszolút, ennek örülünk. De amikor ennek vége, meggyógyult, akkor szeretnénk, hogy álljanak le.
3: Igen.
4: És ugyanez van az emlőmirigy sejtekben is. A szoptatás előtt fölkészül a emlőmirigy, osztódnak a sejtek, de aztán nem akarjuk, hogy tovább osztódjanak, le kell, hogy álljon. És hogy az, hogy azok a gének, amik azokat a fehérjéket kódolják, amik a hírvivő információt közvetítik a szervezet és a sejtmag között, ha azokban van egy olyan mutáció, egy hiba, vagy egy kóros fehérje jön létre, ami mondjuk egy rövid zárlatot okoz, és állandóan ezt a hamis jelet adja a sejtnek, hogy osztódj, akkor alakul ki a daganat. És gyakorlatilag ezt ugye 1959 óta kezdjük tudni. Ugye 1953-ban ugye fedezték fel a DNS szerkezetét, akkor onnantól tudjuk vizsgálni. 69-ben egy fiatal kutató észrevette, hogy bizonyos DNS károsodás, kromoszóma eltérés gyakori egy bizonyos leukémia típusban. A 80-as évekre jutottunk el oda, hogy ezt a kóros gént, hogyha egérbe ültetjük, akkor annak leukémiája lesz, de ha kikapcsoljuk, meggyógyul. Tehát tudtunk okokozati összefüggés bizonyítani, hogy gyakorlatilag ez a mechanizmus, és akkor rögtön fölmerült, hogy mi lenne, hogyha lenne olyan gyógyszer, ami kikapcsolja most már nem az egérben, hanem az emberben ezt a kóros fehérjét, akkor végre tudnánk célzottan a daganat kialakulásának az okát célozni, és akkor ez a gondolat, ezt hívjuk tulajdonképpen precíziós onkológiának.
3: Igen, most egy picit próbálja meg összefoglalni, hogy szerintem mi van a köztudatban, és akkor mondd, hogy jól tudom, vagy nem. Mert hogy ugye alapvetően a kemoterápia, a sugárkezelés, ezek általános kezelési formák, tudom, hogy nagyon-nagyon sok fajtája van, tehát azért nem akarok teljes mértékig általánosítani, de ugye volt egy olyan szakasza a gyógyításnak, amikor azt hozzáértő orvosok, nyilván a képalkotók eredményei alapján összeállítják ezeket a gyógyszereket, de sajnálatos módon ezeknek a gyógyszereknek a jó része egy csomó mást is kikapcsol, vagy pusztít, tehát jó sejteket is pusztít, ezért voltak és vannak még olyan helyzetek, amikor ezek a terápiák rendkívül megterhelők a szervezet számára. És én az utóbbi években, azért jó 10 évben hallom azt, meg beszélgetek arról, hogy hát ugye ez lenne az igazán üdvös, hogy megtalálni a problémát, azt célzottan, azt úgy kiiktatni, hogy vissza se jöjjön, de közben a környezetet nem károsítani, és egyébként pedig az életnek a maga folyását, az önjavító lehetőségét a szervezetnek megtartani. És én azt gondolom, hogy ez az, amiben mindenki reménykedik, mert hogy azért egy ilyen betegséget, még hogyha jók is a terápiák, azt hiszem, hogy nagyon nehéz fizikailag, lelkileg, családilag, tehát hogy ez egy ilyen pszichoszociobio háromszög, ahogy végig kell csinálni, és a célzott terápiáknak ezért van és lenne egyre nagyobb jelentősége.
4: Így van. Tehát a kemoterápiák megjelenése, kifejlesztése egy nagy orvostudományi vívmány volt, igen, mert olyan gyógyszereket sikerült fejleszteni, amik leállítják a sejtosztódást.
3: Igen.
4: Tulajdonképpen függetlenül attól, hogy mi okozza.
3: Így van. Tehát, hogy a folyamatot leállítják, csak az, hogy mitől, abban nem biztos, hogy
4: igen, hát nem,
3: úgy javatkozik.
4: A hatásmechanizmusa egy általános sejtosztódás gátlás, és hogyha még, és egyébként, hogyha olyan mért, az osztódó sejtek egyébként általában érzékenyebbek is ezekre a gyógyszerekre, és esetleg el is pusztulnak, mert nagyobb károsodás. Én mindig azt szoktam vizualizálni, mint amikor egy gyorsan menő kerékpárba rakunk be egy botot, akkor nem csak megáll,
3: igen, az fel is borul.
4: Hanem fel is borul. És igen, tehát gyakorlatilag itt azt történik, hogy egy nagyon gyorsan osztódó sejtet hirtelen megállítunk, abban általában jó esetben el is pusztul. És ugye gyakorlatilag ugye az a terápiás index, hogy a normál sejtek ugye sokkal szabályozottabban növekednek, pont az a tulajdonságuk van, hogyha úgy látják, hogy sok a károsodás, akkor megállnak, javító ezek kijavítják a hibákat, aztán újraindulnak, regenerálódnak. Míg a daganatos sejt pont a szabályozatlan sága miatt. Nem ilyen szofisztikált, hanem minden áron osztódni akar, és gyakorlatilag ezért érzékenyebb a kemoterápiára, mint a normális sejt, és ott van egy terápiás ablak, vagy egy index, egy hívjuk farmakológiai index, tehát hogy a daganat sejt egy kicsit érzékenyebb, mint a normális sejt, és ezt használjuk ki. De nyilván ezért van persze a sok mellékhatás is nyilván, de mégis így azért nagyon sok beteget sikerült akár meggyógyítani, vagy nagyon meghosszabbítani nagyon sok beteg életét, és ez egy fontos dolog volt, de ezzel, és ezeket a gyógyszereket úgy fejlesztettük ki, hogy nagyon sokféle anyagot kipróbáltunk, ami a természetben előfordul, vagy észre mondjuk például a tiszafa.
3: Igen, ezt akartam mondani, tehát, hogy sokszor hallom ezt, hogy emberek azt mondják, hogy köszönik a tiszafának.
4: Igen, tiszafa, láttuk, hogy nem nő a fű a tiszafa körül, akkor vajon miért? Nyilván egy sejtosztódás gátlót termel, ebből lett egy csodálatos gyógyszer, de a közben ezzel párhuzamosan, amikor elkezdtük megérteni, hogy de miért osztódnak ezek a sejtek, akkor elindult egy új mozgalom, ez a precíziós onkológia, hogy mi lenne, ha gyógyszert fejlesztenénk ezekre. De ugye sokan szkeptikusak voltak kezdetben, hogy mert ugye azt gondolták, hogy a daganat az egy annyira komplex, biológilag komplex betegség, hogy nagyon hihetetlennek tűnt, hogy egyetlen egy génhiba, vagy egy génnek a 25 ezerből történő kikapcsolása elegendő lehet az, hogy eltűnjön a daganat, meggyógyuljon a beteg. Ez ilyen szkifiszerű volt.
3: Hát igen, kiterjedéstől mindentől függetlenül.
4: És hogy igen, annyira, és ugye itt az az izgalmas, mint egy tüdőgyulladás is nagyon ijesztő betegség. Mégis ugye egy jól kiválasztott antibiotikum, ugye drámai.
3: Igen,
4: hatású,
3: és gyorsan.
4: Gyorsan, egy nap alatt sokkal jobban lesz a beteg. Tehát mert hogy sokszor egy komplex biológiai jelenségnek az oka nem olyan komplex, én azt szoktam mondani, hogy mert ez egy láncreakció, tehát hogy azt szoktam viccesen mondani, hogy ha egy tüskét benagyog az ujjamba, és az begyullad, ott olyan biológiai folyamatok vannak, fehérvérsetek jönnek, mennek, hormonok termelődnek, több PHD-t dolgozatot lehet írni róla.
3: És közben meg csak ki kell venni.
4: És a megoldás az ugye elég egyszerű. Persze lehet kenegetni is mindenféle gyulladás csökkentővel, ami javít a helyzeten, de hát hogyha tudjuk, hogy miért van ott a gyulladás, és az egy tüske, és azt kihúzzuk, akkor magától meggyógyul, hiszen a kivált ok megszűnik.
3: Ja, ez olyan, annyira biztató ez a kép egyébként, jó ezt hallani, hogy igazából ezen kell dolgozni, ezt kell megtalálni.
4: És ugye most van egy nagyon aktuális, nagyon-nagyon nagy örömhír egyébként. Most
3: Csináljunk egy cliffhanger-t, gyorsan adjunk feles infót és híreket, és a hallgatók jöjjenek vissza, mert hogy igen, tehát hogy van nagyon-nagyon olyan jó és nagy örömhír szerintem, ami azt gondolom, hogy mindenkinek fontos lehet. Úgyhogy jövünk vissza már is. Dr. Peták István rákutató orvos, az Oncompass és a Genomate alapítója a vendégem. Maradjatok ti is.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is dr. Peták István, rákutató orvos, az OnCompass és a Genomate alapítója, és ott tartottunk, hogy precíziós, célzott terápia, gyógyszer megtalálása a daganatos betegségek kapcsán, és örömhír.
5: Örömhír, hogyha most időben a legeslegfrissebbet mondom, akkor az, hogy a hétvégén, tehát most az elmúlt hétvégén zajlott a amerikai klinikai onkológusok konferenciája, az ASCO a Chicagóban, ahol nagyon, most több nagyon fontos eredményt bejelentettek a precíziós onkológia területén. Tehát talán a legizgalmasabb az, hogy a hasnyálmirigy rákos betegeknél mutatták azt meg, hogy sikerült kifejleszteni egy olyan célzott gyógyszert, ami arra a génre hat, ami a hasnyálmirigy rák 90%-áért felelős, ez a káros nevű gén, és ezt már évtizedek óta tudjuk, hogy ez a tüske. Tehát tudjuk, hogy a hasnyálmirigy rákban mi az a tüske, ami elindítja a hasnyálmirigy rák kialakulását és fönntartja a növekedését, amit ki kellene húzni. Csak nem volt rá gyógyszerünk nagyon sokáig, mert ez egy olyan rövidzárlatos gén, aminek a szerkezete nehezen volt gyógyszerrel támadható, és ezért, de most zseniális biokémikusok találtak egy megoldást, hogy a bekapcsolt állapotú gént, hogy hogyan tud egy gyógyszer hozzákapcsolódni, hogy megakadályozza, hogy hozzákapcsolódjon ahhoz a következő jelátviteli fejlétel, amivel a hibás, hamis üzenetet át tudja adni a sejtmag számára, és most mutatták az eredmények, hogy gyakorlatilag azok a betegek, akik ezt a gyógyszert kapták, azoknak a túlélése megduplázódott. Tehát gyakorlatilag egy 100%-os eredmény, tehát hogy az egy éves túlélésben kétszer annyian élték túl az első évet, amit az onkológusok ezen a konferencián felállva, tapsolva ünnepeltek, ez egy fantasztikus látvány. Ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy 40 ezer résztvevő van egy ilyen konferencián, tehát ez a világ konferencia, tehát a világ összes onkológusa ide jön minden évben ugyanoda, ugyanarra a helyre, és itt jelentik be a következő nagy olyan áttöréseket, amiket a klinikai onkológiában elérünk. Tehát ez azért volt nagyon izgalmas, mert ez egy mert hiszen most újra megerősítést nyert, hogy maga a megközelítés helyes. Tehát ez azért is fontos, nem nyilván ez nagyon örülünk, mert a hasnyálmirigy daganat ez egy vezető halálok, és nagyon sok beteg így most sokkal tovább fog élni, ez nagyon jó hír nekik, de összességében is nagyon jó hír, mert hiszen azt mutatja, jó úton járunk, egy újabb bizonyíték.
4: Arra, hogy ezen menni kell tovább.
5: Menni kell tovább. Itt most csak az a kihívás, hogy ma már tudjuk, hogy 700 ilyen gén van, és minden egyes génben nagyon sokféle mutáció lehet, azon belül is a gyógyszerek, és itt is konkrétan a G12 kodonban lévő mutáns verzióra hat ez a gyógyszer, csak itt most ez egy olyan génhiba volt, ami pont egy nagyon fontos betegségben nagyon fontos, és azért most ez egy nagy előrelépés, de valójában a végső győzelemhez, tehát ahhoz, hogy minden daganatos beteget sikeresen kezeljünk ezzel a megközelítéssel, ez célzottan, ehhez 700 gént kell legyőznünk, ma már tudjuk, és ennek a 700 génnek a több millió mutációját, és még azt is tudjuk ma már, hogy minden egyes daganatban nem csak egy gén hiba van, hanem átlagosan 4-5. Ezért van az, hogyha csak egy génhibát veszünk figyelembe a terápiás döntésben, akkor nem mindig hatásos. Hiába találjuk el a hibás gént, az még sajnos nem minden betegnél hatásos, mert vannak olyan betegek, ahol van egy második mutáció, ami hatástalanítja az egy másik génre ható gyógyszer hatását, és ilyenkor el kéne dönteni, hogy a kettőből melyikre adjuk a gyógyszert, vagy milyen kombinációban adjuk a gyógyszereket.
4: A személyre szabottságot nézzük meg, mert szerintem pont ez a lényege, ugye? A személyre szabottságnak, hogy a betegségtől, betegség típusától, annak a kiterjedésétől, a stádiumától függetlenül is van egy biológiai környezet, amit figyelembe kell venni, az egyénnek a maga teste.
5: Igen, a maga az egész szervezet, tehát ennek a személyre szabottságot kell növelni valóban, hogy a sikerességet növeljük.
4: Ugye, de ehhez kell egy teljes gént, vagy ez, itt mi az, ami nektek fontos? Tehát a személyre szabottságban mi az, amit nektek tudni kell tökéletesen az emberről?
5: Ugye, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy tudjuk, hogy milyen génhibák okozták a daganatát a betegnek, ez nagyon fontos, hiszen ezek a tüskék, ehhez úgynevezett génpanelt, vagy molekuláris profilvizsgálatra van szükség, ahol föltérképezzük, hogy mi ez a 4-5 génhiba.
4: Okay. És akkor, ez a valószínűleg ugye a betegszervből a szövet, vagy a minta.
5: Nagyon fontos, hogy ezek a génhibák többsége ott keletkezik a daganat szövetben, tehát a testünkön belül létrejövő új daganat sejtekben keletkezik, ezek nem öröklődnek, és ezeket nem örököltük. Tehát nagyon fontos megkülönböztetni azokat a génhibákat, amivel beleszületünk, és azoktól, amik az életünk során keletkeznek. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy azok a ezek, és erről is fontos beszélni, hogy tehát a legtöbb olyan génhiba, ami fokozza a rák kockázatát, az pont a javító enzimek hibája, Tehát, hogyha úgy születünk, hogy azok a génekben hibánk van, hibásak, amelyeknek az lenne a feladat, hogy egész életünkben örködnek afelett, hogy a testi sejtjeinkben ne jöjjenek létre új mutációk, nyilván akkor nagyon megnő a statisztikai kockázatunk. Tehát, hogyha nem működik a minőségbiztosítás egy autógyárban, és úgy jönnek ki az autók, akkor nyilván előbb-utóbb ebből baleset lesz. Tehát ennyi történik, de maga a baleset az nem azért van, hanem az egy fékhiba, az egy gázpedálhiba, amit nem vett észre a minőségbiztosítás, a szervezet. De azok a génhibák, amik ténylegesen a balesetet okozzák, azok már ott keletkeznek a sejten belül, az autóban, és úgy kell beavatkoznunk, hogy ezeket javítjuk ki, vagy állítjuk, valahogy le kell állítanunk az autót. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy elromlik, egyszerre romlik el a fék, és rakad be a gázpedál, és ott ülünk az autóba. És menet közben meg kell szerelni, és ilyenkor ugye nem sok időnk van.
4: Hát igen, és a döntéseket kell hozni nagyon gyorsan, és hogy minek a javára, és közben kormányozni is kell.
5: Igen, és hogy
4: egy
5: modern autóban van 10 000 alkatrész, és hogy valójában és bármelyik alkatrész a sorban lehet hibás, aminek a végső eredménye az, hogy megy az autó, és hiába nyomkodom a féket, nem áll meg. És az, hogy diagnosztizálom minél gyorsabban a hibákat, főleg ha egyszerre 4-5 hiba is lehet, és az akkor el kell dönteni nagyon gyorsan menet közben, hogy avatkozok be. Tehát mi az az alkatrész az 5-ből, amit hogyha megjavítok elsőként, az fogja megállítani az autót a leggyorsabban, vagy először. Tehát rögtön, ugye, amikor diagnosztizáljuk a beteget, akkor rögtön nagyon fontos, hogy rögtön az első gyógyszer lehetőleg pont a legnagyobb valószínűséggel hatásos gyógyszer legyen, mert az idővel versenyt futunk, ugye az a gond, hogy ahogy növekszik a daganat, és egyre több sejt van, ezek tovább osztódnak, és újabb mutációkat hoznak létre, tehát valójában változik is ez a genetikai háttere, alkalmazkodik a daganat, ahogy egyre nagyobb lesz, és egyre nehezebb utána egy olyan gyógyszert találni, ami az összes daganat sejtet képes kiirtani.
4: Hát azt mondom, hogy ez nagyon jó, és nagyon jó képeket használtál, mert az szerintem így nagyon érthető volt, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a rendszert. Ez az egyik fele volt ennek az eseménynek, ugye? És ez az, ami én azt gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a köz erről értesítve legyen. De volt ennek másik fele is, ami szintén fontos.
5: Ugye talán még itt nyilván nagy örömmel számolok be, hogy mi is bemutattunk tudományos eredményeket.
4: Hát hogyne.
5: Mi ugye ezen a most hétvégén az American Society of Clinical Oncology-n egy olyan tanulmányt mutattunk be, ahol azt néztük meg, hogy az a orvosi személyre szabott terápia választó módszerünk, ami a mesterséges intelligenciának egy fajtáját használja, csak ugye ez egy speciális számítási technológia, amit mi fejlesztettünk ki. Tehát nem az a mesterséges intelligencia, amit minden napokban használunk a ChatGPT vagy hasonló, hanem ezt mi magyar kutatók fejlesztettük ki, egy olyan számítási módszer, ami személyre szabott kiszámítja, hogy az adott betegnek elérhető lenne olyan célzott gyógyszer, aminek esélye van megállítani a daganatot. És azt néztük meg, hogy a New York-i világ első rákutató kórházban, a Memorial Sloan Kettering Cancer Centerben kezelt betegek, 20 000 beteg esetében a betegek hány százalékának tudnánk célzott terápiát találni, vagy javasolni a rendszer segítségével, hogyha bármilyen gyógyszerhez hozzáférnénk, és ez a szám, ez 75%.
4: Tehát azért ez nagyon nagy szám.
5: Ez nagyon nagy szám.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy a betegek 75%-a kaphatna olyan terápiát, vagy tudhatná azt, hogy mi az, ami számára fontos, ami egyébként gyógyító is lehet.
5: Ami lehet, még nem, az se biztos, de minden esetre magas
4: szintű, nagyobb az esélye a klónia.
5: Tehát, hogy vannak rá tudományos evidenciák, hogy az a gyógyszer hatásos lehet. És a valóságban csak a betegek 36%-a kapott ilyet. Tehát ott van egy nagy különbség.
4: Ez igaz,
5: tehát amíg az, és most az Egyesült Államokról beszélünk, tehát a, és annak is a világ első rákutató központjáról. Tehát ott, ott is a valóság, a realitás, azért csak a realitás talaján az a 36%. Nyilván ez azért van ez a különbség, mert egyrészt a 75%-ban benne vannak már a klinikai vizsgálatban lévő hatóanyagok is, amit beleszámítottuk, meg azt is beleszámítottuk, hogy ha az összes gyógyszert használhatnánk, ami bármilyen daganattípusban törzskönyvezve van, de minden esetre azt megmutatja, hogy már hol tart a rákutatás, és hogy nagyon izgalmas az, hogy nyilván az nagyon fontos, hogy ezt a gépet nagyon gyorsan, tehát hogy a 36%-ról fölmenjünk 75%-ra, hogy tényleg meg is kapják a betegek ezeket a gyógyszereket, illetve segítsünk a gyógyszergyáraknak fókuszálni arra 25%-ra, ahol olyan génhibák vannak, amire még nem tudunk egyáltalán sehol a világon nem elérhető gyógyszer, hogy ezzel fölgyorsítsuk a gyógyszerkutatást, és abba az irányba állítsuk, ami a legnagyobb még megoldatlan probléma, miközben segítsük azt, hogy azok a betegek, akinek már valahol a világban lenne jó gyógyszer, azok minél gyorsabban hozzáférjenek, fölgyorsítsuk a klinikai vizsgálatokat, és a már meglévő gyógyszerekből mindenki megkapja, ami elérhető. Már az is egy nagy kihívás egyébként, hogy a egyébként törzskönyvezett és finanszírozó gyógyszerből mindenki mindent megkapjon, mert annyira kezd bonyolultá válni, ugye ez az egész precíziós onkológia, ez már ez kihívás, de minden szinten szeretnénk ezt ugye ezzel a fejlesztésünkkel segíteni, és hát ugye ez volt a most hétvégén, és pár héttel korábban volt a nyugati parton két konferencia, az egyik az American Association for Cancer Research, ez a rákkutató konferencia, ez az a konferencia, ahol a világ rákkutatói gyűlnek össze, ugye ez, akik a rákot kutatják, mint betegséget, ugye az ASCO, az már a klinikai onkológusok, és vannak a rákkutatók, és a rákkutató konferencián ott három tanulmányunkat mutattuk be, az egyik a áttörő eredmények szekcióba került, amire nagyon büszkék voltunk, ahol a Curie intézettel közösen azt mutattuk be, hogy ez a bizonyos rendszerünk a jelenleg a valós életben már a Curie intézetben használt gyógyszerek személyre szabott kiválasztásában tud segíteni az onkológusoknak, tehát tudjuk használni a daganatról szerzett tudományos, biológiai ismereteinket arra, hogy egy gyakorlatilag egy ilyen mesterséges intelligencia segítségével kikövetkeztessük és levonjunk egy helyes következtetést, hogy egy adott génhiba kombináció esetén melyik célpontra ható gyógyszert lenne érdemes választani.
4: Ha jól értem, akkor ez, hogyha maradok az előző képnél, akkor ez az autópályán segít el igazodni, melyik lejáraton kell kimenni vagy bemenni, és hogyha meg máshogy akarom mondani, akkor nekem úgy tűnik, hogy az idő, tehát hogy az időfaktort nagyon jelentősen lerövidíti.
5: Nagyon, hát ugye...
4: És ez ugye fontos, az idő, az élet.
5: Ha képnél maradunk, ott vagyunk az autóba, és tudjuk, hogy melyik öt alkatrészt romlott el, akkor mint egy ilyen, ugye most már a modern autókat is számítógép diagnosztizálja, és azt tesz egy javaslatot arra, hogy mi az, ami azonnal beavatkozásra szükséges, és mi az, amivel tovább is mehetünk, mert a szerelőnk is ezt elmondja, hogy ezt a hibát most azonnal ki kell javítani, azzal még várhatunk, és ebben a döntésben egy nagyon fontos segítséget nyújt az onkológusoknak, és gyakorlatilag ez az első, és ez is olyan nehéz kimondani, de mindenképpen az elsők között vagyunk abban, hogy sikerült egy olyan személyre szabott terápia választó gépet kifejleszteni, amiről tudtuk klinikai adatokkal bizonyítani, hogy sikeresen választ ki a betegek egy jelentős hányadában hatásos célzott gyógyszert. Tehát azt gondoljuk, hogy így És ezért hívtak meg utána valószínű, vagy választottak ki a szilíciumból. Volt egy egészségügyi konferenciája az ENSZ egyik testületének, ahol tényleg arról beszélgettünk, hogy mik azok az áttörő technológiák, amik alapvetően megváltoztatják az emberiség fejlődésének az irányát, vagy fölgyorsítják föl azt, hogy minden beteg a Földön egyforma eséllyel férjen hozzá a leghatásosabb kezelésekhez, és ebben ugye mi tudtunk most, ez egy nagy büszkeség volt, hogy minket kiválasztottak arra, hogy ezt bemutassuk a fejlesztésünket, mint egy olyan technológia, ahol tényleg sikerült először bemutatnunk erre egy prototípust, hogy hogyan lehet felhasználni most a mesterséges intelligenciát orvosi alkalmazásra, vagy olyan módszert, ami megbízható, érthető, és tényleg segítheti az orvostudomány fejlődésének a felgyorsulását.
4: Hát én azt gondolom, hogy elképesztően fontos és nagyszerű dolog, és nagyon gratulálok neked, nektek. Gondoltam, hogy felteszem azt a kérdést, hogy ezen a területen, ugye, ahol sokszor veszít az orvos, de ha már egyszer is veszít, az is nyilván nehéz. Mi az, ami motivál, de most egy kicsit azt érzem, hogy hát van erre magyarázat, mert hogy amikor meg eredmény van, meg valami sikerül bebizonyítani, az tulajdonképpen az emberiség értett valami.
5: Igen, hagyd mondjam el, hogy érdekes módon valójában inkább azok a betegek motiválnak, akiknek nem tudunk segíteni. Nyilván az, ami minden nap felébreszt, tehát amíg egyetlen egy beteget is elveszítünk, addig nem tudok leállni. Tehát valójában ez egy borzasztó érzés, hogy most már ismerjük meg tudjuk mondani a betegek 95%-ánál, hogy mi okozta a daganatát, és hogyha mégsem tudunk hatásos kezelést adni, az egy borzalmas érzés, és feszültséget okoz, hogy érezzük, hogy tovább kell fejlődnünk, és okosabbnak kell lenni, okosabb gépeket kell kifejleszteni, és még több gyógyszerre van szükségünk, amíg nem jutunk el oda, hogy minden betegnek tudunk segíteni.
4: Hát én kívánom őszintén szívből, hogy ez minél hamarabb jöjjön el, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is.
4: Dr. Peták István, rákutató, orvos, az Oncompass és a Genomate alapítója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
6: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
9: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Némileg csökkent a költségvetési hiány, reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, tovább emelte az olajkitermelési számokat az OPEC+. Napos, száraz, meleg időben 29 fokot mérünk, holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, néhol megélénkül a szél, de délután 33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: Az új kormány első hónapjában némileg csökkent a költségvetési hiány. A deficit így 3,8 ezer milliárd forinton, az éves terv 90%-án stagnál. A pénzügyminisztérium adatai szerint az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutatnak. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett előterjesztés a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Erről beszélt reggel az országgyűlés elnöke hozzátéve, az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, különösen ha kézzel töltik ki, és nem biztosítja a transzparenciát. Forsthofer Ágnes hozzátette, hogy a következő 2027. január 31-ig benyújtandó vagyonnyilatkozatokat már egy új rendszer szerint kell majd elkészíteni. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán jelezte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk rövidesen a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetővé váljanak. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a változás első lépése, hogy az átláthatóság váltja fel a titkolózást. Tovább emelte az olajkitermelési számokat az OPEC Plus, a hét központi tagállam Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazasztán, Oroszország és Omán napi 188 ezer hordóval növeli kitermelési kvótáit, ami megegyezik a júniusi emelés mértékével. Közben az amerikai-iráni háború továbbra is több tagállamot megakadályozza kitermelés tényleges növelésében. A kvóta emelések a gyakorlatban alig érezhetőek, mivel a szervezet tényleges termelése a Perzsa-öbölbeli tagországok export kiesése miatt áprilisban napi 33 millió hordóra zuhant a februári 42,7 millió hordóról, olvasható a Portfólión.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
3: Sziasztok, Misa vagyok, és az

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
7: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, automatikus lesz a nyugdíjas szépkártyák kiküldése. Jön a fedélzeti wifi a vizergépeire. Napos, száraz, meleg idő van, 29 fokot mérünk. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, néhol megélénkül a szél, de délután 33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A parlament ma felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő jelezte azt is, hogy jelentősen csökkenteni fogják a képviselői fizetést. Az ülésen szavaznak a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek, a kormány visszaállítja az elektronikus építés hatósági rendszer elérhetőségét. Az előző kormány szakminisztere még 2024. augusztusában szüntette meg a

0: az ETDR nyilvános felületét. Az új uniós forrásból érkező hévek a jelenlegi állapotokhoz képest a luxus kategóriát jelentik majd. Így fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter a Blicknek, hozzátéve a laikus utasok számára az új hévszerelvények legszembetűnőbb újdonsága az akadálymentesítés és a tágasabb kialakítás lesz. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás lehetősége is megmarad külön kijelölt tárolóhelyekkel. A közbeszerzést még az idei évben kiírnák, az első új hévek pedig 2029 körül állhatnak forgalomba. A beruházás teljes egészében uniós forrásból valósulhat meg. Fontos részletek derültek ki az új nyugdíjas szépkártyával kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy nem kell külön igényelni. Annak kiküldése automatikus, a nyugdíj folyósító adatai alapján történik. A juttatást a nyugdíjak összege szerint adnák, a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak pedig 100 ezer forintos juttatást kapnának. 500 ezer forint feletti havi ellátás esetén nem jár támogatás. Az is eldöntöttnek tekinthető, hogy a nyugdíjas szépkártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani. Mecser Tamás rendőr-dandártábornok lett az új országos rendőrfőkapitány. Az új vezető eddig Heves-Már megyében dolgozott, korábban megkapta az évrendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovag keresztje kitüntetést is. A miniszterelnök június 8-i hatállyal vonta vissza az előző főkapitány megbízatását. Jön a fedélzeti wifi a Wizz-Air gépeire. 2027-től fokozatosan a cég minden gépén megjelenik a Starlink műholdas internet szolgáltatása. Így utazás közben is hozzáférhetnek az utasok a nagy sebességű kapcsolathoz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. június 8-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Könyv.
1: Kraszna Horkai Út a Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a Könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A cél, hogy minél többen megismerjék a Nobel-díjas író életét, mondta Varuska László, a kiadvány főszerkesztője. Hozzátette, hogy a könyv érdekes és fontos információkat kínál arról, mit is gondol Kraszna Horkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tarbélával való kapcsolatáról. A könyvben vannak esszék, klasszikus újságírói alkotások, ehhez társul a vizualitás. Polgárdi Ákos művészeti vezető elmondta, hogy többek között az izgalmas képanyaggal törekedtek az életmű vizuális motívumainak bemutatására. Emellett olyan kincsekbe is betekintést nyer az olvasó, mint például Spíró György, neki írógépen írt hosszú levele, vagy Eszterházi Péter vicces képes lapja. A könyv négy részre tagolódik, az első egyfajta általános áttekintést ad az életműről, a második az 1985-ben megjelent és meghatározó regényt, a Sátán tangót állítja a középpontba, a harmadik a fordítók szemén keresztül a külvilág által kialakított Kraszna Horkai képet mutatja be, a záró rész pedig a Nobel-díjra is annak következményeire fókuszál. A kötet egyik legfontosabb eleme azon beszélgetés írásos változata, amelyet 2017-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon folytattak vele. A Kraszna Horkai Út a Nobel-díjig című kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakó Sára, Szekeres Dóra és Bárány Tibor.
2: Koncert.
3: Queen Symphony és koncertshow lesz június 13-án este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A látványos koncertshow a Queen ikonikus dalait mutatja be, szimfonikus köntösben, szőcsapor brilliáns hangszerelésében, Magyarország kitűnő énekesei és a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Szemenyei János mesél a koncert részleteiről.
4: Azt kell tudni, hogy a Queen az mindig is nagyon közel állt a szívemhez, és nagyon remélem, hogy másnak is. A szíve csücske, ugye Freddie Mercury ikonikus dalai csendülnek fel, hárman fogjuk énekelni, Serbán Attila, Baksa András és jó magam ezeket a dalokat. Reméljük, hogy egy tartalmas élményt fogunk adni a nézőknek. Arról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag egy hatalmas szimfonikus zenekar kiegészülve rock szekcióval várja a kedves nézőket, méghozzá a Dohnányi, budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Ugye a Queen, ők egy rock szekció volt, és most ez van kibővülve Szűcs Apor újraértelmezésével és áthangszerelésével. Természetesen el fog hangozni a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, úgyhogy egy hatalmas élvezet vezényelni ezt a koncertet. Volt már ennek egy előzménye, méghozzá Tokajban, tehát ezt mi nyáron már egyszer elénekeltük, csak akkor Serbán Attilával, most Baksa Andrással kiegészülve hárman fogjuk előadni ezeket a nem túl könnyű dalokat.
2: Fotó.
1: Analóg fotográfiák számára nyílik kiállító tér Budapesten. A 6x7 elnevezésű galéria az első kerületben található. A fotóműterem és kiállító tér egy hibrid megoldás, a stúdió néhány mozdulattal ugyanis átalakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. Somorjai Balázs fotográfus végzettségű vállalkozó eredetileg csak egy saját alkotóműhelyt szeretett volna, ám végül egy olyan utcai bejáratos önkormányzati helyiségre bukkant, amely lehetőséget teremtett az ötlet továbbfejlesztésére, egy saját stúdió és egy művészeti galéria beindítására. Az idő legnagyobb részében alkotómunka zajlik majd ezen a kevesebb mint 500 négyzetméteren. Az itt időről időre bemutatott felvételek egy része megvásárolható, de csak is közvetlenül a művészektől, az azokból befolyó minden forint pedig őket illeti. A galéria és kiállító tér egy különleges hatásos anyaggal nyílik meg, a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósoké is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható.
2: Koncert.
1: Liba Bőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sport Arénában. A szervező közleménye szerint Szent István éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a Sport Arénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének, együtt énekelnek velük. A Liba Bőr című esemény nem hagyományos koncert, és nem is klasszikus előadás. Inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csaknem 10 000 ember hangján szólalnak meg. A tűz körül ott lesz Szutor Zoltán, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Olá Gergő, Péterfi Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati. A fellépőkhöz csatlakozik a Soul Air gyermekkórus, Molnár Mónika kórus vezető közreműködésével. Minden jegyvásárlónak külön kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg. Szent István éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az együtt lenni jó érzését jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Káprázatos illatorgia hazánk csodás arborétumaiban. Jeli Varázskert, Kám. A Jeli Varázskert elsősorban rododendronjairól híres. Csúcsvirágzás idején több mint 300 fajta, közel 7000 tő rododendron pompázik a kertben. A nyár elejé séták során illatos lombhullató mocsárazáliákat is láthatunk, miközben a virágba borult hortenziákat is megcsodálhatjuk. A fehér, rózsaszín és piros árnyalatok mellett érdemes megfigyelni a ritkaságnak számító kék viráglabdákat is. A különleges növénygyűjtemény mellett a közel 130 méter hosszú lombkorona sétány is kihagyhatatlan látványosság. Nemzeti Botanikus Kert, Várcrátót. Az ország egyik legismertebb botanikus kertje nyár elején valóságos virágkavalkáddá változik. Az évelő dísznövények, a rózsák és tavirózsák mellett számos különleges fafa is illatozik ilyenkor. A romantikus hidak, tavak és kanyargó ösvények miatt könnyű hosszabb időre is elveszni a kertben. A Várcrátóti Botanikus Kertben rendszeresen tartanak tematikus sétákat és természetismereti programokat. Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykert. A Pannonhalmi Főapátság 11 hektáros gyógynövénykertjében több mint 30 féle növényt termesztenek, a szintén ugyanekkora méretű arborétumban pedig a Föld 5 kontinenséről származó faj és fajta gyűjteményt csodálhatunk meg. A kert igazi szupersztárja mégis a levendula. Amikor virágba borulnak az ültetvények, különleges programokkal, szedmagad akciókkal és levendulás finomságokkal várják az érdeklődőket. A látogatás során érdemes betérni az Illatmúzeumba is.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Miért tartják egzotikusnak és figyelemre méltónak a világban a magyar nyelvet, és valójában miért is különleges a struktúrája? Erről is szó lesz a mai adásban. Ez a sorozat terveim szerint bemutatja majd a legérdekesebb hazai kutatásokat és intézeteket, ahol olyan munka folyik, amelyről általában külföldön a tudományos élet képviselői többet tudnak, mint mi átlagemberek, akik ugye nem feltétlenül figyeljük az eredményeket. lehet. Ha velem tartanak hétről hétre, előbb-utóbb napra készek lesznek, ígérem. Mindemellett nagyon fontos az az út, ahogyan egy-egy remek ötletből aztán egy újítás lesz, amely megváltoztatja az életünket, úgyhogy neves kutatók szakmai életét is igyekszem bemutatni. Ma már el sem tudjuk például képzelni a szövegszerkesztőnket a helyesírásunkat ellenőrző, javító funkció nélkül. Olyan természetes, hogy használjuk. Vendégem ma Prószéki Gábor, az a tudós, akinek köszönhetjük ezt a modult. Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Őt kérdezem majd az intézmény kutatási területeiről, valamint a PULI-ról, az első magyar nyelvi modellről, mindenek előtt azonban arról, hogy van-e a magyar nyelvnek olyan sajátossága, ami fordításkor akár nagyobb nehézséget okoz a mesterséges intelligenciának, mint más nyelvek. Gondolok én itt az azonos alakú vagy a több jelentésű szavainkra.
7: Nyelvi képesség azt úgy kell elképzelni, hogy olvassa, most vegyük úgy tényleg olvassa, tehát falja a betűket egymás után, és olvassa a szövegeket. És a szövegekben minden szó környezetben van. Hát a szónak a folytonos szövegben a lényeges tulajdonság, hogy környezetben van. Ami itt a nagy felismerés, ami miatt ezek a rendszerek működnek, hogy a szó attól jelent valamit, ezt eddig is tudtuk, de ez egy ilyen metaforikus szóhasználat volt, hogy a szó jelentése az a használati szabálya. Valójában a szó attól jelent valamit, hogy a többiek pont azok vannak körülötte, akik. De nem egyszer, meg kétszer, hanem mondjuk 100 000-szer, vagy 50 000 000-szer. És hogyha ezt a szót mindig megnézem, hogy mik között áll, és ezeket összegyűjtöm, akkor ez a környezet majd súg, hogy ő mekkora. Vagy ő tulajdonképpen mit jelent. Na most ez a környezet, hogy mekkora, ez pedig nő. Tehát az első modellek, ez most úgy nézze, hogy 2013-ban indult be ez a dolog, akkor kezdtek el ezek a úgynevezett neurális hálós modellek a nyelvi feldolgozásban megjelenni, ami miatt ott tartunk ahol. És az elsők azok ilyen néhány szavas környezetre gondoltak, ami nagyon szép egy filológusnak, hogy előtte 5 szó, utána 5 szó, azt még úgy össze lehet gyűjteni, mondjuk a 100 000 előfordulást már elég macerás kézzel összegyűjteni, hát erre azért vannak számítógépes nyelvészek, akik ezt megoldották, de az 5 szót azt átlátjuk. A mai rendszerek 100 000 szó távolságban látnak körülbelül. Tehát a szövegben olyan mélyen benne van az a szó az aktuális előfordulásával, előtte mögötte néhány könyv, amiben ő ott van, ahol ez egy teljesen elképzelhetetlen mennyiség az átlagember számára. És ezek a gépi rendszerek tulajdonképpen ezeket az összefüggéseket tudják kezelni. Tehát mindenkinek, minden kimondott szövegének, minden szavának, minden másik szóval való viszonya, ami hát embertelen számítási képesség. Múltkor olvastam, hát ez egy ilyen bulvárszám, de talán hallgatóknak úgy kézzelfogható lehet, hogy ezek a most működő, tehát a ChatGPT-nek, ugye a GPT-nek most éppen a 5.3-as verziója az, amelyik az aktuálisan van, nyilván ez is pillanatok múlva változik, és hogy az ő mögötte működő számítógépes apparátust, azt úgy kell elképzelni, hogyha minden ember kapna egy lehetőséget egy gombnyomásra, hogy egy művelet is így egy-kettő is nyomkodja, akkor a most földön élő 8 milliárd embernek 4 millió évre van a szüksége, hogy egy másodpercnyi anyagot produkáljon. Hiszen az egy akkora őrületesen nagy gép. Hát gondoljuk meg, hogy a mobiltelefonunkba belebeszélünk már. Tehát egy beszéd feldolgozó, ami még 10 éve is nagy szám lett volna, most meg a belebeszélt szövegből átalakítja, kiküldi a világ másik felére, lefut a kérdésünk, visszajön, és 1-2 másodperc múlva a saját mobiltelefonom ott van, miközben több 100 millió ember használja ugyanezt a rendszert, mert a világ minden táján mindenki ezt nyomkodja. Na most gondoljuk meg, hogy ez mekkora számítási kapacitás, el se tudjuk képzelni. És ez az, ami minket mindig lenyom, vagy lenyűgöz, de valójában ez nem az intelligencia, hiszen messze többet tud, mint mi. Tudásra, darabszámra, olyan, mintha 1000 szám lennének enciklopédiák, és semmi másból nem tudja, mint hogy elolvasott mindent, amit valaha lehetett, amit az emberek összehordtak, és ebben a magyar nyelv is benne van, és ezt még pár évvel ezelőttig mondhattuk, én is ugye hát már olyan régen kezdtem a dolgot, amikor még újdonságnak számítottak azok az első eszközök, amihez hát volt szerencsénk hozzájárulni, tehát megírtuk az első magyar helyesírási programot, meg, tehát azok a piros, meg zöld aláhúzások a Wordbe, az ugye az én cégemnek a valahai produktuma, és arra voltunk büszkék, hogy a magyar nyelv nagyon komplex, és mi ugyanannyi idő alatt és ugyanakkor helyen meg tudjuk oldani a például a ragozással kapcsolatos bonyolult problémákat, mint az angol, ahol nincs is ragozás, és nekik is ugyanannyi hely és ugyanannyi idő volt a rendelkezésükre, és akkor azt mondtuk, hogy ha van egy olyan megoldás, ami a magyarra működik, akkor nem nagyon lesz már olyan nagyon bonyolult másik nyelv, amelyik több időt igényelne, mert mi itt a kelet-európai sztáv, meg más nyelveknek a hasonló rendszerét is meg tudtuk csinálni, hiszen a magyar bonyolultabb, és annak az egyszerűsítésével jutottunk oda. Ha mondjuk valaki az angolból indult, akkor neki már a német is nagyon, vagy a spanyol is nagyon bonyolult volt, mert hát az egy ragozóbb nyelv, és itt voltak különbségek a nyelvek közt. Tehát azzal, hogy a magyar azt mondta, hogy mi nagyon bonyolultak vagyunk, ha ezt mi megoldottuk, akkor már sok mindent megoldottunk, tehát mi nagyon büszkék voltunk arra, hogy érdemes egy ilyen bonyolult nyelvvel elindulni, és egy ilyen nemzeti büszkeséget is adott az embernek, de ez most nincs. Uh-huh. Azért nincs, mert ezek a szavak csak karakter, karakter, karakter, és tulajdonképpen mi szavaknak mondjuk, mert az írott szövegben betűk azok szakítják meg ugye a betűsorozatokat, de valójában ahogy feldolgozzák ezek a nyelvi rendszerek a szöveget, ott már a betűk sem határ. Tehát az a rémkép, hogy ő majd megmondja, hogy mekkora egységekből rakja össze a szöveget, aminek a közepén is akár lehet egy betűköz, tehát ő majd kitalálja, hogy neki mi a praktikus szó, mert azt ő úgy tudja kezelni, tehát tulajdonképpen ez pedig bármely nyelvre, bármilyen írásrendszerre megcsinálható, hogy mekkora egységeket vesz, ami gyakran fordul elő, és amiből föl tudja építeni a szöveget. Tehát az a nyelvi specialitás, ami magyarban benne van, az tulajdonképpen a felszínen már megszűnik különbségnek lenni, és innentől kezdve az összes algoritmus, ami működik, az teljesen független attól, hogy milyen nyelvet olvasott ki a legelején, onnantól már a hasonlóságok, meg az egész matematikai számítás pont ugyanúgy megy. Tehát nagyon érdekes, hogy ennek ellenére látunk olyanokat, hogy a nagy nyelvi rendszerek is néha tévednek egy kicsit a magyarban, picit büszkénk vagyunk, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpontban nekünk most már körülbelül 200 milliárd szónyi magyar szövegünk van, tehát annyi összefüggő folytonos magyar szöveg, hogy 1-2-3 számoljuk a szavakat, és ez egy jelentős számú világviszonylatban is.
8: De ez egy nyelvi modellben van.
7: Ez igen, hát építjük a puli nyelvi modellt, de ez a 200 milliárd szó azért érdekes, mert ugye szoktam mondani, hogy az egri csillagok 135 ezer szó, tehát hogyha valaki össze akarja vetni, akkor itten több mint egy millió annyi szöveg, mint amennyi az egri csillagokban van, és ezek mind különbözőek, legalábbis összességükben különbözőek, azt nem állítom, hogy nem lehetnek bennük azonos vagy hasonló mondatok, de más célra keletkeztek. Tehát ebből tanul a rendszer. És azt gondolom, hogy a világ nagy nyelvi modelljei nem érdekeltek abban, hogy ennyi magyar szövegük legyen. Tehát bár ők nagyon jól beszélnek egy sokkal kisebb magyar szöveg megtanulása után is, ott jobban várható a nyelvi tévedés, akár a híres ChatGPT vagy Gemini, vagy bármelyik, amit használnak, föltűnik, hogy egyszer-egyszer elrontja. De ez olyan kevés, hogy ez inkább megmosolyogjuk, de igazán nem zavar, hiszen ha valaki ilyen jól beszél magyarul, akkor egy-két hibát simán megbocsátunk neki, ez is ilyen. De ha azt szeretnénk mondani, hogy a miénk szerintem nem igen téved, mert még nem vettük észre, pedig most már egy ideje építjük, ez egy jó érzés, viszont nem tudunk akkora modellt építeni, amekkorát a világ nagy cégei építenek azért, hogy azt be lehessen írni, hogy kérdezz bármit. Hiszen ahhoz akkora apparátus kell, amit az előbb elmondtam, és ez már nyilván anyagi kérdés, ez megint messze vezet, hogy a világ mikor szerzi vissza a befektetett pénzeit, tehát meddig tart ez a fölfele futás, mert ugye az átlagember csak a technikai eredményeket nézi és várja, és egy kicsit olyanok vagyunk, hogy még ezt is tudja, mint amikor én nem tudom, én 8 éves voltam, és az autóknál azt néztük, hogy hú, ez 200-zal megy, ez 220-zal. Azt nem kérdeztük, hogy 25 litert fogyaszt-e, csak hogy ez tud olyat, és most ez még ezt is tudja, azt is, de ennek ára van a túloldalon, és ezt nem osztják meg az átlag emberrel, illetve hát érdemes megfigyelni. Butulnak egyes rendszerek azért, hogy pénzért lehessen adni azt, amelyik tényleg jól működik. Vagyis, hogy már nem érdeke ingyen mindenkinek mindent odaadni, hanem kezdődik egy olyan üzleti stratégia, amit még az átlag felhasználó, aki nem érdekelt a technikai részletekbe, csak szereti nyomkodni a gombokat, még nem vesz észre. Tehát most elindult egy olyan irány, hogy hát van ez a három vívős szó, hogy ROI, ez a Return on Investment, szóval amit befektettem, azt szeretném visszakapni, és nagy kérdés, hogy milyen módon tudom visszakapni, hol van az a megtérülés, ami miatt ezt az embertelen befektetést megérte megcsinálni, és ugye az embertelen befektetések nem értek véget, mert ezek a hatalmas gépek, amikről beszélünk, ezeknek most már hőerőmű, atomerőmű építődik a hátuk mögé, hogy működtessék. a hűtésük, ugye ezek melegszenek, ezek a processzorok, a hűtésüknek a megoldására, ugye Elon Musk kitalálta, hogy föl kéne egy műholdra lőni, mert ott fönt mégiscsak hűvösebb van, mint itt a Földön. Tehát olyan járulékos költségek vannak hozzá, amiről az átlagember nem tud, és ezért bár a matekja, meg a adatmennyiség az azt csugalja, hogy itt nincs megállás, valójában lesz megállás, mert ez valakinek érdeke kell, hogy legyen, hogy építse, és ha ezen bukik, akkor ezt mégsem fogja csinálni. Én nem vagyok ilyen jós, aki ezt meg tudnám mondani, csak azt szeretném jelezni, hogy nem lesz minden korlátok nélkül, mert óhatatlan, hogy ennek egyszer meg kell térülnie, hiszen itt gazdasági folyamatokról is szó van, és azért az átlagember inkább csak a szórakoztatását, illetve hát a praktikusságot látja, hát én beírok neki valamit, és megéri, amit én eddig napokig írtam. Hát ez mégiscsak jó. Kérdés, hogy meddig adják ezt ingyen, vagy mennyire lesz jó annak a minősége, amit pár év múlva is ezek fognak csinálni. Ezt csak jelzem előre, hogy ott látom a nehézséget, hogy azért sem gondolom, hogy mindenkit ki fognak rúgni, mert egy idő után azért lesz rájuk szükség, mert ezek a rendszerek már csak keveseknek működnek ilyen nagyon jól, és a többieknél mégiscsak szükség lesz azokra, akik értenek hozzá.
8: Önöknek mi a célja a pulival egyébként, tehát a hosszú távú célja?
7: Ugye nagyon nehéz. Az, amit a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetben a Nyelvtechnológiai Kutatócsoport csinál, az elsősorban az, hogy legyen ismeretünk arról, hogy hogyan néznek ki ezek a nyelvi modellek, ugyanis gondoljuk meg, hogy azok a nagyok, amiket sokan használnak, azok csak egy ilyen icipici webes felületet biztosítanak, írj be valamit, aztán én mondok valamit, de hogy mit csinál, az csak ott messze Amerikában lehet megtudni, mit csinál, mi nem láthatjuk. Mi egy kutatóközpont vagyunk, mi szeretnénk tudni, hogy ez hogy működik, és ha mi visszük be az anyagot, és mi látjuk, hogy hogy épül föl, akkor van esélyünk, hogy kicsit többet értünk róla, mint ha csak azt használnánk, amelyiket nekünk nem mutatnak meg. A másik, hogy azt szeretnénk hinni, hogy a kis modelleknek egyre nagyobb a jelentőségük, nem arról beszélek, hogy nem volt pénzünk, kicsik vagyunk, aztán kicsit, hanem hogy bizonyos szakterületeken nincs szükségünk arra az embertelen tudásra, ami a nagy rendszerekben most benne van, hiszen nekik azt a lehetséges promptot adják ki, hogy írj be bármit, kérdezz bármit, de nem kéne mindent kérdezni. Elég csak mondjuk a rádióadásokkal kapcsolatos ismereteket, vagy nem tudom én, a asztalos munkával kapcsolatos ismereteket összegyűjteni. Ezekhez nem kell akkora gép és akkora apparátus, de adott esetben egy rádió működtetésével, vagy az asztalosok működésével kapcsolatos minden tudás egy sokkal kisebb világban is elfér, és nekik nem kell a babaszájtokat, meg a sportot, meg a nem tudom mit működtetni ahhoz, hogy ezekről számot tudjanak adni. Tehát ennek mi a jelentősége, hogy egy ilyen szűkebb rendszer sokkal kisebb méretében. Ha pedig sokkal kisebb, akkor van esély, hogy lokálisan működik, és akkor ne az asztalosokra, meg a rádiósokra gondoljunk, hanem mondjuk gondoljunk a állami közgatásra, vagy egy bankra, vagy egy biztosítóra, ahol rengeteg az érzékeny adat, és hogyha ezeket kiengednék, és az interneten keresztül beszélgetnék meg a dolgokat, akkor a szolgáltató ezekhez mind hozzájutna. Hogy ez ne legyen, ezért szívesen működtetnék házon belül, de nem mindenkinek van őrületes számítógép parkja, mint amiről beszéltem, még a nagyok is kicsinek számítanak, viszont hogyha vannak ilyen lokálisan használható, ugye szép magyar szóval on-prem, tehát a helyi használatban működő rendszerek, mert akkorára le tudjuk vinni a méretét, akkor ők erre érzékenyek, és a Nyelvtudományi Kutatóközpont már fejlesztett olyan rendszert, amit Magyarországon már ipari alkalmazásban valakik használnak, pontosan azért, mert nem akarnak kimenni az internetre, és a saját gépparkjukon belül szeretnék ezt használni. Ez nem ekvivalens a tudása a nagy rendszerekével, de az ő specifikus világukban ez bőven elég nekik. Tehát például ez is egy célunk, hogy ugye ezt úgy hívják, hogy LLM, ugye ezt, amiről beszélek, ez a Large Language Model, tehát a nagy nyelvmodellek, és most már van ilyen, hogy Small Language Model, tehát hogy kis nyelvmodellek, amik arról szólnak, hogy egy adott szakterületen mindent, máshol meg semmit, mert az neki nem kell. Tehát, hogy ez lehet célunk, mert ezzel tudunk versenyezni, mi a nagyokkal nem tudunk, mert egyszerűen ez a több tízezerszeres szorzó a gép méretében, ez egyszerűen nem engedi meg, hogy ténylegesen versenyezzünk. Ugye kicsit szarkasztikusan szoktuk mondani a puliról, hogy kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk, mert ugye hát végül is nem lehetnek olyanok, tehát ez nem a magyar ChatGPT, de tud most már csetelni, ezt több év alatt értük el, de ez egy óriási dolog, hogy a chat képességet is sikerült megtanítani a rendszernek, ami egy olyan képesség, amire megint a átlag felhasználó nem is érzi, hogy mire kellene figyelnie. Tehát amikor föntartja a beszélgetés folyamát, és tud reflektálni a korábban elhangzottakra úgy, hogy nem mondom ki explicite. és akkor ez, és ilyeneket mondok, és ő érti ezt a beszélgetést. Az első puli modellek, amik nagyon büszkék voltunk rá, hogy működnek, pár éve, 3-4, sőt, hát pont azon a héten jött ki az egyik, amelyik ugye hát a ChatGPT hete, és akkor nem mi lettünk a híresek, hanem ők teljes joggal. De hogy ezek a modellek soha nem tudták ezt elérni, persze a magyar sajtóval kicsit örültünk neki, kicsit szomorúkodtunk, megírták, hogy ez a magyar ChatGPT, ami hát nem volt igaz, mert nem csetelt. Mert az egy nagyon extra tudás, hogy nem csak szövegeket generál, hanem hogy emlékszik, hogy mi hangzott el, és tud vele kapcsolatban hát reflektálni a szövegekben elhangzottakra. Úgyhogy lassabb lépésekbe követjük azt, ahogy a világ megy, egy kisebb gépparkkal, és próbálunk olyan modelleket csinálni, egy, amit mi magunk megpróbálunk megérteni, kettő, amiből akkora méretűt tudunk csinálni, hogy azokat mások a saját gépükön, gépparkon működtetni tudják, és így azért azt gondoljuk, hogy van értelme, tehát mindenki ezt kérdezi, de hát ott vannak ezek a nagyok, mi értelme van? Hát talán ez.
6: Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója a vendégem ma. Az adás második felében, kis szünet után olyan kutatásokról beszél majd, amelyekről valószínűleg még keveset tudunk, pedig akár befolyásolhatják az életünket. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
2: Rádió Café. Van barátok. Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
10: Ó, nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni, ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
9: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Olá Andrával a Rádió Cafén.
6: A mikrofonnál Olá Andrea, folytatjuk a beszélgetést Prószéki Gáborral, aki számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója. Kiderül majd, hogyan vált számára érdekessé és kutatandó területté a matematika mellett a nyelvészet, hogyan hathat például a mesterséges intelligencia hosszú távon a nyelvünkre. Előtte azonban térjünk vissza az első magyar nyelvi modellhez, a Pulihoz, amiről a műsor első felében beszélt.
8: A Puli bevallja, hogyha nem tud valamit?
7: Nem, olyan rendszer nincsen. Tehát ezek arra vannak trenírozva, hogy mindenképpen segítsenek, ugye állandóan ezt mondom, hogy a ügyfélszolgálatoknál egy új kollega az egy dolog biztos, hogy válaszolni fog mindenre, mert azt legkevésbé mondhatja, hogy nem tudom, mert neki egy kicsit kritikus, hogy eléggé tud-e, tehát ő akkor is válaszol, amikor nem tudok, valahogy megpróbálj kikerülni. Egy ilyen kollégáról van szó. Ezek a rendszerek nem tudják, hogy mit nem tudnak. szoktam mondani, hogy embereknek is van egy kisebb csoportja, aki ezt ugyanebben a helyzetben van. Igen. És ez a legnagyobb tudás egyébként, hogy tudni, hogy mit nem tudok. Tehát ha, mit tudom én például sok mindent nem tudok, és ugye szokták mondani, hogy ha az ember minél többet tud és fújja fel a tudás lufiát, akkor az egyre nagyobb felületen találkozik azzal, amit nem tud. Hát hiszen nő a lufi. És akkor én nekem néha azt kell mondanom, hogy nem tudom, és ennek úgy örülök, hogy ki tudom mondani, mert tényleg nem tudom, de miért kéne nekem mindent tudni? Hát ma már olyannyi olyan eszköz van, amelyik ezt állítja magáról, de legalább én igazat mondok ezzel, és itt rajta kapható ez a furcsa rendszer, amiről egyébként azt szokták mondani, hogy a hallucináció miatt, hogy nem mond igazat, de ez egy butaság, mert neki nincs szándéka. Viszont kétségtelen, hogy azáltal nem mond igazat, hogy minden körülmények közt válaszol olyan kérdésre is, amire ő sem tudja a választ, és talán ez lenne jó, ez egy nagyon jó kérdés volt, de nem mond nemet. Tehát azt mondja, nem, én ezt nem tudom.
8: Mesélne még arról, hogy mivel foglalkozik a Nyelvtudományi Kutatóközpont, tehát hogy mi az, ami mint vezető az ön számára is nagyon fontos volt, hogy ott legyen.
7: Hát nagyon sok mindennel foglalkozik, ugye ez most, tehát négy nagy területet, mondjuk, hogy négy intézetet tart magában a kutatóközpont, ugye korábban a Nyelvtudományi Intézet volt, így ismerik sokan még MTA korából, leánykori nevén MTA, de amióta kutatóközpont vagyunk, négy intézetből állunk, és a négy intézet a Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, itt van a legtöbb hagyományos nyelvészetinek gondolt, persze az a hagyományos nagyon modern, de mégiscsak abban az értelemben, hogy a nyelvnek a struktúrájával, a felépítésével, a szóalaktannal, a mondattannal, a jelentéstannal, ezekkel foglalkozó nyelvészek vannak. Csak zárójelbe jelzem, hogy ezek a sokak számára talán nem érthető dolgok, és azt gondolják, hogy ezeket önmaguknak csinálják. Kétségtelen, hogy a tudománynak csináljuk, de például egy olyan könyvsorozat jelent meg egy holland nagyon alapvető kiadónál, amivel most már azt hiszem, hogy 5 köteten van túl, 5 nagy vastag köteten a magyar nyelv. Ugye a hollandok indították, és a kínai és a holland után a magyar a harmadik nyelv, ez egy 8 kötetből, nagyon vastag, több száz oldalas kötetből álló sorozat, amit kollégáink nagyrészt, akiket itt említettem, és ebben az intézetben dolgoznak, építenek föl, és írják le, hogy milyen a magyar nyelv. Gondoljuk meg, hogy annyira fontos a világnak, hogy a magyar milyen, mert nagyon egzotikus ám a nyelvünk, a sokan büszkén érzik is, ugyanakkor ahhoz nagyon sokan beszélik. Tehát sok egzotikus nyelv van, aminek kevés a beszélője, nincs elég kontroll. A magyar legnagyobb egyik olyan nyelv, amelyik egzotikus most így, hát egzotikus a indoeurópai szemmel nézve, ugye Európa legtöbb nyelve, talán néhányat leszámítva, de mindenki tudja, hogy finnek, észtek, baszkok, törökök, egy kicsit azért eltérünk a nagy európai nyelvektől, de azért azt, hogy a magyar ilyen helyzetben van, azt köszönhetjük annak, hogy olyan minőségű kutatások folynak nálunk, hogy ezek a kollégák ebben építik. Nem csak ők építik ezeket a köteteket, de itt ez egy óriási eredmény, ahol a publikáció a legerősebb mérőszám, és itt ez egy nagyon magas publikációs szint, hogy könyvsorozat jelenik meg, és a Hungarian az egy olyan nyelv lesz, amire ha valaki kíváncsi, akkor egy ilyen professzionális 2020-as években megjelenő sorozatból tájékozódik. Van még sok kutatás, mindegy, ugye nyilván nem tudom elmondani, de a másik fontos intézet az a Történeti, Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet. Itt a nyelvnek nem a jelen állapota, hiszen az előbbiek azok egy ilyen fényképet készítenek a nyelv jelen állapotáról, és megpróbálják ezt leírni, hogy mi történik ebben a pillanatban a nyelven. A történeti nyelvész pedig azt, hogy hogyan alakult ez ki, hogy jöttünk idáig, és nyilván azért van az uralisztikával ez összekapcsolva, mert az uráli nyelvek családjába tartozunk, és ott csak nagyon kicsi nyelvek vannak hozzánk képest, viszont senki más nem fogja ezeket nyelvileg jól leírni és működtetni adott esetben számítógépen. Ez is most az egyik ilyen részprojekt, hogy a két legközelebbi nyelv, a Hanti és a Mancsinak csinálunk szövegkorpuszt, ami azt jelenti, hogy olyan számítógépes eszközökkel lehet kutatni. A történeti nyelvészet pedig a nyelv változásain keresztül próbálja megérteni, hogy miért vagyunk ott, ahol vagyunk, és ha megfordulunk, akkor hogy alakult ez ki, és menni vissza időbe, ugyanis hát, amikor ide Árpád-apánkig bejöttek, akkor azóta egy Magnus alak sem maradt meg, ugye abból a korból, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan ez hogy volt, viszont vannak eszközök, amivel rekonstruálni lehet a történeti változást, és a meglevő ismert adatokból, amióta különösen írva van, vissza lehet következtetni korábbi állapotokra, és ezt a mai egyébként technikával megtámasztott, de alapvetően nyelvészeti gondolkodású kutatást végzik ebben a kutató intézetbe. A másik kettőből az egyik a lexikológiai intézet, amit nem kell nagyon magyarázni, hogy szótárkészítés. A nyelvtudományi kutatóközpontnak a célja, hogy magyar nyelvi szótárak legyenek, tehát az általában sokak számára olyan furcsa, mert hát az a szótár, hogy angol-magyar, meg spanyol-magyar, meg kínai magyar. Nem, az is szótár, hogy összeszedjük egy nyelvnek a teljes szókincsét, elmagyarázzuk adott esetben azon a nyelven a jelentését, a történetét, úgy mondják, történeti etimológiai szótár, amiben hát a magyar szókincset amilyen teljességében lehet megpróbáljuk kezelni, vagy például elkészült nem olyan régen az új etimológiai szótár, és csak azért mondom jó szívvel, mert fent van a webben, tehát US, új etimológiai szótár, .nyatud.hu, tehát meg lehet nézni, és ott a legújabb tudásunk szerint, hogy melyik szónak mi az eredet, és hogy alakult ki, le van írva, amiről tudjuk, van olyan, amiről még mindig csak sejtéseink vannak, de hogy ezt egy teljes szótár erejéig meg lehet csinálni, ezt csinálják a lexikográfusok. És akkor van a negyedik intézet, amelyiknek már egy picit a nyelvtechnológia, illetve a mesterséges intelligencia irányáról már azért itt volt alkalmunk perceken át beszélgetni. A nyelvtechnológia és alkalmazott nyelvészet, nyilván a nyelvtechnológia is egy alkalmazott nyelvészet, de az egy kiemelkedő ág, ami ma nem kell magyaráznom AI korában, hogy ez micsoda. De például itt építik a legnagyobb magyar nemzeti szövegtárat, amiben szövegegységek vannak benne, és lehet bennük keresni, és most a új projektben, aminek hát a végén ez egy 10 milliárd szóból álló, de ez ugye kevésnek tűnik a 200 milliárdhoz, de ez egy minden szempontból megelemzett egy olyan fajta anyag, amiben metaadatok vannak, tehát nem csak a betűket lehet megkeresni, hanem a szófajta ragozást, a viselkedését a szónak, és ezzel, aki magyar nyelvvel akar foglalkozni, van egy olyan biztos pont, ahol biztos, hogy lesz akárhány példa arra a nagyon ritka esetre is, hiszen a 10 milliárd már elég nagy. Amikor indultunk, akkor ez még milliós nagyságrende volt, tehát azért most már olyan 10 000-szer akkorák vagyunk, mint az elején, a 30 évvel ezelőtt, amikor elindult ez. És épülnek más olyan számítógépes nyelvészeti eszközök, amikről hát már néhányról szó esett, de az alkalmazott nyelvészet nem számítógépes csak. Ennek az intézetnek a területére tartoznak olyan kutatások, ahol a magyar nyelv mellett más, a mi társadalmunkban élő más nyelvekkel találkozunk, és most nem csak a nemzetalkotó nyelvekre kell gondolni, mert határ mellett rengeteg román, szlovák, szerb lakik. Hála Isten, nekik van anyaország, ahol az anyanyelvük van. Hanem arra kell gondolni, akinek Magyarországon van a központja, és például ilyen a magyar cigányság, és itt milliós lélekszámról van szó, tehát ez egy nagyon fontos, itt az alkalmazott nyelvészetben, hogy a tudásunkat őrá is alkalmazzuk, és akkor a találós kérdés a hallgatóknak, hogy mi a másik legnagyobb magyar nyelvi kisebbség, hát a jelnyelv.
8: A jelnyelv.
7: Magyar jelnyelv. Tényleg. Igen, rengeteg siket és nagyot halló honfitársunk úgy születik, hogy ezt a jelnyelvet használja, és hála Isten, a jelnyelv már egy ideje önálló nyelvi státuszban van, tehát nem valami különleges, és itt a magyar jelnyelv az a magyar jelnyelv, tehát az különbözik a szlovágtól, a lengyeltől, az amerikaitól, tehát hogy ezek persze két siket találkozik, akkor van esélye, hogy bizonyos alapdolgokat meg tud beszélni jelnyelven, de ezek önálló nyelvek, tehát hogy erre megint nekünk nagyon kell figyelni, és ebben az intézményben ilyen kutatások is folynak, tehát mind a cigányság nyelveivel, mind a magyar jelnyelvvel foglalkoznak. És akkor van egy olyan, amit már mindenki ismer, hogy nekünk szolgáltatnunk is kell, tehát adott esetben a nevek ügyében, ahol állandóan törvénykezés van, hogy lehet, milyen neveket lehet, mármint, hogy utóneveket adni a magyar embereknek, ez sokszor a most születendő gyerek, de nagyon sok ember saját maga akar váltani, meg hogy milyen, ez még a vezetéknévre is igaz, hogy milyeneket lehet, milyeneket nem. Ez egy tényleg egy társadalmi nyelvészet, itt tulajdonképpen nem csak nyelvészetről van szó, hanem egy trendről, amit a társadalomban látunk, és hát még van egy ilyen, a helyesírás. Helyesírás, aminek tanácsadói vagyunk, ahol segítünk, nem mi találjuk ki, tehát egy akadémiai bizottság, aki ezt időnként revideálja, átnézi, de a működtetésében tanácsokat adunk, és segítjük azokat, akik ebben bizonytalanok, sokan vannak ilyenek, és ebbe is most már bejött a mesterséges intelligencia, hamarosan megjelennek azok az eszközök, ahol ezzel segítjük azokat, akik itt kérdéseket tesznek fel. Hát nagyjából ez a négy területnek a specialitása a nyelvtudományi kutatóközpontban.
8: Fú, ez nagyon érdekes, és milyen jó lenne még ezen a nyomon tovább indulni, csak a műsoridőnk jár le, de még van két kérdésem. Az egyik, hogy az ön munkájában mennyire volt fontos az, hogy a matematika az ugyanolyan lényeges terület, mint a nyelvészet, vagy hogy egyáltalán hogyan segíti ez a két terület egymást, miért foglalkozik mind a kettővel?
7: Igen, ez már egy olyan régi kérdés, hogy erre magamnak nem is szoktam már válaszolni, hanem hát én ilyen vagyok. Én ugye említettem a 30 sok évvel ezelőtti első helyesírási programokat, amik hát végül is AI előttiek, de kellettek ahhoz, hogy a nyelvi tudás a számítógépbe bekerüljön. Meg hát a szótárak fordító programok, tehát sok mindent csináltunk, de az dolog...
8: Ez volt, bocsánat, a Morphologic számítógépes nyelvészeti vállalkozás, igen, ami az a nevéhez
7: között. Igen, igen, hát ezt 91-ben alapítottuk, és pont azért alapítottuk, mert jött egy nagy ötlet, hogy hogy lehetne a magyar helyesírást az akkor megjelenő PC-ken működtetni, és nagyon gyorsan egy, majd két kollégámmal, akik hárman alapítói is lettünk a cégnek, elkezdtünk ezen dolgozni, és a dolog azért volt nagyon sikeres, mert talán, ha most már így utólag ezt mondhatom ennyi idő után, hát egyrészt, hogy ezt a programterméket, amit ma már, ugye most már annyi minden helyettesít, meg van AI, meg ilyenek, de azért azt lehet mondani, hogy évtizedeken keresztül minden szövegszerkesztőnek része volt. Ekkora léptékű darabszámú magyar fejlesztésű program talán nincs is más, tehát nagyon büszkék voltunk, hogy a legtöbben ezt használják. Nyilván mindennek van hibája, és mindig kaptunk kritikákat, de hogy sikerült megoldani egy olyan problémát, ami más nyelveknél azért nem volt, mert ahogy szoktam mondani, az angolban, ha le van írva egy table, hogy asztal, akkor ha valamit ráteszek az asztalra, akkor az on to the table, vagy under the table, így mindenféle. Magyarban is van ilyen, hogy az asztal alatt, mert az névutó. De a többi rag, asztalom, vagy képző, asztalaitoké, asztaloskodás, asztaloskodásaitoké íra, és így tovább, és ez mind az egy szál asztalból vezetjük le, és szavanként mentek ezek a kis butácska, de nagyon hasznos szoftverek, meg kellett tanítani nekik a teljes magyar szóalaktan. Na de előtte jött a gondolkodás, hogy miért foglalkozom én ezzel, erre vonatkozott a kérdése. Úgy alakult az életem, hogy engem többször nem vettek fel az egyetemre, mindenféle okokból, és amikor egyszer felvettek a ELTE, hát akkor a természettudományi karon volt a programozó, illetve a programtervező matematikus, ez egy ilyen kétlépcsős képzés volt, mondom azoknak, akiknek ma ez már természetes, tehát mi akkor nem tudtuk, hogy először egy alapszakot járunk 3 évig, és utána még 2 évig egy mesterszakot, mert az még nem volt a levegőbe, de a programozó volt a mai BSC-nek megfelelő, és a programtervező a MSC-nek megfelelő. Valami engem felvettek erre az egyetem, és azt mondtam, hogy én most minden, ha már én egyszer itt bent vagyok, akkor mindennel fogok foglalkozni, és fölötti lelkesedésembe elkezdtünk két csoporttársammal nyelvi programokat írni, hát hogy fordító programot írunk. Hát nyilván az nem lett meg, a nyáron kezdtük el, és nyár végére nem lettünk kész, ami teljesen érthető, hogy nem tudom, 3-20 éves ember ezt nem tudja megírni, ha nincsen előképzettsége, és valaki nekem mondta, hogy miért nem iratkozom be a nyelvészetre, ha ennyire érdekel a nyelv, hogy mint programozó, akkor iratkozzak be. Ez akkor nem volt olyan egyszerű, mint ma, hogy csak úgy áthallgatok a másik karra, szóval rengeteg engedély kellett, és akkor én így a két dolgot, a matematikát, programozást, meg a nyelvészetet, azt egyszerre hallgattam, és bennem már úgy kialakult, hogy hogy kéne ezt majd csinálni, és jártam a Nyelvtudományi Intézetbe, ami hát akkor a fellegvár volt, ugye az MTA Nyelvtudományi Intézet, amit hát az előző 9 évben én vezettem, de akkor még nem tudtam, hogy ez így lesz. És ott nagyon biztattak, hogy ez nagyon kell, hogy ilyen matematikai gondolkodású nyelvészek is legyenek, és én borzasztó büszke voltam, hogy én egy ilyen vagyok, majd kiderült, hogy létszámstopp volt 81-ben, amikor én ezt éppen elvégeztem, és nem lehetett oda menni, és akkor én nagyon szomorú lettem, de csak rövid ideig, és ez a kitérő, amit nem fogok részletesen kifejteni, de hát én zenéltem, és a Zenetudományi Intézetbe kiírtak egy ösztöndíjat, és akkor én elkerültem a Zenetudományi Intézetbe ösztöndíjasnak, és ott voltam az első 5 évemet, ott töltöttem, és akkor a matek, a nyelv, meg a zene az úgy a fejembe, hogy összekapcsolódott a 3 dolog. Aztán úgy alakult, hogy elkezdtem írni az akkori műszaki könyvkiadónak a biztatásából, vagy indítatására a számítógépes nyelvészetről egy könyvet, és akkor úgy döntöttem, hogy ez lesz majd az én PhD, hát akkor kandidátusi disszertációnak hívták, és akkor azt mondták a zenészek, hogy ennyire nyelvész vagyok, akkor inkább menjek abba az irányba, és akkor nem maradjak mégsem ott, bár élveztem az ott létet, mert igen, kiváló kollégákkal nagyon érdekes programokat csináltunk, az egy külön beszélgetést megér, hogy mi minden történt akkor és azóta. És akkor én ezzel a nyelv számítógép dologgal bajlódtam magamba, aztán elkerültem külföldre, Hollandiába, és amikor hazajöttem, akkor egy ilyen hirtelen pillanat volt, hogy itt valakik akarnak írni egy olyan magyar helyesírási programot, amit ránézésre, amikor ezen a bemutatón részt vettem, akkor úgy látom, hogy nem fognak tudni megírni, mert mert külön van a számítógépesük, külön a nyelvészük, és bár mindenki nagyon jó, de mennyivel jobb, ha az egy szemébe van. És akkor hirtelen ötlettel szóltam ennek a későbbi tulajdonostársamnak, egyiknek, másiknak, és nekifogtunk, és akkor mindenféle cég nélkül, még Morphologic nélkül létrehoztuk ezt a helyesírás ellenőrző helyes programot, és akkor ezzel hirtelen állóvizet kavartunk föl, mert hát nincs is cég mögöttük, kik ezek, hát éppen csak a tojáséj a fenekükön, és akkor ilyen sötét lóként megjelentünk, és akkor ez a kihívás, ez eleve a programozónak nagyon jó, hogy valami olyat csinálok, amit a többiek nem. De akkor ez nagyon érdekes helyzet volt, és akkor okos emberek javasolták, hogy erre érdemes céget csinálni, és kicsit viccesen, ugye, aki emlékszik arra, hát nyilván fiatalok nem, de talán van, aki emlékszik, hát mi GMK nevű formációban indultunk, tehát ugye ez volt ma BT-nek felelne, talán legjobban mi, és hát a GMK az nem KFT volt, tehát egy sokkal gyengébb konstrukció, és az a meglepő, hogy GMK korunkban sikerült a Microsofttal egy szerződést kötnünk, tehát ők nem azt nézték, hogy ki az a GMK, hanem hogy megfelelő az ő sztenderdjeiknek a program, amit csinálunk. Nem okoz-e gondot a Microsoft termékek között, és mivel elfogadtak minket, később váltunk aztán KFTV, és ha már viszont cég van, akkor ne álljunk meg a helyesírásnál, akkor legyen elválasztó, legyen szinonima szótár, legyen több nyelvi szótár, legyen fordító program, és akkor ezek így nőttek, és a cég is nőtt egy ideig, egyre több mindent vállaltunk, és akkor közben megindult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az információs technológiai kar, Roszko Tamás professzor úr álma, és azt mondta, hogy minden, ahol ember központú informatika van, az neki kell, és egyszer megkeresett azzal, hogy mi is ez a nyelv. És akkor mondtam, hogy hát a nyelv az annyira emberközpontú, hogy még tehát a számítógépes nyelvészetet lehet csinálni, magyarországi egyetemeken ilyen nincs, és akkor a 2000 körül elindítottuk, és akkor egy-két év alatt beállt és felépült az egész, mai napig is ott tanítok, mert ez az egyetlen hely, ahol ezt azóta folyamatosan hát fő állásban tanítom a számítógépes nyelvészetet vagy nyelvtechnológiát. Úgyhogy ez volt a második ló, tehát az egyik a cég volt, a másik az, hogy tanítottam, és a tanított fiatalokból lettek BSC, MSC, sokan PhD, tehát nekem most már 20 végzett doktoranduszom van, aki ebben a témában végzett, és akkor ők egy része csatlakozott a céghez, majd később a kutatócsoporthoz, amit ott az egyetemen csináltam, majd onnan átjöttek a Nyelvtudományi Kutatóközpontba, amikor ennek a vezetője lettem, úgyhogy azoknak, akiknek a kutatásáról beszéltem, azok jelentős részben, vagy hát részben a saját tanítványaim is, úgyhogy ez nekem nagy öröm.
8: Ahogy a nyelvről beszélt, azon gondolkodtam, hogy ugye a társadalmi változások mindig is nagyon erősen hatottak a nyelvünkre, és nyilván ez a folyamat nem áll meg. A mesterséges intelligencia hozza bármi olyat, ami tovább változtatja a nyelvet, vagy esetleg elszeparálja, vagy az angol lesz az uralkodó, tehát hogy bármi történik-e?
7: Jós nem vagyok, vagy futurológus, de ugye azért nagyon érdekes, hogy a globalizáció, mint világméretű folyamat azáltal tud sikeres lenni, hogy mindenhol lokalizál. Tehát, hogy a helyi kultúrát támogatja meg, mert akkor tudja eladni. Tehát, ha itt csak kínai nyelvű programok volnának, hiába nagy Kína, nekünk magyart kell eladni, Szlovéniában meg szlovént. Tehát a helyi kultúráknak a támogatásán keresztül valósul meg a globalizáció. Ez azt jelenti, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezek a nyelvek azért élnek túl és egyre jobban, mert ezek a különböző eszközök támogatják ezeket a kultúrákat. Azt is tudom, hogy nagyon sokan beszélnek angolul, és ha valaki kevésbé beszél jól, akkor nagyon fél attól, hogy itt minden elangolosodik. Van ilyen tendencia, tehát nem akarom bagatellizálni a helyzetet, de szó nincs arról, hiszen Magyarországon azért gondoljuk meg, hogy mennyi ideig volt a latin az egyetlen nyelve a tudománynak, és a maradék helyen pedig németül beszéltek. És a magyar nyelv 2026-ban köszöni szépen jól él. Tizenvalahány millióan kiválóan beszélik, ez a világban egyáltalán nem olyan nagyon kicsi nyelv. Persze, most az idősebbek, bár én már elég idős vagyok, de azt gondolom, hogy sokan hallgatják ezt, azt mondják, igen, de az én unokám már úgy beszél, hogy én azt meg se értem. Higgyék el, hogy mindenkorban minden technikai változásnak a fogalmi rendszere, ahogy bekerül, az idegen egy korábbi generáció számára, ez kétségtelen, hogy most hatékonyabban jelenik meg. Tehát most annyira sok dolog jön be, hogy már szinte a fogalmakat se értjük, nem hogy a nyelvi szavakat. A kényelem meg az igényesség hiánya az, ami ilyenkor lehet probléma. Tehát a köznevelésnek azt hiszem sok feladata van, és nem is a konkrét tudás átadása, mert ebben ez az AI sokat segít a konkrét tudásba, de annak a viselkedési formának, hogy hogyan kell megőrizni azt, ami nekünk fontos, és ezt spontán tenni, hát például a nyelv fenntartása, abban azért sok szerepe van, és azt gondolom, hogy nem, én nem érzem azt, hogy ez kicserélődne, és az AI miatt pedig pláne nem, hiszen a magyar szövegeket szaporítja, legfeljebb laposítja a nyelvet. Tehát azt meg látjuk, hogy sémák. Tehát ha nem fogjuk állandóan újabb és újabb nyelvi konstrukciókkal ellátni, és amiből ő tovább tud tanulni, akkor ha nem lesznek olyan íróink, költőink, nem tudom én, vagy nyelvi konstruktőreink, akiknek a nyelvi konstrukció úgy jut eszükbe, hogy ezeknek a rendszereknek azért nem juthat eszükbe, mert nincs rá példa. Uh-huh. Ők olyat nem fognak csinálni, amire nincs példa. Tehát, hogyha mi olyanokkal látjuk el, és egyre gazdagabb nyelvi tartalommal, akkor ők ezt fogják követni, mindig kicsit sematizálják, de mindig jön a vérfrissítés. Ha hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy jó, ez már mindent megcsinált helyettünk, akkor veszély van, de én azt gondolom, hogy ezt kellene a köznevelésben tudatosítani, hogy ezek az eszközök segédeszközök, és hogyha mi jó irányba megyünk, akkor kiszolgál minket, különben tényleg baj van, de nem az eszközök a hibások érte.
6: Prószéki Gábor számítógépes nyelvész, egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, korábbi főigazgatója volt a vendégem. Ez az interjú újra hallgatható a Spotify-on, hiszen van saját csatornája a műsornak. Ott egyébként 20 perccel hosszabban beszélgetünk, mert még az is kiderül, mit gondol vendégem az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról. Én köszönöm már a figyelmet, találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
2: Rádió Café. Van barátok.

0: Stories are like this one.
1: Fütök gőz és cigi füst, ezek mögött is te vagy. Ott a hegyek mögött is te ne, a kövek között is te laksz. Fütök gőz és cigi füst, az ütött kopott kis terasz.

0: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Némileg csökkent a költségvetési hiány. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek. Újra elérhető a vonat.info webes felülete. Napos, száraz, meleg idő van, 29 fokot mérünk. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, néhol megélénkül a szél, de délután 33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az új kormány első hónapjában némileg csökkent a költségvetési hiány, a deficit így 3,8 ezer milliárd forinton, az éves terv 90%-án stagnál. A pénzügyminisztérium adatai szerint az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutatnak. Óriási a bérszakadék a nők és a férfiak között. Magyarországon átlagosan 17%-kal keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak. Ez havonta mintegy 130 ezer, évente pedig csaknem 1,5 millió forint veszteséget jelent számukra, közölte az Amnesty International. A szervezet sürgeti az uniós bértranszparencia szabályok bevezetését, hogy ezáltal felszámolhassák az azonos vagy azonos értékű pozícióban dolgozó férfi és női munkavállalók bérkülönbségét. Az uniós jogszabály magyar jogba történő átültetésének határideje vasárnap lejárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén-nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseleti szervekkel is egyeztetnek a kérdésben. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett előterjesztés a többi között az igazságügyi

0: igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete, a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán jelezte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk rövidesen a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetővé váljanak. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a változás első lépése, hogy az átláthatóság felváltja a titkolózást. Reggel majdnem 5%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Az izraeli légierő mára virradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén. Néhány órával korábban Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. Mindez újabb eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség a témánk, és talán megszokhattátok, hogy néha nem teljesen egyenesen futunk neki a témának. Most egy picit ferdén fogunk nekifutni, ha szabad így mondani, mert arról fogunk beszélni, hogy látható-e a jövő, mennyire lehet észrevenni azt, hogy mi következik, és azt hiszem, hogy nem is hívhattam volna mást vendégül, mint Rab Árpád jövőkutatót. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia.
1: Látjuk-e a jövőt? Erről fogunk beszélgetni. Nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható ügy. Jól gondolom, hogyha abba az irányba terelem a dolgot, hogy ez egyfajta rendszerben gondolkozás, hogyha akarunk jövőt nézni, akkor inkább erről érdemes megfogni?
2: A legfontosabb gondolkodni a jövőről, mivel a jövő nem állandó, nem egy fix egyeneset járunk be, hanem forgatókönyvek léteznek. Trendeket, adatokat, irányokat láthatunk előre. Ha elgondolkodunk rajta, akkor azzal megnöveljük igazából a reakcióidőnk intelligenciáját. Tehát ha jön valami változás, akkor jobban tudunk rá reagálni. El tudunk kerülni csapdákat. De ami talán még fontosabb, tudjuk úgy formálni az egészet, hogy nekünk jó legyen, hiszen egymás mellett különféle forgatókönyvek is lehetnek. Lehet olyan cég, ahol csak emberek dolgoznak, van, ahol csak robotok dolgoznak, és aki amelyik felé szeret menni, a felé megy, úgyhogy ezért mindenképp érdemes gondolkodni róla. De ha nagyon üzletiesen akarnék fogalmazni, akkor teljes költséghaszon elemzést végzünk, de nem csak a jelenre és a közeljövőre, hanem a távoli jövőre, és ha mindenhol zöld pipa, akkor már úgy kezdünk megnyugodni.
1: És miket rajzol fel az ember a táblára, amikor azt mondja, hogy na nézzük a jövőbeli lehetőségeket, miket elemez?
2: Rengetegféle módszertan van. A jövőkutatásnak nagyon jó szakirodalma van nemzetközi és hazai szintéren is, és különféle emberek különféle módszertanokat használnak. Nekem olyan kiforrott, hogy én mindig így dolgozom, nincsen, hiszen nagyon sokféle iparággal dolgozom, és általában más és más lehetőségek vannak. Vannak különféle ilyen keréklogikák, vagy forgatókönyvlogikák, bármilyen mintázatban elképzelhetjük. A legfontosabb szerintem az, hogy vázoljunk fel egy térképen, tehát, hogy hívhatjunk probléma térképnek, azt azért mindenki ismeri, de itt már nagyon sokan el szoktak akadni, hiszen nem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, amire szükségük van. Én azért azt tapasztalom, hogy a jövőkutatásnál nagyon sokszor sejtjük, hogy mi van, de van, amikor ez kényelmetlen tudomásul venni, és inkább elhessegetjük, hogy ez majd egy jövőbeni Árpád problémája lesz. Tehát látjuk, hogy ez a probléma jön, de most van egy közelebbi, és most ezt, és majd akkor az lesz a közelebbi, akkor majd nem tudom, mit csinálok.
1: Ezt a krízis kommunikációban is ismerjük, egyébként ezeket issúnak, vagy lopakodó krízisnek hívjuk, hogy amikor tudjuk, hogy ez a jövőben fog problémát jelenteni, akkor inkább azzal foglalkozunk, amit most kell csinálni.
2: Hát igen, és ez nagyon jó szó, ez a lopakodó, tetszik, mert amikor már itt van az orrunk előtt, akkor viszont meg olyan nagy lesz, hogy akkor az már krízis, vagy dráma, vagy tragédia. Míg, hogyha időben látom, akkor üzleti lehetőség is tud lenni, hiszen ez másoknak is a problémája, ha valami problémára üzleti megoldást szállítok, akkor azért fizetni fognak, hogy megoldottam helyettük ezt a problémát. A másik pedig az, amikor nem gondolunk valamire, aminek kellett volna. Ez valóban nehéz ügy, mert nem lehet megőrülni sem, hogy mindig mindenre, és nem lehet, nem tudom, a spanyol mesztelen csigák párosodását is olvasgatni, az ember közlekedést akar fejleszteni, de nagyon meglepő dolgok hathatnak. Általában minél jobban belegondolunk a valóságba, minél közelebb hozzuk az élethez, annál inkább előjönnek, hogy mondjuk egy autófejlesztésnél a gyalogosokról is szó van, de az útminőségről is szó van, de az időjárásról is szó van, és így tovább. És akkor ezeket összerakjuk, azért nagyon jó, mert akkor jönnek elő azok a kis finomságok, azok a kis hatékonytalanságok, azok a kis jó megoldások, amitől elkezd működni az üzlet, mondjuk, vagy hát én társadalmi cselekvésekben is szeretek dolgozni, nyilván üzleti tanácsadó is vagyok, hogy amitől működik. Amikor azt érzi mindenki, hogy hát ez annyira evidens, meg hogy ez tök jó, hogy van, nem is kell magyarázni. És amikor így teszel le valamit az emberek elé, akkor azt használni is fogják. Érdektérképeket szoktam felállítani,
1: na,
2: nekem az
1: mindenképpen
2: van.
1: Annyira, úgyhogy
2: ezt mondhatjuk, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki más használta, de a logika az nyilvánvaló számodra, és ha minden szereplőt leírsz, és megnézed, mi a valódi érdeke. És biztos vagyok benne, hogy a krízis kommunikáció az egyik alapvető szó, az őszinteség, és itt is pontosan mi az érdeke, nem csak az, amit mond, hanem valójában. Tehát, hogy persze azt mondom a munkavállalomnak, hogy
1: te vagy a legfontosabb.
2: Te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek, mindenképp gondolok rád, babzsákot is veszek neked, de figyelj, fejlesztjük közösen ezt a digitális transformációt, de nem nyugtatom meg afelől, hogy ezt nem azért csinálom, mert el akarom menni a munkáját, vagy azt mondom neki, hogy ennek segítségével majd többet tudunk dolgozni, és akkor ő azt mondja, hogy rendben, de az nekem miért jó? Vagy legyen akkor 4 napos munkahetem, vagy fizetésemelésem, vagy valami, de nem ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy a valódi érdekeket jó végiggondolni, mert akkor nem történnek meg a látvány szabotálások, nem történnek meg a félreértések. A jövőkutatásnál nyilván, amikor arról beszélsz, amiről mindenki beszél, az a jelen, azt is kell, ki kell szálazni, tehát, hogy az is egy külön műfaj, és imádom, amikor, hogy mi az igazán lényeges a nagy zajban, mi az, ami pontosan mi is történik. Szeretem ezeket megfejteni. Szeretek gondolkodni rajta, hogy megfejtem, hát néha. Igen, néha nem. Szeretek másoktól tanulni, akik megfejtik ezeket. De alapvetően a jövőkutatást nagyon sokszor a perifériát nézzük. Tehát amikor már a vezető újságok címlapján van, akkor az megvan.
1: Akkor már lemaradtunk.
2: De akkor mondjuk azért 3 évvel azelőtt már látsz egy szabványbejelentést, már látsz egy tudományos cikket, amit egy kis kör fölkapta a fejét, de mások nem. És lehet, hogy egy mezőgazdasági szakcikk, ahol azt mondják, hogy ez egy forradalmi dolog, akkor látok egy szabványt bejegyezve, ami egy olyan gépre, látom, hogy nagy az átütő ereje, látszik, hogy lesz mögötte tőke, akkor azt mondani, hogy ez 2 év múlva be fog robbanni, ez inkább üzleti elemzés. És akkor van, ami leginkább a legszabadabb, és amit nagyon szeretek, azon, ha jövőn gondolkodni. Milyen lesz? Mik a versenyképes képességek? Hogyan leszünk benne boldogok? Mik lesznek az értékek? És kiben fogunk bízni? Nagyon komplex mátrixokat lehet rajzolni, és vannak olyan szlájdjaim, ahol lassú trendek, gyors trendek, közepes trendek, ciklikus trendek, hol a meccéspontja, de a lényege az, hogy ezen gondolkodjunk.
1: De hát akkor a töprengsz? Tehát így értsem, gondolkozom rajta, hogy úgy ülök és töprengek, hogy kibe fogunk bízni, vagy valami szolid adatot azért próbálsz megé rendezni?
2: Hát szerintem jó ezen töprengeni, de ha most csak ezen töprengenék, akkor azt tartsam meg magamnak. Tehát, hogy mondjam, mindenkinek.
1: Remek ötleteink lehetnek.
2: Imádok verseket írni, nem tartom őket olyan jóknak, hogy kiálljak velük mások elé, de magát írni szeretem, az életem része, de nem, hát nyilván adatok, tanulás, imádom a történelmet, rengeteget olvasok, még többet tanulok más emberektől, és még többet tanulok gyakorlati projektekből, és még többet tesztelek. Nagyon sok zsákutcát én vágok le, és nagyon sokszor azért, hogy mondjam, fizetnek meg, vagy köszönik meg, hogy a zsákutcát lejátszottam már, és akkor nekik ez nem kell. Tehát azt mondani egy fejlesztésnél, nézzétek, 3 lehetőségünk van, és azt mondani, hogy figyelj, ebből egy, ez biztos, hogy nem jó, ennek ilyen az esélye, ennek olyan, akkor már nyertünk időt. És érvelés. Vannak ciklikus dolgok, ez tény, de mindig olyan izgalmas elgondolkodni azon, mi az, amit valóban más. Nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember mennyi mindent tud. De igazából csak a forrás kritikámon rengeteget dolgozom. Hát adatok. Melyik adatban bízzak? Nem is föltétlenül rossz indulatból, de nagyon sokszor torz adatokat lát az ember. Mindig eszembe jut az a talán régi indiai történet, amikor az 5 vagy 6 vak ember elindult, hogy megismerje a világot, és egy elefántba ütköznek, és az egyik fogja az ormányát, és azt mondja, hogy ez egy hosszú csőszerű állat, a másik meg egy nagy tömbszerű állat, tehát, hogy valaki ki akarja hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás milyen erős, van, aki meg azt mondja, hogy nálam meg egy másik oldala erős, nálam a vízhiánya nagy, nálam a vízbőség, hogy mondjam, hogy elárasztja a tenger a földjeimet, és akkor melyiket vegyem figyelembe, és ez önmagában, ez számomra csak úgy lehetséges, hogy másokkal beszélgetek és vitatkozok.
1: Azon szoktam gondolkozni, vagy töprengeni, hogy amikor valaki ilyen trendeket jelez előre, és jósol, így szoktuk mondani, hogy ez csak egy ilyen viccesen mondjuk, hogy jósol, akkor szokott szembesítés lenni, megmondom, hogy mire gondolok, hogy mondjuk ez főleg politikai előrejelzés jut eszembe, hogy mondjuk, ha valaki 20 évre előre megmondja, hogy ő szerintem erre fognak alakulni a politikai erővonalak, vagy akár egy tőzsdei előrejelző, aki szintén ilyen nagy távlatban jelez. Van, hogy szembesítik 20 évvel később, vagy az időpontját, amikor ő bemondta azt a dolgot, hát de figyelj, te tök más mondtál, valahogy én nem szoktam ilyenekbe. Tehát, hogy számon kérik, vagy elcsípik a jövőkutatókat a jövőben?
2: Remélem, hogy igen. Én azért elég régóta csinálom, és hát nem is lenne helyes, hogyha nem lenne visszajelzés. Azt mondani, hogy figyelj, tévedtél, és akkor az a kérdés, hogy miért tévedtél, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt jelenti, hogy valamiért tévedtél, rossz volt az adatod, vagy valamit rosszul értelmezted, hogy tanuljunk a jövőre nézve. Tehát, hogy ez szükséges. Azért nem mindegy, hogy mennyire pontosan mondasz valamit. Mondok egy példát. Az, hogy a klímaváltozásnak borzasztó nagy hatása lesz, mondjuk a szélsőséges időjárási körülmények, stb. Az, hogy a jövő egyik üzleti modellje tartalmazza ezeket. Az, hogy az energiaszemléletű megközelítés, akár a saját időnkben, akár a konkrétan az energiával, de sok minden másban fontos lesz 20 év múlva, és ez biztos igaz. Azt mondani, hogy 42% lesz az Nvidia részvény növekedése, az egy nagyon merész dolog, és én nem is mondanék szívesen ilyet, egyrészt, mert nem is releváns egyébként a ügyfeleimnek olyan értelemben, hogy ugye 20 évig semmiképp nem ad el. Tehát, hogy ezt most itt felejtsük el, ássuk el, a 20 évre máshogy fektetünk bele. De vannak azért nagy trendek, ami mellett sokszor elmennek az emberek. Egyik izgalmas projektem volt még 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen ingatlan befektetővel beszélgettem, és Bergenről beszélgettünk, norvég város, hogy jó, olvastam egy cikket, és mondtam, hogy milyen olcsó a telke, mondta, hogy persze, hát mi van, hogy semmi. Hát
1: mondom, nagyon szép kisváros egyébként volt.
2: De mondom, mellette van egy csomó másik cikk, ami a klímaváltozásról beszél, hogy mi van akkor, hogyha 15 év múlva ezek sokat, és akkor egy olyan összeget, ami neki tényleg ilyen 15-20 évre befektetésileg beletette, és most nagyon örül neki, mert ott most egy kicsit jobban tudja használni őket. Ez most nem azt jelenti, hogy ilyen titkok vannak, amik föllebbennek, alapvetően azért nem én legalábbis ilyenekre nem. Maga az előrejelzés, maga a százalék megmondás, maga az, hogy melyik csapat fog győzni, milyen eséllyel, ez egy külön nagyon jó műfaj, és nagyon izgi ezek az előrejelzések. Én inkább trendekkel, társadalmi változásokkal szeretek foglalkozni, és az üzletnek is mindig azt mesélem el, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és úgy finomítják a dolgaikat. Más szakemberek máshoz értenek sokkal jobban.
1: Azon törtem a fejem, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy van valami reményünk a jövőre nézve, a klímaváltozás sokszor bemondtad, és valóban az egyik legmeghatározóbb trendje az életünknek, hogy arra számítunk, hogy addigra majd kitalálnak valamit. Ez mennyire reménybeli, nagyon boldog az, ez mennyire reménybeli dolog, vagy mennyire az, hogy hát figyelj, nincsenek olyan kutatások, ami azt mutatná, hogy.
2: Hát dehogy nincsenek, én teljesen optimista vagyok, olyan értelemben, hogy eddig is számos kihívás volt az emberiség előtt, ezeket mindig megoldottuk, mindig újra struktúráltuk a gazdaságunkat, kommunikációnkat, értékrendszereinket, stb. Most is egy ilyen változás előtt állunk, összeszedjük magunkat, megoldjuk, miközben megoldjuk, majd újabb problémákat generálunk, és akkor megint jön egy újabb hullám, és akkor is megoldjuk. Az, hogy azok nagyon tévesek, csak két klasszikus hiba is benne volt ebben, amit említettél. Az egyik klasszikus, de az a lehető legrosszabb, amikor valaki lát egy adatot, és úgy képzel a jövőkutatás, hogy csak meghosszabbítja azt. Tehát, de jó, létrejött a 3D nyomtató, már 10%-osan elterjedt, a jövőben 100%-os lesz, akkor elkezdek arról beszélni, de miért? Kinek az érdeke, kinek nem az érdeke terjedjen. A másik pedig az, hogy egy mostani helyzetből ítéli meg az 5 év múlvait, és ezt nem szabad. Én, amikor hosszabb távon fejlesztek, nekem az 5 év múlvai emberek bizalmi terét kell megmondanom az ügyfeleknek, nem az, hogy most kinek hisznek, az AI-nak, vagy egy humánnak, vagy egy weblapnak, vagy egy nem tudom minek, hanem az 5 év múlvaik miben, mert hát addig ér oda. És értem, hogy némely dolgok lassan változnak, de minél nagyobb a nyomás, annál több az innováció is, mert 10 éve arról beszélünk, hogy amikor az üzlet rájön, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, mennyire más hozzáállás innovációk terén, és most végtelen sok innováció indult be, nagyon sok változás indult be. Persze jó kérdés, hogy elég gyorsan és a többi, de ezek a végítéle drámák két szempontból is problémásak. Az egyik az, hogy van jó forgatókönyv. És hogyha félsz, akkor lebénulsz, akkor nem cselekszel. Tehát, hogy vegyek rá, valaki, csak a manipuláció szó is elhangzott, de hogy pompás dolog fákat elültetni. Oké. Okay. 20 év múlva fogod látni. És hogyha nem adok neki időhorizontot, akkor miért akarjon elültetni valamit te úgy? Ha azt mondom neki, hogy pedig a ma problémát oldjuk meg, csak a már. Mire megoldjuk? Tegnap lesz, úgyhogy mindig lesz újabb probléma. Ez parttalan. Kell jövőképünk legyen. Kell bíznunk a jövőben, és van is miért. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Csak ha lehetőségként nézel rá, ha csoportosítod, mi az elkerülhetetlen, hol van a mozgásterem, mi az, aki mindenkit érint, mi az, ami csak engem, hogy tudok kivédeni valamit, ami 2 év múlva jön el, de eljön, mások, akik nem készülnek rá, 3 hónapig sokban ülnek, hazat a 3 hónap alatt én pedig tarolok, ezeket ki lehet dolgozni.
1: És akkor azt is lehet mondani, hogy igazából nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba gondolkozni, vagy ugyanabba az irányba menni, hanem vannak egységek, csapatok, akik egy irányban közösen gondolkoznak, és ez majd kitermel valami jót.
2: Igen, igen, ez is szokott zavarni, amikor a milyen lesz a jövő, ugye ezt mondtad, hát de úgy is tetted fel a kérdés, igen. Hogy de hát azért sem jó kérdés, mert ahogy beszéljük is, nem csak egyféle működési modell van. Igenis vannak emberek, akik nem szeretnek otthon dolgozni, akik igenis szeretik azt, hogy egy kis szociális élet, egy közösségi, akkor tudnak. Van, akik meg szeretnek otthon dolgozni, van, akiknek meg mindegy, egy kicsit nevelés kérdés. Most azt mondani, hogy a jövő csak az otthoni munkavégzésé, ez egyszerűen nem igaz, mert akkor elveszít a munkaerőd részét.
1: Az. Meg az irodapiacot.
2: Igen, és akkor az, hogy viszont jó, de hogy? Akkor mennyi? Akkor mekkora irodák legyenek? Mit tegyek az irodákba, hogy még jobb legyen? Az már megint egy más kérdés. Tehát, hogy ezek a végletessége, hát ahogy a Csillagok háborúja című dokumentumfilmből is tanultuk, az a sziteknek a végzet, nem az, hogy ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy amúgy nagy hatások vannak. Tudjuk, hogy a konnektivitás, tudjuk, hogy a rugalmasság, tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia pont az emberi képességeket emeli föl, a kíváncsiságot, az ügyekben való hitet. Ezek szép szavak. Hogy fordítsam le az én nyelvemre? Ez most akkor mit jelent? Vegyek elektromos autót, vagy ne vegyek? Vagy az utolsó autó helyett humanoid robotot vegyek? Vagy úgyis majd megoldják, én foglalkozok azzal, hogy szeressem a családomat? Vagy tagadjam, hogy van mesterséges intelligencia, vagy pont, hogy használjam rejtve? Mi a jó forgatókönyv? És ezekre azért vannak válaszok. Tehát, hogy... És az utolsó, az tényleg mindig a szembenézés. Én nem... És szerintem pont neked, aztán biztos nem kell magyarázni, hogy mennyire sok időt lehet nyerni azzal, hogy az ember beleáll a dolgokba, hogy figyelj, ez a helyzet. Tehát, hogy most a víz az egy probléma, kevés lett belőle. Igen, így gondoljuk végig, hogy mi van, hogyha korlátozva lesz a vízfogyasztás, mint az, hogy dramatizálva feküdni. Ha azt mondom, hogy lesz vízkorlátozás, akkor tudok rá üzleti modellt fejleszteni, vagy már most egy kicsit spórolok, és akkor, ha előáll ez a helyzet, már nem vágom fel az ereimet, stb.
1: Na hát sok kérdést tettél fel, úgyhogy ezekre fogunk aztán válaszolgatni, legalábbis amennyire tudunk. Ez a Krízisek és pofonok, Rab Árpád jövőkutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
3: Hello, Geszti Péter vagyok. Van barátom, a Rádió Café.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Anikó és Lecsó koncert az Ötvös Tízben, június 12-én. Anikó és Lecsó még 10 éves korukban, 1983-ban alakították a Pál utcai fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik. Állandó szereplői szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szálgitár segítségével. Egy ilyen este alatt persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől. Intim hangulatú Pál utcai fiúkat idéző Anikó és Lecsó koncert pénteken este az Ötvös Tízben. Béka kerekítő, Baba színházi előadás a békákról, hárfás kísérettel a Liberi Alkotók Közösség előadásában, június 13-án délelőtt a Marciban. Ismertebb és talán kevésbé ismert gyermekmondókák, versikék és népdalok, amelyek mellett egyéb hangszerek is megszólalnak, aprócska történet az élet körforgásáról, hogyan lesz egy csöpnyi buborékból élet, majd a növekedés és állandó fejlődés által vígan ugrándozó, kifejlődött béka, aki persze szüntelenül ismerkedik és küzd környezetével, amelyben él. Találkozik a széllel, a nappal, nagy halakkal és még ki tudja mi mindennel, mire elérkezik odáig, hogy elénekelhesse saját békadalát, és talán nem is egyedül. Kismese ritmusokkal, hangokkal, dalokkal, valamint különböző formákkal eljátszva a legkisebbeknek és a velük együtt érkező legnagyobbaknak is. Szombaton délelőtt tehát béka kerekítő Baba Színház a Marcibányi téri művelődési központban. Queen Symphony és Koncert Show június 13-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. A látványos zenei este a Queen ikonikus dalait mutatja be szimfonikus köntösben. Magyarország kitűnő énekesei, Serbán Attila, Szemenyei János, Baksa András éneklik Freddie Mercury és a Queen velünk élő dalait. Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében készülő darabhoz a zenét ezúttal a Budafoki Doknányi Zenekar szolgáltatja Guido Mancusi vezényletével. Szombaton este Queen Symphony és Concert Show a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster, krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Rabárpád jövőkutatóval beszélgetek arról, hogy látható a jövő, ez picit ilyen mondva csinált, hogy elhívhassa Márpit beszélgetni, mert ugye a láthatóság ennek az évadnak a témája. Visszakanyarodnék egy picit a jelen kihívásaihoz. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen sokszor van az, hogy megértünk valami pofon egyszerű dolgot, amit ha látunk, akkor már könnyű, de addig meg ugye elképzelhetetlen volt. Én azt írtam itt fel magamnak, hogy ez a fekete hattyú jelenség egyébként, amikor az van, hogy de hiszen ezt láthattuk volna, hogyha odafigyelünk, vagy úgy adja magát ez a dolog, vásár után okosabb palasz, szokták mondani, én legalábbis szoktam. Mi a helyzet ezzel a fekete hattyú jelenséggel, amikor így a homlokunkra csapunk, hogy na hát, ha ezt tudtam volna, akkor én lettem a legokosabb.
5: Igen, ez a... Persze a jövőt könnyű megmondani, főleg utólag. Tehát, hogy van egy számos ilyen mondat.
4: Meg hosszú távon minnyáján halottak leszünk, hogy ez a Keynes.
5: Hát igen, és akkor aztán úgymond le is zárjuk a kérdést, de abszolút nem erről van szó, hanem az hogy egyébként tényleg meglepően vakok tudunk lenni dolgokra. Ez nem azért van, mert az emberek ne lennének kíváncsiak, vagy ne igyekeznének. Nagyon sokszor azért van, mert a saját iparágukra figyelnek. És én ezért szeretek több iparággal foglalkozni, minden iparágban dolgozom olyan szakemberekkel, akik nagyságrendekkel jobban értenek ahhoz az iparághoz. Látják a mélyét. Én igyekszem ezeket összekötni, mert van olyan, hogy az egyik iparágban egy közhely. Hát persze, hogy itt tartunk. A másikban nem is hallottak róla. És a fekete hattyú nagyon sokszor, ő egy teljesen békés fehér hattyú. Már a kis rucái is mennek mögötte, és a másik iparág meg azt mondja, hát ez hogy lehet? Tényleg ilyen van? És ez az egyik. A másik, amikor tényleg megértünk valamit, ami úgymond ott volt a szemünk előtt, de nem kattant össze. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a koanszerű felismeréseket, amikor így előadásaimban is szeretek ilyeneket mesélni, amikor így látom és érzem a hallgatóságon, és most kattan a helyére. Például pontosan mit csinál az AI, és akkor a mesterséges intelligencia, és hát, hogy igazából mi történik? Az egyik, ami történik, hogy amit eddig összetartozónak hittünk, hogy egy okos ember létrehoz egy okos terméket, és sebészkéssel elvágtuk középen, és ez most már okos termék tud ember nélkül lenni. És hát mit jelent igazából? Hirtelen nagyon összezavarodunk az értékválságok, stb. De nyilván a szerzőjogtól kezdve a bizniszen át sok minden. És hogy pontosan mi történik? Arra rájönni, hogy alapvetően emberek vagyunk, és hogy az érdektérkép java része az, hogy csak szeretnénk jól, egészségben, szeretetben élni. Tehát, hogy néha így kimondani egyszerű igazságokat, és vannak azok a fekete hattyúk, amik úgy megjelennek. Ez a fekete hattyú nem írja le az, hogy most pozitívként vagy negatívként gondolunk rá. Tehát, hogy az most épp egy elefánt a porcelánbordban, amit eddig nem vettem észre, vagy az innováció, amit pont az előbb említettél, hogy majd megoldják. Ó, hát ez az. Hát a mesterséges intelligencia milyen gonosz, meg deepfake, meg elveszi a munkát, de közben használom, mert segíti, vagy egyszerűen ez azért van, mert optimalizálnunk kell, és ennek a segítségével 30-40%-okat tudunk megspórolni sok erőforrásból, és mivel sokan vagyunk ez átrendszerben, szükségünk van optimalizálni. És akkor, hogyha ezeket fölismered. Én azt gondolom, hogy az olyan mindenki által váratlanul megjelent dolgok, amik ilyen olyan mértékű innováció és kreatív felismerések, hogy azelőtt nem gondolt rá senki, én nem nagyon tudnék ilyet mondani. Olyat tudok, hogy kevesen hittek benne, olyat tudok, hogy nem vettek tudomást róla, olyat tudok, hogy nehezen tudok elképzelni. Ettől függetlenül a fekete hattyú jelenség az nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, és ugye a konferencián találkoztunk, ott az is a kulcs elem, nagyon helyesen.
4: Hogy totem állat.
5: Igen, és ez tök jó, csak egy mondat van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, az pedig az, amikor azt mondjuk, hogy jövőt nem lehet megismerni. Mert egyrészt azért nem szeretem, mert nyilván sok igazság van benne, nem tudunk mindent. De számomra ez a felelősségeltolásról szól. Arról szól, hogy mivel úgyse tudjuk megismerni, úgyse tudunk felkészülni, tehát nem marad más, mint a ma küzdünk.
4: Lesz, ami lesz.
5: És kicsit a fekete hattyú is nekem olyan, hogy hát úgy is vannak olyan jelenségek, amik bum, és az nem jó, akkor valaki nem gondolkodott elegen.
4: Látszólag messziről indítom, de ide fog kapcsolódni. Voltam most egy Barkács áruházba, és árulnak egy olyan terméket, fiam mutatta nagyon lelkesen, amit tulajdonképpen úgy tudok elmondani, hogy egy ilyen pumpaszerűség, egy ilyen gumitömlő, amit kézzel lehet felpumpálni, és tulajdonképpen amire használják az, hogy beteszed mondjuk az ajtó alá, és felpumpálod, és ez egy picit megemeli, és akkor le tudod venni arról, amit vagy zsanérnak hívnak, vagy nem, ezt nem tudom. És ugye ez egy teljesen mechanikus termék, és azon, arra csodálkozom rá, és sok ilyen termék van, hogy ugye mi kellett 2100 év ahhoz, vagy 2000 akármennyi, hogy egy ilyenre. A másik ilyen, amit szoktam, főleg nénik, de bácsik is szokták, az olyan kis leülős kocsit tolni maguk előtt, amire le tudnak ülni, pihenni. Ez is egy mechanikai dolog. Tehát, hogy azokhoz a dolgokhoz, amihez formailag azért nem kellett 2000 év fejlődése, azok hogy kerülnek be ilyenkor a képbe meg a boltba?
5: Hát igen, ugye, hogyha ez a tömlő hamarabb van, sokkal több, vagy kevesebb lilalábúj, és sokkal kevesebb
4: törötlábújó
5: rossz szó, igen, vagy csúnya szó hagyta volna, hát ez az ajtó leszedés, ez egyébként. Jó, azért nyilván az is benne van, hogy az, hogy te egy ilyen kisértékű terméket le tud gyártatni, és el tudja adni a világ másik pontján, ahhoz kellett a jó reg longtail üzleti modell, kellett egy világgyár, kellett egy e-business, a másikhoz kellett egy idősödő társadalom, az, hogy a fejlett országokban már a lakosságnak a fele idősnek számít, a régi dolgok szerint. Azért mondom így, mert most már abszolút máshogy gondolkodunk erről, de mondjuk azt mondom, hogy magyar lakosság harmada is 65 év feletti lesz, ami már egy piacméret, amire már. Tehát, hogy azért benne vannak ezek is.
4: Az üzleti gondolkozás.
5: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudunk találni ilyen képet, és az is lehet, hogy már a hallgatók találtak is, ahol már sumerisnek is volt, még fakerék kell, de ő tolta is le tudott rá ülni, mert egy valaki megcsált az édesanyjának. De az, hogy ebből üzlet legyen, ahhoz piacméret kell, ahhoz gazdaságosság kell. De másik tény, igen, van ez, hogy fú, tényleg milyen egyszerű.
4: Hát meg ha ez nekem jut eszembe, ugye az igen, a másik ilyen.
5: Igen. Igen, igen, ez amúgy is szeretjük a tippeket, trükköket, hát az internet is tele van ilyenekkel, ha itt fordítod, úgy fordítod, imádom is ezeket a videókat, hú, tényleg, ezt tudti, meg fogom jegyezni, nyilván nem jegyzem meg, és
4: egy műanyagflakon közepét kivágom igen, körzővel, igen, és igen, akkor, igen, igen, ezekre
5: megyek. Ja, de azok cukik, amikor figyelj, milyen egyszerű, és akkor 10 percen keresztül olyanokat csinál, hogy nekem nincs olyan eszközkészletem, meg kézügyességem, de tény, hogy az nem baj, hogyha egy olyan szemléletre átállunk, hogy barkácsolni, mint ahelyett, hogy megnyomok egy gombot, hogy a világ másik pontjáról egy zöld békát szállítsanak. De vannak igen olyan dolgok, amik úristen tényleg, hogy ez milyen egyszerű, és nagyon szeretjük az ilyen felismeréseket, és biztos, hogy millió ilyen is lesz. És az is olyan izgalmas számomra, és én nagyon szeretek így lemenni a projektek mélyére. Nem tudom, a vasút történetről lehet nagyon sokat beszélgetni, és így megy a társadalom úgy, és a vasút mentén hogy terjed. De minél többet olvas az ember, és akkor kiderül, volt egy csábó, aki egyszer kikalapált egy szöget, és akkor azt kezdik sorozatgyártásba, és emiatt messzebbre jut el. Tehát ezek az ügyeskedő emberek, ötletek nagyon sokszor teljesen láthatatlanok, mert egy háttérben mutatok kódrészlet, vagy egy szög. A mérnöki tudományok azok szerintem végtelenül jó dolgok, és jövőben meg még jobban felértékelődnek, az az igazság, hogy egy nagyon bőségben és gazdagságban sokkal könnyebb az állandó cserén, vagy az egész tárgyban gondolkodni, egy erőforrás hiányos világban felértékelődnek az innovációk és az ötletek, és mi egyébként ebben jók vagyunk, tehát mi magyarok jól tudunk innoválni.
4: És az jutott erről eszembe, amit az előbb itt végig gondoltál, hogy azért sokszor az is van, hogy a feltaláló, vagy aki forgácsolja ezt a szöget, amit ő nem is tudja még feltétlenül, hogy az milyen messzire vezet. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan találmányt tudunk, meg fejlesztést, amit amikor azt kitalálták, vagy elkezdték aztán, akkor még messze nem volt benne, akár az AI-ig is eljuthatunk egyébként ezen a gondolatsoron, de hogy aki az első, aki elkezdi ezt bütykölni, az még nem is tudja, hogy ez mi mindenre vezet.
5: Igen, ez abszolút van, mint ahogy van annak is a kultúrája, hogy kísérletez, ki tudja, üzlet lesz belőle, ez főleg az Egyesült Államokban ez az azonnal védes le, és általában azért nem arról volt szó, hogy most építs egy űrök, tehát, hanem nézd, most ezt a függönyt milyen egyszerű elhúzni, mert kitaláltam egy kampót, azonnal levédettem, mert hogyha ez a kampó elterjed, dúsgazdag leszek, ugye az amerikai álom. Mint ahogy az is van, hogy látja előre valaki tudósként, és mondjuk lemond róla a penicilliről akár, vagy olyan felismerések, és van az is, hogy gondolkodunk róla, és egy jó darabig, ez a gondolkodunk, ez úgy hangzik, mintha én azok közé, a zsenik közé tartoznék, akik ilyeneket kitalálnak, hát, de hogy most így a tudomány miért egy magamhoz vettem, de hogy a lényeg, ott vannak például az atombomba fejlesztői, akik tudják, hogy megváltoztatják a világot. Tudják, hogy egy nagyon nagy dolgot hoznak létre, de félnek is tőle, ők maguk figyelmeztetnek. Emberi gondolkodást utánzó gépet gyakorlatilag mindig is akartunk. Már a kínai császároknak is volt repülő fülemüléje, hogy milyen jó lenne, és a gólem is erről szól, minden erről szól. És akkor nézzétek, itt van a matek, itt van a függvények, már vannak adataink, van processzorunk, próbáljuk már megcsinálni. És az 50-es évek óta fejlesztik, és sikerül. Az, hogy a neurális hálós oktatás működni fog, azért nem volt biztos, de bejön. És akkor most meg van ez az érzés, hogy megcsináltuk. Jesszú, megváltoztattuk a világot. Tehát eznek ennek a felismerésnek a örömteli, vagy akár a pánikba esősi része, ez mind lehet. Itt a nagyon fontos hát szerintem nem lehet megúszni az etikus gondolkodást. Nem lehet megúszni azt, hogy nem mozoghatunk mindig a hatékonyság mentén. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a kampó most jobb, most egy embernek könnyebb, de a világ másik részén valakinek nehezebb. Ezeket az alkukat most már nem fogjuk tudni megkötni.
4: De az elméleti kérdések között pont akár az atombomba kapcsán szokott leginkább lenni, meg a klasszikus példa, a kést, mi mindenre lehet használni, de ugye azt szokták mondani, hogy a tudósnak az a dolga, hogy mindent kihozzon abból, amit az ő tudományával és az ő fejével meg tud oldani, és a felhasználásnak a felelőssége, meg az etikussága, az meg már valamiféle döntéshozói kör. Tehát, hogy te hol állsz ebben a gondolkozásban?
5: Ott, hogy mindenkinek van felelőssége. Tudósoknak nem csak abban, hogy azt szerintem nem igaz, hogy amit én ki tudok találni, találjam is ki, és hogyha használják, az ő bajuk, az nem elég, mint ahogy az is a tudósok felelőssége, hogy kommunikáljanak a dolgaikról, tudománykommunikáció, és igenis azzal a társadalom visszajelzéseit is kaphatod, de való igaz, nagyon sokszor azért ezek nem azonos nyelvek. Alapkutatás véget valaki, általában kiszokták, hát nem is kacagni, de olyan kicsit lesen áll, hogy te mit csináltál egész életedben, 30 évig egy laborban voltam, muslincákat pakoláztam, de fura fiú vagy. Amúgy kitaláltam a nem tudom milyen vakcinát, és megváltoztattam az 1 millió ember életét. Ja, milyen okos vagy. Tehát, hogy kommunikálni róla. Igen, tehát az alapkutatás, miből mi hozható ki. Persze cinikusan lehet mondani azt, hogy úgyis mindenből fegyvert csinálunk, ez nem igaz. Tehát, hogy pont azért vagyunk ennyien, és azért ülünk ilyen jól, mert a túlnyomó többségben jó dolgokat hoztunk ki ezekből, csak rombolni mindig könnyebb. Van a tudósnak is felelőssége, legelső a kommunikáció, hogy elmondja, hogy ennek ez a kockázata. Valóban a döntéshozónak is van. Azért nem véletlen, hogy azok a termékek, amik nagyon lesokkolják az emberiséget, vagy félelmet gerjesztenek, azokat általában titokba fejlesztik ki. Tehát pont ez a kommunikáció része nincs meg.
4: Miért nem véletlen? Azért nem akarják elveszteni a szabványukat, tehát inkább gazdasági érdeknek tűnik, mint személyemességnek.
5: Hát verseny is, másrészt hogy nyissátáson, ami vitát olyanról, ami nagyon nehezen magyarázható el, és kicsit hit kérdés is. Tehát a mesterséges intelligencia és az elmúlt három évben sokkal inkább hitvitákat hallhattunk, hogy ú, nagyon jó, ú, nagyon rossz. Most, ha közelít a valóságot, most már tudjuk, hogy erre jó, arra rossz. De most egy mesterséges intelligenciáról, vagy egy újfajta műtrágya gyártási eljárásról, ami 100 fokkal alacsonyabb hőfokon tud műtrágyát csinálni, erről társadalmi vitát csinálni azért nem igazán érdemes. Ritkán futnak ki az emberek az utcára lobogtatva a szakfolyóiratokat, hogy nézzétek, hát most megjelen, és nagyon jól is teszik ezt, mert a legtöbb azért elég unalmas, hanem azért, mert de ez mondjuk azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nagyon sok helyen meg lehet akadályozni az éhezést. Akkor meg a migráció is kisebb. Tehát, hogy ezeknek, ezt el kell tudni magyarázni, hogy ez mit jelent. Szóval szerintem mindenkinek van felelőssége, és ezzel lezárva ezt a gondolatot, én mindig gyémántokban, vagy szeretek gondolkodni az állam kapcsán, a Wilsoni gyémántnak hívják ezt, ahol négy részre osztod az államot, hogy a kormányzat, a tudomány, a civilek, és az üzlet, és nem is az a lényeg, hogy melyik megy jól, hanem az, hogy a köztük levő kommunikáció hogy jó, és a köztük levő kommunikáció jó, akkor tök jól működik minden.
4: Egy egész egyéni, vagy egyén szintjére lehozva ezt a dolgot, ami engem szokott frusztrálni, vagy zavarni, mesterséges intelligencia kapcsán hoztál be valami hasonlót, hogy azt mondtad, hogy egy nagyon okos ember létrehoz egy nagyon okos gépet, és akkor elvágjuk középen, és akkor az önálló. Tehát ami az én félelmem, hogy amikor mondjuk csinálunk mi emberek egy olyan gépet, ami nagyon jól tud sakkozni mondjuk, és legyőzi a világ legjobb sakkozóját, és akkor az a gép, tehát hogy az ugye az egyetlen egy ember, aki amúgy is sokkal jobban tud a többieknél sakkozni. Tehát az én gondom az, hogy ugye nem az átlag tudásnál okosabbak ezek a gépek, kicsit messziről indítottam a dolgot, hanem azon, hogy van egy-egy legjobb képességű ember, és annál is jobb ez a gép. Tehát nem arról van szó, hogy a többségünknél, hanem hogy a legtetején egy valakinél még jobb. Tehát nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, hanem mondjuk ilyen világcsúcs futásról van szó.
5: Ez tény, de ha belegondolsz, mégis akkor jön a kulturális sok, amikor úgy érezzük, hogy a nagy tömeget támadja meg. Tehát ez a jó öreg Deep Blue hadművelet talán, mikor vett meg először sakkozót, Kaspar, ott már Go-ban is, a Go mennyivel összetettebb, ezekről mondjuk olvasgattunk.
4: Mert ez hír.
5: Izgi volt, igen, hír volt, és tényleg gondolkodtunk, és a Turing-teszten most akkor átment, nem ment át, hát most úgy ment át, hogy direkt infantilisnak tettem, de most már mindig átmegy, ezek jók, és az érdeklődők elolvassák. És valóban amikor azt mondod, hogy a világ legjobb sakkozóját legyőzte, akkor úha, hát akkor engem
4: ki se hívom.
5: Hogy mondjam, engem a bioszával le fog győzni, tehát még el se indul az intelligencia része. De mégis, amikor megjelenik az első ilyen mondjuk úgy általános célú generatív mesterséges intelligencia chatbot, és az emberek rájönnek, hogy az, amit ők csinálnak a hétköznapokban, azt tudja utánozni. Tehát nem az, hogy a világon a legjobban tud sakkozni, hanem én írtam egy e-mailt, most ő is ír egy e-mailt. Írtam egy szemináriumi dolgozatot, és ír egy szemináriumi dolgozatot. Akkor van a kulturális sok, hogy akkor most mi van?
4: Hétvégén ebből főzött a családom Gemini-jal, és az jelzett vissza, hogy
5: és
4: talán...
5: jó lett?
4: Szerintem jó lett.
5: Na, hát ugye a család.
4: De és ilyen van a sok, igen, ami... Vártam, ami pozitív befejezés, csak belekotyogtam.
5: Ez abszolút pozitív befejezés, mert ott jön el az a jó rész, hogy sokan vagyunk és sokfélék, és abban a pillanatban nem az fog számítani, hogy a világ legjobb sakkozóját le tudja győzni. Mert ez igazából, most ezt nem akarom rosszul hangozni, de látszat probléma. Tehát nem az a fontos, hogy a világ, az egy erődemonstráció, az egy demo. Az a lényeg, hogy ezt meg tudja csinálni. Fú, de jó, akkor a gyengénlátóknak tudok segíteni az utcán tájékozódni, akkor jobban tudok tanítani, akkor jobban tudok fejleszteni, bárki tud főzni. Külföldön már nem csak arról van szó, hogy le tudom fordítani a szöveget, hanem elmagyarázza, hogy a bakajában mi van. Hogy lehet kulturáltan enni, melyik csészécskéből vegyek először, magabiztosabbnak érzem magam. Hirtelen mindenki megnézi a saját értékkészletét, és azt mondja, de jó, ezt nem tudtam, most már tudom, kölcsönvet tudást be kell építsem, de jó, ebben jó voltam, még jobb tudok lenni, de jó, ez most már erről, ez a képességem meg nem is volt, de mindig vágytam rá. Az az igazi rész. És ez abszolút relevatív, kivéve, ha félünk a jövőtől.
4: Ez volt a Krízisek és pofonok, Rabárpád jövőkutatót hívtam vendégül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt lettem.
4: Na hát a jövőről aztán tényleg nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, hiszen nem ismerjük, de megismerhető, mint Árpi valamennyire elmesélte, vagy beavatott ebbe a részletekbe. Ennyi fért most ebbe a műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén.

0: Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, automatikus lesz a nyugdíjas szépkártyák kiküldése. Jön a fedélzeti wifi a Wizzair gépeire. Napos, száraz, meleg idő van, 29 fokot mérünk. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, néhol megélénkül a szél, de délután 33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A parlament ma felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő jelezte azt is, hogy jelentősen csökkenteni fogják a képviselői fizetést. Az ülésen szavaznak a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek, a kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer elérhetőségét. Az előző kormány szakminisztere még 2024. augusztusában szüntette meg az ETDR nyilvános felületét. Az új uniós forrásból érkező hévek a jelenlegi állapotokhoz képest a luxus kategóriát jelentik majd. Így fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter a Blicknek, hozzátéve, a laikus utasok számára az új hévszerelvények legszembetűnőbb újdonsága az akadálymentesítés és a tágasabb kialakítás lesz. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás lehetősége is megmarad külön kijelölt tárolóhelyekkel. A közbeszerzést még az idei évben kiírnák, az első új hévek pedig 2029 körül állhatnak forgalomba. A beruházás teljes egészében uniós forrásból valósulhat meg. Fontos részletek derültek ki az új nyugdíjas szépkártyával kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy nem kell külön igényelni. Annak kiküldése automatikus, a nyugdíj folyósító adatai alapján történik. A juttatást a nyugdíjak összege szerint adnák a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak pedig 100 ezer forintos juttatást kapnának. 500 ezer forint feletti havi ellátás esetén nem jár támogatás. Az is eldöntöttnek tekinthető, hogy a nyugdíjas szépkártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani. Mecser Tamás rendőr-dandártábornok lett az új országos rendőrfőkapitány. Az új vezető eddig Heves-Már megyében dolgozott, korábban megkapta az évrendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovag keresztje kitüntetést is. A miniszterelnök június 8-i hatállyal vonta vissza az előző főkapitány megbízatását. Jön a fedélzeti wifi a Wizzair gépeire. 2027-től fokozatosan a cég minden gépén megjelenik a Starlink műholdas internet szolgáltatása. Így utazás közben is hozzáférhetnek az utasok a nagy sebességű kapcsolathoz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 20.

0: 8 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
2: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Régen beszéltünk kriptodevizáról, volt itt minden az elmúlt hónapokban, kiberbűnözés, mesterséges intelligencia, adatvédelem, stb. Na de vissza a gyökerekhez és kriptodevizák, adunk egy gyors piaci körképet. Hát az biztos, hogy benne vagyunk a medvepiacban. Nézzük akkor először a bitcoint, mit lehet elmondani az elmúlt hónapok, illetve a jelenlegi mozgásokról, milyen a piaci hangulat, így a medve piacon belül.
3: Hát ugye már volt, hogy 70 ezer dollár alá is benézett, illetve a körül mozog éppen, tehát ez egyébként a ciklusnak megfelelő esésben vagyunk, ugye a bitcoinnál tradicionálisan a felezés, tehát a blokk jutalom lefelezés az 210 ezer blokkonként, azaz körülbelül 4 évente történik meg, és ennek van egy olyan hatása, még akkor is, hogyha már arányaiban az újonnan forgalomba kerülő bitcoinok nem sok vizet zavarnak, a megszokás, hogy ilyenkor esik, az egyelőre még működik ez a ciklikusság. Tehát, hogyha semmi más nem nézünk, csak megnézzük ezeket a 4 éveket, akkor egy teljesen megszokott görbét mutat le. Ez az év jellemzően az esésről szól.
2: Azt mondtad korábban, hogy ugye ez a ciklikusság idővel fel fog borulni, és nem lesznek meg ennyire ilyen pontosan a mintázatok. A hagyományos piac egyre jobban beszivárog a kriptodevizák piacára, és felboríthatja a ciklikusságot. Na most egyre több bitcoin ETF jelenik meg, viszont még nem borult fel a ciklikusság. Hogy van ez?
3: Ezek egymást erősítik, tehát egyrészt a spekulánsok ezt ki akarják használni, és erre ráerősítenek, de egyébként olyan geopolitikai változások vannak, amik úgy szintén ezt előidézik. Gondoljunk csak bele az olajár emelkedésébe. Az olajár emelkedésével együtt jár, hogyha ez tartós marad, az infláció. Ha az infláció magas, akkor az embereknek kevesebb pénze van befektetésekre, megtakarításokra, tehát várhatóan kevesebb pénz fog beáramlani a bitcoinba, sőt, ha kevesebb pénz van, akkor nagyon sokan ezekhez a tartalékokhoz nyúlnak, ami pedig egy eladói nyomást fog gerjeszteni. Ez mind-mind várakozás, ez mind-mind pszichológia, de ezt erősíti. Tehát most kedvezőtlenek a viszonyok, és akkor erre még rájönnek rövidebb távú hírek, amik eléggé föl vannak pumpálva, tehát talán a valós gazdasági jelentősége nem olyan nagy ezeknek a híreknek, de mivel minden platformon, mindenhol beszélnek például arról, hogy a szokásosnál több token fog felszabadulni, ezeket úgy kell elképzelni, hogy szaknyelven le vannak lokkolva, tehát le vannak kötve. Ez olyan, mint egy bankbetét, hogy addig nem lehet hozzányúlni. Ott van a tulajdonosa, ő a birtokos, de nem adhatja el. Viszont június 1 és 7-e között sokkal több szabadult fel, mint amennyi általában szokott egy hét alatt. Nem lehet tudni, hogy mekkora hányada a tulajdonosoknak, de most lesz először lehetőségük, hogy ezt a tokent eladják, tehát várhatóan itt lesznek új eladó tokenek, ami ilyen híráradattal megtámogatva ugye azt sugallja a piacnak, hogy itt most megint jön egy nagy eladási hullám, ami gerjeszteni fogja az árfolyam zuhanást.
2: Visszatérve még egy kicsit az olajárakra, illetve inflációs félelmekre, ugye bizonytalan időszakokban az rendben van, hogy kevesebb pénz jut megtakarításra, viszont az is, ami megtakarításra jut, inkább kockázatkerülőbb, kevésbé kockázatos eszközökbe, ugye?
3: Jellemzően ezt lehet mondani, és azért még nem billent át a mérleg abba az irányba, hogy stabilan ki lehessen jelenteni, főleg rövid és középtávon, hogy a bitcoin az egy kiváló infláció menekülő út, tehát ez még mindig az arany általában, ami viszi a primet, főleg, hogyha a többi tényező az előbb említettek szerint alakul, akkor ennek ilyenkor ez a rövid távú hatása, amit most láthatunk.
2: A jelenleg egyébként az intézményi befektetők hogyan viselkednek? Még mindig népszerűek a bitcoin ETF-ek?
3: Most kevesebb a vásárló, több az eladó, nagyon sok ETF kiáramlás volt, tehát azt lehet mondani, hogy rekord vagy rekordhoz közeli a kiáramlás. Ennek pontosan ugyanazok az okai, amiket az előbb felsoroltunk.
2: Az rendben van, hogy medvepiac van, és a teljes kép az lefelé mutat. Vannak-e kivételek, vannak-e kiugrások, vannak-e olyan szektorok, amelyek esetleg jobban teljesítenek?
3: Hát ugye nagyon fel vannak kapva a mesterséges intelligenciához kötött tokenek, ezeknek egy része túl is van hype-olva, de ugye nagyok a várakozások, mert a technológia valamikor a jövőben megadhatja a választ arra a problémára, hogy ne tudja lopni a mesterséges intelligencia az adatokat, biztonságban legyen a kommunikációnk, amit a mesterséges intelligenciával folytatunk, nem beszélve arról, hogy demokratizálni ezt az egészet, és ne a nagy szervereken fusson, hanem decentralizáltan fusson. Vannak már létező megoldások, de ezek még nem versenyképesek a nagy szolgáltatókkal. Az a remény van, hogy a jövőben ezt meg fogja oldani a decentralizáció. Ami viszont még fontos, hogy bármilyen token, amihez valamilyen módon kapcsolódik mesterséges intelligencia, az nagyon fel van kapva, akkor is, hogyha ez az előbb említett szempontokat egyáltalán nem is érinti.
2: Mindeközben ugye az Egyesült Államokban folyamatosan mennek az események a Genius Act kialakításával, ugye az új stablecoin törvény kialakításával kapcsolatban. Itt is vannak előrelépések, de ugye gyakorlati szinten ezt még nem nagyon érzékeljük, hiszen ez még az egyeztetés fázisában van. Ez zárul le most a hírek szerint a konzultációs időszak, és akkor utána jöhet a végleges szabályok kialakítása. Várható ebben még meglepetés? Olyan piacmozgató rész, ami tényleg említése lehet méltó? Vagy tudjuk már a körvonalakat, tudjuk már a fő pontokat, erről is sokat beszéltünk, és gyakorlatilag csak idézőjelben csak el kell fogadni ezt a nagy halmazt.
3: A piac nem vár nagy meglepetést, tehát, hogy ebben olyan nagy változás lesz, a piaci várakozások szerint nem lesz, de annak akkor is van egy hírértéke, hogyha lezárul egy szakasza, és ez a szakasz, ez mondjuk pontot tud tenni pont ennek a kérdésnek a végére, hiszen hogyha itt nem jön képbe valamilyen új szempont, valamilyen új aggály, valami új nézőpont, akkor azt lehet mondani, hogy egy hatalmas lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy ez így, ahogy van, le legyen zárva, vagy nem jelentős módosításokkal le legyen zárva.
2: És hogyha lezárják, tehát bevezetik ezeket a törvényeket, annak lehet hatása? Vagy ugye annyira a stablecoinokat érinti, hogy magára a teljes piacra nem lesz hatása?
3: Ezt nehéz megmondani, mert akkor is van egy hatása a piacra, hogyha ez egy jól szabályzott területté válik, és el tudják kezdeni használni a nagy intézményi befektetőktől kezdve a KKV-kig a stablecoinokat a normális kereskedelembe. Valószínűleg tömegesen fogják integrálni a stablecoinos fizetési rendszereket, akár webshopokon, akár egy fizikai piacon is, és hogyha a stablecoinoknak megnő a használata, ott egy nagyon könnyű elérés van a stablecoinokból az egyéb tokenekoinok felé, tehát lehet hatása, de én most nem mernék jóslatokba bocsájtkozni. Az mindenképpen egy pozitív hír, hogyha közelebb kerülünk a végéhez, lezárul, és hát akkor ugye jön a várakozás, amiből lehet aztán egy csalódás, hogy mégsem tölti be ezt a szerepet, de az nem rövid távú. Rövid távon arra számítunk, hogy ennek lesz egy árfolyam támasztó hatása, tehát ez pozitívan fog hatni.
2: Mit hozhat akkor a nyár, ugye teljes képet nézve az előző ciklusok alapján?
3: Hát az előző ciklusok alapján a nyár egy gyengébb piac szokott lenni, ugye kevésbé aktívak a kereskedők is, ugye hogyha csökken a forgalom, annak is van egy negatív hatása, tehát a nyár az nem a legjobb időszak általában.
2: Szóval mi történt és mi várható a kriptopiacon? Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen. Sziasztok!
2: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Ez az adásunk és minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebbi, szép napot!
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a Zsebrádió.

0: következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: A hétfő mindig újabb rejtélyeket hoz, elfogyjuk ezeket a rejtélyeket, ami különleges emberiségünk, különlegesen furcsa furcsaságainak is. Kezdjük rögtön két ilyen különlegességgel, az egyikre már utaltam. 1967. október 18-án, 127 napos űrutazás után egy szovjet űrszonda, a Venera 4, leszállt a Vénusz bolygóra, idézem, eljuttatva a szovjet címert és zászlót a bolygóra. Na, most ez ideig rendben van, hippipurá. Mi emberiség, azaz egy részünk, a szovjetek kilőttek egy rakétát, a tetejébe tettek egy űrszonda nevű bigyót, ami elég nagy és okos robotgép volt ahhoz, hogy tartalmazzon egy szovjet címert és egy szovjet zászlót, és le tudjon szállni a Vénuszra. Most erre a leszállás körülményeiről nem számoltak be a szovjetek, hogy ez tulajdonképpen leesett, vagy leszállt. Ugye, mert a kettő között az elég nagy különbség, vagy fejjel erőre szállunk le a buszról, vagy a talpunkkal. Na mindegy. Eddig viszonylag keveset ünnepeltünk azzal kapcsolatban, hogy mi emberiség, ezek szerint már meghódítottuk a Vénuszt is. Ennek talán az az oka, hogy ezt a bizonyos hódítást egyedül a szovjetek tudták, illetve hát ők mondták el nekünk, de ennél fontosabb ok talán az, hogy egy szovjet címer és egy szovjet zászló viszonylag kevés dolgot tud közölni velünk a Vénuszról. A világért sem vonnám kétségbe, hogy a szovjet emberek igazat mondtak, és eljutottak a Vénuszra ezzel a Venera nevű készülékkel. De könnyörögve kérdezem, ha nem lett volna okosabb egy olyan csomagot eljuttatni a Vénuszra, ami esetleg körülnézott és lerádióz nekünk, hogy mit talált? Ha ezzel az erővel küldtettek volna egy zacskó pufikukit is, arról legalább azt gondolhatnánk, hogy vidáman rákcsálják a Vénusz lakók, és így legalább lenne okunk azt hinni, hogy egyszer ide jönnek, ha elfogyott.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Most nagyon-nagyon figyeljetek, mert valami olyan dologról fogok beszélni, amihez egyáltalán nem értek. Ez mondjuk velem gyakran előfordul, csak magabiztosnak kell lenni hozzá. Szóval, hogyha apu villamosmérnök, akkor most ne figyeljem. Kétféle áram létezik. Az egyik az egyenáram, a másik a váltóáram. Ma a konnektorokban váltóáram van, de régen egyenáram volt. A kettő között az a különbség, hogy a váltóáramot nagyon nagy távolságról, nagyon vékony vezetékeken is el lehet hozni a házakig, de az egyenáramhoz pedig 10-szer, 100-szor akkora erőművek kellenének és sokkal vastagabb kábelek, mint amilyenek ma léteznek, és nagyon sok áram elveszne útközben. Ezt ma már mindenki tudja, ez nyilvánvaló. De persze egy csomó más különbség is van, de azt én sem értem. Na, amikor az elektromosságot kitalálták, akkor nagy viták voltak arról, hogy melyik áramot használják, az egyenáramot vagy a váltóáramot. Az egyik vitatkozó ez a bizonyos Alvó Edison volt, a másik pedig az a Tesla nevű pasas, akiről azt a bizonyos elektromos autót is elnevezték. És mivel tudjuk, hogy ez az Edison úr nagyon erőszakos és rafinált üzletember volt, nem átallott olyan eszközöket is felhasználni, amik miatt egy igazi fenékberúgást érdemelne. Képzeljétek el, hogy a nagy vita hevében, hogy bebizonyítsa, hogy az egyenáram a jó, és a váltóáram pedig borzasztóan veszélyes, fogott egy elefántot, egy igazi élő elefántot, akit úgy hívtak egyébként, hogy Topsy, és nagyon nagy elektromos árammal megrázta. Azzal a bizonyos váltakozó árammal, ami a Teslának is volt a kedvence. Szegény elefántot agyon is ütötte az áram. Ezzel azt akarta Edison bebizonyítani, hogy a váltóáram borzasztóan veszélyes, és használják az emberek az egyenáramot. Ami egyébként igaz is, hogy veszélyes a váltóáram, ezért tilos például szöget dugni a konnektorba. De a konnektorba, ha egyenáram futna, az is nagyon veszélyes lenne, úgyhogy tök mindegy, melyik áram csapja az embert meg, de hogy valaki megöljön egy állatot, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza, hát legalábbis egy nagyon komoly tökörrugást értemelne. Úgyhogy éljen-éljen Edison úr, amiért egy csomó fontos dolgot feltalált, de szégyelje magát borzasztóan, amiért megkínzott egy szegény állatot, mert volt neki becsvágya.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Elment az internet.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Elment az internet.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Halál.
1: 2.
2: Ha kiírja, hogy nincs kapcsolat, attól még építi az a kis ember az elixir raktármat a Clash of Clansben?
1: 3.
2: Most már anya is előjött, mert nem megy a kalambó.
1: 4.
2: Mindjárt megjavul minden, mert most már apu is előjött, hogy az Isten verje meg azt a rútert.
1: 5.
2: Nyugalom, jó lesz.
3: Visszajött!
1: 6.
2: És építi.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
4: Zsebrádió!
0: Ez a gyík bitcoin már megint esik.
5: Azt olvastam, hogy az egyik robot, már a Marson, név szerint a Perseverance, ami kitartást és álhatatosságot is jelent, pont egy olyan helyet kutat, éppenséggel a Marson, ami egy kiszáradt tó. Bizony. És ebben a Marson kiszáradt tóban talált olyan részeket a tópartban, ahol úgynevezett üledékek vannak. Ilyen biztos láttatok már, ezek azok a csíkok a sziklafalon, amik bizony egy rég volt élet bizonyítékai. Tehát ez a kitartó kis robotunk elképzelhető, hogy megtalálja a régi marsi élet nyomait, és akkor az aztán állatira nagy káosz lesz a felnőttek között.
0: Megáll az eszem.
5: Bizony, ezzel érdemes egy kicsit foglalkozni, mert mi, emberiség, azaz földlakók, attól tartjuk magunkat különlegesnek ebben az egész bazinai univerzumban, hogy úgy tudjuk, hogy teljesen egyedül vagyunk, és a mi bolygónk az egyetlen a világon, amin élet van. Nem csak a felnőttek meg a gyerekek az életen, hanem az élet a fák, a virágok, a növények, a gombák, a szúnyogok. Ja, hát sajnos az szúnyogok is beletartoznak ebbe a dologba. A bálnák, a mohák, a zúzmók, meg mindenféle apró lények. Mi emberek az életet kizárólag úgy tudjuk elképzelni, mint a mi életünk, tehát pont olyan életet keresünk a különböző bolygókon és holdakon, ami pont ugyanolyan adottságokkal rendelkeznek, mint a miénk. Valahogy a felnőttek úgy gondolják, hogyha valahol élet van, akkor ott van iskola is, meg ketreces futballpálya, meg mászóka, meg suli büfé, persze csak a negyediktől fölfelé, meg autók, meg hév, meg olyan boltok, ahol kabátot lehet kapni.
0: Megáll az eszem!
5: Ennek megfelelően persze régebben először kitaláltuk a holdlakókat. El is mentek az űrhajósaink a holdra. Figyú, most dobjátok el az agyi velőtöket. Voltam Amerikában egy múzeumban, Washingtonban, ahol űrhajós cuccokat állítanak ki, a Smithsonian Air and Space Múzeumban, és ott láttam, hogy az első holdra szálló űrhajósoknál volt fegyver. Eldobom az agyam. Tényleg, hát szerintem ez állati vicces, ugyanis amikor már föllőttük az űrhajósokat a holdra, akkor már rég tudtuk, hogy a hold, nincs sajtból, sőt, nem is sajt, bár úgy néz ki, és tuti fix dugó, hogy nincs ott semmi, hiszen addigra a csillagászaink, meg a fizikusaink, meg a tudósaink, meg a matematikusaink, meg az összes ilyen furcsa hajú pacák kiszámolta, hogy a hold nem más, mint egy réges-régi, hatalmas ütközés törmeléke, amikor valami bazinagy dolog neki ment a földünknek, és annak rendje módja szerint letört belőle egy bazinagy darabot, lett kupleráj, porfelhő, ami aztán összeállt sok millió év alatt egy szép nagy golyóvá, ami a hold.
6: Kérsztasni? Kérsztasni?
5: Azért biztos, ami biztos, vittek magukkal egy alumíniumból készült, kiélezett bozótvágókést. A holdra. Ahol nincs bozót. Ez olyan égbe kiáltó marhaság és felesleges, mintha valaki biztos, ami biztos bevinne magával a Balatonba egy kis meleg sült hurkát, hát ha valaki éhes a víz alatt, ki ott lakik. Na, lényeg a lényeg, hogy a holdlakókat nem találtuk meg, ekkor kitaláltuk a kicsi zöld embereket, a Mars lakókat. Na, ezeket se találtuk, viszont ez a Perseverance nevű szorgalmas kis robot illető megtalálhatja a Marson kialakult élet nyomait, és akkor megtudjuk, hogy A. Volt élet a Marson, csak aztán nem alakultak ki belőle marslakók, hanem csak kis csigák meg kajlók maradtak, aztán abba hagyták, kihaltak, mint a dínok. B. Voltak marslakók, csak ők haltak ki, mint a dínok. C. Valami egészen más élet volt a Marson, csak elköltöztek.
0: Az eszem megáll!
5: Igen, a C verzió is lehetséges, ugyanis az is előfordulhat, hogy nagyon menők voltak a marslakók, csak ugyanolyan gyagyán, rosszul és gonoszul bántak a marsukkal, mint mi a földünkkel. Tönkretették, telifüstölték, teliszemetelték, kihasználták, aztán amikor már semmire se tudták használni, akkor fogták magukat és elköltöztek onnan. Itt jön a fordulat, srácok. Ugyanis lehet, hogy a marslakók, akik sokkal-sokkal-sokkal előttünk éltek, lehet, hogy a földre költöztek, és mi vagyunk a marslakók. Csak már itt lakunk. Ha így van, és mi vagyunk a marslakók, akkor biztos, hogy felnőttek elfelejtették, hogy mi vagyunk azok. Ezen egyáltalán nem lepődnék meg. Ugye? Most meg a felnőttek, miután elfelejtették, hogy mi voltunk a marslakók, kitalálták, hogyha tönkre megy a föld, költözzünk a Marsra, mert ott biztos jobb.
1: Az interneten minden is kapható.
3: Vásároljon marslakót! A marslakó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám
3: Marslakó
1: megjelenítést tartalmazott.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Már nagyon régóta nyomja valami a bögyömet, de most előhozakodok vele, mert már nem tudom magamba tartani. A múltkor vettem egy zacskó negrót, ez eddig rendben is van. Torok kéményseprője meg különben is. Láttam ám, hogy a tisztelt gyártó különböző ízvilágú cukorkákkal próbálkozik, de én ragaszkodom a hagyományokhoz. A hagyomány arra való, hogy legyen mihez visszanyúlni, ha az ember épp el van tévedve a világ forgatagában. A hagyomány mindig megmondja, merre van előre. Illetve mondaná, ha a tisztelt gyártó nem élne vissza a bizalmammal. Mert én direkt az eredeti negrót vásároltam, azonban amikor kibontottam, hát akkor látom ám, hogy ez a cukor fehér. Értitek? Fehér negró. Mármint úgy értem, hogy a negró fehér. Mégis mi folyik itt ezen a földbolygón? Fehér cukor felsőbbrendűség? Azért, mert egy cukor fekete, már nem lehet bezacskózni? A negró, kérem, az fekete, mindig is az volt, ezért is hívják negrónak, ami azt jelenti, hogy fekete. Irtózatosan át vagyok verve. Hova tovább? Fel vagyok háborodva. Kérem a paraszkönyvet.
2: Jó, mondjuk az ízvilággal az rendben van.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Panaszkönyv. A panaszkönyv, hivatalos nevén a vásárlókönyve, egy A4-es méretű nyomtatott füzet. Fedőlapjára nagy betűkkel van rányomtatva elnevezése, illetve a vonatkozó törvény néhány passzusa. Minden boltban jól látható helyre kell kifüggeszteni, hozzátartozó tollat is kötelező biztosítani. A könyvborítót a helyi jegyző lepecsételt nemzeti színű fonallal, valamint aláírásával hitelesíti. A nyomtatvány 20, sorszámozott 3 példányos oldalból áll. Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van az üzletben vásárolt áruval, a vendéglátóhelyen kapott szolgáltatással, vagy a kölcsönzött termékkel kapcsolatban, a panaszát a vásárlókönyvében történő bejegyzéssel írásban teheti meg. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

0: Super Folga Senzáció, dübörög a zsebrádió!
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Július 7-e, Robert és Roberta névnapja. Robert a germán Hrodebert vagy Rodebert nevekből alakult férfi név, és a jelentése dicsőség és hírnév. Gondolom a női párja Roberta, Robertin meg Robertina is dicsőséget és hírnevet jelent. Éljen! Kérek mindenkit, hogy most, hogy csak jó híreket hallunk, itt a szünidő, tekintsünk el attól,
3: tekintsünk,
2: hogy a germán felnőttek szeretik az egyszerűen kimondható szavakat, például balta úgy kimondani, hogy Breitbeld. Sőt, tekintsünk el attól is,
3: tekintsünk,
2: hogy mindezt olyan betűkkel szeretik leírni, amit képtelenség ceruzával papírra vinni. Szerintem ezek unják magukat. Én is voltam már úgy, hogy untam magam, és csikosra rákcsáltam egy komplett körtét, pedig nem szerettem a helyet, csak nem jött a busz.
0: Most már ugorjunk a témában, kérem.
2: Jó, szóval. A leghíresebb idevágó Robertünk nem is Robert, hanem Robinson. Crusoe természetesen. Azért idevágó, mert most éppen ugye szigetekről megy a vita, hát ugye neki is volt egy szigete. Ő mondjuk nem felfedezte a szigetet, hanem oda törött. Hiszen Robinson Crusoe a világ leghíresebb hajótöröttje. Sajnos Robinson elég nagy hibákat követett el a szigeti üdülése során, ugyanis bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy Robinson elfelejtette elnevezni a szigetét. Lássuk be, hogy ez hatalmas hiba, ugyanis ha adott volna neki egy kellően hülye vagy érdekes nevet, akkor kíváncsiak lennénk a szigetére arra, hogy hol van, és oda akarnánk menni. De vannak nagyon jól elnevezett szigetek, például Húsvét-sziget, Galapagos, Jáva, Szumátra, Borneo, nem beszélve Izlandról, ami eleve ugye Iceland Island.
0: Régen minden jobb volt.
2: Ha Robinson csak a minimumra képes lett volna és elnevezi a szigetet, akkor a történetének nem az lenne az eredeti címe, nagy figyi. Figyelj, mondom a történetének a címét. A könyv eredeti címe a következő. Robinson Crusoe, yorki tengerész élete és különös meglepő kalandjai, aki 28 éven át teljesen egyedül élt egy lakatlan szigeten Amerika partjához és a nagy Orunoke folyó torkolatának közelében, miután partra vetődött egy hajótörés során, amelynek során rajta kívül mindenki odafeszett annak elbeszélésével, hogy végül milyen különös módon szabadították meg őt a kalózok, szerzette önmaga. Frankon, ez a címe a könyvnek, amit mi Robinson Crusoe-ként ismerünk. Óriási. Ha történetesen Gutenberg nyomtatta volna ezt a könyvet, úgy, mint a Bibliát, akkor ez a cím önmagában 8,5 oldal lenne, mert a Johannes Bibliájában 48 betű fért el egy oldalon. Természetesen a Johannes is egy olyan férfi név, mint a Hrodebert, és nagyjából onnan is származik. Magyarodjunk annyiban, hogy Gutenberg Janibá. Lényeg, hogy a Robinson nem nevezte el a szigetet, elnevezte a péntekét pénteknek, de a szigetet meg nem nevezte el, néha kétségbejtőek ezek a palik. Képzeljétek el, hogy Columbus nem nevezi el Amerikát, és még mindig úgy hívnánk, hogy izé. Úgy kéne otthon játszani, hogy fogalmam sincs, hogy honnan jöttem, híres mesterségem címere HGBGATABKCM. Gondolom mindenki kitalálta. HGBJATAPKCM. Hassányi Gábor bekeni jégfűvel a talpát a Palacsintás király című mesében. Kitalálták.
0: Régen minden jobb volt.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
3: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Izgalmas adatok jönnek, KSH közzéteszi a májusi inflációs mutatókat, aztán az eurozónában LKB kamatdöntőülés lesz, ami talán piacmozgató hatással bír, az USA-ban pedig a Fed kamatdöntő ülése előtti utolsó inflációs adat sor jön ki. Úgyhogy ezekre a kérdésekre koncentrálunk. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na kezdjük itthon akkor a május inflációs adatokkal. Milyen várakozásaitok vannak?
5: Saját várakozásunk szerint májusban is 2,1% lehetett idehaza az infláció, ez megegyezne egyébként az előző havi értékkel. A piaci várakozás ennél némileg magasabbat, 2,3%-ot vár, ugye ez minimális gyorsulást jelentem az előző hónaphoz képest.
6: De viszont bőven a jegybanki célsáv alatt van. Már ha létezik jegybanki célsáv.
5: Ugye a jegybank inflációs célja az ugye 3%, de amit talán ennél is fontosabb, hogy a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében, amit ugye március végén publikáltak, közé tesz egy rövid távú inflációs várakozást, amiben a májusi hónapra 3%-os inflációt vártak, tehát a jegybank saját várakozásaihoz képest is sokkal alacsonyabban van az infláció. Emiatt arra számítunk, hogy majd júniusban, amikor a kamatdöntőüléssel egy időben a frissített inflációs előrejelzés is publikálásra kerül, a frissített inflációs jelentés, akkor majd a jegybank jelentősen csökkenti az idei évre és valószínűleg a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését is. Ennek pedig igen jelentős kihatása lehet a kamatpolitikára, hiszen ugye látjuk azt, hogy ugye a forint tényleg világbajnok volt az idei évben, nagyon sokat erősödött viszonylag rövid idő alatt, és hát erre a túlzott erősödésre már reagálta egy bank, amikor a május 13-ai FX swap tenderen már levágta az FX swapokra fizetett kamatszintet 50 bázisponttal. Ez inkább az ilyen beáramló spekulatív jellegű tőkeáramlásokat próbálták ezzel visszafogni. Viszont a legutóbbi májusi kamadöntőülésen, amikor még ugye tartottak, azért egyértelmű jelzéseket küldtek a piac számára, hogy júniusban nagyon nagy valószínűséggel jöhet a kamatvágás. Ugye, hogy beszéltük, az inflációs folyamatok alapvetően rendben vannak, a jegybank várakozásai alatt alakulnak, és nem csak a jegybank várakozásai, hanem a jegybank célja alatt is vannak.
6: Hát szembe mehetünk ilyen... az egész világgal a jegybanki kamatpolitikát illetően, mert máshol meg kamatemelést remélnek több helyen, de hát ugye a piaci környezet az ilyen, ráadásul most talán ugye a hitelminősítők is megelőlegezték a bizalmat a kormánynak, tehát ez sem nehezíti a helyzetét a jegybanknak.
5: Így van, tehát hogy most pozitív irányba lóghatunk ki a nemzetközi környezetből. Igazából mi egyetlen egy olyan dolgot látunk, ami eltántoríthatja a jegybankot a júniusi kamatvágástól, az pedig az, hogyha addig történne valami olyan esemény, elsősorban itt ugye a Hormuzi szorosra gondolunk, ami tényleg katapultálná, tehát nem tudom, 150 dollár fölé lökné hirtelen az olajárakat, ez lehetne egy olyan szituáció, ami eltántoríthatja őket, hiszen annak már olyan másodkörös inflációs hatásai lehetnek, amire már oda kell figyelni. Uh-huh. Viszont azért, ha azt nézzük, hogy mióta folyik ez a tilitoli ugye a Hormuzi szorosban, azért nehéz elképzelni, hogy most hirtelen egy-két héten belül valami olyan dolog vagy esemény történik. természetesen nyilván egy háborús helyzetben mindig benne van a pakliba, de hogy azért nehéz elképzelni, hogy valami ilyesmi bekövetkezzen, úgyhogy nagyon nagy a valószínűség, hogy júniusban indul a kamatcsökkentés, és az idei évre mi még a júniusén kívül további 2, illetve 2027-ben további 3 kamatcsökkentést várunk, viszont azért a jövőbeli pályán nagyon nagy részbe fog függeni attól, hogy ősszel milyen költségvetés, illetve ilyen középtávú makro kitekintést rak le ugye a kormányzat az asztalra, hogy ez mennyire lesz hiteles a piaci szereplők tükrébe, hiszen majd abból lehet arra következtetést levonni, hogy itt tényleg mikor lesz euró.
6: Mikor lesz kamat döntés? Júniusban?
5: Ez június 22-e talán.
6: Tehát a hónap vége felé valamikor.
5: A hónap vége felé, igen, igen.
6: Oké. Na, nézzük az EKB-t, mert hogy ugye az is EKB kamat döntő ülés lesz, ott hozzányúlhatnak a kamatokhoz?
5: Igen, itt szinte bizonyos, hogy emelni fog az LKD, ennek ezt már igazából kommunikáció szinten elég jól előkészítették, és ugye időközben költ egy várakozásoknál magasabb ugye előzetes májusi eurozóna inflációs adat. Azért ezzel kapcsolatban viszont olyan értemben indokolt az óvatosság, hogy a mostanunk kívül még további majdnem, tehát hogy még 2 emelés nagyon nagy valószínűséggel már beárazott a piac, amivel kapcsolatban azért indokolt némi óvatosság. Való igaz, hogy ugye az eurozónában elkezdett emelkedni az infláció, a legutóbbi májusi adat ugye 3,2% volt, ez már érdemben magasabb, mint a jegybank 2%-os célja, viszont azért azt nagyon fontos kiemelni, hogyha az energia nélkül nézett inflációs mutatót nézünk, tehát hogyha kiszedjük ugye itt most a hormuzi szoros által okozott energiaár emelkedés elsődleges hatását, akkor azt lehet mondani, hogy lényeg, tehát akkor 2,4% volt ez az inflációs mutató májusban, ami lényegében megegyezik a december-januári értékekkel, tehát azt lehet mondani, hogy az eurozónában döntő részben, vagy szinte egészében ugye az energiaár emelkedés tolja fölfele az inflációt, ez azért eltérés egyébként az USA-hoz képest, és tehát az LKB-nak reagálnia kell, nyilván szeretné az elejét venni a másodkörös inflációs hatásnak, amikor ezek beépülnek a várakozásokba, illetve az, hogy ugye a termelési láncokon keresztül ez nagyon erőteljesen begyűrűzön majd a fogyasztói árakba, tehát ilyen értemben kell lépni az LKB-nak, de azért nem kell itt feltétlenül arra számítani, hogy ez egy ilyen komolyabb kamatemelési ciklus lesz, inkább egy ilyen prevenciós jellegű dolog lesz. Már csak azért is, mert azért az eurozónában viszont a növekedési kilátások nem annyira kedvezőek. Ugye itt az elmúlt években nagyon jelentős kettőség volt az euróvezető országokban, ugye ezek az iparvezérelt országok, mint például ugye Németország, ugye lemaradók voltak, és alapvetően a mediterrán régió húzta az egész történetet. Ugye az idei évre mindenki azt várta, hogy ugye ez egy kicsit kibalanszírozódik, hogy ugye a németek majd a fiskális költéssel felpörögnek. Egyébként ennek vannak jele is, hiszen a német GDP Q1-ben 0,3%-os, sőt egész pontosan 0,34-el nőtt Q-on-Q, amit ha felévesítünk az 1,4%, azért ilyen számot már nagyon régen láttunk. Viszont azért úgy tűnik, hogy a mediterránok meg kezdenek lelassulni, és ugye, hogyha tényleg itt beüt a kerozin hiány, akkor az negatívan érintheti az eddigi húzóerőnek számító országokat, tehát emiatt azért növekedési oldalról is azért fontos odafigyelni az LKB-nak.
6: Oké, nézzük meg Amerika. Az Egyesült Államokban.
4: Kérem szépen, ott itt van Kevin Warsh, és igen, előtte áll a nagy döntés, Donald Trump elnök úr.
6: Héja már vagy galamb, ugye, majd most kiderül.
4: Ma nyilatkozott.
6: Viszont Jerome Powell meg benne maradt a korábban általa elnökölt bizottságban, az meg némi ballasztot jelenthet.
5: Igen, hát nem lesz egyszerű dolga majd ugye Kevin Warshnak az első ülésén. Ugye ez az inflációs adat lesz az utolsó lényegében abból az adatszedből, ami ugye a soron következő fedülés előtt még beérkezik. Itt ugye az a piaci várakozás, hogy az USA headline infláció 3,8%-ról 4,2%-ra gyorsul év per év alapon, a maginfláció pedig 2,8%-ról 2,9%-ról. mutatóról. Hogyha a hó per hó mutatókat nézzük, akkor mindkét esetben egy 0,1% pontos lassulásról beszélhetünk. A várakozások szerint, tehát ez a headline esetében azt jelenti, hogy a 0,6%-os hó per hó 0,5-re lassulhat, a maginfláció esetében pedig 0,4-ről 0,3%-ra. Nyilván érezzük, hogy ez a 0,3, ugye, hogyha ezt felévesítjük, ez továbbra is egy 3,5-4%-os inflációt jelent, tehát ez azért messze nincsen ugye összhangban a Fed ilyen 2%-os inflációs céljával, tehát Amerikában azért sokkal rosszabbul néznek ki az inflációs folyamatok. És főleg itt azt fontos mondjuk az eurozónával összevetésbe kiemelni, hogy ugyan itt is nagyon jelentős ugye az energiaár emelkedés hozzájárulása, de itt azért nem csak ez az, ami húzza, tehát a lakhatási költségek, illetve az élelmiszerinfláció is felfele tendál Amerikában, és hogy ezek tipikusan azok a inflációs tételek, amivel ugye úgymond a lakosság nap mint nap, tehát úgymond az ilyen napi megélhetési költséget legerőst teljesebben befolyásolja, és hát ugye emlékezhetünk, hogy ugye az egyik mondás az volt, hogy ugye Donald Trump visszatott tényleg a fehér házba, hogy ugye az előző kormányzat alatt az emberek nagyon elégedetlenek voltak a megélhetési költségek emelkedésével, és hát igazából ugye, tehát most ugyanez a helyzet, hogy ezek nagyon jelentős mértékben emelkednek, úgyhogy ez nem túl sok jót vetít előre Donald Trumpnak a félidős választások előtt, ez pedig azért növelheti rajta egyébként a politikai nyomást, hogy most már valami megállapodásra tényleg jusson a hormuzi szoros ügyében. Visszatérve még egy utolsó gondolat erejéig, ugye Kevin Walsh-ra, illetve a Fedre, ilyen értelemben egyébként nem lesz könnyű helyzetben Kevin Walsh, hiszen ugye a Fed kettős mandátuma közül, tehát ugye a munkaerőpiac, illetve az inflációs közül, jelen pillanatban mind a kettő abba az irányba mutat, hogy Amerikában nincs tér kamatcsökkentésre, sőt ugye a piac már kamatemeléseket áraz az USA esetében. Ugye pont múlt hét pénteken jött ki a vártnál érdemben erősebb munkaerőpiaci adat, és azt lehet mondani, hogy lényegében 2024 október-november és 2026 eleje között lényegében Amerikában nem volt foglalkoztatás bővülés, és azért az elmúlt három hónapban azért elindult valami javulás, tehát hogy az elmúlt három hónapban folyamatosan ugye 100 000 fölött volt a havi új, tehát a havi non-farm payroll, úgyhogy a munkaerőpiacon úgy tűnik, hogy elindult valami javulás, és mindemellett pedig ugye az infláció az továbbra is egy kritikus kérdés, egy problematikus helyzet Amerikában, úgyhogy ez nem nagyon teszi lehetővé Kevin Walsh-nak az, hogy egy ilyen galambabb irányt vigyen az amerikai monetáris politikában.
6: Na hát majd kap is a főnöktől, ha nem úgy táncol, ahogy hát fütyülnek ott a Fehérház környékén, de majd

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
8: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Némileg csökkent a költségvetési hiány. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek. Újra elérhető a vonat.info webes felülete. Napos, száraz, meleg idő van, 29 fokot mérünk. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, néhol megélénkül a szél, de délután 33 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az új kormány első hónapjában némileg csökkent a költségvetési hiány, a deficit így 3,8 ezer milliárd forinton, az éves terv 90%-án stagnál. A pénzügyminisztérium adatai szerint az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutatnak. Óriási a bérszakadék a nők és a férfiak között. Magyarországon átlagosan 17%-kal

0: keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak, ez havonta mintegy 130 ezer, évente pedig csak nem 1,5 millió forint veszteséget jelent számukra, közölte az Amnesty International. A szervezet sürgeti az uniós bértranszparencia szabályok bevezetését, hogy ezáltal felszámolhassák az azonos vagy azonos értékű pozícióban dolgozó férfi és női munkavállalók bérkülönbségét. Az uniós jogszabály magyar jogba történő átültetésének határideje vasárnap lejárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, hogy a tervezetet várhatóan idén nyáron társadalmi egyeztetésre bocsátják, és munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseleti szervekkel is egyeztetnek a kérdésben. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett előterjesztés a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete, a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán jelezte, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk rövidesen a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetővé váljanak. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a változás első lépése, hogy az átláthatóság felváltja a titkolózást. Reggel majdnem 5%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Az izraeli légierő mára virradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén. Néhány órával korábban Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. Mindez újabb eszkalációval fenyeget a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napos, száraz, meleg idő lesz 29 fokos csúccsal. Holnap északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, egy-egy záporzivatar is lehet. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél. Holnap kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Sziasztok, egészen pontosan 16 óra 6 perc van, 2026. 6. hó 8. a dátum, ha esetleg valamilyen, nem tudom, föld alatti bunkerból jöttetek, másztatok volna elő éppen, és nem tudnátok, hogy hol tart a naptár, és igen, ez a kávézó a világ végén, és hulladékozni fogunk a mai adásban, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen mindenki termel hulladékot, ki többet, ki kevesebbet, és ezzel fogunk foglalkozni mai vendégemmel, Szabó Györggyel, aki a Humusz Szövetség alelnöke, és egyébként az Zero Hulladék program menedzsere is, és mint ebből kiderül, nyilván az lenne a cél, hogy egy kicsit kevesebb legyen, vagy lehetőleg nulla legyen a hulladék. Na majd arra mindjárt rátérünk, hogy egyáltalán van-e ilyen opció, hogy nulla hulladék ebben a mai világban. De mielőtt elkezdenénk, egyrészt szia, köszöntelek itt a stúdióban.
4: Szervusz, én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
3: És köszönöm a türelmedet, eléggé régóta próbáljuk összehozni ezt a beszélgetést, de megbeszéltük, hogy hát az aktualitásában sajnos nem veszít a téma, sőt. Mielőtt azonban belevágnánk itt az egészbe, hogy egy picit, ha tudnám mondani egy pár szót arról, hogy mit csinál a Humusz Szövetség, szerintem viszonylag sokszor lehet találkozni a nevetekkel, de nem feltétlenül egyértelmű, hogy hát akkor most ti humuszt termeltek, vagy mit csináltok.
4: Igen, így van, 30 éve, pontosabban már 31 éve, 1995-ben alapult a Humusz Szövetség, és ennek is köszönhetően azért már sokan hallottak róla, de azért talán nem a leghíresebb civil szervezetek között, az civilek között vagyunk, mondjuk egy Greenpeace, vagy egy WWF, MTV, aztán őket többször hallani, de azért minket is szoktak szerencsére sokszor hívni tévében, rádióban, és azért közösségi médiában is próbálunk aktívak lenni, így azért sokan hallanak rólunk, illetve akár kapcsolódni is lehet hozzánk, hiszen van egy Humuszház nevű központunk a 11. kerületben, ahova szerencsére akár csak így sétálók, járókelők is be szoktak térni, akár az önkénteseink, aktivistáink, illetve a szakmai vagy családi programjainkra betérőket is szívesen látjuk.
3: Szóval mindenkinek tudom is javasolni, én is jártam ott, és nagyon klassz ott a nagy 10 emeletes házak körül egy ilyen kis oázis, ahol tényleg egy ilyen nagyon kis természetközeli fészek van kialakítva.
4: Igen, pontosan 11. kerület, Sar utca 11, hogyha esetleg valaki ezt most így feljegyezné. Tényleg szívesen látunk mindenkit, ilyen lakossági tanácsadás terén is akár besétálnak néha hozzánk, és szívesen segítünk, illetve, ahogy mondtad, igen, humuszt is termelünk, tehát van egy komposztpontunk, egy közösségi komposztpontunk, ezt sokan használják. Azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 200 háztartásig, ezzel ezt próbáljuk fölmérni, hogy egészen pontosan hányan is használják, de nem annyira egyszerű, mert például konkrét kollégiumok is vannak, akik gyűjtik a konyhai szerves hulladékokat, és hozzánk hozzák, aztán ott azért nem annyira egyértelmű ezt így meghatározni, akkor az hány fő, de sok háztartás is hozzá így a környékre hozzánk a szerves hulladékot, és ezen kívül, ahogy mondtad, igen, a hulladék áll a fő fókuszában a humusznak, legyen szó akár a rendszer szintű változásért való küzdelemről, akár az egyéni, illetve intézményi szintű hulladékcsökkentésről.
3: Akkor a nagy kérdéssel kezdjük itt az egészet, hogy állunk most hulladék szinten, tehát hogy mondjuk mekkora, mennyi hulladékot termelünk mondjuk Magyarországon, nyilván ez változik a statisztika világszerte, de mondjuk Magyarországon, és abból mondjuk például mennyit tudunk újrahasznosítani jelenleg itt százalékosan?
4: Magyarországon azt mondanám, hogy ilyen EU-s átlaghoz képest még nem annyira sokat termelünk, tehát mondjuk az EU-s átlag az egy lakosra vetítve egy év alatt 500 kg környékén van, Magyarország is azért a 400 kg-ot súrolgatja olykor alulról, olykor felülről, igazából ez egy eléggé stagnáló tendencia az utóbbi időben. Szóval talán még nem a legnagyobb terhelők között vagyunk, ha azt veszik, hogy mennyit termelünk meg. Még Dánia például az 1000 kg-ot közelíti.
3: Azt a egy tonna fejenként.
4: Az igen, brutális. Azért ez masszív. Viszont sokszor azokban az ilyen nyugati vagy északi országokban, ahol nagyobb a hulladéktermelés, ott például az újrahasznosítási arány is jóval magasabb. Magyarországon ez 33% körül alakul. Ezen egyébként az elmúlt évek hulladékgazdálkodási változtatásai se igazán hoztak előrelépést, tehát jelenleg körülbelül az 1/3 a hulladéknak tudjuk így szelektíven begyűjteni, illetve hasznosítani.
3: És akkor ez valóban hasznosul is, mert ugye azért ilyesmiket lehet tanítani. Jaj, persze, hát összegyűjtik, aztán ugye, hogy összedobálják, stb. Tehát, hogy azért ezt lehet tudni, hogy ez valóban akkor újra hasznosul?
4: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Egyébként nem általán nagyon határozottan, hogy ez mind hasznosul, és az biztos, hogy szelektíven tudunk gyűjteni különböző frakciókat. Egyeseken ugye most már a biohulladékot is, de azért jellemzően házhoz menően ugye a műanyag, fém, papír, azok, amiket elvisznek tőlünk. És ennek, hogyha mondjuk a papír részét nézzük, annak egy ilyen 90-95%-át azt tényleg tudják is hasznosítani, mert nem szennyezett, mert olyan minőségű, hogy az hasznosításra alkalmas. Viszont, hogyha mondjuk a műanyagot nézzük, akkor az mondjuk a fele körülbelül talán. Tehát, hogy amit a műanyag szelektív kukába bedobunk, annak a fele valószínűleg égetésre vagy lerakásra fog kerülni. Tehát itt semmiképpen se az a helyzet, hogy amennyit szelektáltunk, annyit hasznosítanak is.
3: Aha. Egyébként nekem meglepett, a 33% rosszabbra számítottam, tehát én simán ilyen 10% alatti arányra számítottam. Persze nyilván, ha azt nézzük, hogy az mondjuk 400 kilónak csak a 33%, akkor még azért jócskán marad. Létezik-e egyáltalán bárhol, vagy van-e erre egyáltalán remény, hogy valamikor el lehet érni a, nem tudom, legalább 90%-os újrahasznosítást?
4: Léteznek nagyon jó példák. Nem feltétlenül azt mondanám, hogy országos, de mondjuk települési vagy regionális szinten mindenképpen. Ugye itt a nulla hulladék is szóba került, mi is így a nulla hulladékért szoktunk küzdeni, úgymond, vagy síkra szállni. Néha megkérdezik, hogy ez lehetséges, és ez is egy jó kérdés. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha nem a nulla hulladékot célozzuk, akkor mennyit célozzunk? Tehát, hogy már csak igazából itt tényleg elvi szinten, és azért ez lenne a cél, hogy minél kevesebb, vagy lehetőleg semmennyi hulladékot ne termeljünk, de ahogy mondtad, ebben a társadalmi gazdasági közegben ez egy irreális cél, de mégiscsak azért valamit ki kell tűzni célnak, és akkor azért legyen a legjobb cél.
3: Meg ha rögtön már az elején ezt szoktam sokszor mondani, hogy ha már meg se próbáljuk megvalósítani, mert hogy ez majd úgyse megvalósítható, akkor valóban nem fog megvalósulni. Igen, ki kell tűzni egy célt, és aztán időközben megpróbáljuk megtalálni rá a megoldást. Tehát ezt igen, én is ezt gondolom, de majd visszatérünk még erre, hogy akkor igen, hogy néz neki esetleg egy nulla hulladékos társadalom, de hogy igen, tehát, hogy ez az újrahasznosítás.
4: Igen, tehát mindenképpen vannak olyan stratégiák, amik ebbe az irányba mutatnak, és különböző országokban, akár település vagy régiós szinten, ahogy mondtam, kifejezetten jó eredményeket értek el már, úgyhogy ne a lerakás, illetve ne a hulladék elégetése legyen az a fő domináns hulladékgazdálkodási eszköz, hanem a megelőzés, illetve az újrahasználat és a hasznosítás.
3: Uh-huh. Igen, ugye az égetést említetted, mert hogy volt egy sajtóközleményetek, ami pont arról szólt, hogy felszólaltatok a hulladék égetők bővítése ellen, mert hogy ez is szóba kerül nyilván, mint a egyre nagyobb hulladék probléma, hogy akkor majd lehessen égetni a hulladékot, akkor ezek szerint a hulladék égetés az véleményetek szerint nem egy járható út, mert nagyon azért hallani olyan stratégiákról is, ahol az mondjuk akkor olyan hulladék égetőket kell létrehozni, ami mondjuk nagyon maximálisan szűri a szennyezőanyagot, stb. És akkor ilyen formában az még egy jó megoldás lehet, ugye talán Koppenhágában van, ugye, ahol még síelni is lehet a hulladékért, tehát hogy azért látni olyan példákat, de hogy akkor azért ez mégsem egy jó megoldás szerintetek?
4: Igen, van egy ilyen tendencia, hogy menjünk el az égetők irányába, és hogy ez akár egy városközpontba is kerülhet, és akkor nagyon magas minőségben kiszűrik a károsanyagokat belőle, vagy akár valami szórakoztató dologgal is így bekötik. Azért ez érdemes azt hozzátenni, hogy itt elég sok mindenre ki kell majd térni, hogyha a hulladék égetőkről beszélünk.
3: Van időnk.
4: Elsőként talán azzal kezdeném, hogy ennek a szén-dioxid lábnyoma, tehát az üvegházhatású gáz kibocsátás az rendkívül nagy. Uh-huh. Tehát a fosszilis égető erőművekhez mérhető, adott esetben még nagyobb is lehet.
3: Tehát nem lehet ezeket leszűrni, úgyhogy akkor csak egy kis...
4: Ez a káros anyag, amit már szűrni próbálnak, a szén-dioxidot azt nem fogják tudni kiszűrni, tehát a szén-dioxid az ki fog kerülni belőle. És egyébként pont Dánia már visszavett az égető kapacitásából azért, hogy a kitűzött klíma semlegességi célokat elérhesse. Tehát ez csak így, majd még pár évet fogok mondani az égetők ellen, de ez egy érv, ami mutatja azt, hogy akár már azok az országok is rádöbbentek, hogy nem biztos, hogy az égető irányába kell elmenni, akik egyébként nagyon abba az irányba mentek az utóbbi években. Egy másik mindenképpen említést érdemlő érv az, hogy ez egy lineáris modellbe ágyazható megoldás. Tehát az, hogyha építenek egy hulladék égetőt, az egyébként egy rendkívül költséges beruházás, tehát egy nagyon sok év alatt megtérülő valami, amit ugye akkor táplálni kell, etetni kell, úgymond hulladékkal azért, hogy egyáltalán értelme legyen gazdaságilag is életképes legyen az ötlet, hogy ezt egyszer megépítettük. Hogyha azt tápláljuk, akkor ez ugye mindjárt beszélünk kicsit a hulladék hierarchiáról, a hulladék hierarchia magasabb lépcsőfokai elől viszi el a pénzt, úgymond azt, hogy megépítettük, illetve a motivációt is, hiszen ezt etetnünk kell, ezt a hulladék égetőt, akkor nem megelőzni fogunk, nem az újrahasználatra, vagy az újrahasznosításra fogunk törekedni, hanem akkor ide jön. Tehát ugye vannak olyan országok, ahol már importálják a hulladékot azért, hogy elégethessék.
3: Ennyire abszurd. Ennyire abszurd ez a dolog. Ez a hulladék lépcsőfok, amit említett, vagy hierarchia, amit említett, ez azt jelenti, hogy akkor igen, vannak értékesebb hulladékok, amiket ugye könnyen lehet újrahasznosítani, vagy akár érdemes újrahasznosítani?
4: Alapvetően a hulladék keretirányelvben, az Európai Uniónak a hulladék keretirányelvében lett megfogalmazva a hulladék hierarchia, aminek a legfelső lépcsőfoka az a hulladék megelőzése, ezt követi az újrahasználatra történő előkészítés, ezt így hívják a jogszabályokban, itt mondjuk szervizelésre, javítatásra lehet gondolni, ezt követi az újrahasznosítás, újrafeldolgozás, anyagában történő újrafeldolgozás, tehát amit klasszikusan újrahasznosításnak szoktunk hívni, és akkor itt beszéltünk szerves vagy szervetlen hulladékról is egyébként, és a negyedik lépcsőfok az az égetés, aminek a folyamán energetikai hasznosítás is történik, tehát vagy hőenergiát, vagy villamosenergiát, vagy mindkettőt előállítunk, és a legalsóbb szint elvileg a hulladék lerakása, illetve az égetés mondjuk energetikai hasznosítás nélkül. Uh-huh. Ez a úgynevezett klasszikus hulladék hierarchia, Azért van ennek egy pár tovább fejlesztett változata, például a Zero Waste Europe, illetve a Gaia nevű nemzetközi szerveződés úgynevezett nulla hulladék hierarchiát is létrehozott. Itt már maga a megelőzés kategória az például kicsit ki van fejtve, tehát ott a csökkentés, az újratervezés átgondolása a legfelsőbb szinten, tehát eleve, hogyha lehet már mondjuk ökodizájn, úgy tervezünk meg egy használati tárgyat, hogy az minél később álljon hulladékká, minél kevesebb hulladék termelődjön már magának a gyártásnak a folyamatában, hogyha esetleg hulladékká válik és már nem lehet megjavítani, akkor hasznosítható legyen, ha nem hasznosítható már egy idő után, akkor minél kisebb költsége, környezeti költsége, externális hatása legyen a ártalmatlanításának, stb. Tehát ez a legfelső szint, ez követi a csökkentést, tehát hogy azért ugye mértékben, mennyiségben is csökkentsük, és ezt követi az újra használat, majd pedig az újra feldolgozás, illetve a komposztálás, és ezt egy úgynevezett biológiai kezelés, illetve stabilizálás követi. Pontosabban az anyag kinyerése, bocsánat, még azt kifelejtettem, és ezt követi csak a stabilizálással történő lerakás, és a legeslegalsó szinten van az égetés. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy csak így érdekességképpen mindenféle égetés, akár hasznosítunk energiát, létrehozunk energiát, akár nem, a nulla hulladék hierarchiában a legeslegalsó szinten van, ugyanis ennek tényleg nagyon sok negatív környezeti hatása van, és egészségügyi is, amire még nem tértünk. Ugye említetted a szűrőberendezéseket, ezeknek ugye az a funkciója, hogy a rendkívül sok káros anyagot, ami hát gondoljuk bele, hogy mennyiféle hulladék belekerülhet egy égetőbe.
3: Hát hogy nem.
4: Nehéz anyagok közül mi egymás, és ez gázhalmaz állapotban ugye a kéményekben távozik. Ennek egy részét azt egyébként kiszűrik. Ezek a szűrők akkor gondoljunk bele, hogy mennyi káros anyagot tartalmaznak, illetve nem beszélve arról, hogy azért a elégetett hulladéknak egy 30%-a körülbelül az hamuként, illetve pernyeként az megy a lerakóba. Tehát azért ez nem úgy néz ki, hogy amit elégettünk, az el is tűnik.
3: Igen.
4: És az egyébként az ilyen biomonitoring és hasonló vizsgálatok során, amikor megvizsgálják az égetőknek a környezetét, akkor rendre azt találják, hogy azok a kibocsátási vállalások, amiket tesznek adott esetben az égetők, azok nem váltak be, és különböző nagyon káros vegyi anyagokat mutatnak ki a környezetben, legyen szó akár egy földfelszínről, vagy a föld mélyéről, akár mondjuk egy tojásnak a sárgájáról, tehát nem csak az, hogy a felszínről, hanem tényleg már így benne nyilvánvalóan, akkor ilyen növényekben, vagy az állatoknak az emésztőrendszerébe, vagy így a immunrendszerébe is belekerült.
3: És értelemszerűen,
4: igen. Tehát, hogy, és akkor most így nagyjából, lehet, hogy kihagytam egy-két dolgot, de nagyjából elmondtam azt, hogy miért is tartjuk egy rossz megoldásnak ezt a úgynevezett csővégi technológiát, uh-huh. amikor a körforgás valójában nem valósul meg.
3: Még ez a csodálatos történetet még egészíts ki, légy szíves, a hulladék lerakókról, hogy hűvel azokkal mi a helyzet, mert az se hangzik túlságosan jónak, hogy elássuk a szemetet.
4: Pontosan, igen, azokról is fontos beszélni, és nem véletlenül van ez is a hulladék hierarchiának a legalján. Itt alapvetően, amit nagyon el kéne kerülni, az az, hogy szerves hulladék kerüljön a lerakókba. Más hulladék is, mert mondjuk, hogyha egy könnyű műanyag hulladék kerül, az simán kifújja a szél adott esetben, miért még le lenne takarva a lerakóban. Kifújja a szél, már is a környezetbe kerül, és a biodiverzitás csökkentéséhez hozzájárul, vagy adott esetben megöli, vagy mérgezi a környezetben az élőlénytársainkat.
3: De amennyiben mondjuk ez szakszerűen van megoldva, és teljesen zárt ez a rendszer, és nem kerül ki, akkor az ott úgy végül is idővel majd ott rendeződik. Tehát mindig ezen gondolkodom, hogy akkor betemettük rá, nem tudom, ügyelünk rá, hogy nem tudom, csurgalékvíz ne jöjjön ki, de hogy ott mi történik ott, hogy szépen több százezer év alatt majd ott valami majd a természet elrendezi, és már nem a mi dolgunk, vagy
4: hát
3: hogy
4: van. Igen, valahogy elbomlik jó esetben, vagy mondhatni egy rossz esetben is kicsit, mert hogyha említettem a szerves hulladékokat, gondolok itt mondjuk a konyhai hulladékra elsősorban, de igazából a kerti zöld hulladékra is, mert sokszor ez is sajnos a lerakóban megy nálunk is, vagy adott esetben az égetőbe. De mondjuk vegyük a lerakót, hogyha oda szerves hulladék kerül, akkor annak metán kibocsátás lesz a következménye, ami ugye megint csak egy üvegházhatású gáz. Egyébként a széndioxidnál jóval erősebb üvegházhatású gáz, tehát egy potensebb üvegházhatású gázról beszélünk, ami kevesebb időt tört le egyébként a légkörben, viszont az alatt sokkal erősebb hatást vett ki, és egyébként emiatt is az, hogy lecsökkentsük a lerakókba kerülő hulladék, illetve szerves hulladék mennyiségét, az nagyon fontos lenne. Egy ilyen kis érdekességet bedobnék ide, hogy a jellemzően világszerte, de egyébként még EU-s szinten is ember okozta metán kibocsátás, az mondjuk a mezőgazdaságból, illetve másodszorban az iparból jön a leginkább, és itt harmadik szokott lenni a hulladékszektor. Magyarországon szerinted hanyadik a hulladékszektor?
3: Hát mivel nem tartunk nagyon sok állatot, mert szerintem ez a metán ugye azért az állattartásból nagyon sok szabadul fel, akkor gondolom, hogy akkor az első-második helyre tippelném.
4: Igen, az első, az a durva, hogy Magyarországon az első, tehát a legnagyobb emberi hatású metán kibocsátás az a hulladékszektorból, és így adott esetben leginkább a lerakókhoz kapcsolható. Ennek az az oka, hogy 55% a hulladékunknak az a lerakókba kerül, és ez az arány, ez nem igazán jó volt az elmúlt években. Egyébként ez még ilyen 90 pluszos volt így a 2000-es évek elején, tehát azért valamennyit javult az elmúlt időszakban, illetve ahogy mondtad, az sem mindegy, hogy milyen egy lerakó, és azért az EU-ba való, ugye 2004-ben csatlakoztunk, azért akkor egy-két dolgot helyre kellett pakolni, és például az is, hogy milyen lerakók vannak, azért abban is történtek előrelépések, szóval azért jellemzően EU-s tagállamban ezek már sokkal szabályozottabb körülmények között történnek ezek a lerakások. Nyilván olvasunk híreket, hogy felfedtek egy illegális lerakót itt, felfedtek egy atomot.
3: Igen, vagy nem pont úgy zajlott a lerakóban az ügyintézés, ahogy kellett volna, igen.
4: De alapvetően egy picit kevesebb már ezeknek a környezeti, hogy mondjam, kockázata, mint mondjuk régen volt. Viszont azért itt is beszéltünk nyilván arról, hogy mondjuk ez területet foglal. És akkor ott nem mezőgazdaságot végzünk, ott nem egy természeti élőhely van, ott nem, mondjuk teszem azt, egy lakóövezet, vagy park, vagy stb. Van. Tehát nyilván az emberi, illetve az állati hát és egyéb
3: már növény... amikor már hallottam már olyanról, hogy szépen kicsit meglepedett, jó lesz az, aztán már mehet rá a lakópark. Tehát, hogy
4: egyébként ez is jó, és igen, tehát ezeket így megpróbálják rekultiválni, és aztán valamiféle, nem tudom, úgymond erdő, vagy valami ilyesmit azért adott esetben, amit tudnak, vagy valami természeti közeget tudnak rá telepíteni. De igen, tehát azért ez nem lehet ez a hosszú távú megoldás szerintem sehol, hogy lerakókkal ártalmatlanítsuk a hulladékot, és egyébként az Európai Unióban is ezért célkitűzés, hogy 10% alá szorítsuk le a tagállam 2035-ig a lerakott hulladéknak az arányát.
3: Aha, hát ez
4: nyilván nagyon távol vagyunk. Vannak viszont olyan országok, ahol ezt már rég elérték.
3: Például?
4: Az említett Dániában biztos, Észtországban is, szerintem Olaszországban is, nem fogok ennél több országot most felsorolni, de tényleg több országban. Viszont nagyon sokszor ennek a eredménye ez úgy jöttett létre, hogy égető kapacitást növelték, tehát ott az égetőket sok helyen nagyon föltolták. Olaszországban egyébként szerencsére például azért is említettem őket, mert ott pont nem annyira, tehát ott például a komposztálás és hasznosítása sikerült egész magasra fölvinni, és a lerakás és az égetés pedig ilyen kb. 50-50-ben van a maradék, tehát ilyen 20-25%-kal.
3: Ez azért durva ez az egész szerves hulladék kérdés, mert bárki, aki egyébként szokott otthon komposztálni és járatos egy picit a komposztásban, tudja, hogy az micsoda egy érték, tulajdonképpen egy óriási érték, amit nem vagy nem használunk ki, hanem ugye problémát okozunk vele, miközben ugye folyamatos probléma az, hogy nincs elég szerves anyag a talajainkban, stb. Tehát van egy nagyon nagy probléma, amit ezzel lehetne tök jól orvosolni, csak valahogy össze kellene kötni, ehelyett egy óriási problémát csinálunk belőle. Ez egy ilyen teljesen abszurd, mert nyilván egy sokkal nagyobb probléma a műanyag kérdés, és majd arra szeretnék is majd rátérni majd egy másik szekcióban, de hogy a szerves hulladékot, azt hát nem azt mondom, hogy nagyon egyszerűen, de viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani. Az Agrofuturától is voltak itt a műsorban, és ott is beszélgettünk erről, hogy hát lehetne igazából az ország szerte mindenhol komposzt telepeket létrehozni, és óriási mennyiségű szerves anyagot lehetne a talajokba visszajuttatni. Tehát, hogy ez nem is tűnik annyira elképesztően nehéz dolognak.
4: Abszolút, és nekünk ezért is az egyik ilyen, nem is tudom, minek mondjam, szerelemprojektünk, vagy az egyik ilyen hívószavunk az a komposztálás, és ezt próbáljuk úton útfélen népszerűsíteni. Legyen szó akár az otthoni komposztálásról, a közösségi komposztálásról, vagy akár mondjuk teszem azt az ipari komposztálásról, tehát nyilván igen, lehet üzemi szinten is ezt művelni, de lehet helyi szinten is. Talán nem kell sokat magyarázni azt, hogy miért a helyi szintű a legkörnyezetbarátabb megoldás, nyilván ott akkor a szállítás és a többi egyéb kibocsátások azok nem kapcsolódnak ehhez hozzá. De ahogy mondtad, igen, hogyha meg tudnánk oldani azt, hogy biogázüzemekben, vagy adott esetben komposzt telepeken feldolgozzuk a lakosságnak, illetve a cégeknek adott esetben is a konyháknak, a piacoknak, stb. A keletkező szerves hulladékát, biohulladékát, akkor azon már hatalmas lépés lehetne tenni azért, hogy ez a klímaváltozás negatív hatásának a visszafogásához hozzájáruljunk. Ezt egyébként ugye a MOHU elkezdte megvalósítani, hiszen uniós kötelezettség volt, és akkor bevezették ezt a barna kukás rendszer bizonyos pilot jelleget bizonyos helyszíneken, társasházi vezetekben, Budapest néhány kerületében, illetve különböző nagyvárosokban, hogyha jól megszám, akkor 14 megye székhelyen és egyéb központokban.
3: György, folytassuk innen, ez egy tök fontos téma, de el kell menjünk egy kis reklámblokkra, és akkor innen folytassuk.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Az a szép zöld gyep! Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep!
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: a megmenői márka stimmel, de nem Marvinnal vagyok itt, hanem Szabó Györggyel, a Humus Szövetség Zero Hulladék programjának menedzserével, és egyébként elfelejtettem mondani nektek, hogy nyugodtan szóljatok hozzá, ugye a 0639 06 38 098 0 az elérhetőségünk, de szerencsére unszolás nélkül is van, aki hozzászólt, például Szecska Mester, és tök jó témákat vetett fel, úgyhogy ezekre természetesen igyekszünk is válaszolni. Tehát azt mondja, hogy ha szabad picit a témát hozzászólni, jelenlegi rendszerben hiába a szelektív műanyag gyűjtése, annak többsége nem újra hasznosítható, mert vegyes hulladék, műanyag, papír, kobó, például tojás tartó sem újra hasznosítható papír, egyéb szennyeződések miatt ketchup, majonéz, stb. Ezen típus nem újra hasznosítható. Na jó, ez az első hozzászólás, és ekkor ehhez kérlek szépen, erre adj egy választhatót. Jaj, bocsánat, adom a hangodat, mert nem volt bekapcsolva.
8: Köszönjük szépen a hozzászólást. Ugye, amit említettem is, hogy a szelektíven begyűjtött, főleg a műanyag esetében még egyáltalán nem azt jelenti, hogy az valóban újrahasznosításra is kerül. Ugye ezt újra válogatják az üzemekben, és ahogy igen, a hozzászóló is mondta, ennek nagy része nem újrahasznosítható. Itt érdemes egy pici kitérőt tenni akkor arra, hogy milyen műanyag típusok vannak. Aztán majd ugye beszélünk még hosszabban is a műanyagokról, de akkor tényleg az ide tartozik. 7 számot, 1-től 7-ig szoktunk számokat látni sok esetben a műanyag csomagolások. Egyébként van rajta, van olyan is, amin egyáltalán nincs szám, vagy betű kombináció, és akkor aztán nem tudjuk, hogy milyen műanyagról van szó. Ugye 1 millió fajta műanyagunk van, ebből a 6 legtipikusabban.
7: Tényleg 1 millió fajta műanyag van?
8: Megszámolhatatlan sok, igen. Tehát ugye a hetes, az ami a hetes jel van, az other, az egyéb kategória, az igazából bármi lehet benne. Az egyes az a PET, a polietilén tereftalát, ami a leggyakrabban szoktunk találni, mondjuk műanyag palack, vagy akár tálcák és egyéb eszközökként találkozni. Használati tárgyakként. A kettes és a négyes azok különböző polietilének, kisebb és nagyobb sűrűségű. A hármas és a hatos azok egyébként a tipikusan nem, vagy legalábbis nagyon nehezen újrahasznosítható kategóriák. Ez a polisztirol és a PVC. És az ötös van még, amit kihagytam, az pedig a polipropilén. Most ezt valószínűleg nem jegyezte meg minden hallgató, nekik csak én ökölszabályként mondanám, hogy a hármas és a hatos, tehát a három oloszthatóakat, azokat igazából nem érdemes beletenni a műanyag kukába, mert valószínűleg nem fogják újra hasznosítani, illetve a heteset se igazán, mert azzal sem nagyon tudnak mit kezdeni, de akkor talán már érdemes ezt is megmondani, hogy még az újrahasznosításnak is különböző típusai vannak. Van a klasszikus recycling, azaz újrahasznosítás, amikor nagyjából megőrzi az értékét, mondjuk egy PET palackból PET palack lesz. Akit esetleg bővebben érdekel a téma, annak ajánlom, a honlapunkon van egy ezzel foglalkozó cikkünk, illetve egy tanulmány, ami magyarul is elérhető, az a PET körforgásosságáról értekezik. Megmutatja azt, hogy akár a palackok, PET palackok, vagy akár más PET csomagolóanyagok.
7: Humusszövetség.hu?
8: Humus.hu. Igen, a Humusszövetség honlapon, Humus.hu. És akkor itt vannak szakmai cikkek, illetve vannak egy kuka szakma nevű ilyen PDF-eket tartalmazó különböző szakanyagok elérhetőek. Ez nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, ebből is kiderül egyébként, hogyha az ember elolvas egy kicsiket azokból, és azért ez tudható, hogy például egy műanyag palack sem 100%-ig újrahasznosítható, hiába írják rá adott esetben még ezt egy ilyen zöldre festésként, úgymond.
7: De ez most már nem sokáig lehet, nem?
8: Most már igen, illetve a Tudatos Vásárlók Egyesület és pár szervezet összefogott az ellen, hogy európai szintén, illetve Magyarországon is pár palackozó ne tudjon ilyen hamis állításokat tenni a palackokon.
7: De szóval... imádom egyébként önmagában is, ez a 100%-ban újrahasznosítható. Tó. Igen, tehát igen, igen. Így, igazából, tehát ha kidobod, az oké, de hogy egyébként akár ez 100%-ban is lehet, tehát ez már igen. Egy annyira sok rétegen át...
8: meg hasznosíts újra.
7: Igen, igen, igen, tehát hogy ez igen. Egy ilyen eltolja a felelősséget tényleg így mindenki más felé.
8: Pontosan, de hogyha mink az már egy vagy 100%-ban újra hasznosított, az pedig nettó hazugság igazából, mert gyakorlatilag, hát angolul ezt virgin materiálnak mondják, tehát úgymond szűzműanyag, ilyen kicsit béna fordításban, az, amit muszáj hozzáadagolni. Ugye lehet, hogy nem mindenki tudja, általában ez kőolaj származékokból állítják elő a műanyagot. Igen. Ugye nagyon pici százalékban, mint 1-2%, vagy lehet, hogy az alatt van a bioműanyag, amikor különböző biológiai alapú anyagokból, kukoricakeményítőből, stb. Állítanak elő műanyagot, de ez 98-99%-ban ez kőolaj származékokból származik. És tehát akkor visszatér, igen, a 3-as és a 6-os, illetve a 7-es, azt nem nagyon fogják újrahasznosítani. Ennek ellenére nem feltétlenül mondom azt, hogy most minden egyes csomagolásnál nézegessük meg, és szelektáljuk kommunálisba, dobjuk, vagy szelektívbe. Őszintén szóval a Muhu is jelen pillanatban azt kommunikálja, hogy dob nyugodtan a műanyagba, és aztán mi majd kiválogatjuk, ugye nem ők fogják kiválogatni, hanem majd a hasznosítók, aki az átküldik, de mindegy, ez egy másik történet.
7: Bocsánat, egy kérdés, jól tudom, hogy a különböző ilyen papír teljes doboz, tehát az ilyen üdítős doboz, stb., azokat is a műanyag szekcióba kell dobni?
8: Budapesten igen, most már jó pár éve, talán egy 3-4 éve most már igen, az is átkerült a papírból a műanyagba, tehát ezek a úgynevezett tetrapak csomagolások, amiben van műanyag, fém és papír is. Ez egy kombinált összetett csomagolás, nagyon-nagyon nehézkes az újrahasznosítása, tehát ez is egy kicsit ez a recycling, ez megint csak egy olyan fogalom, ugye, ami azt kívánjuk, hogy bárcsak újrahasznosítható lenne, és egyébként ugye ez begyűjtik szelektíven, és elvileg valamennyire újrahasznosítható is, de valószínűleg azért nem Magyarországon, tehát szállítani is fogják, illetve nagyon-nagyon nem 100%-ban fogják újrahasznosítani.
7: Hát meg lehet, hogy többbe kerül a hús, mint a leves, tehát hogy ez igen, tök igen. Jó, hogy újrahasznosítjuk, ugye annyi energiát, meg vizet használunk föl közben, igen, hogy igen. Így igazából nem is biztos, hogy megérte, úgyhogy...
8: Igen, igen, tehát hogy igazából az üzenetem nem is az, hogy mondjuk nézzük meg minden feltétlenül minden csomagolásnál azt, amikor kidobjuk, hogy hova dobjuk, viszont azt már azért hozzátenném, hogy esetleg próbáljuk elkerülni azokat a csomagolásokat, amik nem újrahasznosíthatóak, vagy nehezen, nehézkesen újrahasznosíthatóak, illetve nyilván értelemszerűen minden egyszer használatos műanyag csomagolás érdemes kerülni, de azért ezeket a nehezen újrahasznosíthatókat még inkább. És még egy dolgot szerettem volna ide mondani, ja, igen, csak a fémgözölt műanyagok problematikáját, ugye itt még egy csomagolásra nem tértünk ki, az ott esetben lehet, hogy egy 5-ös számot, meg egy PP-t fogunk látni rajta, de mondjuk, hogy egy ilyen fémes borítás is látunk, mondjuk egy chipszerzacskó, ilyen magyarós, vagy stb. Tehát papír az nincs benne, viszont műanyag is fém, igen. Uh-huh. Ez egy fémgőzzel van bevonva. Na ez aztán biztos, hogy nem lesz újrahasznosítható, hiába látunk rajta adott esetben még egy 5-ös számot.
7: Uh-huh. Igen, azt hiszem, hogy egyébként ezen a téren nagyon-nagyon ránk férne az edukálás. Ugye sokszor szoktam itt lovagolni ezen, hogy ugye azért bosszantó az, amikor vannak a társadalmi célú hirdetések, amik mondjuk szerintem normális országokban, legalábbis én Angliában nőttem föl, ott arra használták, hogy edukálják az embereket ilyen témákban. Azt gondolom, hogy például ez is egy olyan téma lehet. Lehetne, hogy igen, mit, hogyan lehet újrahasznosítani. Meg egyébként szerintem a jelzések is lehetnének sokkal abszolút egyértelműbbek, hogy mindenki számára, mert most ott elkezdi az ember kibogozni, ez olyan, mint a tojáson is, hát mindig mire kitalál, én próbálom mindig megnézni, hogy akkor tényleg meg ketreces tojást vegyek, de baromi bonyolult, hogy akkor most melyik is hogyan, tehát hogy ezt lehetne szerintem tök egyszerű jelzésekkel, nem tudom, piros háromszög, kék négyzet, stb., és akkor mindenki tudná és érteni, de minthogyha ez nem volna feltétlenül érdeke itt a kereskedelmi, nem tudom kiknek, az egész kereskedelmi szénának, hogy ezt az emberek túlságosan tisztában legyenek ezzel, de na mindegy, de ez egy másik téma. Még esetleg, hogyha arra tudnál reagálni, még szintén Szecskamester mondja, hogy csökkenteni a fogyasztást azzal is lehet, ha állami erővel kényszerítjük az eszközök élettartamát, de a fogyasztás mánia világában éppen ellentétes irányba rohanunk, gyártás tervezett elévülés évről évre alacsonyabbra van tekerve. Ugye, ha jól tudom, ugye erről beszéltünk, hogy akkor most itt egyébként pont most jött ki egy ilyen újabb ilyen EU-s norma, hogy például a telefonokban kötelező lesz a cserélhető akkumulátor, tehát ez most bejön, tehát azért van ebben is némi előrelépés.
8: Van, szerencsére vannak előrelépések, és szerintem egyébként EU az Európai Unió, mint olyan, szerintem még egész előremutató kezdeményezéseket karol föl, és adott esetben visz is végig. Ez egyik, ez a right to repair, ez a javításhoz való jog. Egyrészt az, hogy igen, mondjuk legyen elérhető cserealkatrész, vagy akár legyen meg a lehetőséget, hogy te otthon megjavíthasd, és ne veszítsd el a garanciát. Hány év garanciát kapsz eleve egy eszközre? Igen, a kérdező által említett tervezett elavulás, igen, tehát hogy ne úgy legyenek ezek eleve megtervezve, dizájnolva, hogy tényleg akkor romoljanak el, amikor mondjuk pont lejárt már a garancia, stb. Mert ugye gyakran azt tapasztaljuk, hogy a javítatás az drágább lenne, mint a
7: mint az új vásárlása.
8: Ha egyáltalán javítható, igen, adott eszköz. Igen, az Apple készülékei, telefonkészülékei tipikusan azok, amik szinte szétszedhetetlenek voltak, és olyan mondjuk csavarokat fejlesztettek, és a többi, hogy ne lehessen tényleg így fogyasztóként ezeket megjavítani, hozzányúlni. Ezen előbb-utóbb muszáj lesz változtatniuk, és Magyarországra még talán annyira nem gyűrözött be egyébként ez a jogszabály, de mint tagállam nekünk is ezt muszáj lesz átvennünk, és remélhetőleg Magyarországon is egyre könnyebb lesz igen, javítani, illetve javítatni.
7: Tényleg mondjuk ez nyilván az is kell, hogy legyenek olyan szakemberek, akik tudják csinálni.
8: Szervizhálózat.
7: Őrizgetek, nem tudom, legalább két nyomtatót otthon, azok hajlamosak nagyon hamar elromlani, és van egy olyan nyomtató, ami tök jó lézer nyomtató, amiben egyedül egy olyan kis pöcök romlott el, ami azt érzékeli, van-e benne papír vagy sem. Tehát, hogy tényleg a működésének egy nagyon-nagyon kis százaléka. És nem, több helyre is elvittük, és mondták, hogy nem, ezt ők nem tudják javítani, ki kell dobni, tehát, hogy így, és nem vagyok hajlandó ezt elfogadni. Igen. Tehát, hogy nyilván ez kell, de talán egyébként, hogyha lenne, igen, ilyenek lennének, és meg tudnának élni ezek az emberek abból, mert szerintem ez a fő probléma, hogy akik csináltak is ilyet, egy idő után fölkapott az álluk, tehát, hogy ez így valahol az egésznek változnia kell. Nyilván ebben az is benne van, hogy annyira olcsó újat venni, hogy sokszor azt mondják az emberek, hogy jó, hát akkor inkább most ugyanennyire megcsináltatom, hát akkor veszek egy újat. Tehát, hogy itt, amit szerintem nagyon sok mindenki nem lát át, hogy azért a rendszer szintű változás azért nagyon-nagyon sok területen azt fogja hozni, hogy nekünk a dolgok többbe fognak kerülni. És az a tapasztalatom, hogy az emberek nagyon szeretik a zöld, szeretnek zöld dolgokról beszélni, egészen addig, amíg az őket semmilyen módon nem érinti, de amint mondjuk például valami drágulást hoz, már pedig ezek általában drágulást szoktak hozni, akkor már azért kevésbé tetszik az embereknek, pedig szerintem elkerülhetetlen ez.
8: Így van, és én azért köszönöm nagyon ezt a kérdést a kérdezőnek, mert ez erről nagyon fontos beszélni, ugye, hogy ez a 20. hierarchia magasabb lépcsőfokat, tehát ez egy magasabb szint, és nagyon fontos lenne, hogy minél hosszabban használjuk az eszközeinket, a tárgyainkat. Eleve ne feltétlenül vegyük körbe magunkat egy nagyon sok cuccal, de amik vannak, azokat tényleg minél hosszabban tudjuk használni, és meg tudjuk javítatni. Nekünk a Humusznál van egy adatbázisunk, a javítóműhelyek adatbázis, ahol rá lehet keresni területi, illetve típus szinten arra, hogy hol tudom megjavítatni a nem tudom, esernyőmet, a cipőmet, az elektronikai eszközömet, stb. Azért ez az adat, de ez is nem százalékosan aktuális, az abban biztos vagyok, tehát, hogy néha jeleznek nekünk, hogy igen, mi már nem vagyunk, nem létezünk, megszűntünk, meghalt a bácsi, aki csinálta, stb. De azért igyekszünk akkor ezeket korrigálni. Illetve vannak egyéb, mondjuk a Biko nevű alkalmazás, és az ő térképén is lehet ilyen javítóműveket keresni. Én mindenkinek nagyon javaslom, mert öko tudatos lépés az, hogyha megjavítatjuk, még akkor is, hogyha, ahogy mondtad, nem biztos, hogy pénztárca barát. Én nekem is nagyon belém égett az élmény, amikor a keresztapám, aki mindenféle ilyen videófelvevő, hangfelvevő, stb. Nagyon sok eszköze van, és akkor megkért, hogy járjak utána egy bizonyos márkájú eszköznek a javításának. És akkor így elmentem, és megkérdeztem a szervizben, és mondták, hogy hát ők nem ajánlják, mert hogy nagyon drága lenne, és tényleg akkor már olcsóbb egy újat venni, meg az még jobb is lesz, meg ilyesmi. És a keresztapám meg volt olyan karakán, hogy azt mondta, hogy nem, ezt javítassuk meg, és akkor ő kifizeti ezt az árat. Nyilván nem mindenki fogja ezt megtenni, és én megértem, hogyha valaki mondjuk hogy mondjam, árérzékenyebb, akkor nem biztos, hogy ebbe az irányba fog menni, de azt mondjuk megteheti, hogy adott esetben akkor használtam vásárol. Ugye manapság már egyre könnyebb, mondjuk, hogyha ugye telefonokról beszéltünk, akár online piac tereken, nem tudom, egy marketplace, nem tudom, mennyire lehet ilyeneket mondani, de hogy vagy jófogás, vagy stb. Társai, tehát ezeken adott esetben kiváló minőségben még valaki lecserélte a legújabb generációra az alkalmas, az aktuális telefonját, akkor azt fel fogja dobni a online, aztán, hogy eladja, ha csak nem mondjuk lepasszolja egy barátnak, és azt megvehetjük, és használhatjuk boldogan. Én nekem is csak használt telefonjaim voltak ilyen okos telefonkutéren.
7: Én nekem az volt nagyon elkeserítő, amikor a falunkban meghirdették a elektronikai hulladék gyűjtést, és akkor az óvodánál volt, és mondom, de jó, hogy akkor igen, hát végre mindig őrizgettem, mindig kerülgettünk, nem tudom mennyi ilyen régi elektronikai hulladékot, pont ezért, hogy majd valamikor leadjuk. És lementem, és konkrétan egy hegy, tehát egy ilyen elektronikai hulladék hegy fogadott. Egyrésztről tök jó, hogy mindenki ezek szerint már azért próbálja és tartogatta, és oda levitte. De az, hogy azt láttam, hogy atya világ mekkora mennyiségű, tényleg egy pici, nem tudom, 2000 lelket számáló faluba egy-két év alatt mi mennyiségű ilyen elektronikai hulladék gyűlik össze, miközben meg ugye pont az a probléma, hogy egy csomó olyan anyag van bennük, amire meg egyébként szükségünk lenne, tehát hogy ez a másik, hogy ugye folyamatos anyaghiányban vagyunk, és bányászunk, és mennek a megy a csatározás, hogy honnan szerezzük be ezek az anyagokat, közben meg ott van. Ez biztos, hogy egy olyan dolog lesz, amit egyszerűen muszáj lesz kezelnünk így a jövőben, mert nem tudunk mindig csak kinyerni új és új és új nyersanyagot.
8: Igen, és az elektronikai cikkek, ez tipikusan egy nagyon fájó pont így világszinten, de akár európai szinten is, és vannak országok, ahol egy kicsit jobban működik, de összességében döbbenetes számokat lehet olvasni. Hogyha az ember egy kicsit utána néz, hogy mennyi elektronos elektronikai hulladék képződik, és ezek sokszor periféria országokba kerülnek, ahol ahol nyílt színen égetik el, légetik le róla a műanyagot, azért, hogy kinyerjék az általad említett másodlagos nyersanyagokat, amiket nemes műanyagokat, stb., amit utána lehet hasznosítani, és borzasztó környezeti és egészségügyi károsítással jár, és nagyon sokszor ezek tényleg vagy a fiókban maradnak, vagy pedig illegális úton kerülnek hasznosításra, és még mindig nagyon-nagyon sokat kéne tenni a uniós vagy akár világszinten is ezért. Egyébként pont az Európai Unióban a hulladékcsökkentési hétnek a témája az a tavaly évben az elektronika, vagy tavaly előtt, bocsánat, azt hiszem az elektronos elektronikai hulladék volt, igen, tavaly pedig a biohulladék, szóval igen, ezek azért éles témák.
7: Hát amiről beszéltünk, hogy igen, van, sajnos ez egy még nagyon-nagyon-nagyon aktuális téma, és még gyanítom sokáig az is lesz. Még egyébként még egy kis érdekes témát dobott még Beszecska mester, és tényleg jókat írtál, köszönjük, hogy feltételezi, hogy elkerülhetetlen egy olyan biológiai organizmus idézőjelben ismét megjelenés, ami lebontja a műanyagot, különben nem lesz 100 év múlva kávézó a világ végén. Hát igen, hát ebben per pillanat nagyjából ebben lehet bízni, mert hogy azért akkor döbbentem rá ennek az óriási már meglévő kárára, hogy oké, hogy hát eleve az is borzasztó, amikor látja az ember ezeket az úszószigetnyi műanyag hulladékot a tengerben, de hogy ezeket még úgy, ahogy össze lehet szedni, de ugye már egyszer Korzikán a gyönyörű szép tengerparton az áramlás egyszer csak hozott be egy hát azt néztem, hogy mi ez, mint hogyha csak ilyen hab lenne, ugye egészen apró, még ugye ez még nem is mikroműanyag, hanem csak egész abból lesz majd a mikroműanyag, de egy egészen pici apró műanyag darabkákkal volt tele a homok, és hogy hát ezt már nem fogjuk tudni mi mechanikus úton eltávolítani, tehát csak abban lehet bízni, hogy majd a természet valami megoldást talál rá.
8: Igen, ez lehet, hogy pellet volt esetleg, mert sokszor az újrahasznosított műanyag, vagy az már előállított ilyen granulátumok, meg pelletek, azok mondjuk egy hajótörés vagy hasonló esetben így belekerülnek a tengerbe, aztán kisodorolja ezeket a partokra, és nagyon durva szennyezések vannak, és akkor mennek oda az emberek, és így szitálgatják le a homokot, hogy akkor ezt megrólják. De félelmetes emberi erőforrás kell, igen, az, hogy akár egy parckasz megtisztításához is. Ugye vannak a folyómentők is, lehet, vagy érdemes megemlíteni Magyarországon a petkupásokat, akik abszolút, fantasztikus munkát végeznek, ugye Tiszató, vagy illetve a Tisza folyóban elsősorban, de most már más folyókon is jár kellnek, és egy csodálatos szemléletformáló munkával egybekötve szervezik a csapatokat, és szedik ki a folyókból, illetve a folyamokból az oda nem tartozó műanyagokat, és sok esetben egyéb hulladékot. Szóval igen, ez egy olyan probléma, ami ellen küzdeni kell, de igazából a cél az nem az, nem lehet az a cél, hogy megtisztítsunk mindent, hanem az, hogy ne is kerüljön bele. Tehát nagyon fontos, ilyen megelőzésre is helyezünk hangsúlyt. Nyilván ezeket a szennyezéseket fel kell számolni, de amíg nem lépünk abban az ügyben, hogy megelőzzük, hogy ne gyártson az emberiség ennyi műanyagot és egyéb felesleges tárgyat, hulladékot, nagyon hamar hulladékká váló terméket, addig igazából ezek úgymond egy ilyen, csak egy vakarás a sebben, amíg megtisztítjuk. Visszatérve egy picit még igen erre az isteni...
7: Bocsánat, én meg közben belép, hogy folytsam a szót, mert muszáj, mert elmegyünk a blokkunkra, és akkor innen az isteni organizmustól folytatjuk akkor mindenképpen.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsor

0: és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu per Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Budapesten megnyitották a budafoki utat a Karinthy-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál, de továbbra is tart a műszaki mentés, ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Baleset miatt a Közraktár utcában a Boráros tér után nem járható a belső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor előtt. Lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Folytatódik

0: Az átépítés a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárták le. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható, mától péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Átvilágítják a gyermekvédelmet, menesztették az ORFK vezetőjét. Különleges égi jelenség vár ránk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Erről beszélt a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint súlyos problémákkal küzd a rendszer. Magyar Péter elmondta, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. A területen dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt, majd pedig bejelentette, ha a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, és 1 milliárd forintos alapot hoznak létre az áldozatok támogatására. Távozik az országos rendőrfőkapitány, Balogh János vezetői megbízatását visszavonta a miniszterelnök. Mecser Tamás került az ORFK élére. A rendőrdandártábornok elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem jogászaként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként tevékenykedett. Átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kishányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakrabban vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta Rádióknak Stikler János, az NNGK biológusa.
5: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőr ír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni.
4: Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a holdcsarló együttállása látható június közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, északnyugati látóhatár szükséges. Napos, száraz időnk van, majd estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de Medárd nem hoz esőt. Ez azt jelenti a népi jóslás szerint, hogy mostantól 40 napig szárazság várható. Ma 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés valószínű, kicsi a csapadék esélye. A szelet viszont élénk lökések kísérhetik. 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán egy hideg front hatására, több-kevesebb napsütés mellett, főként a keleti ország részben számíthatunk csapadékra.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: Folytatódik a kávézó a világ végén, még mindig Szabó Györgyel beszélgettünk a hulladék helyzetről, hiszen a Humus Szövetség alelnöke és a Zero Hulladék Project menedzsere, és ott hagytuk abba, hogy még kedves hallgatónk Szecska Mester küldött nekünk üzenetet, amiben ugye egy olyan idézőjelben isteni organizmus megjelenését reménykedik ő is, ami majd segít megoldani a műanyag problémánkat, és itt kellett ugye félbeszakítanunk a hírblokkunk miatt, és azt ígértük, hogy itt jövünk vissza, hogy hogy ezzel kapcsolatban szerette volna még valamit mondani, György.
7: Igen, köszönöm szépen. Egy hazai, illetve egy nemzetközi érdekességet hoznék csak ide. Egyrészt pár éve, hát szerintem most már így 4-5 éve is lehetett arról olvasni, hogy egy magyar startup alakul arra, hogy egy baktérium kultúrát kitenyésztettek, ami elvileg a műanyagot lebontja majd, és úgy bontja el, hogy annak tényleg nem maradjanak káros visszamaradott kis maradványai, nem tudom, mikroműanyagok, és stb. Ezt akkor azért így mi is így megvizsgáltuk, hogy kíváncsiak voltunk, és akkor egy interjút még készítettünk is ezzel az
6: alapítóval. Két hölgy, ugye?
7: Két hölgy, igen. A Szégre Máson sem emlékszem, hogy hívták. Aztán megpróbáltuk ezt után követni így pár évvel teltével, és akkor már nem kaptunk ilyen nagyon határozott választ, vagy legalábbis igazából semmi konkrétumot. Azt mondták, hogy hát igen, most fejlesztenénk ennek a mikéntjét, ilyesmi, üzleti modell, mi egymás, semmi nem lett ebből. Nyilván most ezt nem rájuk akarom verni, mások is kísérletet kezdenek, mások is próbálkoztak. Vannak ilyen nem tudom, baktériumkoktélok, vagy ilyesmiknek hívják, amik elvileg képesek valamilyen szinten lebontani műanyagot. Sajnos sokszor kiderül, hogy mondjuk ez csak az ilyen nagyon tiszta műanyagot bontja le, tehát mondjuk ilyen nem szennyezett PET palackot, hogy adott ezt akkor valamennyire képes lebontani.
6: Hát vagy olyan lassan teszi mindezt, hogy mondjuk ez nem tudom, egy
7: igen,
6: nagy...
7: Igen, tehát ipari méretben nem igen. Skálázható. Nincs ilyen szempontból jó hírem így a hallgatóságnak, vagy a szecskamesternek. Olyan szempontból azt nem mondhatni jó hírnek, hogy amikor a tudósok vizsgálják a különböző általad is említett műanyagszigeteket és társait, akkor azért már találkoznak néha olyan baktériumokkal, amik ezeket a polimerláncokat képesek megbontani és megemészteni adott esetben ezeket a műanyag molekulákat, ami izgalmas, de azért ez se az a méret, hogy ez mondjuk egy tengeri ökoszisztémát megmentene a válságtól. Szóval én azért óvaintenék mindenkit attól, hogy ezekben bízom, vagy ebben lássa a megoldást. Inkább tényleg itt arra kell menni, hogy a termelés se elve, illetve a természetbe kerülés az már ne is jöhessen létre, mert nem termelünk annyit, nem fogyasztunk annyit, nem használunk annyi műanyagot, hogy ez egyáltalán szükség legyen erre. Nyilván se rossz, de azért most arra kíváncsi lennék, hogyha mondjuk esetleg létrehoznak egy ilyen baktériumkoktélt, vagy akármicsodát, ami mondjuk ebben segít. Milyen hatása lesz annak mondjuk az ökoszisztémára, hogyha mondjuk azt be, nem tudom, permetezzük, vagy hozzáadjuk, vagy nem tudom, a tengerhez, az óceánhoz, hát hogy viselkedik az mondjuk igen. A különböző közegekben, mondjuk az édesvízben, sósvízben, a szilárd. Tehát, hogy én ennek feltétlenül az életszerűségét sem mindig látom. Lehet ez szerintem egy aranyos kiegészítője a műanyag krízis megoldásának, de azért...
6: Nem várhatunk arra, hogy ez majd igen megtörténik.
7: Nem ez lesz a Szent Grál, igen. Ahogy az újrahasznosítás sem, igen, az említett okokból. Hogyha most már így rátértünk a műanyagokra, még nyilván másokról is fogunk beszélni, de akkor egy picit idehoznám a globális műanyag egyezményt. Nem tudom, hogy arról volt-e már szó a műsorban, vagy a hallgatók mennyire vannak képben vele. Szerintem azért így a mainstream médiának talán kevésbé ütött át a falát, hogy mondjam, tehát itt kicsit kevésbé lehetett róla olvasni. Talán nem is véletlenül, ez itt az ENSZ tagállamok tárgyalás sorozata volt, ami megpróbált egy műanyag, egy globális műanyag egyezményt, kötelező erejű, kötelező erejű műanyag egyezményt létrehozni. Nem sikerült, tehát itt a öt tárgyalási fázis volt, és akkor azokon belül is voltak különböző ilyen...
6: Mi volt a célkitűzés?
7: Az volt a célkitűzés, hogy a műanyag gyártásától kezdve egészen a használaton át az ártalmatlanításig egy olyan egyezményt hozzanak létre, ami a csökkentésre és a követésre, utánkövetésre, a felelősségre vonásra helyezi a hangsúlyt, és ehhez a tagállamok kötelezően csatlakoznak. Nyilván az olaj lobby, tehát az a durva, hogy ezeken a tárgyalásokon a különböző nagy multiknak, cégeknek nagyobb delegációt küldtek, mint a szakemberek. Tehát, hogy itt
6: egy
7: volt...
6: Óriási lobby erő, igen.
7: Igen. Itt volt tényleg, nekem is van olyan civil szervezeti ismerősöm, aki kint volt ezeken a tárgyalásokon. Mi is tagjai vagyunk egy-két civil szerveződésnek, akkor már elmondanám őket is, hogyha valaki azért is már csak mert, hogyha valaki ezek iránt érdeklődik, és esetleg angol nyelven szeretne olvasni, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani az ő anyagaikat. Egyébként amiket a mi honlapjainkon megtalálok, nem egyszer, nem kétszer tőlük vannak. A Zero Waste Europe az egyik, akiket én nagyon hangsúlyozottan javasolnék mindenkinek követésre, másik pedig a Break Free from Plastic, ugye a műanyag szennyezés ellen fellépő mozgalom. Mindkettőnek tagjai vagyunk, fantasztikus anyagaik vannak, kampányaik vannak, és elképesztő szakmai munkát képviselnek. Egy jó értelmemet lobbit is, adott esetben Brüsszelben, illetve akár világszinten is, tehát az ilyen globális paneleken. És vannak is eredmények, tehát az EU-s szinten mindenki mindenképpen. Ezen a Global Plastic Treaty-nek hívják angolul, ez a globális műanyag egyezmény, ott nem sikerült elérni. Volt egy ambíciózusok csoportosulása, úgymond, aminek egyébként az Európai Unió is tagja volt, és így egyébként Magyarország is, akik megpróbálták átvinni azt, hogy ne fogadjuk el azt, hogy egy felvizezett, egy igazából semmire se jó egyezményt hozzunk létre, és ilyen szempontból egy kicsit talán pozitívumnak is mondható az, hogy nem jött létre egy gyenge egyezmény, mert igazából azzal nem mentünk volna semmire. Igen. És van egy kis remény arra, hogy azok az ambiciózus országok, akik egyébként hajlandóak tenni azért, hogy ez egy valós hatást gyakorló valami legyen, azok hát, ha majd tovább mennek, és egyébként most már így szerveződik is ennek a további tárgyalás sorozat, ennek a globális műanyag egyezmények, szóval én ilyen, hogy mondjam, óvatosan optimista próbálok lenni ezzel kapcsolatban, és reménykedek, hogy valami létrejött, mert ha ez megtörténne, ha most már lehet, hogy nem is az ENSZ égisze alatt, de mondjuk sok-sok ország, tehát EU és egyéb olyan kis államok, periféri országok, de akár nagyobb államok is, akik hozzácsatlakoznak, most egy USA nem fog valószínűleg csatlakozni, egy Szaúd-Arábia értelemszerűen nem fog. Nem. Igen, de vannak akik már tudnak hatást lenni az, hogyha ők összefognak, és mondjuk tesznek is azért, hogy tényleg kevesebb legyen legyártva, kevesebbet használjunk, kevesebbet fogyasszunk, az újrahasznosítás
6: hatékonyabban működjön. Egyszer használatos, mert egyébként azért nagyon-nagyon nehéz kérdés ez az egész műanyag kérdés, mert hogy az egész civilizációnkat áthatja a műanyag, és valójában nyilván nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Hát régebben ezeket mind mondjuk fából kellett volna megcsinálni, nyilván ha mindent fából csinálnánk, vagy papírból, ugye, tehát ilyesmi, ugye az is fa, akkor az is borzasztóan káros lenne. Tehát a műanyag egyébként óriási segítség van, csak egyszerűen az a mennyiség, amiben ezt használjuk, ez egyszerűen fenntartatlan, és tényleg az a baj ezekkel, amikor mondjuk nem nemzetközi egy ilyen megegyezés, hogy hogy mondjuk az Európai Unióban mi már itt egészen normálisan kezeljük, de mondjuk elmegy az ember egy kicsit mondjuk Ázsiába, vagy a Közel-Keletre, és azt látod, hogy hát olyan szinten van elképesztő mennyiségű műanyagszennyezés, és mivel hogy hát a tengerek nem ismerik a határvonalakat, ugye ugyanúgy bemosódnak a folyókból a tengerekbe, és aztán ezek ugyanúgy nemzetközi problémává válnak.
7: Abszolút. Igen, és itt azért az nagyon fontos látni, hogy ezek a periféri országok, mondjuk Ázsiában, vagy akár afrikai országok, közép-amerikai, dél-amerikai országok, sokszor megvizsgálják, hogy honnan kerül a természetből a legtöbb műanyag, és sokszor ők a lutasok, úgymond, legalábbis őket kiáltják ki a felelősnek, miközben azért, hogyha megnézzük, hogy oda honnan áramlik a műanyag, akkor azért azt látjuk, hogy ezek a nyugati, észak-amerikai és a többi európai ország nagyvállalatoknak a műanyag, egyszerhasználatos műanyag
6: kerül ki oda. Akik a kezüket, hogy ők nem felelősek, érted?
7: Akik jó, hát majd mi begyűjtjük, majd újrahasznosítjuk, és akkor mégis azt látjuk, hogy az újrahasznosítás az gyakorlatilag nem megoldott, hogy egyfolytában a gazdag országok, itt az egyik kommentben Japánt is megemlítették, hogy ott is vannak jó példák, de Japán, akár az Egyesült Királyság, tehát európai országok is töménytelen mennyiségű műanyagot és egyéb hulladékot, de itt most beszélünk a műanyagról, exportálnak. Sokáig ugye Kínába mentek ezek, Kína bezárta a határait, most már Kambodzsába és különböző dél-kelet-ázsiai országokba is, és a különböző periféri országok nem tudnak mit csinálni vele. Hát, hogyha egy gazdag ország nem képes ezeket újrahasznosítani, akkor hogy tudna egy szerencsétlen szegényebb ország? És
6: igen, és képmutatás ez azt mondja, hogy hát mi nagyon tiszták vagyunk, persze, miután igen, fogjuk, és aztán igen, átküldjük valahová, máshová, ahol le lehet fizetni az embereket azért, hogy belefulladjanak a mi szemetünkbe.
7: És sokszor ezekben az országban megvolt az újrahasznált kultúrája, tehát ott élt, volt a piacokon és a mindennapi életvitelekben, és oda is főleg, tehát olyan mennyiségben küldtünk mi, mondjuk így, eldobható egyszerhasználatos műanyagokat, amikbe most kicsit csúnyán mondva belefulladnak. Legyen szó akár textil hulladékról, de akár tényleg a műanyagról és társairól.
6: Mindig próbálunk itt a műsorban a megoldás felé haladni, vagy azt keresni. Nyilván az egyik megoldás az, hogy kevesebb műanyag legyen, de azért az látszik, hogy per pillanat azért elég nehéz lenne műanyag nélkül létezni. Ti miben látjátok a megoldást? Milyen lenne szerinted egy optimális működési rendszer?
7: Jó kérdés. Egyrészt nagy szükség lenne igen egy globális összefogásra is, de amíg az nincs meg, addig is régiós, helyi szinten tudunk tenni, vagy országos szinten, akár jogszabályokkal, akár ugye ez az említett újra használható, bocsánat, javítatáshoz való jog, vagy akár az, hogy mondjuk egy település korlátozza azt, hogy a vendéglátóegységek mondjuk egy adót kivessen, teszem azt az eldobható, egyszer használatos étel és ital tartó dobozokra, meg palackokra, stb. Tehát az elviteles élelmiszerekre, ennek a csomagolásaira. Ez például megtette egyébként Tübingen városa Németországban. A McDonald's az jól beisperelte az önkormányzatot, hogy őket nem lehet a német jogszabályok szerint nem kéne, hogy így ilyen diszkriminatíve fellépjenek ellenük, de szerencsére egyébként ez pár éve történt, és szerencsére azóta kimondta a bíróság, hogy minden joga megvolt ennek a városkának arra, hogy egyrészt az érintett piaci szereplőkkel is tárgyaltak előtte, elmondták, hogy közösen tervezték meg ezt a jogszabályt, elmondták, hogy milyen alternatívákat kínálnak, segítettek nekik olyan vállalkozókkal kapcsolatban lépni, akik az újra használható csomagolásokat a rendelkezésükre bocsájtották, stb. Tehát, hogy megszervezték a rendszert köré, és joggal végül is bevezették ezt a, mint most már tényleg papíron is kimondhatják, hogy joggal megszervezték ezt az adónemet. Ez például egyébként egyre többen kezdenek ezen gondolkozni az önkormányzatok, hogy lehet, hogy valami ilyesmit kéne, mert óriási költsége van egyébként annak, hogy tisztítsák, vagy ugye a kukákat, a köztéri kukákból elszállítsák a hulladékot, hogy egyébként az élelmiszer hulladékhoz is kapcsolódik, most ez egy másik példa, de oda is kapcsolódik egy nagy költség, és pont a napokban jött ki egy tanulmány, az szintén a Zero Waste Europe honlapján található meg, ami költséghaszon elemzést csinált a bordói nagy régiónak a közösségi komposzt támogatásáról, ahol az jött ki, hogyha ott egy 100 közösségi komposztpontot már létrehoztak, és még az elkövetkezendő pár évben még 400-at terveznek, és azt vizsgálták meg, hogy ennek gazdaságilag milyen racionálitása van, és azt látták, hogy a különböző költségeket és hasznokat számba véve, tehát ilyen jelenértéket megvizsgálva, igazából akkor járnak jól, hogyha ők tényleg befektetnek abba, hogy most a közösségi komposztálás elterjedjen. Nyilván akkor ehhez még lehet kapcsolni egy helyi komposztálás támogatását, mondjuk komposztkeretek osztásával, illetve komposztképzéseknek a tartásával, illetve adott esetben a biogázüzemek és a komposzttelepeknek a felfutatásával és a biológiai hulladék külön gyűjtésével. Szumma szummárom, tehát ez gazdasági racionalitás is sokszor, hogy a műanyag, illetve egyéb hulladékok ellen fellépjünk, és ne égetőket építsünk, hanem zero waste, nulla hulladékos megoldásokat választunk.
6: Szerintem egyébként teljesen logikus, csak nyilván ez egy nagyon erős gazdasági lobby ellenérdek, hogy hát gyakorlatilag arra van a szükség, hogy egy környezetterhelési adót kivetni, azt megnézni, de bármilyen termékről legyen szó, valójában meg kéne nézni az egész élettartama alatt, milyen terhelést jelent a környezetre a gyártása során, az újrahasznosítása, a szállítása, stb. És ennek megfelelően lehetne kialakítani különböző kategóriákat, ki hova esik, minden nagyobb a terhelés, annál magasabb az adó. Biztos vagyok benne, hogy a kezdeti hőbörgés ellenére az lenne, hogy megtalálnák a módját a cégek arra, hogy hogyan lehet akkor kevésbé terhelővé tenni a termékeiket. Mert addig, amíg mondjuk nem tudom, négyszeresen be lehet csomagolni cellofánba valamit, meg műanyag dobozba, stb., addig miért ne tenni az a legolcsóbb módja a szállításnak, hogyha az van, hogy ez plusz költséget jelent adóformájában, akkor biztos vagyok benne, hogy hirtelenjében rendkívül innovatívak lennének és megoldanák a dolgot, csak ugye ez megint az van, hogy igen, ez egy adó, akkor az megint az áremelkedés, tehát megint az, amit az előbb is mondtam, hogy elkerülhetetlen az, hogy ez a fajta fogyasztói társadalom, ahol nagyon-nagyon olcsón tudunk dolgokat venni, ez biztos, hogy hosszú távon nem fenntartható. Valahol, valamilyen szinten engedni kell, akkor azt kell mondani, hogy rendben van, akkor használjunk drágább csomagoló anyagokat, vagy oldjuk meg ez drágábban, de oldjuk meg. Tehát, hogy ez szerintem csak ez a járható út.
7: Igen, abszolút, csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, amikor Magyarországon az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szigorítást bevezették, akkor az egy kifejezetten ambiciózus jogszabálytervezet született, és végül Nyíregyháza környékén valami nagy műanyag gyártó előállító csomagoló cég volt az, akinek a lobbija miatt ezt visszaléptek, és végül is az EU-s minimumot teljesítjük ebben a téren is. Tehát, hogy igen, ezek sokszor sajnos a piaci logika, vagy hogy mondjam, a piaci lobby az ellen van. hát igen.
6: Nyilván nagyon, én például sokszor elmondom, nagyon nem szívesen lennék egyébként politikus, mert baromi nehéz, mert nyilván a gazdasági érdekeket is figyelni kell, egy nagy, mondjuk ebben az esetben van egy nagy helyi gyártó, ami nem tudom hány embernek ad munkát, mennyi adót fizet be, stb. Nyilván az ő kedvében is kell járni, tehát hogy ez egy ilyen folyamatosan a kecskének is jól kell lakni, a káposztának is meg kell maradni. De nincs más megoldás, mint ahogy Szecska mester is írta, ha szeretnék, hogy 100 év múlva is legyen kávézó a világ végén, tehát hogy ez az egyetlen egy irány, különben tényleg belefulladunk a saját szemetünkbe.
7: Nem mutogathatunk örökké a többire, nem mutogathatunk a politikusokra, meg a nagy cégekre, mindenkinek is meg kell tenniük, de igen, ugyanúgy a cégeknek, meg a politikusoknak is megvan a maga szerepe, és mondjuk nyílt levelekkel, különböző petíciókkal, stb. Azért tehetünk azért akár egyén szinten is, hogy ők jó esetben változtassanak. Mi igyekszünk ezért is dolgozni, illetve az egyéneket is próbáljuk edukálni, akár rendezvényekre való kitelepüléseken, stb. Mindenki tegye meg a saját szintjén azt, amit képes megtenni.
6: Igen, ez szerintem egy nagyon fontos tevékenység, amit csináltok, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hát most mit számít, ugyanez, mit számít az, hogy most én újra hasznosítok, vagy nem hasznosítok újra. Nagyon is sokat számít, hiszen belőled van még 8 milliárd másik, és ez mind együtt összeadódik, ráadásul azzal is rengeteget változtattunk, hogy kitől vásárolunk, tehát a vásároló erőnk az egy óriási nagy tény, a szavazatunk is egy óriási befolyásoló dolog, tehát hogy nem szabad ezt alábecsülni, igenis fontos ezeket a dolgokat vinni és terelni egy irányba. Összetett a probléma. Én személy szerint azt gondolom, hogy itt a műanyag kérdéskörbe, aztán ezt tényleg lezárhatjuk, muszáj lesz előbb-utóbb a valamilyen lebomló műanyag típust használnunk, mert hogy anélkül nem fogunk tudni, tehát teljesen nullára nem fogjuk tudni lecsökkenteni, tehát hogy a természetben is minden úgy, én mindig a természetet nézem, mint etalont, a természetben minden a körforgásban van, tehát valami olyan rendszert kell megtalálni, ahol ez vissza tud kerülni a körforgásba csak.
7: Igen, én ezt aláhúznám, amit említettél, hogy itt nem feltétlenül a műanyagot akarjuk, mint olyan az ördökként a falra festeni, hanem tényleg az egyszer használatos műanyagnak a minél visszafogottabb fogyasztásra kéne hangsúlyt helyezni, mert nem tudunk, tehát hogy ebben a jelenlegi világban technológia, akár az űrtechnológia, vagy tényleg a körülöttünk lévő eszközök, elektronikai eszközök, az autók, stb. Ezekbe kell, szükségünk van műanyagra. De igen, akkor legyen egy utóbb tényleg olyan, ami lebomlik, vagy pedig minél kevesebb meg alternatíva. Csak azért fontos tényleg azt is látni, hogy itt ahogy a műanyagnak is megvan a maga környezeti lábnyoma, úgy az egyéb alternatíváknak is. Tehát, hogyha mondjuk egy műanyag szívószálat, egy papír szívószálra, vagy műanyag, nem tudom, evőeszköz papír, vagy ilyen fa evőeszközre cserélünk, stb. Azoknak mind megvan a saját környezeti lábnyoma. Éppen ezért a megoldás az újrahasználat, tehát hogy próbáljuk minél inkább a klasszikus újrahasználati rendszereket támogatni és növelni, és azokba fektetni inkább, és nem az égetőkbe, mert azok tudnak hosszú távú megoldásokat nyújtani.
6: Igen, hát és igen, itt jön be az, hogy keressük azt a megoldást, tehát tűzzük ki célnak azt, hogy zero waste, és aztán valahol remélhetőleg előbb-utóbb el tudunk jutni erre a szintre. Az újrahasznosítással kapcsolatban még hadd kérdezzek, vagy hadd térjek vissza arra a kérdésemre, hogy milyen magas százalék újrahasznosítást látsz reálisnak mondjuk az elkövetkező, nem tudom, 20 évben, tehát meddig lehet szerinted így a jelenlegi technológiával eljutni?
7: Ez jó kérdés, itt az anyagtípustól is függ ez, tehát hogyha mondjuk a fémet vagy az üveget nézzük, akkor azok gyakorlatilag végtelenszer és 100%-ban újrahasznosíthatóak, ezek egyébként ezért is elég jó anyagok. Most nyilván, hogyha egy üvegcsomagolásról, üvegital csomagolásról beszélünk, akkor annak viszonylag nagy a tömege, törékeny is, tehát így megvannak azok a negatívumai, amik miatt lehet, hogy nem fogja választani egy adott gyártó vagy piaci szereplő. Ennek ellenére abból nem fog mondjuk semmi kioldódni az italunkba. Habár akkor tényleg így csak egy nagyon rövid zárójelbe ide tenném, hogy kijött egy olyan kutatás is Franciaországban nem olyan régen, hogy ami azt mondta, hogy a üvegcsomagolásokban, az üvegital csomagolásokban több a mikroműanyag, mint a műanyag csomagolásokban.
6: Igen.
7: Ami egy helytelen értelmezés volt
6: egyébként. Igen, egy csúsztatás volt egy picit.
7: Igen, de ugye ez is mutatja, hogy mennyire ugye polimerektől függünk, hiszen ez a polimer alapú festékek, amik a kupakokban voltak, azokból is kioldódott ez a mikroműanyag, szóval nem egyszerűen mindig a választás, de minden esetre, hogyha mondjuk egy üveg vagy egy teszem azt, mondjuk kukulacsból egy rozsdamentes acélt választunk, akkor azért ezzel még mindig jobbat teszünk, mint hogyha eldobható műanyagot, vagy adott esetben sokszor használatos műanyagkulacsot választanánk. Szóval egyrészt csak egy kicsit mindenkinek akartam javasolni, hogy a műanyagot meg a fémet válassza, és egyébként olyan szempontból, bocsánat, az üveget vagy a fémet, és olyan szempontból az üveget, hogyha az újra tölthető. Ugye egyre kevésbé találkozunk olyan újra tölthető italcsomagolásokkal, tejet, pezsgőt, stb. Már nem lehet, de még borokat, söröket, illetve szörpöket még lehet. Ha tehetjük, akkor vásároljuk ezeket, bár nem ez feltétlenül könnyű dolgunk a visszaváltásában, mert ugye ez se annyira támogatja a jelenlegi rendszer, de azért nem lehetetlen, szóval, ha valaki nagyon elkötelezett, akkor tudja.
6: Hát én annyira vén vagyok, hogy még emlékszem, amikor igenis lehetett mondjuk üvegbe venni a szénsavas műdítőt, jó, igen. Mondjuk akkor is volt a rettenetes műanyag zacskós telje, és pont meséltem, hogy igen, hogy találtunk a pataktisztításnál 1974-es műanyag teljes zacsit, ami teljesen érintetlen volt, tehát hogy már akkor is megvolt, de akkor mondjuk például borzadályos fürdőszoba kilépőket szűttek belőle például, a családban is volt valaki, aki csinálta, tehát hogy azért volt olyan világ, amikor tudtunk ezek nélkül, a műanyagok nélkül működni, meg tényleg a régieknél, meg tényleg nem keletkezett szemét, ott tényleg zero waste volt, mert mindent újra hasznosítottak. Tehát, hogy vagy a komposztban, vagy az állatoknak ment, vagy újra hasznosították, de mondjuk az is tény, hogy egy teljesen másfajta életvitelt éltek. Tehát, hogy azért azt azért figyelembe kell venni.
7: Igen, a legjobb, hogyha tényleg így a funkciójában tudjuk minél hosszabban használni, akár rendszer szinten, vagy akár más funkcióra így hasznosítani. Egyébként az ital csomagolások tekintetében egy finn vagy egy észak meg nyugat-európai példákat látva azt lehet látni, ilyen 90 pluszos, akár ilyen 98% környéki visszagyűjtési arányok vannak, tehát nagyon magas tud lenni ez a visszagyűjtési arány. Az, hogy most ez újrahasznosításban konkrétan mennyire csorog le, ebben a PET-re vonatkozó tanulmányban ebben vannak konkrét számok, szerintem ilyen 60-70-es rémlik nekem, hogy talán annyit el lehetne érni például a PET italcsomagolásoknál, az egyéb PET, mondjuk tálcák és egyéb csomagolásoknál nem biztos ilyen magas az arány, de ott is azért lehetne ezen még nagyon sokat javítani. És akkor mondom, ez tényleg innentől kezdve már igazából anyatípus függő, hogy mondjuk egy fából, fémből, papírból, stb. Mennyit lehet elérni. Én nagyon konkrét számokat én nem is biztos, hogy tudnék mondani, de biztos, hogy azért sokkal nagyobbakat, mint most.
6: Igen. Hát itt jön be, amit az előbb mondtam, hogy hát ha azt mondjuk, hogy azokat az anyagokat terheljük nagyobb adóval, amiket nehezebb újra hasznosítani, akkor nyomjuk a piacot abba az irányba, hogy ne ezeket az anyagokat használják.
7: Tehát, ez az ökomodulációja, úgymond ezeknek az adónemeknek, legyen szó mondjuk egy kiterjesztett gyártói felelősségi díjról, vagy egy termékdíjról, vagy hasonló olyan adónemekről, amik a csomagolásokra vonatkoznak, és a gyártókat lökik, elmagatják bizonyos
6: irányban. És ráadásul az a pénz, ami befolyik plusz adóként, az meg felhasználható arra, hogy mondjuk
7: és azt arra kéne, és ez jó esetben bele is van építve a szabályozásba, hogy bizonyos százalékban. Egyébként a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló EU-s rendeletbe ez be is van építve, hogy bizonyos százalékban az újrahasználati rendszerekbe kell átforgatni ezeket a bevételeket, amik ebből származnak.
6: Kicsi reklámblokk, és akkor jövünk vissza.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában, Menorca.
9: nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
11: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
12: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
15: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Utolsó blokkunkhoz érkeztünk itt a Kávézó a világ végén, mert még mindig Szabó György a vendégem, aki a Humusz Szövetség alelnök és a Zero Hulladék Projekt menedzsere, és ígértük nektek, hogy egy kicsit még visszakanyarodunk a mohuhoz. Ugye szerintem mindenkinek megvan a véleménye, erről sokféle véleményt lehet hallani, ugye a mohunak a rendszeréről, meg ugye az 50 forintos betétről. Nektek mi a véleményetek? Egyrészt az 50 forint betétre, hogy ez jó ez a rendszer, illetve ugye szóba került még a szerves hulladék gyűjtése, csak aztán belét kellett folytsam a szót.
2: Igen. Alapvetően a mohu létrét azért az sok vitát generált a szakmán belül, illetve a piac szereplők között. Mi a gazdasági oldalt annyira nem látjuk, én azt nem is tudnám annyira kommentálni, viszont az biztos, hogy volt egy-két olyan kezdeményezés, ami előremutatónak tűnt, illetve egyébként egyfajta konstruktív párbeszédre nyitottak ők velünk szemben például, ami mondjuk az előző rendszerben a minisztériumok felől nem annyira volt meg, tehát mi ezt már díjazzuk. Ennek ellenére azért számomra...
1: Ha valaki szóba áll veletek, az már csodás.
2: Igen, és még adott esetben meg is hallgatja a véleményünket, és mondjuk egy mohus PR cikkbe például bekerül a Zero Waste Europe-nak az anyaga hivatkozásként, tehát azért én láttam ott mindenképpen pozitívumokat. Az, hogy mi lesz Magyarországon így a hulladékgazdálkodás jövője, így hogy az új kormányzat akarja ezt a koncesziós rendszert gondolni, azt én nem tudom. Őszintén szólva én magam a decentralizáció felé lépnék el szívem szerint inkább, tehát hogy megint egy kicsit az önkormányzatok kezében nagyobb hatalmat adni, és ők helyére, illetve regionális szinten szervezik meg saját maguknak a hulladékgazdálkodást. De most mondjuk, hogy ezen lendüljünk túl, mert ez még a jövő zenéje. Maga a biokukás rendszer az azt látjuk, hogy az ígéretek ellenére nagyon nem tudott kiszélesedni, tehát ott azt tervezték, hogy ez már országos szinten fog működni, nem jött be. Nekünk szombaton volt egy komposztfórumunk, ahol közösségi komposztpontok vezetői gyűltek össze, illetve önkormányzati képviselők is jöttek volna, végülisán is nem jöttek el. Mindenesetre ott a MOHU munkatársa is ott volt, és ő azt mondta, hogy az elkövetkező 4 évben szeretnék majd ezt a kiterjesztést tényleg megvalósítani, ahhoz egy-két jogszabályváltozásra még szükség lesz, de ők ebbe az irányba lobbiznak, ami szerintem egyébként pozitívum mindenképpen. Visszatérve az 50 forintos rendszerre, ugye ez a DRS, vagy ez a betétdíjas rendszer, bocsánat, most már az a korrekt, hogy visszaváltási díjas, ugye ezt régen hívták betétdíjnak az újra tölthető palackokra. Ez a betétdíj fogalom, ez a jogszabályból kikerült azóta, és most már minden visszaváltási díjnak hívunk, azt is, ami eldobható, és azt is, ami az újra tölthetőre vonatkozik. Ez szerintem nem annyira szerencsés, illetve sok szempontból azt látjuk, hogy a jelenlegi jogszabály és a felállása ennek az új rendszernek, ez nem támogatja sajnos az újra tölthető italcsomagolásokat. De hogyha ezen túlendülünk, szerintem egyébként összességében az egy nagyon fontos és klassz dolog, hogy ez belépett ez a DRS rendszer így a magyar valóságba. Szerintem ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, vagy elengedhetetlen, hogyha azt akarjuk, hogy az italcsomagolások azok tényleg nagy számban vissza legyenek gyűjtve. Értelemszerűen otthon is kidobhatjuk, hogyha ezt az 50 forintot nem sajnáljuk, akkor otthon is kidobhatjuk a műanyag kukába. De azért mégiscsak az a realitás, hogy a magyar lakosság az rendkívül árérzékeny, és összegyűjti ezeket a palackokat és dobozokat, és elviszi a boltba, és visszaváltja. És szerintem még a mohut is meglepte, hogy milyen nagy a használati arány, vagy visszagyűjtési arány, szóval ilyen szempontból szerintem ez egy egyenre kvázi sikersztori. Hogyha mondom, az újratölthető faktort vesszük, ott hiába próbáltunk mi mind a piaci szereplők, mind a mohu fele, mind a minisztérium fele lobbizni az újratölthetők mellett, vagy a támogatása mellett. Egyen pillanatban sajnos a rendszer inkább demotiválja a szereplőket ezeknek a használatára.
1: És mire hivatkoznak? Miért nem támogatják ezt?
2: Azt mondják, hogy ez most ilyen pillanatban nincs a fókuszban, ők az eldobható egyszer használatosra hozták létre, és majd, hogyha EU szinten ez kötelező lesz, akkor elmennek. Mostán van környezetvédelmi minisztériumunk, mostán lehet, hogy már nem ez a hozzáállás lesz. Én nagyon reménykedem. Hozzáteszem, ez EU-s kötelezettség is lesz a korábban említett csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendelet miatt. Tehát abban már konkrét újrahasználati célszámok vannak beírva, amiket nekünk is teljesítenünk kell, és ezt konkrétan áruházi szinten fogják majd ellenőrizni. Ennek ellenére most távolodunk ettől, szóval egy kicsit ilyen szomorú ez, hogy egyre kevesebb van, és aztán majd, amikor muszáj ezt, akkor meg majd vissza, amikor már valószínűleg több erő befektetés kellene, mint hogyha most még megtartnánk. Na mindegy, hát ez...
1: Hát jó, igen, ez a hosszú út, amin így megy az ember, mert hogy hát nyilván sokkal jobb lenne, hogyha nem ha újra lehetne hasznosítani, tehát olyan üvegek lennének, amiket aztán újra lehet használni, mint az, hogy oké, tök jó, hogy újra hasznosítunk, de azért az mégiscsak újra hasznosítás. De én is azt gondolom, hogy egyébként ez egy jó rendszer, ugye sokszor beszélgetek beszélgetek erről emberekkel, és aztán amit már többször említettem, hogy az emberek egész addig szeretnek zöldek lenni, amíg valamiféle kompromisszumot nem jelent rájuk nézve, és tudnak morogni az 50 forint miatt, de hát mondom, figyelj, de hát tök jó, mert így legalább akkor motiválva vannak az emberek, hogy összeszedjék, és nézd meg, hogy egy fesztivál után, stb. Milyen szinten összegyűjtik ezt, és tényleg egész komoly összegeket össze lehet szedni. Tehát itt említettem a zene alatt is, hogy egy kollégám egy ilyen kétnapos forgatáson 25 ezer forintnyi ilyen üveget összeszedett, ami nekem egyébként meg külön szimpatikus, hogy ugye ezt rögtön föl lehet ajánlani különböző civil szervezetek számára, mint támogatás, ami szerintem szuper jó ötlet, és ezt én abszolút erre buzdítanék mindenkit, hogy azt a pár száz forintot, amit ilyenkor bevált, azt igazából egy ilyen talált pénzjellegű jelleggel akkor tényleg adja valakinek, akinek az nagy segítség.
2: És ilyen szempontból szerintem kifejezetten jól megdizájnolták azt a rendszert, tehát az, hogy kérheted bondban, kérheted készpénzben, illetve rögtön banki utalásra is, vagy pedig ugye adományban. Szerintem ez le a kalappal, ahogy ezt megcsinálták.
1: Nyilván ezek az automaták itt ott a túlterheltség miatt nem feltétlenül működnek úgy, ahogy kell.
2: Tény, meg illetve nagy a teher, úgymond a áruházakon is adott esetben, de azért a maga az, hogy egyébként üvegekre is kiterjesztették, azt szerintem szintén megsüvegelendő, mert a legtöbb országban ez műanyagokra is a fém italos dobozokra van, szóval már ez is valami, legalább nálunk az üvegekre is.
1: Igen, és hát ez is látszik, hogy igen, a hosszú út, mert ugye sok mindennel próbálkoztunk, ugye voltak ezek a hulladékszigetek itt ott, ahol lehetett vinni, de hát az ugye az teljes katasztrófába fulladt, mert tényleg a pelenkától a használt matracig minden ott kötött ki. De hogy igen, hát ez is nyilván egy olyan rendszer, amit így pofozgatni kell, de én is azt gondolom, hogy fontos, hogy azért elismerjük azt, amikor történik valami, ami jó, hogy ne csak mindig az legyen, hogy akkor nyívákolunk azon, ami nem.
2: Igen. És akkor reménykedjünk, hogy az összegyűjtött petpalackokból, amink tényleg petpalack lesz ezután is, és lehetőleg mondjuk itthon dolgozzák fel, vagy legalábbis Európában. Hogyha még szabad egy picit ehhez a témát kicsit átvinnem a ruhák, a textilek irányába.
1: Abszolút.
2: Petpalackokból készülnek a legtöbbször az ilyen műanyag ruhák. Hogyha megnézzük a divatipar, az most már sokkal inkább műanyag függő, mint a hagyományos textilek függője, mert nagyon olcsó ezeknek az előállítása, és egyébként egy picit itt meg a újrahasznosításra is visszakanyarodnék, mert sokszor lehet azt olvasni, hogy ezek mondjuk újrahasznosított poliészterből készültek ezek a ruhák, és akkor mondjuk ott van címkézve, hogy ez egy zöld kollekció, stb. És igazából sajnos sokszor azt lehet látni, hogy például a webshopokban, amit árulnak újrahasznosított poliészterként, meg sima poliészterként, az még ugyanaz a termék. Tehát adott esetben nem is biztos, hogy el lehet mindent hinni az adott gyártónak. Nem beszélve arról, hogy megvizsgálták azt, hogy mekkora a mikroműanyag kibocsátása. Itt a mikroműanyagra még annyira nem tértünk ki, vagy valamennyire kitértünk, de azért ez egy elég bő téma.
1: Hát az egy külön univerzum sajnos.
2: Igen. Ugye nagyon körbevesznek minket, és nagyon sokszor egyébként cigicsikekből is itt a reklámszünetben erről is beszéltünk, de például a textilekből is oldódnak ki ezek a mikroműanyagok. Mint az újrahasznosított textilekből, azokból sokkal nagyobb 55%-kal nagyobb mennyiségben oldódnak ki ezek a mikroműanyagok, és ráadásul kisebb nanó vagy mikroszálak, ami azt jelenti, hogy könnyebben belélegezzük.
1: Mondjuk
2: Igen. Az azt jelenti, hogy könnyebben belélegezzük, vagy a szervezetünkbe kerül, és ott negatív ilyen gyulladásos, vagy adott esetben, hogyha mondjuk valami mérgező anyag kapcsolódik hozzá, akkor még durván folyamatokat tud elindítani. Szóval ezt csak így megemlíteni, hogy még így bedobnám, hogyha valaki egy textilek
1: irányítja. Valaki túl jól érezte volna magát itt az utóbbi két. Igen, ezt se felejtsük
2: el. Igen, hogy érdemes kerülni azért, hogy magunkat nem csak az eldobhatott csomagolásokkal, hanem mondjuk a ruhánkban, szőnyegünkben, használati, nem tudom, eszközeinkben, butorainkban se feltétlenül műanyaggal vegyük körbe, mert azért ennek megvan egy, mondjuk, hogyha van egy kisgyerek, aki mindent a szájába vesz ugye a háztartásunkban, akkor azért őt is tudjuk óvni. Lehet, hogy mondjuk egy felnőtt szervezet az már ez egy kicsit jobban megküzd, vagy nekünk kevésbé ártalmas, de azért...
1: Ez majd kiderül,
2: nézve azért azt lehet látni, hogy azért ez egy elég problematikus dolog. Van egy ilyen streaming oldalon elérhető Plastic Detox című film, amit pont most egy ilyen vetítést csináltunk a Humuszházban. Kertmozinak szerettük volna, de sajnos nem jött össze. A idézőjelben rossz idő, természetesen nem rossz, csak az esős idő miatt. És ez is arról szól, hogy lehet a gyerekvállalást elősegíteni, hogyha valaki azt látja, hogy nem jön a gyerek, akkor lehet, hogy például a műanyagról való lemondás és a műanyagok kerülése is segíthet ebben. És ez például a ruháinkban, illetve nagyon sok konyhai eszköztől kezdve mindenféleben lehet tenni ezért.
1: Hát gyakorlatilag egy nagy kísérlet, emberkísérletben vagyunk benne, mi vagyunk a fehér egerek, és tényleg senki nem tudja, hogy ez pontosan milyen eredménnyel fog járni. Ugye a legdurvább helyeken is felfedezték már ugye a mikroműanyagot, meg azt hiszem, hogy ugye az agyunkba is bejut, ami ugye egy elképesztően veszélyes. Igen. És hogy mennyi mindenből, igen, tehát hogy mindenki a PET palackokra asszociál, de hogy ez még akár a legkevésbé kerülnek ki a mikroműanyagok onnan, hanem igen, pontosan a ruhák, az autó, a gumiabroncsok, igen, meg a festékek például.
2: Abszolút.
1: Igen. És tényleg megnéz az ember egy felületet, amit lefestettél, akár egy év vagy két év, ugye elkezd lemálani, és annak igen. a jelentős igen. része
2: nagyon
1: az...
2: Nagyon polimer alapú festék igen. is. Igen. Igen. Szóval... Nagyon tudatosnak kell lenni, hogyha valaki ezeket mind kerülni.
1: Én nem tudom. Én ezt valószínűleg igen, ezen a bolygón már nem is lehet, igen, ez benne van. Tehát amit mondtunk, hogy ez már itt marad, tehát itt remélhetőleg a természet majd talán talál rá valami megoldást, de addig is igen, nekünk azért gondolom én azt, hogy legalább az egyszer használatosokat kell valami olyan természetes alapú dologra kiváltani, és igen, és közben megcsökkenteni a mennyiséget. És még akkor tök jó, hogy felhoztad még így a végére, még a csikkeket, mert az nekem nagyon-nagyon fájó problémám, hogy a csikk probléma, és tényleg mind a mai napig azt lehet látni, hogy emberek úgy gondolják, hogy a csikk az nem is szemét, mert hogy tényleg lehúzza az ablakot konkrétan, a pirosnál, és megy ki a csikk, szóval...
2: Megy a csatornába, megy az útszélre, és ez a világnak a leggyakoribb egyszer használatos hulladék típusa. És az a durva, hogy ebben műanyag van, illetve ugye, ahogy elszívják az emberek, mindenféle káros vegyi anyagok is kerülnek bele, amik utána mennek a természetbe, és mikroszálakká aprózódnak ezek a szűrők is, amik a műanyag csikkekben vannak. Ez ember nem realizálja, hogy ez egy műanyag szennyezés, amikor eldobja, de ez sajnos az. És tulajdonképpen veszélyes hulladéknak kellene kezelni EU-s szinten. A jogszabály szerint annak kéne kezelni, mert olyan anyagokat tartalmaz, illetve mondom, gyakorlatilag mikroműanyagot is teszünk a környezetbe, amikor eldobjuk ezeket a csikkeket sajnos, szóval van már kezdeményezés, ez a No Bats Day, azt hiszem pont a napokban fog élesedni, talán tavaly is volt már, és idén is európai kezdeményezés szintén, szóval mindenkit igen, buzdítok arra, hogyha esetleg cigarettázik, akkor ne cigarettázni, de ha mégis, akkor meg ne dobálja. Csak
1: ugye igen, kérdezem. Igen. Meg nyugodtan, ha valakit láttok, hogy eldobja a csikket, kedvesen, de határozottan hívjátok fel a figyelmét arra, hogy a csik manó nem fogja összeszedni, meg eltüntetni, pontosan. Tehát hogy ez bizony szemét.
2: Nem beszélve arról, hogy egyébként ezzel még az egészségünket se óvjuk, hogy filterek vannak ezekben a cikkben, ez a hashtag nofilter címen fut ez a kezdeményezés, hogy ne legyenek legalább filterek, mert még egyébként mélyebbre is szívják a cigizők, és a tüdőkben még mélyebbre lekerülnek ezek a káros anyagok, és gyakorlatilag egészségesebbek nem lesznek tőle, hogy filter van benne, viszont a környezetet jobban szennyezi, és egyébként ők is, még az ő egészségüket is.
1: Akkor vissza a mezitlábas fecskéhez. György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy hasznos volt a hallgatóknak, és nekem mindenféleképpen, föl is fogok menni a humus.hu-ra és megnézem ezeket a dolgokat, amiket említettél. Köszönöm, és hát kívánom nektek a további sok energiát ahhoz, hogy folytassátok ezt a nagyon fontos küzdelmet, amit csináltok.
2: Igyekszünk, én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én meg köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Az ismétlés természetesen szombaton megy, és aztán pedig fölkerül a Spotify-ra és egyéb podcast platformokra, úgyhogy vissza is tudjátok hallgatni az adást. Köszi, szevasztok!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfólió

0: rádiókafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu per Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban baleset történt a 8. kerületben, a Vajda Péter utcában, a Bláthy Otto utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, és baleset miatt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél nem járható a külső sáv. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton kifelé a Bakcsomópontig, a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Lezárták már a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Mától péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani a 10. kerületben a Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartása és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
10: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
9: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balatonlele közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről, a tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvényteket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett

0: Időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponál.

0: 5 perccel múltam, este 6 óra, és ez itt a Talpon Álló. Szia, Luca!
1: Szia, Peti!
0: És hát, Zoli, ma sincs, és már előre eláruljuk, hogy pénteken sincsen, úgyhogy ez most Zolinak egy ilyen időszak, sajnos vizsgázik az egyeteme, meg 1 millió dolga van, úgyhogy nem fog tudni most jönni. Legutóbb se volt, most sincsen, meg jövő adásban se lesz pénteken se, úgyhogy ha figyelmesebben nézitek a profession.hu-t, akkor egy Talpon Álló műsorvezető hirdetés már lehet, hogy találtok, és mindenféleképpen várjuk a jelentkezéseteket, hogy miért
1: nem de emellett azért szurkolunk Zolinak, hogy menjen át minden vizsgán, és több adásból már ne hiányozzon. Ezt nem lehet a végtelenségig csinálni.
0: Hát ez az, és aztán megjön a fesztivál szezon, amikor azért van, leszünk majd ilyen fokhíjasan, aztán meg ősszel elmegy majd Erasmusra, szóval az meg különösen jó lesz a heti egy online bejelentkezése, a heti másikon meg majd Penke Bence lesz. Na mindegy, ez ilyen. Viszont telefonszámunk 036 980 980, ide várjuk SMS-ben vagy Viber üzenetben, hogy miért te lennél a legjobb műsorvezető Zoli helyére. Úgyhogy jöhetnek az önéletrajzok, vagy akár csak egy mondat. Én be tudom kapni az öklöm, ami szerintem mókás, és ezért mondjuk te lennél a jó műsorvezető.
1: Vagy minden adásnál itt tudsz lenni, már az is egy előny, mert senki sem tudja ezt teljesíteni. Eddig Peti nyert, nyerészkedett, de most már te is hiányoztál egyszer.
0: Hát igen, de nem kell egyébként, hogy jó legyen, vagy hogy így beszéljen, csak legyen itt, üzen biztosan. Nekünk ennyi bőven elég. Hát látjátok, hogy Zoli is mióta itt van. Valakire
1: lehessen támaszkodni. Így van. Hozzon vizet nekünk adás előtt. Valami.
0: De benne lesz is a szignálba, hiszen az életünk része lesz, itt lesz velünk majd végig.
1: Igen, és majd megkérdezünk, mert eldöntendő kérdésre tud majd válaszolni mindig.
0: Hú, azok a kedvenc interjú alanyai, mikor fölteszek egy jó hosszú kérdést, amit tudod előtt egy kotlok hosszan, és aztán pedig azt mondja, hogy igen, na szerintem így van. Aha, kösz, hát épp most izzadtam vért, hogy föltegyek egy jó kérdést neked, ami egészen érdekes. Na mindegy. Hírolvasónk azért megküzd egy kicsit a balatonparti települések nevével.
1: Tehát igen.
0: Balaton lele, az új nagy kedvencem. Tehát, hogy őnek így valaki elírta a kis szerkesztett hírjébe, és véletlenül egyen elírta, és azt mondta, hogy oké, ez aztán jó, hogy az első meg a harmadik betűt is az lelép el legalább
1: felolvasta. Igen, ez amikor így nem vagy proaktív, és csak elolvasod, amit írt neked az AI.
0: Lehetséges tényleg, hogy a ChatGPT elnézte, úgyhogy Balaton lelén nem lehet sörözni, ezt most már tudjuk.
1: Igen.
0: Te voltál már lelén?
1: Lelén még nem, de lelén igen.
0: Ja jó, én amúgy jártam már ott én is, de mondjuk én nekem sikerült sörözni. De ezek szerint június 1-től már nem szabad.
1: Fú, nekem nem, de én kiskoromban jártam ott, és akkor még nem nagyon jutottam hozzá, pedig hogyha hozzájutottam.
0: 4 évesen még nem nyakaltad 2 pofára a dobozos rizembra út?
1: Nem, valahogy akkor még ez eszembe se jutott.
0: De minek megy az ember Balatonra, hanem az ő sört igyon a vízparton?
1: Hát oda-vissza a családod nyaralni, tehát régen nem mentünk külföldre mindig nyaralni, hát akkor rosszabb idők voltak bőven, tehát ja, gazdasági válság, meg ilyesmi, nem ilyeskedj.
0: Ja, még a 20-as években emlékszel vissza, hogy...
1: engem, no. A háború alatt.
0: Igen, a 10 000 millpengős bankjegyeket söpörtétek az utcán, mert annyira elinflálódott a magyar pénz. Nem arra gondolok, hanem hogy így most, hogy az, jó, oké, a strandon nyilván lehet sört inni most is, de hogy sétálok Lele fő utcáján, és nem nyúlhatok be a táskámba egy ízletes hideg italért.
1: Hát úgy látszik, nem, de egyébként ez nem egy annyira meglepő fordulat, Peti, mert azért a legtöbb helyen alkoholtilalom van, úgymond, hogy közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Én ezzel nagyon, olyan nagyon szinten nem értek egyet, hogy arra szavaim nincsenek.
1: De miért?
0: Azért, mert ez megint csak egy olyan dolog, ami arra tökéletesen, ez olyan kicsit, mint az ilyen kisebbségi komplexusos BKV ellenőröknek a kezében lévő szabályok. Amikor, és nem azt mondom ez, hogy minden BKV ellenőr kisebbségi komplexusos, ne értsétek félre, csak vannak olyanok is, mint ahogy biztosan rádió műsorvezetőből is van köcsök, mint én. De hogy,
1: nem feltétlen csak BKV ellenőrökre gondolsz, hanem olyan emberekre, akik a hatalommal valamilyen szinten visszaélnek.
0: Igen,
1: nem?
0: De tudod, hogyha az lenne, hogy egyenlő szinten betartjuk a szabályokat, akkor azt mondanám, oké, rendben, tesó, ne ígyunk sört az utcán, oké, ez
1: akkor
0: a szabály.
1: Te
0: de akkor se, igen, akkor viszont az ellenőr kezébe se lássam meg azt a Dreher meggyet. Nem, hanem azt tudod, hogy a 18 éves fiatal srác megy és tolja a bulit egy világítós GBL hangszoróval a Deákon, azt oda megy a közteres, hogy hogy aztán nem lehet inni, ha nézzenek oda, hogy még szerencsé, hogy 18 hívnánk a szüleit. És ilyen nagy patáliát csap meg, és megbüntetnek 35 000 forintra valakit, érted, azért, mert bevágott egy 2%-os sört a akvárium előtt, de amikor pedig a hajléktalan fölül, és nyilván a hajléktalan is el lehet mondani, tök nagy százalékban nem, önhibájukból lettek hajléktalanok, nem kell őket elítélni azért, mert oda jutottak, de tény és való, hogy nem egy kényelmes helyzet az, amikor a BKV-n veled szemben ott ül, orfacsaróan bűzös, és közben pedig sörözik ezerrel, vagy borozik a flakonos kannásbort. Olyat én még egyszer életemben nem láttam, hogy a városrendész, a rendőr, rendőr, az akárki, azért piszkál hajléktalant, mert hogy mondjuk ő éppen alkoholt iszik. És nem azt mondom, hogy tök jó, hogyha hajléktalanokat piszkálnak, meg vegzálnak a rendőrök, nem erről van szó. Csak akkor már legyen egyenlő a bánásmód. A lakó telepen a panel aljába ücsörgő alkoholista brigádhoz nem jön oda a rendőr, hogy te miért iszol dobozos sört az utcán. De a 18-20 éves külföldi fiatal csajt az bezeg megfogja és megbünteti. Szóval ez a bajom leginkább. Ez egy olyan dolog, ahol jól meg lehet foltozni a költségvetésünket, és mindezek mellett pedig kicsit demonstrálni lehet, hogy ja, hát mi normális rendet akarunk az utcán. Oké, rendben, kezd ott, aki valóban rendet bont.
1: Igen, ezzel egyébként abszolút egyetértek ezzel a részével, ez valóban sajnos így van, hogy a hajléktalanokat nem vegzálják emiatt, és nem is az a lényeg lenne, hogy őket vegzálják.
0: Na ez az igazi problémám, de nem azért, mert iszik, hanem azért, mert hajléktalan.
1: Nem, hanem csak hát nyilván ők nem tudnak olyan rendet tartani. De egyébként, tehát hogy az a másik része ennek a szabályozásnak, értem a logikáját, hogy azért, aki mondjuk iszik közterületen, az akár el is dobálhatja a szemetet, ezzel rombolja a környezetét, használnia kell valamilyen mosdót, ami Budapesten ugyebár nincsen nyilvános mosdó, akkor a közterületre fogja elvégezni
0: de
1: a dolgát.
0: De Balaton lelén lehet, hogy van, ahogy mondta Hírovas.
1: Kétlem, de lehet, hogy van.
0: Tök jó, bele lehet a stégről pisilni a Balatonba. Más jó. Is a Balatonba pisil, ebben most az, hogy én a stégről, na bum.
1: Ebben nem menjünk bele.
0: Egyébként,
1: szerintem.
0: Igen, és tényleg ezzel az a problémám, hogy oké, de hogy tehát az ivás része, a közterületen ivás részével is nem kell nyilván az egekben magasztani, hogy csak vicces ivás, ez az kőbányai mém, tehát hogy nem ezt a részét akarom képviselni, csak tényleg az, hogy büntessék meg akkor azért, mert szemetel, ha eldobja a flakon, büntessék meg azért, mert OB-gat és csendet háborít, büntessék meg azért, mert zaklatja a járókelőket, de ne azért, mert megitasz az egy doboz sörét, vagy azt az egy fröccsét egyébként, ami éppen a kezében van.
1: Abszolút egyetértek veled, igen.
0: Ha pedig már tűjtjük, akkor pedig tűjtsük mindenkinek. Ezzel a ponton szeretném jelezni, hogy megjött az első jelentkezés műsorvezetőnek, úgyhogy légy szíves, nincs meg, nem tudom, melyik abban van 8 különböző alkalmazás, amiben meg tudjuk.
1: Ez kicsit nehéz lesz.
0: Na, Luca IT képességek, most aztán leteszteljük
1: mert
0: rendesen.
1: Mert nincsen egér, tehát, hogy így nehéz.
0: Ja, nincsen egér? Akkor légy szíves, a tab billentyű nyolgatásával, vagy nem tudom, Windows jobbra gombbal próbál.
1: Megvan.
0: Az vagy itt Viberen, meg WhatsAppon, meg mindenhol lehet nekünk üzenni, és... Nagyon tetszik, közben érkezett ilyen SMS is, de hajléktalan otthon van az utcán, tehát akkor most közterület vagy magánterület. Teljesen igaz, hol így jó, ha nem otthon. Így van, szüntessük be ezt a közterületen ivós szabályozást.
1: Hova úgyhogy... jött a másik?
0: Mit tudom én, van 8 km, láttam, nézd meg azt a jobb szélsőt. Itt van. Aha, ott van, megvan. 2 perce jött. Mert én lennék a legjobb talponálós műsorvezető, van hangom, férfi vagyok, hiszen csak Zolit kell pótolni, van talponálós pólóm és bögrém, ennyi elég. Üdv Balázs!
1: Köszönjük szépen a jelentkezést, megfontoljuk.
0: Így van, nagyon szép. Innentől, és ráadásul a merch felelősünk is megvan. Tehát egy pillanatig nem kell izgulni innentől fogva, ha bárki a Balázson kívül pont annyira elborult, mi, hogy szeretne talponálós bögrét, csak szólunk Balázsnak, hogy csináltasson ott, ahol az előző szerezte. Tehát szerintem ez király jól működik. Várjuk továbbra is a jelentkezéseket, miért lennél a legjobb műsorvezető talponálóban Zoli helyett. Ezt kell megérvelni.
1: De igen, ez már egy erős indoklás volt, szóval azért.
0: Eddig Balázs a legjobb.
1: Vegyétek fel itt a versenyt.
0: Igen. És egyébként minden mellett azért tegyük hozzá azt is, hogy a reggeli rádiózásban, hogyha Balázsnak hívnak, az már önmagában lehet, hogy hoz néhány plusz hallgatót. Tehát lemérne hozhatná este is.
1: Bizony.
0: Na, mi történt veled, Luca? Mostanság, mesélj egy kicsit, hogy érzed magad, mi van benned, ventilálj egy kicsit, erre van ez a rádió műsor végül is.
1: Nem akar, igen, csak nem akarok abba belemenni, hogy így ide érkeztem, mert a tömeg közlekedés alapvetően mindig meggyűlik a bajom. Szóval...
0: És ívott valaki sört a buszom?
1: Nem.
0: A sofőrön kívül senki.
1: Hát a sofőr, hogyha ott lett volna a buszon, ugyebár, mert leszállt egy idő után. Elindultunk.
0: Lelutca Robert Károly körút, hisz pont itt van dolgom.
1: Elindultunk a megállóból, és utána nem is a következő megállóban, hanem valahol félreállt az útba, és leszállt a buszról.
0: Ez mondjuk zseniális.
1: Valahova.
0: Mekkora király.
1: Szerintem valami baj volt a vezetékekkel, mert trollival jöttem, aztán azokat, mintha igazgatta volna, de volt vagy 5-6 perc, mire visszajött.
0: Ez mondjuk, ez a szabad akarat diadala. Kicsit tisztelem ezt a sofőrt. Azt mondta, hogy oké, kiállít most meg engem ezen a ponton. Lehet, hogy holnap kirúgnak, de nekem itt van dolgom. Most van időpontom a kormányablakban, és leszel.
1: Aj, mennyire vicces lenne, mint hogy az autóvezetők, ahogy régen tanították nekünk a vezetést, ő is öncélúan csomó autóoktató ilyen, hogy elvisz helyekre, ahol neki van dolga.
0: Aha. És neked is volt ilyen?
1: Volt, persze. Elvezettünk az IKEA-ba, hát végül is.
0: Nagyon megéhezett.
1: Elhoztunk egy bútort.
0: Na jó, ez mondjuk zseni. És tényleg különböző forgalmi szitukat lehet gyakorolni. Ó, igen, van egy nagyon érdekes jobbkezes utca sorozat, pont azon a területen, ahova a ételt kell vinnem a nagymamámnak, úgyhogy akkor induljunk el arra. Igen, ezek abszolút vannak. Egyébként én ezeket viszonylag megúsztam, de nagyon sok barátom számolt be erről, hogy hogyha... nagyon sok öncélú utazása volt.
1: Igen, de hát, hogyha mondjuk megkérdezi azért a diákot, hogy neki egyáltalán belefér az idejébe, és nem baj ez, akkor ezzel nincsen baj, hogyha ezzel nem csökken az órának a keret mennyisége.
0: Nem, hát ugyanúgy gyakorolsz a forgalomba. Persze, tehát ez a kellemes a hasznossal című dolog.
1: De hogyha, mert hallottam már azt az esetet is, amikor éppen úgy volt, hogy öncélban használta fel, és akkor annyival kevesebb vezetési idő volt erre biztosítva. Az viszont már kevésbé okés.
0: Na, ha már az autóvezetésről beszélgetünk, két dolgot szeretnék elmesélni. Az egyik az, hogy benne van a paklima mai adás során bármi hogy nekem megcsörön a telefonom, és azonnal be fogunk rakni majd egy számot, és nekem el kell hagynom a stúdiót 3 percre. Ez azért
1: te
0: van...
1: is olyan vagy, mint a buszsofőr.
0: Itt hagylak, és aztán mindjárt folytatjuk. Nem, pusztán csak azért, mert itt a rádiókafé mögött csak úgy lehet megállni, hogyha már tele van a parkoló, hogy így keresztbe más autók elé, és akkor így van egy ilyen rendszer, hogy kint kell hagyni a telefonszámodat. Szóval, hogyha engem adás közben írnak, akkor bocs, arrébb kell állnom kocsival, úgyhogy ez benne van a pakliban.
1: Jó, hát remélem a közelben találsz parkolóhelyet, és nem a Árpád híd túloldalán.
0: Hát fogok, hiszen valaki egy parkolóhelyről fog kiállni.
1: Ja.
0: Tehát az ő helyére fixen be tudok állni, hogy ez mindenképpen egy 2 perces projekt, bármikor is legyen, csak én pont egy olyan embert akadályozok, aki a parkolóra
1: olyat nem tudsz akadályozni, akkor valahol úgy beszeretne menni azon az úton, és te elállod az útját.
0: Nem, olyan nincsen, nem. És sorba állnak az autók, és én így 3-at stoppolok, hogy ki tudjanak állni. De ezt így rendszer, tehát ezt így csinálják emberek. Őszintén remélem, hogy nem élőadás közben akar majd valaki távozni. Úgyhogy ez az egyik ilyen kis autós történetem, úgyhogy remélem erre az esetre van a tartsajodban néhány Radnóti vers, vagy valami, amivel egyedül is el lehet ütni az időt itt a rádióban.
1: Nagy,
0: legyen ez tényleg! Luca, amint engem hívnak, Luca elkezdi olvasni a Mici Mackót az első fejezettől kezdve. Na mindegy, ez az egyik, a másik pedig, hogy nagyon nehéz napom volt, és nagyon hosszú volt, és irtózatosan elfáradtam, de a végére azért volt egy kis mosoly az arcomon, mert képzeld el, rájöttem, hogy modernizálódik a magyar társadalom, mert kiderült, hogy a második kerületben a parkolási bírságokat már QR-kóddal is be lehet fizetni, és mivel erre a saját példámon jöttem rá, azt is le tudtam ellenőrizni, hogy egyébként tökéletesen működik, tehát jó a rendszer.
1: Na, tök jó. Legalább ennyi pozitívum van abban, hogy megbüntettek.
0: Itt a második jelentkezésünk. Lássuk, a következő jelentkezőnk a talpon álló megüresedő műsorvezetői pozíciójára. Egy 37 éves szőke kék szemű, 170 cm-es IT munkás jó lehet a leírt munkára. Bögrém van, meg is tudom tölteni. Üdv, nem Balázs, de hallgatok rá. Nagyon tetszik ez a jelentkezés. Nekem ebben azt tetszik különösen, hogy IT munkás. Tehát, hogy a Zolit ilyen formán tudja ő is pótolni. Igen, mert hogy a Zoli is IT-ból
1: is
0: jön.
1: Abból a szemszögből láthatja a dolgokat, nem rossz, nem rossz.
0: Így van, és tetszik, hogy ilyen képes áldozatokat hozni. Tehát azt mondja, hogy oké, ha Balázsnak akartok hívni, ám legyen ez. Úgyhogy tök jó. És mivel 37 éves, ezért egy új szemszöget is meg tud jeleníteni a rádióműsorunkban.
1: Bizonyám, minden korcsoportot képviselünk.
0: Nagy a verseny, gyerekek, úgyhogy minden hallgatónktól várjuk, jelentkezzetek 0-36-98-0-98-0, hogyha Zolit kirúgjuk, mert már három adásban egymásban nincsen, akkor miért ti legyetek helyette?
1: Hegény Zoli.
0: Napzenél rovat, ez következik most. Mennyire hallgatsz Jude Law-t, mennyire szereted őt?
1: Egyáltalán nem hallgatok.
0: Nagyon jó, ennek abszolút teljesen a célközönség, akkor ez tulajdonképpen neked érkezett ez a napzenéje, mert hogy Jude Law-nak hamarosan meg fog jelenni a Civil című albuma, és erről egy slágert, vagy hát slágernek szánt dalt, egy ilyen singlet már be is mutatott, és ennek az a cím, hogy Vroom. Nagyon tetszik, vrum.
1: Vrum, vrum.
0: Így, egy ilyen kis hangutázó szó. Úgyhogy ez a címe az új albumról megjelenő első számának, és ezt hoztam el a napzenei rovatba. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik neked, meg a hallgatóknak, meg Cyborg Templárnak, meg bárkinek egyébként. Úgyhogy ez következik
1: meg
0: most.
1: Meg Zoli helyettesének.
0: Így van, akit ugye valószínűleg az adás végére le is kasztingolunk. Fölhívjuk ezeket az embereket az adás második felébe? Legyen az, hogy mikor mi ketten vagyunk adásban, akkor mindig felhívunk random telefonszámokat, jó? Legutóbbi adásban...
1: Megint telefonbetyárgódni akar.
0: Legutóbbi adásban a különleges tudakozót hívtuk fel, most hívjuk fel rajtaütésszerűen valamelyik jelentkezőt erre a bizonyos műsorvezetői pozícióra.
1: Szegények, nem biztos, hogy erre felkészültek.
0: Nem, ellenben a hallgatóink biztosan felkészültek már Jude Law-ra és a Vroom-ra, úgyhogy ez következik a napzenei rovatban.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Jude Law és a Vroom című új számam. Hogy tetszett, Luca?
1: Egyébként nekem Jude Law-val csak annyi a problémám, hogy nagyon hasonló számokat ír mindig. Szerintem nagyon hasonló hangszerelése, hogy énekel, sosem egy ilyen nagyon mély tartalomba, inkább ilyen pop, rap, és nem tudom, ez milyen műfaj?
0: Hát ez egy jó kérdés, na most megfogtál. Mit tudom
1: én? Rappel is ő, nem?
0: Úgy kéne, mivel nem tudom pontosan, úgy kéne közelíteni, hogy mi az, ami nem. És akkor hát, hogy eljutunk oda.
1: Hát biztos opera nem... énekes, biztos nem.
0: Akárhogy nézem, ez nem lakodalmas rock.
1: Na igen, szóval. Na mindegy, nehéz megfogni a műfaját, de szerintem amúgy nagyon hasonló számokat készít, és nekem tényleg csak ennyi a problémám vele, de egyébként ennek ellenére szerintem nem volt rossz ez a szám, csak mondjuk így összehasonlít itt van Betonhoffival, szerintem ne...
0: Ez a hepped, ez a mániát, hogy Betonhoffival hasonlít, ez az mindenki. Megválasztanak egy új pápát, hát nem rossz, de azért, ha Betonhoffi lenne.
1: Igen, tehát, hogy ő egyébként sokkal ilyen mélyebb jelentésű, kicsit ilyen lelkizősebb dalokat szokott írni.
0: Jude Law-nak is megvannak ezek, neki nagyon szép, lelkizős, nagyon mély számai nem, vannak.
1: Ne, tehát, hogy ő inkább ilyen szerelmi csalódás, ilyen témakörökben ír, Betonhoffi meg ilyen lelki válságok ilyen útvonalon kapargál, tehát nem feltétlen csak szerelem.
0: Megjött a harmadik állás jelentkezésünk közben. A következő megszállás elején felhívunk rajtaütésszerűen jelentkezőket. Lássuk, hogy mit írt a következő. Ha valahogy meg lehet oldani, hogy hétfőn és csütörtökön hazamegyek Franciaországból, akkor én vagyok a legmegfelelőbb választás. Világéletemben műsorvezető szerettem volna lenni, illetve tök mindegy, de bármilyen műsorban bárkivel beszélgetni bármiről. 42 éves férfi. Köszönjük szépen a jelentkezésedet, HR csapatunk elbírálja. Lehet, hogy téged fogunk felhívni majd az adás
1: igen,
0: következő
1: blokkjába. Igen, majd felhívunk valakit.
0: Na, 10-es skálán hogy tetszett neked ez a zene, Luca?
1: Én adok neki egy Jude Law-nak és a Vroomnak egy 6,5. Nem, 7-et.
0: Hetet?
1: Igen.
0: Már pont pont megvádoltalak volna már azzal, hogy a legutóbbira is 6,5 adtál, tehát valójában nem is figyelsz a számokra, csak így telózol, meg ilyenek.
1: Te és hogy akkor... telóztam, végig figyeltem. Próbáltam megfejteni, hogy miről beszél, mert nem értem, néha elharapja a szavakat, kicsit affektál.
0: Hát most ez lehet, hogy olykor-olykor érheti ez a kritika egyébként a Jude Law, de azért nem egy Manuel. Tehát, hogy azért az artikuláció hiányát tekintve Manuel a top csúcs. Úgyhogy, de ennek ellenére őt is nagyon-nagyon kedvelem.
1: Vagy PSG Ogli.
0: Na jó, oké, de ő mindig nem zenész, ez tény és való.
1: Szerencsére, hál' is.
0: Be is írtuk a hetes Jude Law-nak és a Vroomnak, elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig jövünk vissza, és még Lucával megmutatjuk, hogy valóban fölhívunk-e jelentkezőket az Oli megüresödő helyére.
1: Bizonyám, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Na ezt... Ezt nem.
2: Rádió Café. Van barát.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
8: 3 perccel múlt el fél hét, ez még mindig a Talponálló, a mikrofonál továbbra is jó magam és Gulyás Luca!
9: Hello!
8: Szia Luca! Nagyon örülök, hogy legalább itt vagy, ellentétben Zolival. Akinek nem véletlenül rúgunk ki és keresünk helyette valakit a mai adásban.
9: Igen, egyébként majdnem én se értem ide, szóval nálam mindig rizikós ez, hogy ide érek el.
8: Tehát akkor lehet, hogy két embert is kasztingolhatok ebben a rádióm és a hallgatóink
9: között. Lehetséges. Hú, egyébként készen, de az jutott eszembe most, hogy hallottam itt a nyaralós reklámokat, hogy most van egy vicces sztorim, mert szervezzük így a nyári nyaralást, és Montenegróba utaznánk el a párommal, és képzeld el, hogy így oda jönnek a barátaink is, tehát ilyen hatalmas nagy baráti társasággal leszünk, de sose fogunk velük találkozni.
8: De miért? Vagy hogy van ez?
9: Mert mi kitaláltuk elsőnek, hogy ketten elmegyünk.
8: És rászerveztek?
9: És ők is kitalálták, megtetszett nekik ez az úti cél. Mert így elmondtuk neki, hogy miket találtunk ki, megtetszett nekik az úti cél, és akkor mondták, hogy fú, de jó lenne tényleg Montenegróba elutazni csapatosan, és ők is eljönnek, és foglaltok egy külön szállást.
8: De ez mekkora személyiség már?
9: De nem, amúgy szerintem nem, hát tőlem legyenek. Hát most minket ez nem befolyásol, amúgy is mentünk volna, így talán találkozhatunk, de nem biztos, hogy fogunk, mert hát az egy városnak a két különböző pontján leszünk.
8: Na jó, hát ez szenzációs. És majd próbáljátok elkerülni egymást, vagy inkább próbáltok azért valamennyire
9: hát
8: jó fejtetni?
9: Szerintem meg fogunk próbálni találkozni, csak az a baj, hogy a mi ütemtervünk már kész van, hogy mikor mit csinálunk, és hogyha ők nem szeretnének ahhoz csatlakozni, akkor, hát akkor nem fogunk találkozni.
8: Na de
9: találkozni.
8: Akkor a kérdés az inkább az, hogy elkülditek-e nekik is az ütemtervet, avagy sem?
9: Persze, elküldjük nagyon szívesen, csak mondták, hogy ők inkább ilyen lazulósabb, nyaralósabb, vizezős nyaralást szeretnének, mi meg azért túrázgatunk, és majd a hegyekben.
8: Aktív pihenés.
9: Igen.
8: Ahogy kell. Na jó, ez tetszik nagyon, majd mindenképpen számolj be róla, légy szíves, hogy
9: jó,
8: ez hogyan
9: alakult. Találkoztunk-e.
8: Mennyire volt kellemetlen egy 10-es skálán ez, hogy próbáltatok romantikázni, ők pedig odálltak, és így a kézzel fogva sétáltok ketten, és így két-két oldalat, vagy egy-egy oldalatokra szintén kézzel fogva becsatlakozik egy barátotok.
9: Véletlenül találkozunk majd valami fővárosi utcácskán.
8: Hát a jó, ez szenzációs lesz. Tartsunk állás interjút? Fölhívjuk az egyik SMS küldőnket?
9: Szerintem mindenféleképpen, ha már így ilyen lelkesek voltak, és ilyen sok hozzászólás nem nagyon érkezett semmihez.
8: Így van, rengeteget kellett cenzúráznunk sajnos, úgyhogy ez a top 3. Sorsoltunk egyet ebből a egyik online felületen, hogy kit fogunk most fölhívni. Igen. Vannak-e úgy állásinterjú kérdések a tarsajodba?
9: Persze, csak azok vannak.
8: Nagyon jó, én is 0-24 ezeken gondolkozom, szóval teljes mértékben megértem. Na, várjál, most nem tudom, hogy ez be fog-e hallatszódni rendesen, vagy hogy mi van ilyenkor. Kirakom ide. Igen. És akkor már lehet, hogy csöngéstől be fogjuk adni? Halljuk vajon az emberünket? Kicsit leveszem a... Az, hogy lehet, hogy csöngést még nem ad be. Na most legyen nagy az arcod, beírtál egy SMS-t, aztán nem veszed fel, hogyha hívunk? Hát ez biztos, hogy ez már egy rossz pont egyébként az állásinterjún. Mert elvileg vonalban van. És nem halljuk. Halló? Hallasz minket?
9: Halló? Én hallok valamit, csak nagyon halk.
8: Várjál, itt valami nem jó. Mit csináltál a telefonoddal? Így nem lehet rádiós műsorvezetőnek lenni, hogy nem értsz a technikai eszközöket. De várj, valamiért nem halljuk. Hol a Robi? Csinálja meg ezt nekünk. Robi!
9: Várjál, szóval.
8: Hozd már be, légy szíves, valamiért nem halljuk. Pedig benn van a vonalban, hallgatunk, és már itt van, és jelentkezett az állásra. Hát én ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Luca elment Robiért. Maradj velünk a vonalba, most már mindenféleképpen megszólaltatunk, és feltesszük neked az állásinterjú kérdéseket. Robi, indítottam egy telefonhívást, vonalban van az illető, és ennek ellenére nem halljuk. Mit gondolsz, meg tudod csinálni? Van rá bármi esély? Végül is ezért fizetnek itt a Rádió Cafén téged, úgyhogy bízunk benne, hogy igen.
10: Milyen kedves vagy, mindig szeretek így bejönni hozzá.
8: Nagyon szeretjük Robit, úgyhogy...
10: Hívjuk újra, jó?
8: Jó, hívjuk újra, nézzük. Valamiért most nem jött össze a kapcsolódás.
9: Bocsi, de mindjárt újra hívunk.
8: Robi, szerinted milyen egy ideális hallgató, ideális rádiós műsorvezető, akit a talponállóba éppen kasztingolunk Zoli helyére a hallgató közül?
10: Zolit nem lehet helyettesíteni.
9: Olyan, de azért megpróbáljuk.
10: Nincs ideális, nincs olyan. Ez tőled függ, hogy mik az elvárásaid. Megfogalmaztad az elvárásokat egyébként a hallgatóság felé?
8: Egyszer fogalmaztam meg a valódi vágyaimat, és azóta műsorvezető ebben a műsorban Luca. Úgyhogy tulajdonképpen ez így működik.
10: Akkor ezek szerint te valami varázslatot tudsz, mert akkor működik az, amit te kimondasz.
8: Na jó, nézd, ez a számít, amit van a papíron. Úgyhogy most meg...
10: Ilyen szépen még nem távolítottak el innen, köszönöm, igyekszem.
8: Nem, csak gondoltam, hogy akkor próbálj meg segíteni nekünk egy picit, és akkor Robi most tárcsáz, és megpróbáljuk interjút. Hát most mégiscsak érted, ha ilyen bátor volt, hogy beküldött nekünk egy SMS-t,
9: szóval.
8: És még fel is vette, csak nekünk nem sikerült összehozni ezt a projektet.
9: Igen, szóval mi vagyunk a rossz rádiós műsorvezető.
8: Hát illetve műsorvezetőnek jó vagyok, csak technikusnak nem. Plusz egyébként az hozzátartozik a sztorihoz, hogy a Robinak egyébként most akármennyire ezzel vicceskedtem az imént, nem ez a feladata. Tehát, hogy ő is így velünk együtt próbálja megfejteni ezt a dolgot, hogy ez hogyan is működik. Ismét felvette. Robi, te hallod őt?
10: Na most talán, hát ha sikerülni fog.
8: Na, nézzük meg. És hogyha nem, akkor a sor se akarta az, hogy Zolit lecseréljük egy hallgatóra. Tulajdonképpen ennyi múlik a dolog. Na, lássuk akkor, sikerül-e adásba kerülni az illetőnek. Halló, hallasz minket?
9: Halló!
11: Igen, hallak titeket, én vagyok, nem Balázs.
8: Ez az, itt van egy kedves hallgatónk. Először is megtapsuk Robit, hogy sikerült ezt a technikai anomáliát meg. Robi, nem menj messzire, mert hogyha hallgatók nem túl ügyes, akkor kapcsoljuk a következő. Szóval, hogy hívnak téged? Szia!
11: Bob Zsigmond egyébként, szevasztok.
8: Zsigmond?
11: Igen.
8: Zsigmond.
9: Szia, Zsigmond.
8: Mesélj nekünk egy kicsit arról, kérlek, mert ugye csak annyit tudunk itt az SMS-ed alapja, hogy 37 éves, szőke, kékszemű, 170 cm-es IT munkás vagy, és hogy nem Balázs, most már azt tudjuk, hogy Zsigmond vagy. Ez most egy állásinterjú helyzet, szóval légy szíves, vegyük komolyan a dolgot. Az a kérdésem, hogy miért érzed úgy, hogy te lennél a legjobb választás a csapatunkban?
11: Hú, hát nem is tudom, ennyien kopaszodok is, hogyha ezt számít, esetleg ez
8: egy jó pont. Ez meg
11: Zoli is hozza. Jó, helyes, oké.
9: Kicsit most a Zoli felé kell lőni.
11: Hú, szegény Zolit, hát azért nem akarom kigolyózni. Hát nem is tudom, hogy miket tudnék elmondani. Nagyon agilis vagyok, hiszen fölvettem a telefont, és éppen leparkoltam.
8: Ez nagyon tetszik. Ez már önmagában jó. Nem tudom, mennyire hallgattál az adást egyébként. Nekem ma ez egyszer már jól sikerült, 6500 forintba került. Úgyhogy remélem van a környéken óra, és figyelsz rá.
11: Na hát, hál' Istennek saját garázsba parkoltam, úgyhogy ezzel nem lesz probléma.
8: Ó, pénzes a csávó! Tetszik! Nagyon jó! Ezt a pozitívumokhoz föl is írtuk. Na, Zsigmond, mesélj egy kicsit.
11: Igen. Nem, kérdezz nyugodtan.
8: Na, HR-es kérdéseink vannak. Ha felvennék téged a talponállóba, mi lenne az első dolgod, amit betiltanál a stúdióba?
11: Stúdióban?
8: Igen. Mit nem lehetne csinálni a stúdióban onnantól, hogy te betoppantál?
11: Hát nem tudom, a napzenéje az anyuk kimaradhat?
8: Köszönjük szépen, ez volt Zsigmond, már is halljuk a következő hallgat. Egyébként mióta hallgatsz Rádiókafé, Zsigmond?
11: A Rádiókafét már jó régóta, főleg mióta a Millás Eggeri átköltözött, aztán titeket is megtaláltalak így munkából hazafelé. Én nem tudom. Hát amióta Millás Eggeri nálatokon, az nem tudom, egy-két-három éve biztos.
8: Hát mit tudom, mi csak egy éve vagyunk itt. Hát ki foglalkozott az, hogy előttünk mi volt. Amikor megjöttünk, már itt volt a Millás Reggeli, ez fixen tudom.
9: Na és még írtad egyébként, hogy bögréd is van. Talponállós bögre esetleg?
8: Mert hogy a Balázs nevű hallgatónk azt írta.
11: Nem, de van talpa a bögrének, ha ezt számít.
8: Nagyon szép. Jó, egy utolsó kérdés, csak hogy tényleg megismerjük egy kicsit. IT munkás vagy, mit csinálsz az IT világán belül?
11: Konferencia eszközöknek az adminisztrációja és mindenféle egyéb nyalánsága itt kell csinálnom egy globális nagy cégnél.
8: Konferencia eszközök? Tehát, hogy szék?
11: De igen, meg asztal.
8: Nagyon jó. Jó, oké, Zsigmond, nagyon szépen köszönjük, elmentettük a jelentkezésedet, hívunk még azért jelentkezőket, és aztán megnézzük, hogy ki lesz az, akinek sikerül bekerülni a csapatba. Persze, hogyha Zoli távozik, hiszen ugye nem jár műsort vezetni.
11: Hát most egy kicsit izgulok, ha ez számít, akkor még Lucát el tudom vinni A-ból B-be kocsival.
9: Az nagyon szuper lenne. Hát akkor nálam már te vagy a győztes.
8: Viszont be akartad tiltani a napzenéje rovatot. Nagyon köszi, Zsigmond, további szép estét neked, köszi, hogy velünk vagy.
9: Köszi szépen, ciao.
8: Az, hogy fogalmam sincs, hogy kell lerakni a telefont egyébként, remélem, hogy Zsigmond lerakja magától.
9: Kérjük, rakd le, Zsigmond, hogyha hallod.
8: Zsigmond, ha itt vagy velünk még, rakd le. Jó, szeretnék felhívni a következő embert. Jó, hívjuk a következőt? Most már ez a megszólalás ilyen.
9: Most már mindenki felhív.
8: Most már ez a megszólalás ilyen.
9: Jó, hívjuk.
8: Ameddig van lehetőség rá, addig nyomjuk, hát még van időnk, mint a tenger. Kíváncsi vagyok, hogy most vajon sikerül-e normálisan fölhívnom egy embert.
9: Kíváncsi vagyok, hogy mikor jelentenek fel minket zaklatásért.
8: Ja, azért, mert random arcokat hívogatunk, és de hát ők jelentkeztek tulajdonképpen ebben a műsorban. Tehát ez nem olyan, mint mikor múltkor rárúgtuk az ajtót a tudakozós nénire. Na várjál, elvileg itt van a vonalban a kedves hallgatónk. Most nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy sikerült elsajátítanom Robitól a rádióadásba telefonbejátszás művészetét. Haló, itt vagy velünk? Hát ezt nem hiszem, hogy most se sikerült. Robi! Miért nem szól?
9: De most én nem hallom egyáltalán, előbb legalább hallottam halkan.
8: Ja, várjál, most lehet, hogy szól. Most szólj bele! Nem, most se sikerült. Én ezt nem hiszem, szólsz meg itt a Robina. Itt van Robi, ez az!
9: Jaj, de megértem.
8: de lehet, hogy lerakta, vagy én raktam le. Robi, tudnál esetleg abban segíteni, most az utolsó számot hívjuk, csak hogy megismerik a következő jelöltet, aki megpróbálunk majd meg, az aki megpróbál majd meggyőzni bennünket arról, hogy ő neki van helye itt, hogyha Zolival, Zolival kapcsolatban betelik a pohár nálunk. Mondtam, Robi, hogy nem megy messzire.
10: Régóta kiabáltatok? Bocsánat.
9: Nem, egyébként nem.
10: Nem tudják a hallgatók, hogy ugye itt 4 stúdió van egymás mellett, és 2 helyiségben videós felvétel folyik, meg plusz még egy másik helyiségben egy telefonos interjú, úgyhogy elnézést, hogy elcsúsztam, de itt vagyok.
9: Igen, ezt egyébként mi se tudtuk, szóval.
8: És elnézést a többiektől, hogy azt kell hallgatniuk a videós interjú közben, hogy ordibálunk a telefonáló stúdiójában. Megesik a legjobbakkal is. Jó, kéne amúgy ide egy ilyen hotkey, hogy így megnyomjuk, és akkor így Robinál csöng. Na, Robi most ismét tárcsáz, és megpróbálja, de egyébként már az előző hallgatónk is felvette a telefonját. Van egyébként HR-es kérdésed? Gondolkodtál rajta?
9: Persze. Hát...
12: Halló, nem sokára adásba
8: kell. Nagyon jó. Nyugodtan dob be. Itt most szabad esés van, és mondjuk ez egy másik műsor. De hogy itt most teljes improvizáció és mély víz, úgyhogy itt bármi megtörténhet most ebben a megszólásban. Itt vagy-e velünk? Halló?
13: Halló.
8: Balázs! Halló,
9: szia!
13: Így van.
8: Szia Balázs! Robi, köszönjük szépen, hogy sikerült. Becsak újabb tapsjál Robinak. Hamarosan ismét kiáltunk. Hamarosan ismét kiabálunk, hogyha Balázs nem felelt meg.
9: Köszönjük Köszi, szépen. Itt vagyunk közben, Balázs. Szóval ez egy interjú, állásinterjúra jelentkeztem.
13: Jó, próbálom komolyan venni.
9: Mi is próbáljuk a lehető legkomolyabban, ahogy tőlünk telik.
8: Mi az első kérdésed, Luca? Van-e kérdése fejed, majd föltennél Balázsnak?
9: Igen, hogy mesélj egy kicsit magadról, de maximum egy mondatban. És mondjál mindent.
8: Egy elbővített.
13: Uha.
8: Na, még jó, lehet 2 mondat esetleg.
13: Magamról meséljek?
8: Igen.
9: Hát, hogy miért jelentkeztél igazából, ez érdekelne minket.
13: Hát, amit leírtam egyébként.
8: Visszavész az üzenetére, Luca, csak hogy lássuk. Igen, ugye írtad, hogy van hangom, férfi vagyok, hiszen csak Zolit kell pótolni, van talponálós pólóm és bögrém, ennyi elég. Mesélj erről nekem, Balázs, egy kicsit, hogy ez a talponálós póló és bögre, ez így hogy?
13: Hát meg akartam magamat lepni karácsonyra még annó, és szóval...
8: Tehát, hogy így gondoltad, hogy akkor nyomtatsz magadnak egyet, mert régóta szereted hallgatod a műsort.
13: Így van, először póló volt, aztán utána csináltam magamnak egy bögrét, és most van egy
8: egy szélvédő matricát.
13: Nem. Telefontokon.
9: Jézusom, ez nagyon kire.
8: Várjál, van nekünk egy hallgatónk, aki Instán szokott mindig reagálni a sztoriainkra, és nála is láttam ilyen pólót. Te az a Balázs vagy, akit az Instáról már ismerhetünk?
13: Így van, és követ is Instagramon.
8: Hát ez szenzációs. Na ez érdemes helyet követni a Talponon Rádió profilt, mert visszakövetünk mindenkit. Na, Balázs, mesélj egy kicsit nekem még arról, hogy neked mi a jelenlegi munkád.
13: Jelenlegi munkám, gyorsétteremben vagyok, maradjunk annyiba.
8: Gyorsétteremben vagy, és ott is dolgozol, vagy csak bementél melegedni?
13: Hát dolgozom is, meg melegszek is néha, hogyha mondjuk nyáron mondjuk 40 fok van, akkor még egy kis 20 fokot még tegyünk hozzá.
8: Aha. Balázs, az érdekelne még, hogyha meg kéne fogalmazni, akkor szerinted mi a közös... Micsoda?
12: Kiesett.
8: Robi közben azt mondja, hogy kiesett, hívjuk a következőt. Robi igazi jó. Na, egy utolsó kérdése van még, Balázs, amivel megmentheted magadat. Mit gondolsz, mi az, amit megtanultál a gyorséttermi munkában, és kamatoztathatnád itt a talponálló műsorvezetőjeken?
13: Hát igazából ez a gyorsétterem, ez olyan, hogy lehetett ilyen reklám dolgokat csinálni, és abban is szerepeltem.
8: Aha, szerepeltél már reklámban.
9: Jó.
8: Aha.
13: Így van.
8: Na, ez
9: akkor
8: menő.
9: Van egy kis tapasztalatod, nem félsz a kameráktól?
13: Nem, egyáltalán, meg tudok videót szerkeszteni, videót vágni, de találkom, olyan mondom.
8: Nagyon jó, hát akkor és rádióműsor szerkesztői tapasztalatod van esetleg? Mert hogy akkor nem csak Zoli Paterol ki, hanem Marcit is a szerkesztőket.
13: Nincsen, de lehet.
8: Jó, és abban az esetben pedig, hogyha esetleg telefonhívásokat is tudsz keverőpultra rakni, akkor Robinak is megszűnt az állása.
13: Bármikor, simán.
8: Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, a döntésünkről majd később értesítünk.
13: Jó, oké.
8: Okay. Köszönjük további szépen!
9: Szia Balázs!
8: Szia Balázs, hello! azért erős jelentkezőink vannak, és még van lehetőségünk egy rövidre fölhívni.
9: Fú, én egyébként nem is tudok most dönteni. Ugye, hogy nehéz.
8: Ugye, hogy nehéz. Szerinted megpróbáljam, vagy egyből hívjuk a Robit? Másodjára is megpróbáljam ezt a...
9: Próbáld, és én közben odaállok az ajtóba, és hívom a Robit, hogyha nem sikerül.
8: Jó, legyen ez, álljod az ajtóba. Én azt mondom, hogy ez most már az én harcom, próbáljuk meg a harmadik jelentkezőnket is. Többet nem fogunk hívni, most már hiába írtok, de a harmadik jelentkezőnket, aki legalábbis időben a harmadik volt, őt még mindenféleképpen szeretnénk azért tárcsázni, és... ebben a pillanatban már be is írtam a telefonszámát, ami nagyon furcsa, mert hogy írt, és a külföldön lakik, szóval remélem, hogy sikerült a furcsa tagolás ellenére nekem ezt normálisan megugranom.
9: Szóval, csörög.
8: Kicsöng már, úgyhogy az egyetlen kérdés, hogy van elég bátor a kedves hallgatónk az, hogy fölvegye a telefon. Úgy láttam, hogy fölvette, utolsó dolog, ami még maradt nekem, mint kihívás, az az, hogy sikerül adásba tennem. Halló, hallasz minket? Ez most mi történt? Ott van egy saját telefonközpontja.
9: Én nem hallom, mivel nincs rajtam.
8: Valami itt van, gyerekek!
9: Hello!
8: Franciaországban van, ő ezt már ugye tudjuk róla.
9: Lehet, hogy a nemzetközi hívás. Ja, nemzetközi hívás átirányítás?
8: Lehetséges, hogy van egy ilyen telefonközpont, ez egy Párizs külsőn, és ott most egy kedves hölgy várja azt, hogy átkapcsolja nekünk.
10: Mindig ott cseszed el, hogy ezt le kell tenni.
9: Az előzőt. Tudod, meg kell nyomni a piros gombot.
8: Kár, hogy negyedik megszólalónk nem lesz ebben a megszólalásban. Nézd a legfőső számot, ha be tudod írni, Robi. Ne döbbentsen meg, ez egy külföldi szám.
10: Elkértem a szemüveget.
8: Nincs is rajtam szemüveg. Mi van, hogyha valamelyik hallgatónknál ez kizáró? A szemüvegesen nem fog műsort vezetni közösen. Úgyhogy továbbra is dübörög a casting, mert hogy ugye, aki esetleg most kapcsolódik be, azok kedvéért mondjuk, hogy Zoli sorozatban három, itt írja is hallgató, hogy ő itt volt, és ő szeretett volna becsatlakozni. Jó, hát tudjuk, én voltam a béna. Háromból háromszor nem sikerült pultot adnom hallgatom.
9: Ezt még tanuljuk. Jó, hogy időadásban tesszük egyébként.
8: Mekkora szerencse. Ez egy külföldi szám, szóval ha hosszan nyomod a nullát, akkor plusz tír, erre már rájöttem. Úgyhogy látod, van, amiben én tudok segíteni technikai szempontból.
9: Közben most már... itt nézem közben az önéletrajzot, amit küldött.
8: Ja, igen, Luca már csekkolgatja. Szóval, hogy aki később csatlakozott be, ugye Zoli három adásban, sorozatban nincsen itt a műsorban, és Lucával ketten vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy ebből elég volt, és castingot hirdettünk, és a kedves hallgatóink közül valaki lesz majd az, aki valószínűleg pótolni fogja Zolit, szinte biztos, hogy sokkal magasabb színvonalon, mint amit tőle megszokhattunk. Na, egyelőre nem sikerül adásba tenni az illetőt, pedig ő nagyon szeretne itt lenni. Ő itt van. Még van egy nagyjából 3-4 percünk arra, hogy megpróbáljuk mindezt még eszközölni. Ha nem sikerül, akkor sajnos ő verseny nélkül fog kiesni. Mint a judóba, tudod, mikor valaki olyan nagyon nagy darab mondjuk, és így nem tudom, 50 kilóval nehezebb, mint a legközelebbi, súlyba hozzá legközelebbi ember, és azt mondják, hogy ellenfél nélkül győzött. Mert hogy az ő súlycsoportjában csak ő volt benne.
9: Mondjuk ez így, király.
8: Igen. Ő most tulajdonképpen egyéb rajta kiváló okok miatt esik ki a dologból. Na nézzük, Robi, sikerül-e? Most egyelőre Robi nagyon biztató pillantásokat vet ebbe az irányba, vagy nagyon helyes vagyok ma, vagy pedig alakul a telefonhívásunk.
9: Vagy mindkettő.
8: Na, Robi, mit látsz? Hogy látod?
14: Beszéltek dánul?
8: De, Robi, beszélünk-e dánul? Igen, hogy én ilyen világpolgár, hogy egy Franciaországban élő dán. Na, nézzük akkor, hogy sikerül-e kirakni a pultra, avagy sem. Robi, nagyon izgulok. Vajon sikerülni fog? Itt vagy velünk? Haló? Nem hallom egyelőre. Na, nézzük. Nyomd meg minden gombot, Robi. Valamelyik csak jó lesz.
9: Ne, az a katapult.
8: Haló, szólj, hogyha itt vagy. Ez a franciaországi hívás. Nincs egy magyar számod? Esetleg? Vagy valaki, aki delegálsz, és nem tudom, Békés megyéből fölhívhatjuk, vagy ilyesmi? Itt valami technikai malőr van. Nagyon sajnálom, hogyha nem fog tudni bekerülni szegény, mert ő itt van, és abszolút várja a dolgot. Na, még egy utolsó utáni próbálkozást megejtünk, és utána sajnos búcsút kell vennünk ettől a fiatalembertől, aki 42 éves és Franciaországból telefonál.
9: Nincsen sajnos magyar szám, de azért sajnos. Még nem adjuk fel.
8: Még egy utolsó próbálkozás, jó? Sajnos technikailag nagyon nehéz megoldani ezt, hogy Franciaországba telefonáljunk, úgy tűnik, de megpróbáljuk. Úgyhogy így, hogy negyedjére próbáljuk meg, így nem lehet azt mondani, nem érheti szó a ház elejét. Mi ugyanis rajta vagyunk. Luc, egyébként, hogy az eddigi kettő illetőből kellene választani, akkor mit mondanál?
9: Mondom, nekem nagyon nehéz.
8: Na, már megint itt nekünk.
15: Ez polimegyiség.
9: Jaj.
8: Ez egy francia szó volt. Nem fog átadni sajnos, ez az ilyen nem kapcsolható, meg ilyesmi hang volt franciául. Úgyhogy nagyon sajnálom.
9: Hang utántól szóval nem kapcsolunk.
8: Igen. Én egyébként, mint perfekt francia, én azt kell, hogy mondjam, hogy ez az volt, hogy nem kapcsolható az illető.
9: Aha.
8: De mindig itt van egyébként, tehát hogy ő nagyon-nagyon szeretne. Figyelj, akkor legyen az, hogy írogatunk Viberen, és te felolvassuk. hogy küldj egy videóüzenetet, és mi bejátsszuk. Esetleg még ezt lehet, és azt, hogy mi van a videón, arról pedig bármit hazudhatunk a hallgatóinknak. Köszönjük szépen a jelentkezésed, de miért vagy rajtam esztel? Esetleg ilyeneket lehetnénk megpróbálni. Azért Robi nem feltétlenül látta jönni a mai nap elején, hogy a mai napon során majd
9: ennyit
8: még
9: kell
8: neki
9: telefonálgatnia.
8: Meg kell próbálnia még francia hívásokat. Nem, villogni szokott az a gombot, mikor adásba kerül az illető. Utoljára próbálkozik Robi. Ez azért szép, mert én azt hittem már hárommal ezelőtt is, hogy az utolsó próbálkozás.
9: De nem adja fel, tehát hogy mi is se adjuk
8: nagyon,
9: fel.
8: Nagyon szimpatikus. Na, Luca, ha választani kéne az eddigi kettő jelentkezőt.
9: Nekem nagyon nehéz, hogy Zsigmond vagy Balázs.
8: Zsigmond vagy Balázs, ki az, aki közelebb áll a dologhoz?
9: Igen, Zsigmondnak tényleg van egy kicsi Zolis beütése, most így látatlanban is mondom, hogy IT, meg szőke.
8: Egyébként igen, az... Na, most egyébként Robinak már sikerült kommunikálni az illetővel. Igen, azt már tudjuk, még mindig van abban a Robi. Most, na talán. Nem akarja ezeket. Bekerült az adásba! Sikerült? Ez az! Tudtuk, hogy megéri várni! Köszönjük szépen, Robi, a kedvességedet. Szenzációs vagy, hogy ezt is megoldottad. Hogy hívnak? Szia!
14: Sziasztok! Csabának hívnak. Üdvözlök mindenkit!
9: Szia, Csaba!
8: A napfényes Párizsból?
14: Szia! Nem, Párizstól egy 600 km-re
8: 3000 km-re Békés Csabán. merre vagy Franciaországon belül?
14: Chambéry, Savoya megye, Lyon és Genf között félúton.
8: És hogy jött ez neked, hogy vagy kint dolgozol, vagy éppen pihenésedet töltöd megérdemelten és beújítottál egy francia mobilszámot, vagy hogy kell ezt elképzelni, mit csinálsz te kint?
14: Én 15 éve élek Franciaországban, és jelenleg biztosító cégeknek dolgozom ilyen kárrendezési ügyekben.
8: Ilyen porszívó ügynökként, házal, sajtóknál, vagy hogy kell elképzelni?
14: Nem, ők hívnak engem, amikor valamit helyre kell állítani.
8: Aha, értem. Tehát, hogyha bármi van, akkor természetesen akkor ilyen kárfelmérőként tulajdonképpen? Vagy mi a
14: melód? Igen. Ilyen biztosítási lakás, leginkább lakásbiztosítási ügyeknek a kárrendezése. Igen.
8: És 15 éve ez dolgozott Franciaországban?
14: Nem, körülbelül 5 éve. Előtte egy építőiparban mindenféle dolgot csináltam.
8: És mi volt a legnagyobb kamu, amivel hívtak biztosítással kapcsolatban, hogy nagyon szeretik volna lehúzni a biztosítót, de így láthatóan kamu volt. Mi volt az?
14: Hát általában, amikor ilyen putrikba kell menni, és akkor azt mondják, hogy hát itt beállnak, meg mit tudom én, és akkor igazából kilométerekről látszik, hogy csak le van pusztulva a lakás, és akkor az nagyon könnyen észrevehető igazából.
8: Ja, hogy alapból ázott, amikor kötötték a biztosítást, és aztán utólag próbálják ennek elér fölvenni a
14: pénzt. Hát csak három kutya, meg két oroszlán lakik bent, és akkor persze minden le van használva teljesen, és akkor próbál, hát nincs pénzünk felújítani, mit csináljunk, hívjuk fel a biztosítót.
8: Végül is egyébként ez logikus.
9: Na, de akkor most térjünk egy kicsit gyorsan itt az interjú kérdésekre.
8: Mert
9: már bocsánat, hogy igen, megzavarom. Írtad nekünk, hogy műsorvezető szerettél volna mindig is lenni. Na, erről mesélj egy kicsit.
14: Igen. Hát figyelj, csináltam is egy YouTube csatornát, de...
8: Ezért írtál, hogy bepromózzad nyilván.
14: Nem, de nem is mondom meg, hogy mi a neve, nem erről van szó, ugyanis tényleg annyira fegyelmezetlen vagyok, hogy 50 videóból sikerült 500 követőt összehoznom, mert lehetetlen időpontokban sem mindig, meg itt, igazából nem ez a lényeg. Szeretem, igen, a beszélgetést, a bármiről, tehát nagyon sok felesleges dolgot tudok az életről, és ezeket nagyon szeretem elmondani embereknek. De
9: ez már előny. Az is. Nekünk sincsenek, szóval csak itt hárman vagyunk.
8: Igen, és minket is fizetnek azért, hogy eljátsszuk, hogy jóban vagyunk egymással tulajdonképpen.
14: Igen. Így van.
8: Csaba, sajnos nincsen nagyon sok időnk, hogy el kell, hogy búcsúzunk tőled, mert az NMH meg fog minket bírságon, nagyon elcsúszunk a híreken. Nagyon-nagyon köszi, hogy becsatlakoztál hozzánk. Egyrésztről nagyon szívmelegető, hogy Franciaországban minket hallgatsz, másrészt pedig rémisztő, hogy vannak emberek, akiknek a hazájukkal való egyik utolsó kapcsolódási pont az a talpon álló.
14: Pontosan ezt mondtam a lányomnak, kislányom, nem tudom miért hallgatom ezt a műsort, mindennek ellent mond, aminek valójában meg kéne feleljen, de imádom őket.
8: Köszönjük!
9: Köszönjük szépen!
8: Köszönjük Csaba, hogy itt voltál velünk. Elmegyünk most gyorsan. Puszi, szia Csaba! Reklám, hírek, és utána pedig jövünk, és választunk egyet, hogy ki lesz a B-tervünk Zoli után. Folytatjuk.
15: Sziasztok, Bart Álmos vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
16: Nincs egy tízesed elsőjéig.
17: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
16: Mit akadás?
17: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
16: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
18: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
19: Zavarnak a szürke hétköznapok?
20: Mm-hmm, nagyon.
19: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
17: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
20: De hol?
19: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
20: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
17: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
21: De miért?
17: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
22: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
17: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
22: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések

0: A kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzár elv, rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtetjük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos széllökésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly

0: felhő, és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: 6 perccel múlt el este 7 óra, és ez még mindig a talpon álló, továbbra is Lucával kettem.
1: Ciao, sziasztok, még mindig itt vagyunk, de ugye...
0: Már nem sokáig vagyunk kettesben, hiszen ugye kasztingolunk valakit Zola helyett, ezt megbeszéltük. Na, nem beszéltük meg különösképpen Lucával. Luca, kérlek, indokolj, de úgy, mint az X-faktorban, tudod, amikor így elmondják, hogy ki tart bent a zsűri, hogy így hosszan beszélsz, de úgy, hogy még nem mondod el, hogy ki a négy, csak jó, a végén derüljön ki. Akit én választanék.
1: Jó. Nagyon-nagyon szoros mezőny volt igazából. Tényleg minden...
0: Szavazatok milliói futottak
1: Mindenkit meghallgattunk, és mindenkitől kérdeztünk is, bizony nem mindenkitől rádióval kapcsolatos kérdéseket, de hát az időnk így engedte, szóval
0: igazából
1: nem volt
0: elárultam
1: egyszerű.
0: Már neked, hogy ki az, tehát azt már tudjuk egymásról, ki az, akire szavaztunk, úgyhogy legyen az, hogy most ez egy eredményhirdetés, amit te csinálsz, jó? Tehát nem mondom el külön én is az én választottam, egyöntetű volt.
1: Jó, tehát igen, tehát akkor ennyit kell még tudni róla. Szóval azért fej mellett haladtak az emberek. Mindenki dobogós lett, azt elárulhatjuk, de
0: ez
1: hogy ki lett az első?
0: És nem, tehát hogy nem csak, hogy olimpián pontszerző hely, hanem mindegyik érem. Egyből.
1: Bizonyám, tehát azért itt senki se lehet csalódott az eredményeket tekintve. Most akkor nem is húzom tovább az időt és a szót, úgyhogy elmondom, hogy a mi együttes, egyhangú
0: választottunk. Az alternatív műsorvezetőnk, tehát a hallgatói műsorvezető, hogy is meg? Itt közben kaptunk még SMS-t. Szóval, ezt nem olvasjuk be. Szóval igen, hogy a hallgatók között a külképviseletünk, a műsorvezetők, az egyetlen műsorvezető a hallgatók között.
1: Bizonyám, tehát az a név, akit most mondani fogok, őt fogjuk választani, aztán Zoli helyett, és ez Csaba! Köszönjük szépen a jelentkezéseket mindenkinek nagyon!
0: Nagyon szép pillanatokat élhettünk át, köszönjük, hogy jelentkeztetek, úgyhogy gratulálunk Csaba! Egy probléma, ugye Franciaországban laksz, és emiatt nem tudnál hazajárni, adást csinálni, szóval marad Zoli. Úgyhogy semmi értelme nem volt az egésznek tulajdonképpen, na mindegy, viszont a Rubi helyére pedig Balázs! És még keresünk valakit, akit kirúgunk a rádióból, csak azért, hogy Zsigmondot is a csapat részének tudhassuk, mert srácok, mi együtt egy új stábot szeretnénk veletek verbúválni. Na, ennyit erről, most már ne jelentkezzetek, mert nem fogunk több castingot tartani, majd ha esetleg Zsigmondot is kirúgjuk, mert vállalhatatlanul viselkedik valamilyen okból kívül, majd akkor, bár a következő adást, tehát ezt az adást és a következőt számítva, csak jelzem, hogy Zsigmondnak több, vagy nem Zsigmond, bocsánat, Csaba. Csabának is több megszólalása van, mint Zolinak, tehát azért ezt tegyük hozzá. Szóval, ja. Na mindegy, ha valaki esetleg lemaradt...
1: Hát a mai adásban biztos.
0: Ha valaki lemaradt az előző fél órákról, akkor hallgassam majd vissza Spotify-on, hamarosan föl fog kerülni majd ez a megszólalás is. Na de! Nem erről akartunk beszélni. Ha hiszitek, ha nem, akartunk hírekről is beszélni, csak hát máshogy hozta az élet, még az előző megszólalásban. Amúgy ez nagyon vicces, Luca, hogy mikor mi ketten vagyunk műsorvezetni, az állandó egy trollkodásban
1: megy. Mindig telefonbetyárkodunk, de jó. Valamikor jól sül el. Az előző az kevésbé, de ahhoz képest a mostani.
0: Maradjatok velünk, pénteken hívjuk a Karmelitát. Kíváncsi vagyok, vajon mit szólnak, majd ott a portán kiveszi föl.
1: Na, de péntekre is ki kéne akkor valamit találjunk.
0: De ennek pont az a varázsa, hogy nem találjuk ki előre, hogy kit hívunk föl. Mindig az adás közben jön. Előző adásban vagy a tudakozó, most a hallgatók hívogatása, következőben hívjunk valakit, nem tudom, egy random hírességeket kell, de majd ami a közben kialakul. Na, szóval, a hír, amiről beszélni szerettünk volna, mert hogy mindjárt foci VB van. Gondolom, Luca, te már lázban égsz.
1: Persze, csütörtökön indul egyébként a foci VB. Most na, hogy meglepődtél, hogy ide nézel?
0: Hallod? Elkerekedett a szemem. Mi van veled, Luca?
1: Hát egyrészt kereskedelemben dolgozom, az a polgári állásom, tehát azért valamennyire tudnom kell, hogy ezek mikor indulnak.
0: Ja, hogy amikor ilyen kampányokat csináltok, akkor persze. Legyen, nem tudom, amikor Szotyit akartok eladni, akkor tudjátok, hogy most ezzel kell
1: promózni. Hát, hogyha azzal foglalkoznék, akkor igen, természetesen.
0: Kevesen tudják, Luca hántott sós napraforgó magárusításán dolgozik.
1: De ilyen szotyárus kislány vagyok egyébként, így mellékállásban, vagy főállásban.
0: Ja, igen, amúgy nem nagy cégnél, így a puskás mellett kis asztalon. Kinyitja, és akkor
1: kell, kis kendő a fejemen.
0: Szotyi ropi töki, akciós. Ez a Luca.
1: Na bizonyám.
0: Szóval emiatt kell tudnod, hogy mi van a VB-vel.
1: Szóval igen, tehát, hogy csütörtökön indul, és ugye Amerikában, Mexikóban és Kanadában lesznek mérkőzések, különböző időpontokban.
0: Te kellek én még ebben a műsorban? Ez döbbenetes. Luca, teljesen képben van a dolog.
1: Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom egyébként, nem fogom nézni, csak majd a...
0: Hazudni azért
1: vagy
0: nem kell.
1: Hallani fogom, hogy mik történnek úgyis, mert erről fognak szólni a hírek.
0: Veled van tele a sajtó.
1: Bizony.
0: Szóval, csak hogy egy kis tankcsavart idézzünk. Szóval, igen, egyébként sokan lesznek ezzel így, hogy nem fogják élőbe követni annyira a meccseket, vagy legalábbis a nagy részét, mert ugye azért, mert hogy a tengeren túlon van, ezért lesznek ilyen éjjel egyes, éjjel kettes, fél hármas meccskezdési időpontok is, és hát ez ugye az európai rajongóknak nagyon nem könnyíti meg az életét, de mindenféleképpen érdemes lesz majd követni a dolgot, mert tényleg egy történelmi világbajnokságról beszélünk most, 48 csapatos a történelem során először, és még mielőtt bárki megírná itt nekünk azt, hogy jaj, és önök ellenére se sikerült kijutni a magyar válogatottnak, nézzetek után előbb, jó? Mert hogy ez egy olyan dolog, tehát hogy ha mondjuk 100%-ig fáj nekem az, ha valaki szóba hoz a Triadont, akkor ehhez képest mondjuk 150 az, hogy nem jutottunk ki a VB-re.
1: De nyugi, úgy, mert Olaszország se jutott ki.
0: Hú, most megnyugodtam. Az egyetlen
1: hát
0: külföldi csapat,
1: de ők egyébként jók szoktak lenni. Hát piros fejjelző, csak más, hogy fordítva.
0: Így van, csak olyan kicsit tényleg más a felosztása a dolognak. Szóval ja, azért nem jutottunk ki, vagy hát nem lehet azt mondani, hogy csak ezért, de hogy tény és való, hogy Európából iszonyatosan nehéz kijutni. Tehát még mondjuk, nem tudom, Kuraszó, meg Üzbegisztán a saját térségéből megnyert 4 meccset, a nem tudom, félszemű óvodások válogatottja ellen, és akkor így most a VB-re kijutottak. Ehhez képest az európaiaknak lenne legalább 15 olyan csapatuk, ami erősségét tekintve kiférne a VB-re, de nem lehet, mert a kvóták így vannak. Na, de nem is ez a lényeg, hanem most indul ez a világbajnokság, és még el se indult. Egy labda pöccintés nem sok annyi nem volt, de már megvan a legnagyobb sztárja a világbajnokságnak. Tehát kétségtelen, bármi történik, van már egy olyan sztár, akit felül múlni. Igen, tehát ő, ha nem is emeli magasba a VB trófeát, ha nem is lesz annyi sikerélménye, mint Csabának, annak ellenére is ő egy óriási nagy nyertese ennek a VB-nek, mert hogy egy új-zélandi focistáról beszélünk egyébként, Tim Payne, így hívják. A VB alatt 5400 Instagram követővel rendelkezett, és van egy argentin influencer, El Scarso, a közösségi médiában fut, és 1,2 millió követője van Instán egyébként, és egy nagyon érdekes sidequestbe fogott, egy ilyen saját kis kihívást állított, szerette volna egy kicsit egyesíteni a világot, mégpedig úgy, hogy talál egy olyan focistát, akit mindenki együtt szerethet, és akinek mindenki együtt egyformán szurkolhat, országtól függetlenül. És ez nagyon szép, tehát hogy nem az, hogy most utáljuk egymást, mert te a németeknek szurkolsz, én meg az argentinoknak, vagy stb., hanem azt mondja, hogy legyen egy játékos, ne csapat, egy játékos, akinek mindenki szurkol. És mivel írtózatos erélései vannak El Scarsónak, és ugye a dél-amerikaiak közül kb. Mindenki ismeri őt, ezért aztán elég jól sikerült ez a bizonyos projekt. Úgy nyilatkozott, hogy átkutattam az összes a világbajnokságon résztvevő nemzeti csapat összes játékosát, hogy megtaláljam a legkevésbé ismert játékost. És miután egyesével elemezte az összes játékost, megtalálta. Tehát még egyszer mondom, 48 csapat szóra 23 fős keret, tehát azért belerakott mellót El Scarso, megtalálja a legkevesebb ember által
1: követet. Most azért ChatGPT-ben nem olyan...
0: ChatGPT ebben használhatatlan. Most biztos, hogy nem ezt mondaná. Tehát, hogy ilyen számszerű dolgokban nagyon béna. És elmondja, hogy a G csoportban, a világbajnokság G csoportjában ott van az új-zélandi Tim Payne, ő konkrétan a legkevésbé ismert játékos a VB-re, kevesebb mint 5000 követője van. És ekkor beleállt El Scarso, és egész Dél-Amerikát felszólította, hogy gyerekek, mindenki kövesse be Tim Payne-t, és készítsenek róla szóló rajongói videókat, rajongói posztokat, együtt emeljék a magasba Tim Payne-t. Hát az emberek elkezdték megtalálni ezt a bizonyos Payne-t, még egyszer mondom, 4000 és 5000 közötti követő számról indult, percenként lett kb. 1000 új követője, jelenleg ott tartunk az adás pillanatában, 5,4 millió követője van Tim Payne-nek, döbbenetes, folyamatosan nő egyébként ez a szám, egy gyors számolás után ugye arra jutottunk, hogy az 1150-szeresére nőtt Tim Payne követőinek a száma, és egyébként 32 éves, 50-szeres új-zélandi válogatott, az új-zélandi Wellington Phoenix nevű csapatnak a játékosa, középpályás védő, mind a kettőt szokott játszani, és egyébként az új-zélandi bajnokságban 14 meccsen 0 gólt szerzett, de adott 4 gólpasszt. Na hát ő Tim Payne, te követed-e már?
1: Nem, és nem is fogom.
0: Ne! Hát erre föl kell ülni!
1: De miért egyébként? Most én őszintén nem értem, hogy ez most miért jó, hogy kiválasztanak egy random fotbalistát.
0: Fotbalista! A nagyanyámat hallanám! Ezek a fotbalisták! 22 marha kerget egy bőrdarabot!
1: Bizonyám, hogy kiválasztanak
0: és
1: valaki,
0: nem
1: de miért?
0: Nem ilyen.
1: De mégis miért? Tehát, hogy mit rakott le az asztalra? Egyébként nyilván...
0: Fölállok! miért fizetik ennyire ezeket a focistákat?
1: Jó, nyilván focista, és ez amúgy az is, hogy egy válogatottba bejutott, ez is már nagy eredmény, de hogy most ez miért jó bárkinek is, hogy kiválasztanak egy random embert. Kicsit úgy érzem, mint hogyha ez ilyen sajnálat lenne, hogy megsajnálják szegényt.
0: Ez egy poén. Ez egy poén. Ez egy közösségi média erejét mutató poén. Hogy igen, kössük össze a nemzeteket. Mert ha valaki Új-Zéland ellen játszik, akkor is azt fogja mondani annak a nemzetnek a szurkolója, mit tudom én, ki van egy csoportban Új-Zéland. De amikor majd játszik Új-Zéland ezen a világbajnokságon, és az ellenfél, mit tudom én, hátrányban van, és nagyon elveri őket Új-Zéland, amire nem sok esélyt látok egyébként, Irán, Egyiptom és Belgium van velük egy csoportban, innen mondjuk pont tovább lehet jutni, mert Irán és Egyiptom is akár verhető lehet. Szóval lehet, hogy Új-Zéland vezet Egyiptom ellen. 1-0-ra nyernek. Azt fogja mondani legalább egy egyiptomi szurkoló, hogy kikaptunk, de legalább a gólt azt a Tim Payne lőtte. Neki azért
1: nem
0: minden,
1: mivel ő egy védő.
0: De előre ment egy szögletnél, és lecsorgult a létsz alá bombázott.
1: Na, de egyébként szerintem...
0: Összeköti a világot.
1: Lehet, hogy akkor volt egy ilyen hátsó szándéka is ennek a szurkolásnak, hogyha Új-Zéland egyébként annyira nem esélyes.
0: Hát ez kijelenthető.
1: Igen, de akkor lehet, hogyha ilyen fogadó irodáknál sokan fogadnak rá, mert ismerik azt a játékost, akkor nő a másiknak az esély, mert az otca.
0: Aha.
1: Egy másik csapatnak, és akkor ők meg, vagy hát akik meg jobban ismerik a focit, azok meg nyilván arra fognak szavazni, aki az esélyesebb, viszont kevesebb lesz az ott.
0: Hát ez, van olyan felület, ahol ez így van, ahogy te most mondod, a Polymarket az így működik, de egyébként a nagy, nagy sportesemények lehet fogadni, az ilyen nagy fogadóirodáknál, ott azért bookmakerek határozzák meg az odds-okat. Tehát ott nem igazán, de való igaz, hogy
1: de
0: a
1: lehet, hogy van benne egy ilyen befolyásolási vágy, hogy egy kicsit így nyerészkedjenek ezzel.
0: Lehet. A Polymarket az biztos, hogy így működik.
1: Mondjuk az argentinok.
0: Na ja, nincs kizárva egyébként. Én minden esetre követem már Tim Payne-t, és imádom. Ez rajongok.
1: Sok posztot rak ki?
0: Persze.
1: Tényleg?
0: És, hát posztolgat ezerrel, és nyilván egy egyszerű srác, 5000 követője volt, hát, és így ráadásul tud egy pár szót spanyolul, és akkor így köszöngeti meg a dél-amerikai rajongoknak, de ugye ez már túl lett a Dél-Amerikát.
1: Láttam, hogy Duolingon tanul egyébként spanyolul.
0: Ezerrel tanulni, hogy még jobb legyen spanyolban. Imádom ezt a csávot. És tényleg a legszimpatikusabb, visszafogottabb, szerény srác, soha az életében nem gondolta volna, 32 éves, 50-szeres válogatott, és érted, most jut el oda, hogy felkapják világszinten, egy abszolút ismeretlen játékos volt, imádom az ilyen történeteket.
1: Hát amúgy jó neki, persze, én se venném feltétlen hátránynak, meg nem sértődnék meg, hogy valaki így azt látta, hogy én vagyok úgymond a legismeretlenebb focista, de tehát, hogy örülnék itt a hozadékának, de hogy azért szerintem ez így, nem tudom.
0: Ezek után egy icipici marketing tehetség kell ahhoz, hogy te egy Nike szerződést kapjál, vagy egy Adidas szerződést, hogy igen, a világbajnokság legnagyobb sztárja is minket választ. Tim Payne, ő is puma csukát visel. Ez elképesztően menő lenne.
1: És lehet egyébként most ez ilyen bátorítást ad neki. És lehet, hogy tényleg sokkal jobban fog teljesíteni, mint ahogy alapból
0: 2026 legnagyobb sportsztoria lenne, ha ezek után
1: Ő lenne az aranylabda, vagy mi van itt?
0: Azért kicsi esélyt látok, de mondjuk Tim Payne lőne egy gólt a VB-n, és mondjuk azzal a góllal tovább jutna a csoportból Új-Zéland. Az filmért kiáltan Hollywoodban.
1: De esélyes, hogy tovább jut, tényleg, hát Irán, meg Egyiptom van.
0: Meg lehet csinálni.
1: Irán mondjuk jól lövöld, ez biztos.
0: De jó, hogy itt vagy velünk, Luca. Na jó, elnézést kérünk minden kedves hallgatóktól. Ezzel nem nevetünk, ez nem volt vicces. Na mindegy, hagyjuk is egyébként, igen.
1: Na, de egyébként szerinted kik az esélyesek? Mert egyébként mindig ugye Európában ott vannak a top csapatok, illetve még Dél-Amerikából szokott esélyes lenni, de van szerinted olyan egy másik kontinensről, aki még ilyen esélyes lehet?
0: Hát,
1: nem győztesnek, de hogy ilyen top 10-be bejusson.
0: Hát ilyen topba bekerülni szerintem amúgy azért többeknek van esélye. Egy-két jobb afrikai csapat azért benne van, hogy oda kerül. Marokkó például.
1: Igen,
0: hát az előző VB-n ők ugye negyedikek lettek. Ha. Ami az afrikai kontinens valahol volt legjobb eredménye. Tehát azért most se lenne nagyon nagy meglepetés, hogyha Marokkó, mit tudom én, negyed döntőt játszan adott esetben. Szóval az, hogy benne van. Japán azért nem olyan erős. Ázsiából viszonylag kevés olyan csapat van jelenleg, aki aki úgy beleszólhat a végén a dologba. Nagy meglepetés lenne legalábbis, ha így lenne. Én mondom, Afrikából mondanék egy-két csapatot, illetve hát nyilván az még, hogyha az Egyesült Államok, tehát az észak-amerikai kontinensről lenne olyan csapat, aki odaérne a végén, az sem olyan nagyon durván nagy meglepetés, tehát ha mondjuk Kanada, vagy éppen az Egyesült Államok, Mexikóból valahogy nem nézem ki. Aztán lehet, hogy pont ők lesznek, akik sokáig mennek, de hogy én szerintem Kanada vagy az Egyesült Államok is benne van. Főleg, hogy ez Egyesült Államok nagyon sok éve szisztematikusan nagyon jól építkeznek, nagyon átgondolt futballstruktúra működik ott, és egyre többen szeretik a focit, egyre többen választják egyébként ezt a sportágat. Ugye van itt az amerikai nagy népszerű sportok közé már azért oda furakodott a labdarúgás is, szóval ott esetleg talán ők lehetnek az ilyen sötét ló. De hogy összességében azt mondanám, hogy ez egy spanyol győzelem lesz, vagy esetleg valamelyik nagy dél-amerikai csapat, Argentina mondjuk, de szerintem Spanyolország. Uh-huh. Na, te kit mondanál? Úgyhogy én most itt a medaljóval átámasztottam, neked mi a tipped?
1: Hát most nem. Tehát, hogy most egy kicsit nehéz helyzetbe hozol, mert ugye annyira nem ismerem, hát Anglia...
0: De pont ez a lényeg.
1: Mondjuk Anglia őt. Esélyes? Kérdője.
0: Ez most a te tipped.
1: Jó, akkor én Brazíliát mondom a dél-amerikai kontinensről.
0: És Európából Anglia?
1: Európából meg... Legyen Hollandia, ők voltak már amúgy VB nyertés közelében.
0: Igen, döntőt játszottak 2010-ben. Jó, akkor a tett két tipped a Hollandia, Brazília, nekem mondjuk, pedig igen. A Spanyolország, Argentina. Jó, izgi tippek, úgyhogy mit mond erre vajon a harmadik műsorvezetőnk, Csaba. Szóval,
1: írd meg, kérlek.
0: Na, szóval igen, mindenképpen izgalmas, ez is érdemes követni. Azért a Team Pain-nek nem tudom, hogy ez hogy lehet földolgozni így rendesen, így lelkileg. Tehát, hogy az, hogy egyik napról a másikra, egész világ
1: olyan, mint hogyha így az életbe hullott volna, nem tudom, egy hatalmas nagy nyeremény.
0: Tehát az egész világ ismer. Nem tudsz innentől fogva úgy kirakni egy posztot, tehát eddig lehet, hogy kirakott ilyen sztorikat, hogy hát kicsit berúgtunk tegnap, de mondjuk még azért másnap ellenére is itt vagyok a futóedzésen az erdőbe, itt Wellington utcáin. Tehát, hogy nem tudom, hány futóedzést tartanak erdőbe Wellington utcáin. De mindegy, szóval, hogy igen, ez simán benne van a pakliba, és most már egy világsztár vagy, tehát meg kell válogatnod minden posztolat, minden sorodat a közösségi médiában. Úgyhogy ezért ez nagyon, nagyon érdekes. Na jó, látom, hogy ez nincs olyan hozzáfűzni, valahogy akkor elhagyunk az elélni egy kicsit, utána pedig ötös fogat rovatunkkal jövünk. Innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátom.

Misi. Soha nem nyertem egy díjat se, soha nem és nem is kell. Túlléptem én már rég ezeken az embereimmel. Mikor azt látod, hogy itt vagyok, én fejben mindig máshol. Mikor már úgy

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Az a szép zöld gyep! Az fog nekem nagyon hiányozni, az! A gyep!
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben! Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
6: 2 perccel múlt el 7:30, hát ez pedig azt jelenti, hogy sajnos az utolsó megszólásunk a mai napon, pedig úgy maradnánk még.
7: Igen, egyébként most már tökre belejöttünk, pedig úgy álltunk hozzá a mai naphoz, hogy mondtam is magamban, hogy olyan sokat így jajongok, sóhajtozok önmagamban is, hogyha csak egyedül vagyok valahol, hogy erről le kell szokjak, de ez ilyen, egy ilyen rossz tulajdonság.
6: De fájós ma, mert lettél, hogy
7: hát, de nem fáj semmim, csak így szenvedek. De
6: hát
7: hogy
6: azt gondolom, arra értem, hogy csak egy kicsit mindenben megtalálod, hogy miért lehet utálni.
7: Igen, igen. És ez a mentalitás nem tesz jót. De ahhoz képest most már tökre élvezzük itt.
6: Na, látod. Mindig, amikor éppen elkezdenénk egy kicsit élvezni, abban például kell hazamenni. Hát nézd meg. Ha valaki azon izgult volna egyébként, hogy adás közben ki kell mennem átparkolni, nem, mert most sikerült átállnom, de erre semmi esély nem volt, hogy mondom, ez egy hosszabb szünet, megnézem, lett-e parkolóhely azóta. Kimentem, és éppen próbált kiállni egy ember a kocsijával, akinek útba voltam. De erre mennyi esély volt, hogy itt állok 2 órája, és érted, pont akkor. Úgyhogy nagyon jó volt.
7: Jók a megérzéseim.
6: Kiállt, bepattintottam az autót a helyére, úgyhogy innentől parádé.
7: Na, király.
6: Volt még egy sztorid a VB-vel kapcsolatban.
7: Ja, hogy akkor azt most visszahozhatom. Na igen, mert csak annyit akartam mondani, hogy közben itt tekergettem a híreket, aztán láttam, hogy az angolok most felháborodnak mindenféle dolog miatt, hogy mennyire lehúzás ez a VB, amit ugye New Yorkban rendeznek egy csomó meccset, vagyis a New Yorkból, vagy New Yorkhoz közel lévő stadionban.
6: MetLife stadionban szerintem.
7: Igen, a MetLife stadionban. Ezt nem tudom, hogy pontosan New Yorkban van-e, vagy külső kerületeibe, vagy már éppen kívül esik a határaim, mindegy, nem is ez a lényeg. Angolok Panama elleni csoportmeccsének helyszínére tömegközlekedéssel is el lehet jutni, ami most jelenleg $100 kerül.
6: A retúrjegy.
7: Miközben alapból ez az RKB $13.
6: Tehát várjál, akkor mennyi most a dollár? 300?
7: Nem tudom, most így fejből, de várjál, megnézem nekem.
6: 308, hát kicsit megelőlegeztem itt a kapitánynak. De ez, hogy, szóval, hogy Varga mér ráadásul a jegybankának. Szóval 308-szor mennyi akkor? $100?
7: Igen.
6: Hát az 30.800. miért használtam ezt olyan számológépet? Adódik a kérdés. Na igen, és hogy egyébként pedig...
7: Egyébként $13 ez az út, hogyha nincs meccs.
6: Várjál, már veszem is elő a számológépen. Szóval 13-nak 4.400 forint.
7: Igen, tehát hogy azért majdnem tízszerese.
6: Az mondjuk azért elég kemény, igen. Hát ez mint ami a budapesti BL döntőn a szállásokkal történt.
7: Bizonyám, tehát hogy azért itt nyerezkednek itt rendesen.
6: Hát a kereslet, gyerek, akkor megdobjuk az árát. Hát figyelj, erről szól a kapitalizmus, és hát ez pont az amerikaiak ne tudnák?
7: Hát ez az, mert bennük van a vérükben.
6: Így van, így van. A legnagyobb tőzsdecápa az elnök, hát pont ő ne tudná. Na jó, meghallgatjuk az ötös fogat rovat szignáját, mert hogy amúgy így az jön.
0: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
6: Ötös fogat című jó öreg rovatunkban minden alkalomra hozok egy top 5-ös listát, ami hát számomra legalábbis, de teljesen egyértelműnek tűnik. Hát aztán mindenki más meg majd vagy húzza rá a száját, vagy pedig azt mondja, hogy Peti, most aztán ezt nagyon elkaptad.
7: És most csak én tudom ezt mondani, mert Zoli nincs itt, ugye?
6: Hát így van, meg a hallgatóink is tudják mondani, csak hát senki nem hallja be. A barátaik, akik együtt néha hallgatják esetleg a műsort. Körbeült a család, nem tudom, Szokorrádiót, és akkor szól a talpon álló, akkor ott megvitathatják, vagy akár meg is küldhetik SMS-be. Na, szóval, ma már úgyse fogunk többet itt raktálni. Volt egy egész megszólalásunk erre. Na, szóval, hogy igen, már is készültem egy ilyen rovattal, és ehhez megint csak egy ilyen felvezető kérdéssel készültem. Ez pedig az lenne, hogy te mennyire szoktad nagyon hirtelen felidegesítene magadat más embereken, idegeneken?
7: Más embereken?
6: Hát idegeneken, mennyire gyakran fordul veled elő,
7: hogy... szerintem helyzet függő, nem szituáció függő, hanem hogy én milyen állapot...
6: Ha nem szituáció, nem helyzet.
7: Na, jó, akkor nem is helyzet függ, olyan helyzet függ, hogy inkább lelkiállapot függ, hogy én milyen lelkiállapotban vagyok.
6: Aha, de hogy akkor így volt már, hogy így nagyon felidegesítettem magadat.
7: Persze, persze.
6: És akkor például mi jut eszedbe először, amikor így ezt kérdezem?
7: Hát ilyen tömegközlekedéssel kapcsolatos dolgok, az ott lévő emberek, bármit is csinálnak. mondjuk, ha nem. Tehát az, hangosan, ami nagyon-nagyon fel tud idegesíteni, hogyha megyek az utcán és én sietek, akkor úgy járnak az úttestem, vagy a járdán, ahol éppen megyek, hogy ne férjek el semmiféleképpen. Tehát hárman állnak egymás mellett, és aztán még ők vannak felháborodva, hogyha én nem köszönöm meg, hogy félreállnak.
6: Amikor sétálsz este a Király utcába, és a random részek brit turista, ugyanaz, hogy a brit turista csapat, vagy a legény búcsúzó franciák úgy sétálnak szembe, hogy mint ilyen, így öten, mint a vadludak így V-alakban így elfoglalják a járdát, és tulajdonképpen a taxit meg kell kerülni az autók felé, tehát a útszélén parkoló taxit az autók irányából kell kerülni, hogy át tudja menni az úton.
7: Igen.
6: Abszolút értem.
7: Alapvetőleg azért én szerintem szoktam arra figyelni, hogyha valahol megyek, ami így a közönség számára mindenkinek nyitott, tehát egy közterületen járkálok, akkor azért figyelek másokra, és hogyha valaki siet, akkor azt elengedem, mert menjen. Engem is idegesít, hogyha a fülembe lohol.
6: Na, a... Lehel, nem?
7: Lohol.
6: Lohol az a futás.
7: Ja, akkor nem a fülembe lohol, hanem mögöttem lohol, és a fülembe lehel.
6: Értem, összevontad az egészet.
7: Igen, amúgy néha csinál ilyet az agyam, amikor túl sok mindenre gondolok egyszer.
6: De ez egyébként tetszik nekem, ez kicsit ilyen enigmatikus, de nem baj, nincs ezzel baj. Na, ilyenek is lesznek a mai listán, mert hogy a mai lista az a top 5 emberi norma, amit nem sikerül betartani általában. Ez a lista címe. Nem, tehát hoztam ilyeneket is, hogy amiket így közösségben csinálhatsz és vállalhatatlan, de van egy-kettő olyan is rajta, ami pedig olyan, hogy csak így egy személy csinálja, de már az idegesítő, barátot csinálja, mondjuk, és rommá tudom magam idegesíteni rajta. Úgyhogy egy ilyen ötös listát hoztam, az első pont egy ilyen személyesebb. Tehát a top 5 emberi norma, amit nem sikerül betartani listámon, ötödik helyen, ja, és felszólításokként fogalmazta meg a dolgot, ötödik helyen végzett az írjál vissza, per hívjál vissza című pont. Mert hogy mit látsz az utcán, mit látsz a BKV-n, mit látsz a zebránál várakozva, mindenkinek a kezében van a telefonja. Az összes ismerősöd kezében
7: van,
6: ott van a kezében a telefon. De látja, hogy kerested, ott van az értesítés, és ha az utcán odamész hozzá, és azt mondod, hogy szia, figyú, meg tudod mondani, hogy, és fölteszel egy kérdést, akkor nyilván válaszol. Ha haverodat fölhívod, és azt mondod, figyú, azzal a kérdésem, hogy ráérsz pénteken, akkor valamit mond. De ha írsz neki, egy napot várni kell sok esetben. És ezt én rühellem, és nem tudok belehelyezkedni ebbe a dologba, mert ha nekem írnak, meglátom, aha, oké, válaszolok. 90%-ban így működöm. Nagyon nagy pech kell ahhoz, hogy valakinek nagyon sokáig ne válaszoljak. De ezen ki vagyok, és nagyon sok ismerősömnél tapasztalom ezt, hogy írsz nekik, és így látod, hogy online volt, posztol egyet Instára, kirak egy sztorit, küld egy snappet, reagál a bíri értesítésére, és így kirak oda is egy képet, de nem válaszol, mikor egy tök egyszerű dolgot keresztél, és ezért kezdek már leszokni, és inkább fölhívok embereket, de erre meg rájöttek az ismerőseim, és nem veszik föl, és nem hívnak vissza. Szóval a tököm tele van ezzel, hogy nem lehet normális emberi interakció, ez egy emberi norma. Interaktálunk egymással. Ha valaki hozzám szól, visszaszólok.
7: Igen, persze, de egyébként értem az emögötti gondolatot valamilyen szinten. Csak azért tényleg ennek is vannak végletei. Szerintem itt alapvetően az tud mögötte lenni, hogyha valaki ír neked, feltesz egy kérdést, és te nem szeretnél rögtön rá válaszolni, mert még gondolkozol azon a dolgon. Ilyenkor nem írsz vissza, mert úgy hagyod inkább az üzenetet megnézetlenül, mert akkor látod, hogy ott még lesz neked egy kérdés, amit meg kell válaszolnod. És hogyha most rögtön elutasítanád, vagy valamit mondanád, ez lehet, hogy nem lenne jó, mert te se feltétlen azt szeretnéd elérni, hogy mondjuk, nem tudom, ráérsz erre a koncertre, akkor még gondolkozom, mert lehet egyébként ráérek, csak nem akarom elutasítani, mert most jelenleg úgy látom, hogy nem, de lehet, hogy holnap változik a programom.
6: De akkor
7: lehet, hogy
6: meg.
7: Ezt is le lehet írni, igen, ezzel egyetértek, hogy ezt is egyébként meg lehet írni, csak akkor meg kicsit úgy vannak szerintem vele az emberek, hogy ha már bizonytalan vagyok, akkor megkérdez mást. Most csak mondtam egy példát.
6: És helyette inkább nem válaszolsz az embernek nagyon sokáig, hogy aztán meglegyen az 50%-es, tegyük fel, koncert van péntek este. Én csütörtökön ráírok, mondjuk Lucára tegyük fel. Luca úgy pont nem ilyen, ő mindig szokott válaszolni, de most csak a példakedvé. Ráírok csütörtökön Lucára, hogy hé Luca, van-e kedved velem jönni a koncertre pénteken? Van két jegyem, nem tudom kivel menjek. Ezután Luca látja az értesítést, lehúzza, aha jó, hát nem vagyok benne, biztos még nem válaszolok. Telik múlik az idő, péntek reggel úgy kell fel Luca, hogy hát lehet el kéne a koncertre, de ki tudja. Dél körül úgy van vele, hát meglátjuk, délután 3, na jó, nem megyek. Ekkor megírja, hogy hát figyú, ezt most kihagyom, és ezzel mit értél
7: el,
6: az, hogy én ott maradok 6 órával a koncert kezdés előtt, partner
7: igen,
6: nélkül,
7: igen.
6: Hogy még kevesebb esélyem legyen valaki más találni erre a programra. Döbbenetesen sokszor találkozok
7: igen,
6: ezzel
7: igen,
6: a problémával.
7: Igen, abszolút. Amúgy egyetértek, mert engem is amúgy idegesít, megpróbálok én is mindenkinek visszajönni, csak nekem is vannak helyzeteim, amikor éppen reggel nem reagálok azonnal.
6: Emberi norma, tehát válaszoljunk. Negyedik helyen végzett az ötös top listán az emberi normák között, amiket nem sikerül betartani általában, a ne fogj kezet, miután beletűszentettél a tenyeredbe,
7: hát
6: című
7: igen.
6: pont.
7: Vagy annyi... bármi más csináltál a kezeddel, és
6: ezt nőként nem hiszem, hogy át tudod annyira érezni, mert ritkán fognak kezet nőkkel. Sok arányaiban sokkal kevesebb kézfogás jut egy napodra, mint egy férfinak.
7: Hát igen, mert mi puszival köszönünk, ti meg. Igen, hát nőknek is.
6: Igen. Na és nálunk pedig férfiaknál most hülyén néznek ki, hogyha nem tudom, szembe jön valami.
7: Puszítod,
6: nem. Ismerősöm. Á, szeva. De rég láttuk egymást. Te is arról tüntetésről a 2006-ból, ugye? Na, szóval együtt szaladtunk a rendőrautó előtt. Nem, és mindig kezet fogunk ilyenkor. És én nekem nagyon sokszor volt, hogy mondjuk, ha nem is a beletűszent, és oké, ez most egy drasztikus megfogalmazás, de valaki zaválja a giroszt, és látszik, hogy folyik végig a joghurt szósz a kezén, és akkor így, szevasz, így meglátom az utcán. Ó, szevasz, megtörli még a kezét, és nyújtja felém. Tesó, nem fogom megfogni a kezedet, miután most a szádból kihulló
7: nyáras darabokat. De ilyenkor szólsz neki, vagy mondasz valamit?
6: Én mondom, hogy akkor így egy öklöst adok inkább. És akkor nem magyarázom meg, hogy miért. Igen, én nyújtál, és akkor a kezed csak egy öklöst tartom. Ilyet inkább. De nem azért, mert ő az, és mert tartok, hogy betegséget kapok el tőle, hanem az, mert undorító, amit művelsz. Tehát az, hogy megvakarja magát valamit olyan testáján, ahol én nem akarok közvetetten se hozzáérni. Vagy menjünk valahova kajálni mondjuk, vagy, és ott találkozok egy emberrel, és már előttem van mondjuk a kis gyorséttermi kaja, kihozta nekem Balázs a hallgatónk, szóval előttem van a kedvenc gyorséttermi kaja, van olyan, hogy nagyon-nagyon sokat járok, nagyon szeretem, nem fogom bemondani, mert nem csinálok reklámot, de tényleg imádom. És az egyik a három nagyból. Ahol van meg a dolog, nem ide. És egyébként majdnem mindenhol van, legalább krumpli. Szóval, hogy nagyon sokat járok egy bizonyos helyre, és amikor oda besétálok, többször van, hogy így találkozok egy ismerősömmel véletlenül, és már előttem van, nagyon várom, és kajálok, mindig lefertőtlenítem a kezemet kajálás előtt, és jön egy ismerős, Peti, szevasz, és nyújtja a retkes kezét. Ki tudja, hogy hol járt előtte, megvakarta az ánusz rózsáját, vagy kapaszkodott a buszon, mit tudom én, de nekem ne nyújtsa, én most akarok beletúrni a sült krumpliba két kézzel. Szóval ez amikor ilyen gusztustalan, tehát nem tudják az emberek megítélni, hogy hol és mikor lehet kezet fogni.
7: Ez hát a igen, szerintem csak így szólni kéne, hogy bocs, most nem, vagy csak így ráköszönsz, és mondod, hogy koszos a kezem. Mert egyébként velem pont ez történt, hogy bemutatkozásnál, mert ugye mi lányok másképp köszönünk egymásnál, de bemutatkozásnál pont ez volt, hogy jöttem ki a mosdóból, és voltunk valahol, és valakit nem ismertem a társaságból, oda mentem hozzá, és ő már nyújtotta felém a kezét, és én meg mondtam neki, hogy bocs, hát vizes a kezem, most jöttem a mosdóból, és nem volt kéztörlő, úgyhogy csak így köszönök meg bemutatkozásnál. Tehát szólok előtte, hogy most mi újság.
6: Nagyon zavar, mikor az emberek nem figyelnek egymás kész higiéniájára. Erre nagyon-nagyon háklis vagyok.
7: Hát vagy bármilyen más higiéniára.
6: Harmadik helyen végzett a top 5 emberi norma, amit nem sikerül betartani című listámon. Egy furcsán specifikus, és nem hiszem, hogy gyakran tapasztalt pont, de amikor tapasztalod, döbbenetes élmény.
7: Na, ne csigázz.
6: Harmadik helyen végzett a ne nyőgi a szaunában című pont. Én nem régiben kezdtem el ezt tapasztalni, nem tudom, hogy nőknél ez hogy van, mert nagyrészt férfiak ülnek be a szaunába, a konditerembe, ahol járok. Egyik sem látszik rajtam, sem a konditerem, sem a szauna, de járok, és utána szoktam szaunázni. És vannak férfiak, akik beülnek, és ott ültök a csöndben, tudod, és alapból egy, ugye van az a kis sistergés, halkzene, ami beszűrődik, veszed a mély levegőt abból az erős párából, ami ott van, és ilyen forró levegő, és hát, és itt már izzadtak ott együtt, és akkor így az alaphang, amit így adnak férfiak, az ugye az, hogy ez mondjuk még az
7: így
6: alap. Igen, de igen, lecseszem, mert hogy levegőt vesz. Miért nem fotoszintetizál? De, szóval, hogy igen, de az még oké. Tehát az, hogy nagyobbakat fújtat, mondjuk. Na de az, amikor a mellettem ülő férfi, aki ott ül szinte mesztelenül, vagy lehet, hogy teljesen mesztelenül, a kis...
7: Ilyen szemunákban jön.
6: Van rajta körül egy törölköző, de hogy most nincs rajta alsó, és ott ül tényleg egyszer kukkerbe ott a törölköző alatt. És ülünk egymás mellett, és akkor ilyet csinál, hogy ilyeneket tolnak mellettem. Nézek rá, tesó, ez komoly, tényleg. Itt ülünk egymás mellett, és olyan hangokat kell hallgatnom, mint nem tudom, Johnny Sins fénykorában amilyeneket kiadott, hogy mint egy ilyen tenyész, bika, egy párzó vatkan, ilyen hanghatásokat kell mellettem. Ne élvezkedj mellettem a szaunába!
7: Nagyon specifikus, én ilyennel egyébként nem találkoztam, de olyan szaunás incidenseim nekem is voltak, például, hogy tényleg férfinői szauna, akkor miért kell bejönni egy szeltörölközőben, ez engem már mondjuk zavart, meg az is.
6: Így van, frak, ing, és nyak.
7: Nem, hát egy szeltörölköző, és nincs alatta semmi, és olyan az a törölköző, hogy teljesen átlátszik ugye az izzadságtól, mert olyan szauna lepődőt szoktak adni általában, de hát ugye az kicsit nekem így.
6: Váratlan kuki kontúr van már a memóriádban.
7: Nagyon vizuális tartalmat kínálnak a szememelé, amire nem fizettem elő, meg nem is nem is akartam nézni.
6: Ha tudnám, hogy milyen, lehet előfizetni, de azok kéretlenül ide teszik, hát azt azért nem.
7: A másik dolog meg így a szaunákkal kapcsolatban, hogy azt viszont nagyon nem kedvelem, hogyha hozzád szólnak szaunázás közben. Tényleg. Elkezdenek egy beszélgetést.
6: Tényleg.
7: Nagyon gyakran csinálják ezt. Nem szeretnék beszélgetni, nem véletlenül vagyok a szaunában itt egyedül.
6: A szauna az egy ilyen me time. Ülsz bent, és így önmagaddal foglalkozol. És még valami ebből is így oké, hogy így teszel rá a vízből egy kicsit.
7: Te igen, persze, úgy, ilyen kérdések meg, hogy nem tudom, behozzam neked a... Nem tudom, most ez hülye példa.
6: A töltődet.
7: De hogy ilyen, igen, hogy
6: ilyen
7: technikai kérdések, azok még okések.
6: Technikai kérdések.
7: És nagyon meleged.
6: Milyen technikai kérdések? Hallod, van ott egy FLX 4-es DJ pultom. Szerinted tegyek D-boxot a végére, vagy ne? Te jó, itt ülök a szaunában, öreg.
7: Jó, akkor esek.
6: Meg vagy bolondulva.
7: Na. Nem, úgy értettem, hogy a szaunázással kapcsolatos, de az, hogy mennyit szoktál szaunázni, az már nem, ami ez már egy ismerkedés.
6: Fújtattok ezerrel a szaunában, és kezdve megszólal. Amúgy, Diós vagy Mákos Begli? Számodra melyik az, ami jobban tetszik? Na, hát ez a harmadikon pont, de van még kettő, és kevés, kevés
7: idő van az adásból,
6: úgyhogy jöjjön. Második helyen végzett a top 5 emberi norma, amit nem sikerül betartani, a használj fülhallgatót a buszon című emberi norma. Tehát ne nézzél üvöltve TikTok videót, ne telefonálj kihangosítva a villamoson, és ne pörges Insta részeket a metrón. Oké, hogy miközben a Ferenciektől a Deákig eljut a metró, és éppen max sebességgel van, akkor nem annyira hallatszódik az, hogy mit csinálsz a telefonon, mert hangos. De amikor megáll, és a megállóba ülsz és malmozol, és mondjuk már késő este egyik utolsó metró, és kettő ember van egy kocsiba, és azt hallod, hogy ordítatja a TikTok videót, ahol valamilyen rém proli influencer mondja a baromságait, amit akkor sem hallgatnék, ha fizetnének érte. De az, hogy ő viszont nyomja, és egy kicsit még így kuncog is rajta, és így, ha nem annyira tetszik, akkor tovább pörgeti. Tehát, hogy kevés idegesítőbb dolog van a TikToknál, az, hogyha valaki mellette TikTokozik hangosan, fülhallgató nélkül. A buszon! Hogy?
7: Igen, amúgy abszolút egyetértek, tehát hogy ez ilyen alapvető illem, hogy ne, tehát hogy másokat zavarsz, nem csak te közlekedsz azzal a tömegközlekedési eszközzel egyedül. Hogyha egyedül lennél a buszon, akkor még azt mondanám meg te és a buszsofőr, akkor hogy oké, de egyébként meg nem, nagyon nem kéne.
6: Hát akkor még úgy csak-csak, mert hogy nekem volt már olyan, hogy véletlenül hangosan raktam zenét úgy, hogy csak én voltam és a buszsofőr a buszon.
7: És neki raktad a zenét, mutogattál neki számokat?
6: Nem, ez még a régen, nagyon régen volt, akkor ez még az az idő, amikor még vezetékes fülhallgató jackdugó bele a telefonba, és akkor így nagyon figyelt, hogyha kontaktos, kontakthibás a jackdugó, akkor úgy kell forgatni, hogy jól szóljon, és én egyszer elkezdtem egy zenét hallgatni, mentünk valami buliba, és így hangolódásképpen az egyik ilyen mém zenét, amit a barátaimmal sokat hallgattunk, és valami vállalhatatlan volt, gondoltam, hogy ha, meghallgatom. És egyedül voltam a buszon, meg a buszsofőr, és így mondom, furán szól a fülesem, mindegy, hallék halk, nem baj, fölhangosítom, csutkára felhangosítom, kicsit tompa így is, de rendben legyen hát, és egyszer csak így megáll a buszsofőr, kiszáll így mellém áll, és azt mondja, hogy kapcsold már ki azt a szart! És kiderült, hogy ugye kontaktívás volt a jack kábelem, és ezért aztán max hangerőn, hiába volt a fülemben a jackes fülhallgató, max hangerőn játszottam a tesz, az a segg, az a mell című számát a buszon, és hát igen, ez nem annyira tetszett a buszsofőrnek. Még úgy sem, hogy egyébként ketten utaztunk a buszon.
7: Hát szomorú.
6: Na de, egyetlen egy helyezett maradt hátra, ez pedig az első, a top 5 emberi norma, amit nem sikerül betartani című listámon. Első helyen végzett a pont, melyet úgy hívnak, hogy csak akkor használjon kiszolgálókasszát, ha valóban képes vagy. Mert hogy rengeteg alkalommal esik meg velem az, hogy oda megy egy ember, nagyon csúnya dolog sztereotipikusan gondolkodni, és tényleg rádióműsorban sztereotipikus dolgokat bemondani, aztán különösen csúnya dolog. De tegye mindenki ezt, közben kicsit megfulladok, annyit beszélek, látod? Szóval, hogy tegye mindenki a szívére a kezét, van az az embertípus, ránézel, és látod, hogy ő hívni fogja majd a segítséget a önkiszolgálókasszánál.
7: Ránézel... De úgy nem feltétlenül azért hívják a segítséget, mert hogy nem tudják kifizetni a dolgokat, vagy nem tudják beolvasni a termékeket, hanem azért, mert mondjuk alkoholt vesznek, azt jóvá kell hagyatni.
6: Az még oké, de az egy pillanat. De amikor érted, nem tudja feldolgozni, hogy csak akkor tudja a következő terméket fölhúzni, hogyha az előzőt már rátette a mérlegre, ez egy arc típus.
7: Valahogy ránézel amúgy az arcra. Kell tanulnia, lehet ez az első alkalom.
6: De ne az én káromra! Valahogy ez mindig akkor történik. Mindenkinek az első alkalma, én legalább 15 ilyen első alkalmat láttam már ezek szerint. Tehát, hogy miért, nem értem, komolyan.
7: Nem vagy türelmes velük.
6: Nem, nagyon nem. És ott állok, önkiszolgáló gyorsítósál, óriási gyorsítós sor van a rendes kasszánál. És ehhez képest ott vagyok én a kis nyomorult túrós táskámmal, szeretném, csak ez meg oda megy a világ legnagyobb kosarával. Tehát ilyen puposra van töltve, és akkor utána meg nekiállott tökölni, és már a második terméknél látod, hogy ez nem fog.
7: És a végén látja, hogy csak bankkártyás fizetés, és csak készpénz van nála.
6: Na ez, ki vagyok ezen? Ez az a dolog, amit igenis fontos, tudom, hogy vannak biztos, hogy nehéz dolog beismerni, hogy valamiben nem vagyunk igazán kompetensek. De ez tényleg egy olyan dolog, ahol ha nem is, olyan az autóvezetés, ha nem ismered be, hogy alkalmatlan vagy rá, egy bizonyos, tehát mondjuk, és kimész mégis 130-al az autópálya, vagy ha 130-al halad mindenki az autópályán, és te 70-nel mész a belső sávba, azzal a többieket szivadod. Ugyanez az önkiszolgáló kassa. Ismerd föl, hogy alkalmas vagy rá, és ha nem, akkor állj be szépen, hogy majd lecsipogtassa Marika, te nem tudom, túrós buktát.
7: Igen, meg ő amúgy gyorsabban is csipogtat, szóval én bíznék Marikában.
6: Na hát igen. Na, mindjárt megfulladok, úgyhogy vége van a rovatnak. Van esetleg valami, amit kihagytam belőle szerinted, amit téged hasonlóan idegesít?
7: Amiket amúgy az elején említettem, ezek a gyaloglással kapcsolatos szabályok, vagy hát ilyen idézőjeles szabályok, amik így a társadalmi normákhoz tartoznak. De amúgy egész teljes körül volt, úgyhogy
6: igyekeztem mindenhonnan válaszolni. Nagyon
7: hát annyi, hogy az első helyezettel annyira nem értek egyet, ez annyira nem idegesít engem, szóval ez is egy kicsit szubjektívebb lista volt, de...
6: Bocsánat, még egy plusz egyet hadd jelentsek be. Na. Ami már nem emberi norma, ez már nem a lista része, csak ha már idegesítő dolgokról beszélünk. Erről már sokszor beszéltem adásban, de ide tartozik. Amikor a MOL kúton én csak be akarom mondani, hogy a hármas kasszánál voltam, fizetnék, nincsen Supershop kártyám, nem szeretnék kérni semmilyen plüsmedvét, és egyébként nem érdekel a pontgyűjtés tefásárpenyőért sem. És akkor elém beáll a 8 tagú család, ahol mindenki kér egy különböző típusú hotdogot, és ezt nekem meg kell várnom, mert egy kasszás van. Na, ez még ide tartozik, bár ez nem emberi norma amúgy, hanem szimplán idegesítő, úgyhogy maradva az emberi normáknál, ez a végső listám.
7: Jó, ez egy teljes körülista volt szerintem, ezzel kiegészítve természetesen, mert ez nagyon hiányzott volna a végéről.
6: Bang! Kösz, Luca! Ez volt már a telefonáló, találkozunk legközelebb, ami pedig pénteken lesz, Zoli továbbra se lesz.
7: És akkor is kettesben lesz.
6: Lucával ketten itt leszünk, ha csak nem ér a véletlenül Penke Bence, vagy nincsebb dolga, vagy valami ilyesmi, akkor még lehet, hogy őt is behúzzuk, de valószínűleg ketten leszünk majd Lucával. Kövessétek telefonáló rádió Instagram nevezetű Instagram profilunkat, ami hívába a privát profilbe fogunk majd engedni, hogyha valódi embernek tűnsz, és mindezek mellé pedig a Spotify-n is megtaláltok bennünket, ahol egy-két napon belül föl fognak majd kerülni a különböző adások, amikkel még tartozunk, ez pedig 3 teljes adás jelent, úgyhogy holnap este hatalmas új adás mennyiség jelentkezik.
7: Adásdömp.
6: Dömping, így. Úgyhogy, ja, meg dump, igen. Szóval...
7: Összerakjuk.
6: Már megint, 2 szó, amit összevontál így a végére. Kövi adásra már elkezdődik a foci VB, úgyhogy jó szurkolást, mi pedig csütörtökön minden jó, vagy Blaha Luiziana koncertet is megnézünk Lucával kettesben a Budapest Parkban.
7: Bizonyám, ez csütörtökön lesz.
6: Arról is beszámolunk majd pénteken. Köszi, hogy itt voltatok. Tali legközelebb. Hello!
7: Sziasztok!
8: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a 3 afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: said, are you gonna be my girl?
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli

0: országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
1: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
0: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az Estéjégbolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádiókafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
3: Olá Andrea vagyok, ez itt az Életre szóló könyvek, és különleges vendéget hívtam mára. Ő Kecskés Karina, színésznő, meseterapeuta, mesemondó, aki kifogyhatatlan az ötletekből, érzékenyítő, segítő előadásaival, programjaival, az életünk olyan momentumait állítja a figyelem középpontjába, amelyekről gyakran megfeledkezünk. Könyvek köré épül ez a mai beszélgetés is, hiszen ilyen ennek a műsornak a természete, és Karinától is kértem előzetesen egy listát az élete meghatározó olvasmányélményeiről, de, ahogyan majd halljátok, óriási utat járunk be ebben az interjúban. Azzal indulunk, meg volt Karina legutóbbi előadása, produkciója, aminek könyv adta az alapját.
4: Minden munkámnak könyv az alapja. Most készülök egy adriai vitorlázásra augusztusban, ami egy irodalmi vitorlázás lesz, tehát egy olyan beszélgetős élmény 4 nap hajón töltött éjszakákkal, ami tematikusan végig van vezetve csodálatos bölcs költőkkel, írókkal. Tehát ennek például könyv az alapja ennek a munkámnak, de van egy iskola program előadásunk, a Lélekmadár, aminek Sunit írta a történetét, és ezt visszük mindenhova az országon belül, mély szegény településekre, most Erdélybe voltunk turnézni múlt héten, de visszük óvónőkhöz, tehát felnőttekhez is, és gyerekekhez is, ez a lélekkel kapcsolja össze a nézőket, saját érzéseikkel próbálja a gyerekeket megismertetni, amire én azt gondolom, hogy manapság nagyon nagy igény van.
3: Erre a könyvre hogyan találtál rá egyébként? Nem ismertem ezt, és most utána néztem, de muszáj lenne elolvasnom, azt hiszem.
4: Mindenképpen olvasd el. Sőt, nézd meg az előadásunkat, gyere el. Karsai Veronika, ő egy pantomim művész. Ő

0: általa találkoztam ezzel a művel, mert én vagyok a szöveg, és ő pedig a mozgás. Uh-huh. És akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon csodálatos közös utazás, ez az előadás a lélek mélységeibe. Ez a könyv ez azt meséli el, hogy minden ember szívében ott van egy lélekmadár, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy kapcsolódjunk ezzel a lélekmadárral, hogy meghalljuk, amikor szól hozzánk, mert mindig rólunk mesél, ugyanis a lélekmadárnak végtelen sok fiókja van, és a fiókjai tele vannak érzésekkel. És van, amikor mi húzzuk ki ezeket a fiókokat, és akkor tudatosan tudjuk, hogy most milyen érzés önti el a testünket, de előfordul olyan is, hogy a lélekmadarunk az önálló életre kell, és kihúzogatja azokat a fiókokat, amikkel mi egyáltalán nem számolunk. Tehát, hogy úgy leszünk dühösek, amikor nem szeretnénk, vagy éppen féltékenyek leszünk, vagy éppen fellobban bennünk a harag, és hogy ezekben a helyzetekben így mit lehet csinálni, vagy egy ilyen önreflektív módon, hogy mi a színpadon ezt megjelenítjük, a lélekmadarat is, és a benne lévő érzéseket is, ezzel a nézők találkoznak a saját maguk megélt érzéseivel. Tehát ahogy a művészet az embereket szembesíti a láthatón túli dolgokkal, érzésekkel, érzetekkel.
1: De szépen. És hogyha visszatérünk ehhez a hajóúthoz, ez egy, jó,
0: ez egy olyan
1: társas út, vagy mi?
0: Igen, ez egy program, amire lehet jelentkezni. Tehát, hogyha most éppen valaki kedvet kapott ehhez, hogy eljöjjön, és nézze, hogy a föld és az ég összeér, és szereti, hogyha a bőrén érzi a tenger hűs vizét, vagy a szellő simogatását, szereti, hogyha ringatózik egy hajón, és eközben olyan szövegeket hall, ami még kitágítja a lelkét, és összeérinti a végtelennel, akkor kapcsolódjon hozzánk.
1: Uh-huh. Láttam a listádban, írtad az Odüsszeiát, és írtad a Jónás könyvét ehhez az úthoz. Tehát ilyen típusú irodalmi szövegekre kell gondolni? Mert ez varázslatos lehet, hogy ott vagyunk, és mondjuk az Odüsszeusz útjából egy-egy momentum fölvillan.
0: Igen, Tatiosz is lesz, Shakespeare is, lesz Márai Sándor is. Most ezt nem mondom el, hogy miért és milyen sorrendben, de hogy ennek van egy íve, valamint mivel én mesékkel is foglalkozom, most már évek óta, és nem csak gyerekeknek mesélek, hanem felnőtteknek is, és családoknak is, ezért a mesei szimbolikus képeket is elhozom magammal a hajóra, tehát ott lesznek velünk nem csak ezek a hatalmas, nagy tudású filozófusok és bölcsek, hanem az ősi arhaikus kulcs képei is, amik szimbólumok által szólítanak meg, mert minden szimbólum egy érzet, érzésekkel telített kép, ami a tudattalamba nyúlik vissza, tehát ott vannak a gyökerei, és maga a tenger is az egy ősszimbólum, nagyon sok jelentéssel bíró, nem csak a születés, hanem a halál, nem csak a kezdet, hanem a vég, a mélység és a magasság, az életünknek a hullámzása, a folyamatos változása, tehát hogy ezer millió ilyen szimbólum, és ki melyikben érzi otthon magát, vagy melyik, ami új számára, és akkor ezekről lesznek beszélgetések, és sokféle játék is felnőtteknek.
1: Ó, ez remekül hangzik. A Shakespeare-t említetted, és ő is rajta van a listádon, a Romeo és Julia, és amikor megláttam, akkor ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye egy színésznőnek Shakespeare fontos, de talán egy kislánynak is, aki először olvassa vagy látja ezt a művet, tehát annak is fontos, hogy emlékszel, mikor találkoztál vele először, és milyen hatást váltott ki, meg hogy miért van a listádon?
0: Ez nagyon érdekes, hogy mikor találkoztam vele először. Azt hiszem, hogy amikor készültem a színművészetire, akkor biztos, hogy olvastam, de én sosem játszottam Júliát, és valahogy így, ez így kimaradt az életemből.
1: De bánod?
0: Nem, azt hiszem, hogy nem bánom, de amikor láttam a Leonardo DiCaprio-nak a Róma és Júlia filmét, akkor azért ott nagyon, nagyon irigykedtem a Júliát játszó színésznőre, mert azért az egy nagyon-nagyon izgalmas feldolgozása volt ennek a történetnek, és ráadásul megmaradt a shakespeare-i költői nyelv, tehát hogy modernizálva volt, de közben meg mégis egy arhaikus nyelven szólt hozzánk. Hát Shakespeare egy zseni volt, szerintem így kikerülhetetlennek az ő útmutatói, vagy az élethelyzetekről a gondolatai.
1: És te már akkor olvastad, amikor megtudtad, hogy színésznő akarsz lenni? Vagy amikor irodalom órán találkoztál velem?
0: Nem, azt hiszem, hogy én mindent sokkal előbb olvastam, mint ahogy mondjuk korosztályilag az agyammal meg tudtam volna érteni. Uh-huh. Én 11-12 évesen, amikor szavaló versenyekre mentem, akkor már a Latinovics Zoltánnak a verseit hallgattam Bakelit lemezen. Váci Mihály verseket mondtam 13-14 évesen. József Attila volt a kedvenc költöm 13 évesen. Kafkát olvastam a pad alatt irodalom órán, szóval, hogy mindent sokkal, szerintem, vagy nem tudom, hogy korábban-e vagy nem, de hogy engem ezek érdekeltek, az életben mindig az érdekelt, hogy mi van belül, hogy ezek az érzések, ezek hogy gomolyognak, honnan jönnek, mifelé visznek. Szerettem ezt a varázslatot, ami által a való világból el lehet menni egy nem fantázia világban, hanem egy ugyanolyan erős világban, amit mondjuk egy könyv tud adni az embernek. Egy másik birodalomba tudok átlépni. Uh-huh. És én nagyon szerettem átlépni. És színész is ezért lettem, mert nekem egy élet, az mindig azt éreztem, hogy olyan kevés az egy életem, és ezért estiről estére újabb életeket akarok megélni. És valójában a saját életem is, most így, ahogy így gondolkozom erről, nagyon sok életem lett az egy életemen belül. Nagyon sok életszakaszom van, azok nagyon radikálisan válnak el, és nagyon-nagyon mélyen megélem az életeimet, és aztán mindig belehalok egy életszakaszomba, és újjászületek. Most megint érzem azt, tehát most így 50 évesen, hogy elérkeztem megint egy újabb szakaszhoz az életemben. Hogy nagyon-nagyon szeretnék tenni még a világhoz, tehát hogy van már elég élettapasztalatom, bölcsességem, de még tett vágy is van bennem ahhoz, hogy azt a sok-sok mindent, amit idáig felhalmoztam, azt valahogy így a világ javára fordítsam. Tehát, hogy nem csak a gyerekeim javára, mert nagyon sok a három gyerekem, amit napi szinten követel a velük való, nem is követel, hanem ez igényel. Automatikusan az életem fókuszában ők állnak, de hogy szeretnék még így a nagy egészben is valamit letenni, vagy hozzátenni szépet, jót, igazat.
1: Miközben azért végülis erről szól az életed, hogy folyamatosan újabb ötleteket adsz a világnak, vagy a körülötted lévőknek, tehát hogy segítesz, építed őket, tulajdonképpen eddig is ezt csináltad, és jó, hogy 50 évesen azt gondolod, hogy van még ebben ígéret, ebben a korban.
0: Igen, olyan sok tervem van. Igen, nagyon. Meg mostanában így olyan jó dolgok találnak meg. Most például lesz egy olyan licit, amit én fogok vezetni, egy alapítvány kért föl, ez most június elején lesz, és három olyan egyesületet lehet támogatni ezen a liciten, akik nagyon nehéz női történeteket vagy közösségeket támogatnak. És például ez egy csodálatos dolog, hogy én hogy tudom reflektorfénybe tenni ezeket az egyesületeket, és hogy tudom motiválni az embereket, hogy mennyire jó dolog adni, másra odafigyelni. Meg vagyok hívva a beszélgető partnernek egy hatalmas cégnél az önkéntesség napja, hogy miért fontos önkénteskedni. És olyan fura, hogy arról kell beszélnem, ami számomra teljesen alapvetés. Hogy miért önkénteskedünk, hogy miért jó segíteni. Hát azért, mert nincs jobb dolog, mint belekukkantani más életekbe, és hogyha ott egy egészen icipicit is én tudok hozzátenni ahhoz, ami történik, akkor miért ne tenném meg? Tehát, hogy így mi más dolgom lehet? Az ember olyan sok fölösleges dologgal tölti meg az életét. Annyi embert látok halálosan unatkozni és semmit tenni. Szerintem sokkal izgalmasabb a világ ennél, mint hogy csak így a magunk is, nem tudom, egójába ücsörögjünk.
1: Mondtad a varázslat szót, és amikor én megláttam a listádat, akkor nekem ez így kicsillant. Itt van például az Éjszakai Cirkusz, ez a Morgenstern. És végül is a Végtelen történetben is mennyi varázslat van. Szóval ez olyan, mintha neked ez egy ilyen alaphívó szó lenne.
0: Szerintem az élet az egy hatalmas nagy csoda, és van persze, amikor én sem látom ezt a rengeteg ragyogást és fényt, de mégis úgy hiszem, hogy ez egy ajándék. Most pont nemrég a legkisebbi gyerekemnek családfát kellett összeállítani az iskolába, és összeírtuk a dédszülőkig visszamenőleg, mert csak addig kellett a családtörténetünket, hogy ki mivel foglalkozott, kit hogy hívtak. És már ettől, ahogy így ez a szerteágazó fa így valósággá vált a rajz által, így azt éreztem, hogy micsoda sok véletlen szerencsének kellett úgy adódnia, hogy én most vagy a gyerekem, vagy bárki, vagy mindannyian, hogy most itt lehessünk ebben a világban, hogy hány ember áll mögöttünk, milyen sok küzdelem, milyen sok harc. És ez már egy, nem tudom, ez egy ajándék, az életünk egy ajándék. Hogyha ez egy varázslat, igen, akkor ez egy varázslat. Varázslat, amikor elültetjük a borsószemet tavasszal, és öntözzük, és egyszer csak ott a szemünk láttára életre kell, és szerintem sokkal egyszerűbb dolgokban van benne a csoda, mint ahol így az emberek gondolják.
1: Téged tanítottak erre a látásmódra? Vagy ez kifejlődött, vagy gyerekkorban oda bújik az ember egy ilyen világlátáshoz, vagy oda menekül, vagy pedig oda teremti? Van olyan, hogy elég találkozni egy tanítóval, most úgy mondom, azért a színész képzés során lehetnek olyan nagyok, akiktől kapsz útmutatót, szóval csak kíváncsi vagyok, hogy ez honnan van neked.
0: Igen, talán ez így egyszerűen mind, amit mondasz. Én gyerekkoromban mesekazettákat és meselemezeket hallgattam, és az életem egy bizonyos pontján jött Boldizsár Ildikó, és egyszer csak így összeállt ez az egész rendszer, hogy mik is ezek a mesék, tehát mik ezek az archaikus, az álomképben gyökerező tudattalamban és az ősidőktől fogva hordozott történetek, amik egy eszenciája az emberi létezésnek, erkölcsi, morális útmutató ahhoz, hogy és fel tudjunk állni, hogy önismeretre tegyünk szert, hogy feldolgozhassuk ezt a töménytelen mennyiségű traumát, ami maga az élet. Igen, tehát amikor én mesélek a gyerekcsoportjaimban, vagy a pszichodrámán játszom a gyerekekkel, akkor én kilépek a való világból, de az a másik világ, az ugyanolyan valóságosnak élem meg a játék téren belül, a mintha térben, vagy ha a mesei teret nézzük, például a gyerekek 7-8 éves korukig nem tudják radikálisan szétválasztani a való világot és a fantázia világot. Tehát amikor játszanak a lovagokkal, a király kisasszonnyal, a babákkal, a bábokkal, a kisállatokkal, az ugyanolyan valid dolog, mint amikor én itt megfogom ezt az asztalt. És ez tényleg egy erőtér, amiben teremteni tudunk, és át tudunk írni dolgokat azáltal, hogy újra meg újra az elakadásainkat játékba fordítjuk.
1: És te az a lány voltál, aki mondjuk még 14-15 éves korában is olvasott mesét, vagy akkor már valami egészen mást?
0: Akkor színműveket olvastam, és színházba kezdtem járni, és moziba, amik ugyanúgy történetek, mint ahogy a családtörténetek is történetek, mesék, ezek mind mesék, a mítoszok, mind történetek vesznek minket körül. Egy napunk is egy történet, csak hogy mire fókuszálunk, mit veszünk észre belőle, és mit tanulunk belőle, hogy tudjuk a kudarcainkat, a nehézségeinket, vagy éppen az örömeinket nek látni a kiinduló mozzanatait, hogy tudjuk ezt a saját javunkra fordítani. Szerintem az egész életünk egy történet, hogy ismerjük meg önmagunkat. Olyan érdekes, mert amikor így meghaltak a szüleim, és ez a hierarchiális lánc, hogy én a gyereke vagyok az anyukámnak, vagy az apukámnak, és ezáltal így nem is tudom őt egy más nézőpontból nézni, hanem mindig egy ilyen, nem tudom, egy ilyen alá-fölé rendelt kapcsolódásunk volt, és onnantól kezdve, hogy meghaltak, egyszer csak láttam őket ilyen vegytiszta módon, hogy így az anyukám mit képviselt az életében. És egyszer csak így ott állt előttem egy érzés, hogy az anyukám a világ legbüszkébb nője volt. Ő soha, de soha nem akart ráutalódni senkire. Mert ő azt akarta, hogy független maradjon egész életében, és így is halt meg, egy pillanat, 5 perc alatt halt meg, még dolgozott előtte, vitte apukámnak, akit demensen elláttunk, vitte az ennivalót, és összeesett a lépcsőházban, és így az utolsó pillanatig, hogy nehogy az legyen, hogy rám terheli magát, vagy hogy nekem még plusz gondot okoz. Tehát, hogy az egész életünk egy ilyen eszencia. Az apukám, ő pedig egy életművész, tehát hogyha rátekintek, mint egy férfire, aki nem az én apukám, akkor ő egy ilyen kreatív életművész, így ez az első, ami így eszembe jut róla. Érdekes, hogy így mik vagyunk, vagy egyszer csak így hogy áll össze az életünknek egy ilyen sűrítménye, ami a személyiségjegyeink, a genetikánk, a tapasztalataink, a választásaink, a döntéseinkből egyszer csak összeállunk valamivé.
1: Most azon gondolkodom, hogy mi a különbség a történetek általában és a mesék között. A mesékben az igazságszolgáltatás, az, hogy jó a vége, az, hogy a legkisebb királyfi vagy királylány vagy szegény legény vagy szegény lány megtalálja aztán a boldogulás útját, és a közben rengeteget tanul, azért az nagy biztonságot ad az embernek. Tehát a mese az ezért fontos, vagy nekem legalábbis ezért volt fontos, mert tudtam, hogy a vége az jó lesz. A színdarabokban, történetekben, az emberi történetekben nem feltétlenül.
0: Igen, igazad van, tehát hogy megad egy keretet.
1: Igen.
0: Igen, de addig.
1: Amíg eljut oda.
0: Tehát, hogy hányféle kudarc van, és az életünkben is, tehát, hogy nagyon sok ponton lehet megrekedni, és a meséknél is meg lehet. Tehát nagyon kevesen jutnak el a virágzó birodalomig, a boldog, kiteljesedett királynői vagy királyfi létig, amiben nem feltétlenül egy külső társ alatt értem ezt, hogy van egy királyfi mellettem, uh-huh. vagy egy királyfi mellett van egy királynő, hanem ez egy belső kapcsolódás, tehát az én belső női és férfi oldalam tud-e jól egyensúlyban levő módon kapcsolódni. De most így visszatérve, ez jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy vannak a bölcs emberek által megírt történetek, tehát ami egy emberi kútfő tudását hordozza, és vannak az archaikus népi mitoszok, történetek, legendák, népmesék, amik viszont egy átszűrt életútnak a tovább hagyományozott bölcsességei. Tehát ami nem egy emberi tudást hordoz, hanem egy szakrálisat. Uh-huh. Szerintem inkább ez a különbség. De ettől még vannak zsenik, tehát az előbb beszéltünk Shakespeare-ről, vagy mondjuk szerintem Michelende, aki a Végtelen történetet, a Momót írta. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek többlet tudással rendelkeznek, és az ő történeteiket olvasva nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, vagy útmutatót kapni az élet vonatkozóan. Tehát, hogy szerintem sok könyv van, ami unaloműző, vagy éppen csak szórakoztató, és vannak olyan könyvek, ami nekem így egyre kevesebb időm van arra, hogy csak úgy olvassak. Tehát, amikor olvasok, akkor tudom, hogy mihez nyúlok, és miért ahhoz nyúlok, és ebben a pillanatban, ebben az élet érzésemben nekem ki, vagy miért, és mivel tud bátorítást adni, segítséget, akár hogy a hajamnál fogva, hogy tudom magam kihúzni, mert szerintem egy jó könyvben benne van az a sok útmutató, és szerintem a művészetnek ez az egyik legfontosabb dolga, hogy ne csak tükröt tartson az életünkhöz, hanem megmutassa, hogy lehet megoldani egy nehézséget, és hogy lehet jól lenni az életünkben, mert az, hogy nehéz, azt mindenki tudja.
1: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Tartunk most néhány perc szünetet, azután folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
2: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádiókafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Rádiókafé. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
2: Olá Andrea vagyok, az Életre szóló könyvekben, és Kecskés Karina a vendégem, aki színésznő, meseterapeuta és mesemondó. Életfeladatokról beszélgettünk a műsor első felében, kihívásokról, amelyeket Karina a sajátos látásmódja miatt mégis inkább, mint a kalandnak fogna fel. Beszéltünk róla, hogy a varázslatnak nagy szerepe van a könyvekben, amelyeket a listájára írt, viszont, mint mondja, nem a mesebeli varázserőre kell gondolnunk, inkább a természet és az ember erejére, a megújulás képességére. Folytatom tehát az interjút vele.
3: Mondtad a végtelen történetet is, és itt a kis herceg is.
4: Igen.
3: És mondtad, hogy tudatosan választasz. Néha itt, amikor ebben az életre szóló könyvekben beszélgetünk, elhangzik egy olyan mondat, hogy az a könyv, az megváltoztatta az én életemet. Akkor neked a meseterápia az összefogta azt, amit addig is tudtál, és rendszerbe rakta, nem? Boldizsár Ildikó meseterápiáról írsz könyve, de van más is, ami az életed más területén esetleg elindított valamerre.
4: Igen, tehát minden könyv, amiket így összeírtam most számodra. Írtam a Farkasok a futóasszonyok című könyvet, ő egy dél-amerikai mesemondó nőnek az életéről szól, és hát ilyen töménytelen bölcsesség és életfilozófia, úgyhogy nem csak egy mutatott élet, hanem egy valóságos, hiteles életútnak a története. Ami attól válik erőssé, hogy a nehézségeket is megmutatja, és azt, hogy azokból ő hogy lépett ki, vagy hogy oldotta meg. Például ugye azt mondja, hogy mindig mezítláb jár, és amikor cipőt húzott az életében, akkor azt érezte, hogy ő megvakul. És most én tudatosan szoktam erre figyelni, amikor nyáron nagyon szeretek én is mezítláb járni, és mennyire ritkán adatik meg az embernek, hogyha csak így belegondolunk, hogy csak úgy mezítláb járunk egész nap. Mert így a városban ez nem egy ilyen megszokott dolog, tehát ahhoz egy ilyen speciális helyre van szükség. És most már én is figyelek erre, hogy amikor mezítláb járok, és rájöttem, hogy mennyire igaza van ennek a mesemondónőnek, ahogy a talpunkkal érezzük a talajt, a fejem búbjáig hatással van, tehát hogy olyan idegpályák homokkal kapcsolódom akkor a talajhoz, egy kőhöz, egy kiszögelés, ez a homokhoz, a fűhöz, a nem tudom mihez, hogy a fejem bubján is érzem, hogy így bizsereg az egész testem. Szerintem ez csodálatos.
3: Igen, de ő például arról is ír, hogy azok az intuíciók, vagy az a tudás, ami a nőben eredendően benne van, és amit a civilizáció azért valamennyire elfed, vagy lebontja, vagy nem tudom, az eszünk, vagy a gondolkodásunk veszi át az uralmat az érzések fölött. Szóval, hogy ez neked adott valamit? Tehát van olyan, amikor azt mondod, hogy inkább a belső hangomra hallgatok, pedig lehet, hogy mindenki más azt mondaná, hogy így kéne cselekedjek?
4: Szerintem ehhez bátorság is kell, meg egy belső csend, hogy tudjunk kapcsolódni ahhoz, ami sugallat, vagy nem is tudom, minek nevezzük, vagy egy belső, nem tudom, iránymutatás. Uh-huh. Igen, van, amikor tudok, de szerintem azok a gondolatok, amik az ember fejében cikáznak, szerintem ezekben kell valahogy így szétválogatni, mint hamupipőke a magokat, hogy mik azok a gondolatok, amiknek tápot adok, vagy amiket merek kiteljesíteni, vagy táplálni, és mik azok bennem, azok a negatív dolgok, vagy gondolatok, amik viszont lehúznak. És szerintem itt kell valahogy a világosság és a sötétséget szétválasztani, és hogyha ezt csugallatnak nevezzük, tehát hogy meghallod-e azt, ami téged egy emelő, iránymutató belső hangod, vagy pedig ezt elnyomod, és a negatívoknak adsz erőt. Szerintem valahogy itt kéne levírozni, igyekszem. Van, hogy sikerül, van, hogy nem. Szerintem rossz esetben akkor lehet, hogy akár testi tünetei is lesznek. Tehát, hogy valamit, hogyha nagyon-nagyon nem akarok meghallani, akkor lehet, hogy az egyszer csak valami betegségbe tud torkollani. Egy dolog jutott most eszembe, például meg színművészetire jelentkeztem 18 évesen, és annyira izgultam a harmadik fordulón, nagyon-nagyon fiatal voltam, és a harmadik forduló az egy hetes volt, és nagyon-nagyon sok játék volt benne, olyan volt, mint hogyha már oda jártunk volna, mindenféle feladatok voltak, meg ének, meg zene, és soha azelőtt és azután sem volt olyan, hogy nekem elment a hangom. Tehát én a színművészeti harmadik fordulóján hang nélkül voltam jelen. És fölvettek, mert nem tudom, a néma. Valószínűleg minden más képességem annyival erősebbé nőtt ezáltal, hogy valahogy így, meg hát biztos, hogy más voltam, mint mindenki más.
3: Amikor mondtad, hogy mennyire érdekelt, hogy mi van az ember lelkében, amikor a kislánykorodról beszéltél, akkor meg akartam kérdezni, hogy miért nem lettél pszichológus. Aztán mondtad, hogy a történetek fontosak, és most eszembe jutott, hogy mennyi kreatív dolgot csinálsz, és mennyire van szabadságod ebben, hiszen van fogadókészség rá. És hogy egy színésznő élete sokszor, most nem azt mondom, hogy megalkuvás, de hát, hogy némiképpen kiszolgáltatottabb, hiszen megmondja a rendező, hogy ezt így csináld, hiszen ott a próba folyamat, szóval egy teljesen más struktúrája az életnek, nincs annyi lehetőség a kreativitásra és a szabadságra, én azt gondolnám, de nem tudom, hogy ez jogos-e, csak így kíváncsi vagyok, hogy a te életedben ez hogy fér össze a színésznőséged, és ez a kirobbanó vágya.
4: Az önkifejezése. Hát most csak olyan dolgok vannak az életemben, aminek a megalkotásában aktívan jelen voltam. Tehát van a Lélekmadár előadásunk, ez az iskolaprogram előadás, amiben mesélek is, ez egy interaktív foglalkozás. A bármelyik iskolában megyünk, ott a tanárok és a gyerekek is utána ilyen végtelenül boldogok, hogy ez eljutott hozzájuk, és egy hiánypótló előadás. Van a fényből szőtt mesék, azt Fehérvári Lilla népdalénekes muzsikussal csinálom, ott is mese, mindig más népmese, és a meséket átszövik a dalok, a zeneiség, úgy kell életre, úgy nyitunk meg kapukat, hogy a zene szárnyain haladunk, ez is egy hónapról hónapra mindig más mesét adunk elő, ez a 12. kerületben játsszuk ezt az előadásunkat, és van Négrádi Gergő Falaink című regényével egy autizmus érzékenyítő előadásunk, ezt is nagyon sok szeretettel visszük bárhova, ahova hívnak, ez egy beszélgetős felolvasó színház, amiben egy autista kisfiú és az őt egyedül nevelő anyukájának a belső monológiait láttatjuk humorral és fájdalommal. És van ez az irodalmi tervem most, tehát hogy olyan dolgokat szeretek csinálni, amiben azt érzem, hogy haszna van, tehát hogy nem csak kiszolgálok valakit, hanem én úgy érzem, hogy a világban ezzel tudok tenni jobbá, többé, tudok segíteni embereknek, hogy tabu dolgokról lerántjuk a leplet, mert saját életemben pontosan tudom azt, hogyha valami nehézség van, vagy nekem az volt mindig a legnagyobb frusztráció, hogy azt éreztem, hogy így, ami velem történik, az annyira rettenetes, ez biztos csak én élem meg. És nagyon-nagyon fontos tudni, hogy nem, nincs a világon egyetlen egy olyan helyzet sem, amiben egyedül lennénk. És ezért érdemes erről beszélni, hogy találkozzunk másokkal, akik ugyanezt a magányt, és ezt a rettegést, ezt az hegynyi óriási szörnyet, ami a félelem, hogy most mi lesz velem, mit fognak szólni, hogy tudok ebből kilábalni, ez egy szégyen, ami velem történik. Nem, ilyen nincs. Semmi sem szégyen teljes. Semmi.
3: Igen, de hogyha mondjuk egy társulatnál lennél, és kizárólag színésznő lennél, akkor mindenre nem lenne lehetőséged. Szóval, hogy ez egy választás nálad? Vagy pedig így hozta a sors, hogy nem vagy társulatnál, nincs ez a lekötöttség?
4: És hogy nem is tudom. Szóval lett 3 gyerekem, és az, hogy én esténként én fektessem őket, és én mondjak este mesét, ez egyszer csak
3: fontosabb
4: nem volt kérdés, hogy hol van az én helyem, vagy az életemnek az útja, az merre visz. Nem mondom azt, hogy nem vágynék közösségben jó dolgokat alkotni. Tök jó lenne. Nem tudom, hogy tudnék-e egy egész társulathoz és minden koncepcióhoz 100%-osan igazodni. Azt hiszem, hogy ilyen projektek jobban érdekelnének. Uh-huh. Nem tudom, nem volt ilyen nagyon régen az életemben. Uh-huh. Mit tudom én? 20 éve nem vagyok társulatnál. Nem tudom. Valószínűleg, hogyha még ez a dolgom lesz, akkor lesz.
3: És a filmezés, az hiányzik?
4: Az igen. Igen? Az nagyon hiányzik. Igen. Az nagyon izgalmas dolog. Pont azért, mert én nagyon szeretem a változatosságot, nagyon szeretem a színes dolgokat, és egy forgatásnak egy behatárolt ideje van. 2 hónap, vagy 1 hónap, vagy 3 hónap, ameddig így összeáll egy csapat, és mindenki egyfelé húz abban a munkában, abban a kiteljesedésben. Az nagyon jó dolog. Ez is egy kilépés a valóságból egy teremtett világba.
3: Melyik a legmeghatározóbb ilyen filmes élménye, amit csináltál?
4: Nekem a Presszó az nagyon a szívem csücske volt. Az volt így az legelső ilyen komoly munkám, mert előtte ilyen ifjúsági műsorokban dolgoztam, meg dolgoztam Böszörményi Zsuzsával is már kamaszként, de hogy ez volt az első, amit ugyan nagyon büszkén éltem meg.
3: És az formabontó is volt, azért az nagyon szokatlan volt maga ez a kávéházi megoldás.
4: Meg az egy kamera. Igen, mert Németh Gábor írta a forgatókönyvet, tehát ez egyszerűen csodálatos jelenetek, szavak, figurák, történetek keltek életre.
3: Csak hogyha valaki nem látta, akkor szerintem még meg lehet nézni, igen, hogy egy kávéházban, mintha ott ülnénk lányokkal beszélgetve, férfiakról, kapcsolatokról, életről.
4: Igen, 3 nagyon különböző kvázi barátnő, de közben ezek a női intrikák, irigységek, kicsinségek azért nagyon átszövik ezt a 3 nő kapcsolatát, és aztán ki is derül, hogy egy férfi hálójában fuldokolnak mind a 3-an, tehát hogy egy ilyen furcsa dinamika, meg hát egy nagyon izgalmas, ilyen rövid kis jelenetek, viccesek is, meg fájdalmasak is egyszerre.
3: Az éjszakai cirkuszhoz csak azért térjünk vissza, mert talán ezt nem ismerik olyan sokan, és én kíváncsi vagyok, hogy mikor találkoztál vele, és akkor ezek szerint ez egy meghatározó könyv neked. De miért?
4: Igen, ajándékba kaptam valamelyik ünnepre egy barátnőmtől ezt a könyvet, és ahogy így elkezdtem olvasni, azt hiszem, hogy így szinte lesetettem. De nagyon nehéz olvasnom a 3 gyerek mellett, általában éjszaka szoktam, tehát amikor már mindenkit letettem, és már elmosogattam, és kiteregettem, és tehát a házi munkán is túl vagyok, így éjjel falom a könyveket, mert olyan nagy vágyam van így kiugrani a való életemből egy másik helyre, és ez az éjszakai cirkusz, ez egy női író írta, és egyszerűen annyira
3: Erin Morgenstern,
4: igen, annyira fantasztikus világot fest meg, amivel én így nagyon, nagyon ritkán találkozom, vagy nem is nagyon találkozom. Tehát, hogy egy szerelmi történetről szól, egy egymásra találásról, de milyen úton és milyen nehézségek és küzdelmek által. És ez végtelen fantáziával van megírva, olyan gazdag és olyan izgalmas.
3: Férfi és egy nő, egy kisfiú és egy kislány, akik mágikus erővel rendelkeznek, igen. És egymás ellen kellene fordulni.
4: Hát a két varázsló, igen. És ennek az írónőnek, a Morgensteinnek van egy, még egy könyve, az nem rég jelent meg, egy pár éve, a Csillagtalan tenger, és az is csodálatos. Egészen más, és az is olyan sziporkázó, színes, szivárványos világ, amibe beránt, hogy fú, nagyon, nagyon különleges, uh-huh. Ezzel fogott meg.
3: Megkérdezném, hogy miért szereted Jón Kálmán Stefánszon regényeit, de azt lehet tudni, hogy miért szeretik az emberek, de hogy fontos, hogy melyik regény van itt, illetve itt a trilógia van itt, trilógia. Ugye a Menny és Pokol trilógia a listádon, és a Hiányod maga a sötétség, úgyhogy akkor azt elmondod, hogy mi köt hozzá?
4: Én azért szeretem őt, mert ötvözi a mély filozófiát a költészettel. És ez valami olyan erős kombináció, és olyan fájdalmasak a történetei, olyan szívbe markoló emberi sorsokat vonultat föl, annyira nehéz életeket, hogy akkor mindig azt érzem, hogy az én életem mennyire könnyű, hát biztos, hogy van benne egy ilyen, ó, tényleg lehetne ennél sokkal nehezebb is, és rosszabb, nem, na, szóval, hogy és ezeket a nehéz életeket, és ezt az élet és a halálnak, ezt a karonfogott szőttes szőnyegét, amit így kiterít, az életnek ezt az esendő rebbenékenységét, hogy ott van folyamatosan a halál, amitől ezek az apró szép kis pillanatok olyan még ragyogóbbakká tudnak válni.
3: És téged sem zavar, hogy egy nagyon egzotikus vidék. Tehát, hogy végül is az, amilyen közegben az ő szereplői mozognak, az tőlünk nagyon idegen, nagyon
4: Izland,
3: távol.
4: Igen. Hogy Izlandon történik, de valahogy gyönyörű természeti képeket hoz föl, tehát a hónak, a jégnek, a szélnek és a végtelen tengernek a szimbólumait, szerintem nagyon erős szimbólumokkal dolgozik, de mégsem ez a lényeg, hanem azok az emberi sorsok, amikkel teljes mértékben lehet, amikhez lehet kapcsolódni, és át lehet érezni, és nem azt érzem, hogy ez Izlandon történt, hanem hogy ez velem is, velem ugyanígy megtört. Mint egy jó könyv, egy jó történet, akkor az ember önmagára ismer, és kapaszkodót kap, egy kötelet kap a feneketlen mélységben, amiben bele lehet kapaszkodni.
3: Még egy dolog, hogy szoktál könyvet ajándékozni, illetve hogy hogyan, szóval mennyire célzottan, vagy személyre szabottan adsz könyvet útravalóként.
4: Igen, tehát, hogy pont erről szól egy könyvnek az ajándékozása, hogy én most úgy adok tanácsot, hogy tudom, hogy ezzel lehet, hogy én segítek valakinek. Segítségnyújtás tud lenni egy jó könyv, egy jó pillanatban. Igen, én szoktam ajándékozni könyveket, sőt a gyerekeimnek is mindig abban az életszakaszban úgy érzem, amiben ők éppen vannak, hogy mi az, ami őket így tovább tudja billenteni, vagy leveszem a polcról azt a könyvet, és akkor a kezébe nyomom a gyerekemnek, hogy na figyelj, és ezt a részt most olvasd el, mert most ez a mi... De esetleg így nézd meg, hogy, mert úgy érzem, hogy ez rezonálna rád. Uh-huh. Igen, szoktam, mert nagyon sok bölcs ember élt, és olyan jó, hogy tudunk olvasni. Szerintem azzal is megváltozott a világ a középkor és az újkor között, hogy könyvnyomtatás lett. És onnantól kezdve ez a hierarchiális különbség, ez megszűnt az ember. Tehát mindenkinek ott volt a kezébe a lehetőség, hogy saját maga megválthassa önmagát.
3: Én nagyon szeretem például azokat a regényeket és azokat a filmeket, amiben egy könyvtár van, vagy egy könyvesbolt. Mert valahogy ez egy olyan közeg, ami tudom, hogy biztonságos, hogy sok tudás van, és akkor csak rajtunk múlik, hogy azt használjuk, vagy nem.
4: Nagyon igazad van, most ez jutott eszembe, a Végtelen történetben is hát egy könyvtárban játszódik, de olyan akkor egy könyvtár, mint egy kapu, ami átvezet valami másik helyre, ami nem látható, de attól még van, és oda minden könyv által kapunk egy kulcsot ehhez a kapuhoz.
3: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó volt a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Szerintem érdemes az által ajánlott könyveket kézbe venni, és remélem az előadásai gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló programjai sok-sok értő és érző nézőhöz eljutnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Ola Andrát hallottátok.
0: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea a beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Rádió Café.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
7: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
9: Összes

0: jelenti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvényteket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos széllökésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
3: Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fischer Ádám karmester, akit azt hiszem, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnom, aki valamilyen szinten is érdeklődik a klasszikus zene iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Az imént kávéztunk itt nem messze egy kávézóban, és akkor azt tapasztaltam, hogy annak dacára, hogy korábban azt mondta, hogy vezessem és kérdezek egyértelműen, mert ön tőmondatokba akar vásárolni, akkor egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, de elkezdtünk beszélgetni és témát követett.
4: Hát úgy van, hogy ha én kapok egy kérdést, akkor az megindítja a fantáziámat, és akkor aztán engem le is kell állítani. Engem inkább az érdekelt, hogy ott állítsanak le, amikor olyanokról kezdek beszélni, ami nem érdekel mást.
3: Amikor az ember fantáziája meglódul, az önmagáért beszél, és akkor hiteles tud lenni, főleg, hogy egy olyan ember beszél, aki otthon sem mozog az adott szakmában. Én legalábbis így gondolom.
4: Hát nekem néha tényleg az a problémám, hogy a gondolataim sokkal gyorsabban mozognak, mint amit el tudok mondani, és azáltal értelmetlen összefüggésekben vagyok képes beszélni, tehát arra kérem, hogy ellenőrizze, hogy mit mondok. De én nagyon szívesen beszélek a gondolataimról, és ami bárkit érdekel, nekem nincs semmi titkolni való.
3: Amikor vártunk a stúdióra, hogy felszabaduljon, akkor szóba került Wagner, hogy nem, és szóba hoztam, hogy szokott-e gondolkodni, vagy beszélni Wagner hiányosságairól. És akkor azt kaptam válaszul, hogy ön ilyenkor, mint előadó művész, az ügyvéd szerepét tölti be, és meg kell nyerni a pert. Tehát ön csak a pozitívumokra koncentrál.
4: Igen, de hát ez nem csak Wagnerra vonatkozik, hanem ez a mi feladatunk. Tehát amikor én egy darabot vezénylek, vagy egy szimfóniát, vagy operát, vagy bármit, akkor a felkészülés alatt megpróbálom magamévá tenni a szerző gondolatait, a szerző elképzeléseit, a saját meggyőződésemmé tenni azt, amit a szerző leírt, és aztán a legjobb lelkiismeretem szerint egy olyan előadást szeretnénk létrehozni, hogy a közönség ne unatkozzon, a közönség jónak tartson mindent, és hát azért vannak olyanok, hogyha az az érzésem, hogy egy bizonyos szakasz egy operában túl hosszú tud lenni, akkor vigyázok arra, hogy ne legyek túl lassú. Ez most nagyon leegyszerűsítve volt mondva.
3: Mondjuk ez Wagnernél igen sokszor előfordul, ez a hosszú vontatott részek egymás után
4: történő. Na jó, de az tele van tartalommal, és az is igaz, hogy Wagnert nem szabad igazán lassan vezényelni, szóval én rájöttem, hogy gyorsabban

0: kell vezényelni, mint ahogy régen fiatal koromban elképzeltem. És az, a másik pedig az, hogy talán, hogy fogalmazzam ezt meg, a tempó az nem a tempótól függ. Tehát, hogy én egy olyan előadásmódot tudok a különböző hangsúlyokkal, vagy a hangsúlytalanságokkal létrehozni, hogy egy gyorsabb tempó is lassúnak tűnhet, vagy egy lassabb tempó is gyorsnak tűnhet. Szóval nem attól függ, hogy hány másodpercig tart A-tól B-ig.
1: Önhöz miért áll ennyire közel Wagner, azon túl, hogy szép és szereti vezényelni? Milyen extra tulajdonságok azok, amelyek miatt ilyen gyakran és intenzíven fordul Wagner felé?
0: Hát ez is egy olyan kérdés, amire több válasz van, mert én gyerekkoromban hallottam Wagnert, én gyerekkoromban voltak olyan periódusok, hogy gyűlöltem Wagnert, mert ott ültünk a rádió mellett, és hallgatni kellett órákon keresztül, és nem is tudtam, hogy miről van szó. Úgyhogy utána azt mondták, hogy ha ezek után képes vagyok Wagnert szeretni, akkor azért egy fantasztikus zene kell, hogy legyen Wagner. És hát, mint nagyon sokan mások, én is 17-18 éves koromban felfedeztem magamnak a Trisztán és Izoldát, és akkor semmi más nem létezett a számomra, mint a Trisztánnak a világa. De ettől függetlenül én ketté választanám ezt a kérdést, mert az, hogy valaki szeret egy zenét hallgatni, vagy szeret egy zenét előadni, az nem mindig ugyanaz. És a Wagner előadási kihívása, tehát egy előadó művész számára az a kihívás, ami Wagner jelent, az egy rendkívül érdekes feladat. Tehát mondjuk nagyon eltúlozva, én akkor is szeretnék Wagnert vezényelni, hogy a kevésbé szeretném a zenéjét hallgatni. De hát ez mostan egy eltúlzott válasz volt, csak azért, hogy érthetővé legyen.
1: Akkoriban, meg ma is igazából van egy ilyen ellentét az olasz zenekedvelők és a német zenét kedvelők, Verdi rajongók és a Wagner rajongók között. Egyébként beszélhetünk rajongásról ilyen szinteken? Én egyébként a rajongó szót nagyon nem szeretem használni, viszont Wagner esetében mindenki használja, hogy a Wagner rajongók.
0: Vannak a Wagneristák, akkor vannak olyanok. Szóval az annyiban Wagner zenéje teljesen egyedi, és azt hiszem a történelem folyamán Wagneren kívül nem ismerek ilyen zeneszerzőt, akit a közönség egy részét ilyen mértékben tudja rabul ejteni. Az igazi Wagnerista az állandóan Wagnert hallgat, és semmi más. Na most én nem vagyok egy ilyen Wagnerista, és sokan nincsen, de ez, vannak ilyenek. És ez azt mutatja, hogy ez valami hihetetlen intenzív mű, intenzív zene, ami egyeseket megfog, és aztán másokat taszít. Olyan is van, aki nem bírja hallgatni. Híres zenészeket tudnék itt most felsorolni, akik nem bírják Wagnert.
1: Én kíváncsi vagyok rájuk.
0: Érdekelni, hogy kicsoda?
1: Persze.
0: Hát nekem a Cecilia Bartoli mondta, hogy egyszer ott volt Bayreuthban, és hát terribil az a pezante, piu pezante, hát nem bírja ki. Na hát szóval ez most csak egy példát mondom, mert azért általában nem szoktak.
1: Hát ő hamisítatlan olasz.
0: Hát ő is olasz, hogy egy más világba él. Na most az nagyon-nagyon fontos, hogy mi azoknak csináljuk a zenét, akik kérik és szeretik, és az olasz zenét annak csinálom, aki kéri és szereti, és úgy csinálom, hogy ahogy az hasson, és a francia zenét kevésbé csinálok, de hát a német és az osztrák zene, ez egyrészt összefügg, de másrészt az két külön világ. Hát a 19. század az erről szólt, hogy Verdi vagy Wagner, és ott ez volt az akkori politikai jobb és baloldal.
1: És ön választott, vagy tudott választani?
0: Nem, én nem akarom. Én Verdit, nagyon sok Verdit vezényeltem, és most megint csak visszatérünk arra, hogy mi a különbség hallgatni és előadni. Egy opera karmester számára az a legjobb opera, ahol a partnerek jók. Tehát, ha nekem van egy nagyszerű tenoristám, egy nagyszerű szopránom, akkor az egy jó opera előadás. És én nem szabad, hogy egy operát kitűzzek anélkül, hogy megfelelő énekeseket ne tudjunk meghívni. Tehát ez egy régi szabály volt az operaházakban, hogy a együtteshez kell szabni a tervet, tehát hogy milyen darabokat játszunk, és nem a darabokhoz rápaszintani az együttest. Tehát amíg nekem volt egy szoprán, meg egy, hogyha nem volt például igazán jó Mozart tenorom, akkor Figaro házasságát kell játszani. Ha van Mozart tenor, több is, de nincs bariton, akkor a szöktetés a Szerájbolt kell játszani. De nem egy nem megfelelő szereposztással egy darabot kitűzni, az sokkal rosszabb, mint nem játszani.
1: Olaszországban, amikor a Scalába vezényelt, mondta, hogy ott egész más élmény volt egy Verdi operát vezényelni, mert ott a zenekar járból érezhető volt,
0: olyan tűzzel játszották azt a második hegedűsök, azt a kísérő motivumot, vagy ritmust, amit a 42-szer kell egymás után eljátszani, de az tüzelt. És aztán az unalmat, ami esetleg, nem akarok itt neveket mondani, de bizonyos észak-európai operaházakban van, az ott nem volt, és azáltal értelmet kap a zene.
1: Mármint a zenészek között volt az unalom, a zenekari árukból tapasztalt ezt?
0: Én a zenekari árukból valami, illetve ez se igaz, mert én is, én megpróbáltam őket abba az irányba szorítani, hogy ilyen ritmusos, intenzív kísérő motivumok jöjjenek a zenekarból, és ahogy ezt ráéreztek a Scalába, sokkal erősebben és sokkal aktívabban reagáltak rá, mint hogyha teszem azt, mit tudom én, most nem akarok neveket mondani, de esetleg hogy Kamburba vezényeltem volna a darabot. És akkor az fölélett, az akkor értelmet kapott, mert a legegyszerűbb zene is kap értelmet, hogyha hisznek benne. És a mi feladatunk tényleg az, hogy hinnünk kell abba, amit előadunk, éreznünk kell az, hogy az mitől jó, és azt kell közvetítenünk, hogy azt mi szeretjük azt a zenét, mert ha én nem azt közvetítem, hogy szeretem azt a zenét, akkor nem kívánhatom meg a közönségtől, hogy szeresse azt a zenét.
1: De ön sem szerethet minden zenét, amit előad.
0: Hát mondom, ha visszatérünk ehhez az ügyvéd dologhoz, az ügyvédnek se szabad mindent elfogadni.
1: Aha.
0: De a szakma mégis az, hogy megpróbáljam elfogadni azokat az érzéseket, amit és közvetíteni azokat a gondolatokat, amit a zeneszerző megfogalmaz. És hát minél tovább jut az ember a szakmában, és én most már tényleg ott vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ne vállaljak el minden bűnügyet, csak azt a bűnügyet, amiben hiszek.

0: Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: És továbbra is Fischer Ádám karmester a vendégem. A ring és a ringe való foglalkozás kapcsán gondolkodik a mai világunkról, most így általában a politikai berendezkedésekről, a társadalmi berendezkedésekről, a hatalom akarásáról, most így filozófiai síkon
2: kérdezem. Azt gondolom, hogy amit a Wagner mond, az minden világra állandóan alkalmazható. Tehát ez az Albert is és ez a Nibelungoknak ez az alvilágnak a lázadása, és az maga az a pillanat, hogy mindenki, aki a gyűrűt megkapja, az halálra van ítélve, az tönkre megy, minden tönkre tesz a gyűrű, és annak ellenére a gyűrűt állandóan mindenki akarja. Szóval, hogy ezen gondolkodni, hogy miért akarjuk ezt a gyűrűt, ez egy olyan dolog, hogy erről nem is gondolkodnak, csak akarják. És az egész darabnak ez az alapigazsága, hogy ennek az akarása minden bajnak az oka. Hát végülis a ringre nagyon sokan, társadalomtudósok nagyon sokat hivatkoztak. Persze a marxizmus is abból élt, hogy erre hivatkozott, de az ellenkezője, a nácik is ebből vettek példát maguknak. Ez mutatja, hogy milyen gazdag ez a mű.
1: Korábban, amikor egy telefonos interjút csináltunk egy magazin számára, akkor én szóba hoztam, hogy a hatalom akarása mellett egyfajta körforgás jellege is van ennek az egész mögöttes mondani valónak, hogy ugye megszületik Siegfried, aki kvázi megpróbálja ezt a korrumpálható hatalmat ledönteni, vagy megdönteni, aztán maga is korrumpálódik, és elpusztul vele a világ, és aztán kezdődik egy új körforgás. Ezzel egyetért, vagy mit gondol erről a...
2: Hát az, hogy elpusztul a világ, és kezdődik új... Hát én pont most az utóbbi napokban vagyok nagyon pessimista, mert éppen olvastam a legújabb rémisztő jelenséget a klímakatasztrófáról, és tényleg az is lehet, hogy az egész világ el fog pusztulni, aztán újra kezdődik, és az is lehet, hogy már a világ nagyon sokszor elpusztult, és nagyon sokszor újra kezdődött, és az, hogy ez most egy alapvető szabály, hogy az emberiség végül magát tönkreteszi. Én szeretném hinni, hogy ez nem így van, de az utóbbi időben nagyon pessimista vagyok, és hát főleg én azt hiszem, hogy mindenki más így van vele, akinek unokái vannak, hogy ez nagyon pessimistán látja a jövőt.
1: Mit lát a legnagyobb problémának a klímakatasztrófán kívül?
2: Egy illúziónk volt, hogy Európában már nem lesz háború, mert hogy a háború az nem old meg semmit. Mi azt gondoltuk, hogy mint a gyerekeket rá lehet bírni, hogy ne pofozzák rögtön egymást, és intézzék el másképp a problémát, és most én csak azon kapom rajta magam, hogy mégis milyen kiváltságos volt az én generációm eddig, mert olyan hosszú békés időszak sose volt Európában, mint amit mi átéltünk. És az, hogy ez most újra kezdődik, és hogy ugyanazok a mozgató erők mind a két oldal mögött, és mind a két oldal 100%-osan meg van győződve arról, hogy nekik van igazuk, és hogy ez muszáj az utolsó csepp vérünkig, ezt muszáj végigcsinálni, ez rémisztő. És ez mondjuk párosulva a klímakatasztrófával, ami mindenképpen azt fogja eredményezni, hogy sokkal több migráns lesz a jövőben, sokkal több helyen nem lehet élni, sokkal kevesebb élelmiszert tudunk szerezni, stb. Hogy az, hogy én azt hittem, hogy mi megúszuk a háborút, ez egyre inkább illúziónak tűnik. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam, de azt hiszem, hogy egy általános háború lesz.
1: Tehát ez kiterjed? Szétterjed? a világon...
2: Az érdekek úgy fognak, mondom, aha, egész egyszerűen csak azért, mert hogyha a fele földgolyón nem lehet tovább élni, akkor azok fölkerekednek és elmennek északra. Most az, hogy az egyik népcsoport fölkerekedik és elmegy a világ másik oldalára, és az foglal magának egy új helyet, hát az olyan, mint a honfoglalás volt, de hát azt ma nem lehet csinálni, mert akkor azokat gépisztolyokkal fogadják a határon, és ez lesz. Én több mint 20 éve a Helsinki Bizottságnak a tagja vagyok, és én elvből ügyvéde vagyok mindenkinek, akit elkergetnek a hazájából, vagy fegyver ilyen migránsoknak, de egyre nehezebb lesz a helyzetünk.
1: Ön nem igazából érti, hogy miért óhajtják, vagy miért kívánják olyan sokat a hatalmat. Ön szerint mi a legfontosabb érték az életben? Mi az, ami ön szerint az élet értelmét adja? Akár csak viselkedésben, hozzáállásban, attitűdben. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon bölcsész kérdés.
2: Hát igen, de hát nem, én nem tudom, melyik magyar író volt, aki azt írta, hogy én nem tudok 3 rostélyost megenni ebédre, akkor is, hogyha lehetne. Szóval egy bizonyos fokon túl nincs az emberek szüksége már pénzre, és hogyha mindent megkapok, amit szeretnék, akkor több. Én nem hiszek abba, hogy az ember, hogy az boldogít, hogy többet és többet akarjak. Talán azt mondom, hogy egyrészt az élet értelme természetesen a család, a gyerekek, az unokák, és másrészt viszont az, hogy én találtam magamnak egy olyan világot, amiben fel tudok oldódni, hogy akkor abban a pillanatban nekem a legfontosabb az legyen, hogy az üsdob az együtt jöjjön a nagybőgővel a 94. szimfónia második tételébe. Tehát amíg én ezt, nekem ez annyira fontos, nekem ez most ilyenek, amikor én egy darabot előkészítek, akkor ez a legfontosabb dolog. Ha találok magamnak egy ilyen meggyőződést, akkor az is az élet értelme.
1: Társadalmi jelentőséget bontszolgatva egy kicsit, mit gondol Dániáról? Dánia egy ilyen gemütlis társadalomnak tűnik innen, ahol nagyjából minden rendben van, jólét, stb. Ott miket tapasztal?
2: Hát én jól érzem magamat, de most az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem biztos, hogy én mindent tudok, mert én azért mégis csak egy kívülálló vagyok, nem tudok dánul, és az a világ, amit én látok, azt nem biztos, hogy mindenki úgy látja. De az mégis csak biztos, hogy sokkal jobban érzik magukat az emberek. Én valahogy...
1: És az belülről jön?
2: Én nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy valahogy inkább segítik egymást. Nekem egyszer egy dán azt mondta, hogy a skandináv országokban a történelem úgy alakította őket, a föld történelem, mert ottan mindig hideg volt, mindig nehéz volt túlélni, és akkor azáltal az emberek közötti összetartást az valahogy inkább erősítette. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de az, hogy az emberek egymással udvarjasabbak és kevésbé gyűlölködőek, ezt nem csak Dániában tapasztaltam, én a karrierem elején évekig voltam a Helsinki operának az első karmestere, és Finnországban is ugyanez volt. Boldogabbak, nem az, hogy boldogabbak voltak, valahogy megelégedettebbek voltak, mások természetesen, de nyugodtabbak.

0: Play, get you seasick, charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
6: Vendégem továbbra is Fischer Ádám karmester. Haydn és Dánia, Dán kamarazenekar, ahol ön vezető karmester, vagy első karmester, most nem is tudom már a pontos.
7: Vezető karmester.
6: Önnek szívecsücske, egyik szívecsücske Haydn, és most terveznek egy Haydn fesztivált. Milyen fesztivál lesz ez, mit lehet róla tudni, illetve azért boncolgassuk ezt a Haydn jelenséget is egy kicsit.
7: Nekem, hát én nagyon boldog vagyok, mert most kaptam egy második sanszot az életbe. Mert azért én, amit az Osztrák-Magyar Haydn zenekarral csináltam a 80-as évek végétől, 2004-2005-ig, amikor felvettük Haydn összes 104 szimfóniáját CD-re, akkor az egy olyan feladat, amit hát nem sokan tudnak befejezni. Többen elkezdik, és nem fejezik be. Én akkor hátradülhettem volna, és megnyugodhattam volna, hogy valami nagyot sikerült nekünk elérnünk. Az volt a baj, hogy elkezdett nekem nem tetszeni az a felvétel, amit saját magam csináltam. És főleg, amit az első két-három évben...
6: Mikortól érezte azt, hogy...
7: Én azt már rögtön a 2000, mert még vége se volt, amikor az elejét nem tartottam jónak. Na most nekem annak ide az ügynököm azt mondta, hogy én nem mondjak ilyet a nyilvánosság előtt, hogy az a lemez nem jó. Én nem is azt mondom, hogy az a lemez nem jó, én azt mondom, hogy nekem nem tetszik.
6: És miért nem tetszik?
7: Mert éppen a 100 szimfónia alatti, amikor végig mentünk és tanulmányoztam az egészet, akkor rájöttem, hogy milyen plusz lehetőségek lehetnek még. És akkor dühös voltam, hogy amikor az elsőt fölvettük, azt nem vettem észre. Mert a zene, most akkor elmegyek egy filozófia irányba, hogy a zene az
6: nagyon
7: nem
6: helyes, igaz. Nagyon helyes.
7: A zene az nem lehet csak egyféleképpen, vagy egy bizonyos jó előadás mód, ilyen nincs. A zenét ugyanolyan sokféleképpen lehet előadni, mint egy szöveget. Hogyha elgondoljuk azt, hogy hány ezer nagy színész volt, aki a lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. A zenét meg főleg, ott irányítani kell, azt meg kell tölteni értelemmel. És van még egy dolog, hogy Haydnt inkább kell megtölteni értelemmel, talán. ez veszélyes dolog, amit mondok, de tényleg így van, mert mint Beethovent vagy Mozartot, mert Mozart, hogyha én egy unalmas előadást produkálok egy Mozart szimfóniából, vagy egy Beethoven szimfóniából, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy Mozart vagy Beethoven unalmas. Akkor azt mondják, hogy én vagyok unalmas. De Haydnnél nekem azt mindig kihívásnak éreztem, amikor azt mondták egy előadás után, hát azért ez nem olyan, azért ez nem Mozart, azért ez nem Beethoven. Ha Haydnt nem tartják egyenrangúnak Mozarttal, vagy Beethovennel, vagy Schuberttel, akkor a karmester hibája, és nem a Haydn hibája. Ő természetesen elrejti kicsit az ötleteit, de hát az, hogy egy darabot, egy hangot rövidre, vagy hosszúra, vagy ütve, vagy vonva, vagy mit tudom én, vagy erősödve, vagy gyengülve játsszuk, ezt ki kell használnom, ezt a lehetőséget, és nem lehet csak úgy átengedni, és egyféleképpen játszani, mert akkor a zene, a zenéje az többet szenved talán, mint Mozart. És amikor tudjuk azt, hogy Haydn koncertjein annak idején olyan hangulat volt, mint egy rock koncerten ma, akkor most túlozva azt mondhatom, hogy minden olyan előadás, ahol nem lelkesedik fel a közönség a végére, az egy nem autentikus előadás, akkor is, hogyha autentikusnak hisszük.
6: Én úgy vagyok egyébként, hogy valamiért Haydn szimfóniáit sokkal jobban szeretem, mint Mozart szimfóniáit.
7: A
6: verseny művekkel már nem ez a helyzet, de és sokkal szívesebben hallgatok Haydn szimfóniát, hogy több ilyen apró fineszt, apró finomságot, humort, nem tudom, ilyen nem is tudom, mit hallok benne, inkább ilyen nagyon talán humort és fineszt.
7: Hát tele van humorra, tele van ötlettel, meglepetés. Ez tényleg, és mindennek valami vicces, valami, nem csak vicc, hát tragikuma is van neki, csak hogy ilyen érzelemen teljes, amit ő kicsit talán elrejt, és ha csak úgy lejátsszuk azt, ami oda van írva, akkor ezek eltűnnek, ezek az ötletek, és ez egy bűn ezeket nem.
6: Nekem mindig a Rossini súnyi szeme jut eszembe a Haydn szimfóniáról. Haydnnak is vannak ilyen súnyibb képei, ahol a szeme se áll jól, de ez valahogy a zenében is tükröződik, nem? Vagy rossz úton járok?
7: Hát ez egy ilyen személyiség volt, és azt, nekünk azt kell megérezni, hogy a zeneszerző milyen személyiség volt, és azt kell átvennünk, és azt kell interpretálnunk. Interpretálni az azt jelenti, hogy lefordítani. És én nekem az a történet, amikor azt, ez egy híres történet, hogy Haydn egy londoni koncertje után a ünneplő közönség előre rohant, és ünnepelte őt, hogy közelről lássa, és akkor hátul lezuhant a csillár, és akkor Haydn mondta, hogy na, az enyém most legalább egy tucat embernek az életét mentette meg. Ez a híres történet, ez a Miracle szimfóniáról szól. Most, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, azt nem tudom, de az a lényeg az, hogy ha nem ilyen extázisba hozom én a közönséget Haydn zenével, akkor nem szabad Haydnt vezényelni.
6: Hogy lehet extázisba hozni a közönséget?
7: Nem tudom, hát én ki kell dolgozni, hát nem tudok most példákat mondani, tehát tele van ilyen meglepetéseken, most a meglepetéseket ki kell dolgozni, és mondjuk akkor talán azt is, hogy a meglepetéseket személy szerint kell kidolgozni. Tehát, hogyha én például látom, hogy az egyik hangnál van egy G után egy ász, ami egy álzárlat, akkor az egy meglepetés. Na most az a meglepetést, azt különféleképpen lehet kifejezni. Vagy úgy, hogy meghangsúlyozom azt a meglepetést, azt az ászt. Vagy egy picivel később játsszuk, tempón kívül kicsit időt hagyunk rá, vagy pedig hamarabb, vagy subito piano, tehát halkabban leszünk, az is meglepetés, de valami meglepetésnek ott kell. Hogyha azt tempóban végigjátszom, akkor az nem meglepetés. Én szeretem átengedni egyébként a zenészeknek a megoldást, mert ők akkor nagyobb meggyőződéssel. Az egyikük hangsúllyal tudja a meglepetést, a másikuk egy subito pianóval, akkor én azt engedem nekik.
6: Mitől volt ön szerint olyan sikeres és olyan egyedi hangú a Beethoven lemezciklusa, amit a Dán Kamara zenekarral rögzített? Mostanában nagyon sikeres lemezciklusokat veszünk egyébként.
7: Mert végül is mertünk, mert valahol mégiscsak úgy van, hogy ezek a Beethoven szimfoniákat nagyon gyakran játsszák. És akkor az zenekar is hozzászokik, hogy ezt gyakran játssz, és akkor kialakul egy valami, és akkor azt benne hagyják. És főleg aztán az van, hogy a tempó változásokat nagyon sokan nem merik csinálni. Egész egyszerűen azért, mert most ez messzire vezetne a dolog, mert az, hogy egy zenekar együtt játszom, ahhoz ott nagyon zavar, hogyha én a tempót állandóan változtatom, variálom. Akkor sokkal nagyobb koncentráció van, sokkal inkább lesznek hibák benne, mert nem lesz pontosan együtt. És hogyha ez az együtt játszás és a perfekcionizmus túl fontos, akkor a zenészek elbátortalanodnak. Most ez az, amit én elértem Dániába, hogy nem bátortalanítom el őket. Azt kell mondani nekik, hogy nyugodtan rizikót vállalni, inkább legyen hiba, mint hogy érdektelenül játsszák. És ezt elég nehéz, és ezt én észrevettem, én valószínűleg azt gondolom, hogy ez az utóbbi 80-100 évben, amióta felveszik a zenekarok játékát, amióta rádiózenekarok vannak, amikor meg lehet mutatni, hogy na, te itten lekéstél azzal a fisszel, azóta biztonsági játék van. Ha meghallgatunk egy nagyon régi felvételt, akkor látjuk azt, hogy tele van hibával, de biztonsági játék az nem volt, mert a zenének nem az az értelme, hogy biztonságra törekedjünk. És ez sikerült nekem a dánokkal elérni, gondolom. Szóval azt nem azt mondom, hogy ez sikerült elérni, de ezt szerettem volna elérni, és hogyha azt mondják, hogy tetszik, akkor az nagyon szép.
6: De több díjat is nyert, és igazából nagyon-nagyon transzparens, könnyű, de mégis drámai volt talán. Ez mondjuk az én véleményem. De egyszerre volt ilyen áttetsző, és
7: de én csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki megfigyel egy zongoristát, vagy megfigyel egy szólista zenészt, az soha nem játszik minden tempót ugyanabba az tempóba, minden ütemet ugyanabba a tempóba, mert nem ez a zene értelme. Ha meghallgatjuk azt, hogy a Wagner, vagy a Mahler hogy zongorázta a negyedik szimfóniáját, mert van egy ilyen nagyon régi gépzongora felvétel, hát az nagyon rapszódikus, és nagyon érdekes volt. Ez a zene értelme. Természetesen sokkal nehezebb egy zenekarral ilyen szabadságokat, mint is, ha valaki, hogyha egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy azáltal, hogy az nehezebb megvalósítható, hogy azáltal azt ne csináljuk. És ezt tényleg először a dánokkal tudtam elérni, és ennek a feltétele az volt, hogy ezt a repertoárt csak velük csináltam.
6: Azt említette Mahlert, ugye, akinek az összes szimfóniát a
7: Düsseldorfban vezet. Ott is van, na most ott az másképp, és végül is én mindenkivel másképp vezénylem a dolgot. Szóval azok itt partnerek vannak, tehát én nekem oda kell figyelnem, hogy hogy játszik az oboista, hogy játszik a szóló nagybőgős, mit tudom én, és akkor nekem el kell dönteni, hogy kinek milyen szabadságot adok, hogy ő maga megformálja azt a frázist. És hogyha én pontosan előírom nekik a megoldást, akkor az nem lesz meggyőző. Tehát én nekem más, most egy Mahler negyedik szimfóniát vezényeltem a dánoknál, az teljesen más lett, mint a düsseldorfiakkal, de jó lett.

0: Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: És akkor folytassuk Fischer Ádámmal a beszélgetést. Milyen karmester ön? A módszereit...
2: Rossz. Hát én nem tudom,
1: a módszereit... Vette ki a szót, igen. Ugye mi beszéltünk arról, hogy van többfajta megközelítése, hogy a zenészekhez lehet viszonyulni, és önről elterjedt vélemény az, hogy nagyon kedves, pozitív szemléletű, baráti gesztusokkal operáló karmester.
2: Na most ezt nem mindig lehet észrevenni, mert én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha én a hegedűsöknek van egy 8 hangból álló futamuk, és abból 7 hamis, akkor én azt mondom a hegedűsöknek, hogy az a gesz az tiszta volt. Akkor én is azt mondom, hogy az összes többi hamis volt. Na most akkor ezt ők tudják, és esetleg kijavítják, de másképp állnak esetleg hozzá. Én nekem még diákkoromban Ferencsik János mondott valamit, és én azt megszívleltem. Ferencsik, ezt azt hiszem, hogy nem tudják róla. Ferencsik azt mondta nekem, sose negatívat mondjak a zenekarnak, sose azt mondjam, hogy a fagot túl hangos, hanem mondjam azt, hogy a fagot legyen kicsit halkabb. És ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás, és ezt én megszívleltem.
1: És ez minden zenekarnál beválik? Minden országban, ahol dolgozik?
2: Nem tudom, mert természetesen ha az én feladatom az, hogy mindenkiből pozitívat, mindenkinek segítsek, hogy jobban tudjon játszani. Most természetesen, ha van egy gyenge harmadik kürtös, most csak házszámot mondok egy zenekarba, és én barátságosan megpróbálom őt biztatni, és sokkal jobban játszik, mint máskor, akkor én elárultam azokat, akik már azt várják, hogy azt a harmadik kürtös rúgják ki már a zenekarból, mert sokkal jobban vannak a piacon, és azt kéne szerződtetni. Tehát mindennek van minden mellett van érv, és minden ellen van érv. Én a hangversenyre koncentrálok, és nekem az a feladatom, hogy az, aki ott ül, az a pozitívumot tudja nyújtani. Én arra még nem gondolok első és második pillanatban, hogy őket le kellene cserélni.
1: Lesz egy sorozata, vagy nem biztos, hogy lesz egy sorozata, de talán lesz egy sorozata a karmesteri szakmáról, vagy a karmesterségről a közeljövőben.
2: Ezt majd tervezgetjük majd, ez azt hiszem, ez hogy 2-3 hét múlva többet tudok erről mondani. Én nekem volt egy olyan tervem, hogy beszélgetések a Wagner Ringgel kapcsolatban, mert ugye én azt vezénylem, én ma Magyarországon csak a Wagner napokat, meg az újévi hangversenyt vezénylem, és hogy ennek a technikai feladatát és a karmester feladatáról tartsunk egy beszélgetést. Én azt szeretném, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak az legyen a címe, hogy mondjam vagy mutassam.
1: Amelynek az eredete?
2: Hát amelynek az eredete, hát azt mondjuk a mi gyerekkorunkban nem akarom mutatni, hogy mit kellett volna mutatni, tehát az, hogy nem. Az azt jelenti, hogy nem. De a mondjam vagy mutassam, az tényleg egy alap dolog, mert a mondás és a mutatás egy keverékéből, egy összegéből áll össze a karmesteri feladat, a karmesteri hivatás. És hát főleg Wagner esetében, ugye a 15 óra, meg több, mint majdnem 16 óra ring esetében a mutatásnak hát nagyobb feladata van, mint a mondásnak, mert azt egy-egy operellés az tele van olyan pillanattal, amit nem lehetett előkészíteni, és ahol rögtönözni kell, és akkor az egy olyan képesség, amit a karmestereknek meg kell tanulniuk.
1: Miért nem születnek ma releváns és érvényes operák?
2: Ez egy komplikált dolog. Én azért meg vagyok győződve arról, hogy a zenének olyannak kell lenni, hogy megmaradjon az emberek emlékével. Tehát az, ami régen volt, hogy kijönnek az operából, és ottan fütyülik a nagy áriát, és nem megy ki a fejükből az egyik dallam, vagy a másik dallam, hogy ez az opera sikerének egy titka volt régen, és én hát az utóbbi 100 évben, vagy mondjuk az, hogy 99 évben nem tudok olyan operát, ami Szatmárinek a nagy áriáját mindenki ismeri. De ennek több oka van, és nem akarom azt mondani, hogy ez az egyik oka, de a zene, egyáltalán a zene megváltozott, a zenének a szórakoztató jellege inkább tűnt el, és ez már az első világháború óta így van.
1: És az baj, az probléma? Mert ugye ön is abban a fajta, vagy abban a típusú zenészínházban van otthon, bár mondjuk ez lehet, hogy egy oldalusítás, ahol nagyon erős a zenedráma, a zenedrámaiság.
2: Én nem hiszem, hogy művészileg ez egy probléma, de gyakorlatilag ez annyiban probléma, hogy az, ami jelenleg van, mint infrastruktúra a komoly zenére, az tényleg veszélyben van. Németországban majdnem 100 operaház van, ahol zenekarok vannak szerződve, énekesek, kórus, minden, és én nem tudom, hogy meddig fog nekik sikerülni állandóan újra és újra ugyanazokat a darabokat, amit több mint 100 éve írtak, előadni, és hogyha ezek leépülnek, akkor nagyon nehéz lesz az utánpótlást fenntartani, mert amit én szoktam mondani a gyerekek és fiataloknak, hogyha én azokat meg akarom arról győzni, hogy érdemes zenésznek lenni, akkor sokkal hamarabb kell őket meggyőzni, mint a más foglalkozásoknál. Tehát az, hogy valaki ügyvéd akar lenni, vagy orvos, az elég, ha 18 éves korában eldönti. De ha hegedűs akar lenni, akkor legkésőbb 8 éves korában ezt már el kell dönteni, és akkor a szülőknek is azt a biztonságot kell adnunk, hogy az egy rendes életpálya, abba lehet hinni, abba lehet érdemes abba befektetni, mert lesz munka. Na most, hogyha viszont az operaházaknak le kell épülniük, mert nem tudják ugyanazt újra is játszani, akkor én veszélybe látom a komoly zene jövőjét. De megint csak azt mondom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam.
1: Pierre Boulez már nem tudom hány évtizeddel korábban le akart rombolni az összes operaházat, ugye, és szokták mondani, hogy még mindig én is
2: virul. Marhaság volt, hogy más miatt akarta lerombolni. Azt mondta, hogy rosszul játszanak, meg rossz az egész, meg őnek egy más felfogása volt, és amelyet egy nagyszerű, nagyon érdekes ringet vezényelt.
1: Igen, az a híres
2: Patricia Seróval. De természetesen nagyon sok nézet van, és én csak saját magam érzéseiről és gondolatairól tudok beszélni. Én nagyon remélem, hogy a zenei világ túléli ezt a krízist, de annélkül, hogy itten újabb, nagyon népszerű szimfóniák és operák szülessenek, nem nagyon tudom elképzelni, hogy fenntartható lesz ennek a jövője. Természetesen lesznek operaházak, akik Mozartot fognak játszani, de az, hogy 100 operaházra szükség van-e Németországba, azért a zeneszerzők azért felelősek.
1: Magyarországon legközelebb mikor fogjuk látni az újévi koncerten?
2: Az újévi koncerten leszek újra, és most egy érdekes koncert lesz, mert most én az Osztrák-Magyar Helyzenekartól visszaléptem 8 évvel ezelőtt. És
1: ez most a Helyen Philharmonie?
2: Ez a Helyen Philharmonie. Először fogok velük azóta találkozni, hát nem tudom, másokan nem játszanak ott a zenekarnál, és érdekes lesz. A teremtést játsszuk.
1: Szervezetileg is más egyébként?
2: Hát természetesen én átadtam a vezetést az Alstadt, Nikolas Alstadtnek, aki egy nagyszerű csellista, most én csak csellistaként ismerem, mert voltam vele koncertje, nagyszerű zenész, de a Giza Romberg, a zenekar igazgatója az ugyanaz, de ők most már nem Eisenstadtban játszanak a kastélyban, mert most már valahogy más felé orientálódnak. Tehát egy új életet kezdtek, és már nem is az osztrák-magyar stílus a legfontosabb náluk, hanem ez egy új zenekar lett.
1: És jövőre lesz újra a Wagner napok. Lesz, gondolom, hogy lesz.
2: Hát én nagyon remélem, és lesz, és nekem mindenki megígérte, hogy lesz, és én mindent megteszek, hogy maradjon a jövőre, és meg jövő után is a Wagner napok.
1: És a Ringi színpadra kerül, vagy ez még kétséges?
2: Ring az biztos, hogy színpadra kerül, csak hogy az kicsit valamit azért el kell árulnom, hogy az utóbbi időben állandóan kicsit bizalmatlan lettem a világgal szembe, mert nekem nem mond el mindenki mindent, tehát ami a háttérben történik, arról én nem is igazán mindig tudok. Az én tudomásom szerint lesz ring, és én mindent megteszek, hogy jövőre legyen ring.
1: Ön szerint miért ekkora siker a Ring budapesti interpretációja?
2: Hát mondom, a Ringnek nagyon sok oldala van, és mi más oldalról, mi meg tudjuk mutatni a lírai pillanatokat, és azáltal, hogy ilyen nem is dramaturgia, most keresek egy szót, ilyen dinamikai különbséget tudok megmutatni, azáltal alá tudom húzni a szerepek pszichológiát, és amiről előbb beszéltünk, hogy ezek nagyon pszichológiak, nagyon kidolgozott szerepek, ezt jobban lehet megmutatni, és a műpának van egy intimebb hangulata, és ez a úgynevezett félig szenírozott változat, ahol a közönség sokkal jobban látja az arckifejezéseket, ez egy lehetőséget biztosít nekünk, hogy apróbb és finomabb módszerekkel megmutassuk a zenének a hátterét.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a színpadképnek van egy sugározva mi fajta modernsége. Nem tudom ezt megmondani, hogy miből jön, talán a vetítésből, meg ugye a színpadkép és a színek együtteséből, de hogy talán azokat is kielégíti, akik a színház miatt jönnek. Tehát nem azt mondják, hogy egy félig szenírozott verziót látnak, hanem ez egy teljes értékű ring.
2: Hát igen, de nagyon sokféle, én meg is voltam lepve, mert nagyon sokféle helyről jönnek a közönségből, akiknek ez tetszett, és én természetesen nagyon boldog vagyok, amikor az előadás után oda jönnek hozzám, és mondták, hogy mennyire tetszik, annak ellenére, hogy megint csak visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy ez is egy kicsit egyoldalú dolog, mert ha valakinek nagyon tetszik az előadás, az oda jön hozzám az előadás után, és mondja, hogy milyen nagyszerű volt, de akinek nagyon nem tetszik az előadás, az nem fog oda jönni a művészszobába azt mondani nekem extra, hogy milyen rossz volt az előadás. Tehát én csak egy oldalon kapom a visszajelzéseket, de aki nagyon örülök, hogy legalább azokat boldoggá tettem, akiknek ez tetszett.
1: Hát szerintem ezzel sokan vagyunk így. Tudnánk még folytatni, de most ennyire volt időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltam és beszélgethetünk egy jót. Talán még folytatjuk, én szeretném.
2: És köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásokat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná.

0: alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A God's Gonna Cut You Down című tradicionális folkdalt a legkülönbözőbb zenei műfajokban rögzítették már. Elvis Presley

Presley 66-ban Rock and Roll, Johnny Cash 2006-ban posztumusz albumán country stílusban, a Blind Boys of Alabama kórus 2001-es Grammy-díjas albumán gospelként csendül fel. Gospel a Bill Landford and the Landforderies 43-as felvétele is, amelyből viszont Moby készített remixet 1999-es albumára, a Play-re.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az iráni nők az 1979-es forradalom óta nem léphetnek fel szólóban, nem készíthetnek zenei albumokat. Nusa Tevekholian, iráni fotóriporter és dokumentumfotós Listen című sorozatában profi énekesnőket ábrázolt, akik egy elképzelt közönségnek adnak elő, miközben a fotók valójában egy kis teheráni stúdióban készültek. Tevekholian emellett minden egyes énekesnő számára elkészítette elképzelt zenei albumuk borítóit is. A most következő dal egy titokban, Isztambulban készített fölvétel, amelyet a perzsa énekesnő Liraz olyan szektettel rögzített, amelyből a három iráni zenész neve ismeretlen maradt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Marcel, avagy Carmel. Eredeti nevén Dudás Marcel volt az első magyar elektronikus zenekészítő, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Első két nagy lemeze 99-ben és 2000-ben a német UCMG kiadónál jelent meg. 2002 tavaszán pedig a létező legpatinásabb brit drum and bass label LTJ Bookham londoni Good Looking-ja szerződtette.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem írsz be menni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Magashegyi Underground zenekart 2004-ben alapította egy tatabányai főiskolán két zenész. Kardos Horváth János, a Kaukázus zenekar frontembere, és Fodor Máriusz, aki 15 év alatt több mint 1200 reklámzenéjét jegyzi, és egyben a Banana Records alapítója. Zenei producerként pedig dolgozott többek között az Analóg Balatonnal, Ónódival, a Margaret Islanddel és a Punani Massiffal is. 2006-ban keresték meg Bocskor Bíborkát, egy akkori tehetségkutatóban feltűnt énekesnőt, és vele vették fel a Szeplős Vál című dalt. A szerzemény 2007-ben nagy siker lett. A csapat egy kis szünetet tartott, majd 2009-ben indult újra, már Kardos nélkül. Azóta több albumuk is megjelent, és folyamatosan jelen vannak a hazai könnyű zenei életben.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A felvidéki származású Takács Noémi sok formációban zenélt már, de igazán a Noémóban teljesedett ki, amivel szép csendben az egyik legizgalmasabb énekes dalszerzővé vált itthon az évek során. Eredetileg jazzénekesnő akart lenni. Fel is vették a kőbányai zenei stúdióba, ahol már első éves hallgatóként vokálozni hívták az Emirules utolsó lemezére, a Gyere átra. Hajós András és Hegyi György biztatására kezdett saját dalokat írni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bocsánat kérős számnak írt a Sly Stone az If You Want Me To Stay-t 73-ban, miután összevesztek párjával, Kathy Silvával. A békülés annyira jól sikerült, hogy a következő évben a soul énekes és a modell a Madison Square Gardenben házasodtak össze a zenész együttese a Sly and the Family Stone koncertjén. Stone eredetileg még extravagánsabb lagzit tervezett. 500 fehér galambot szándékozott reptetni az arénában, és kötélen akart leereszteni egy angyalnak öltözött csillámport szóró hölgyet a közönség felett. A galambreptetést állatvédők vétozták meg, mondván a helyszín fedett. A köteles mutatványt pedig a csarnok csak 125 ezer dolláros biztosítás kifizetése után vállalta volna be, amit Stone sokalt. Így is világra szóló esküvő volt. Egyes források szerint 21 ezer, mások szerint 23 ezer néző előtt. Amúgy a Red Hat feldolgozás sem rossz.

0: Hello, Geszti Péter vagyok. Van barátom, a Rádió Café.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
2: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, Léci, hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász,
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: macska, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok, nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Azt mondta, nem fog menni.
3: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet.